0: órájában felajánljuk az irgalmasság rózsafüzérit, a te irgalmas, végtelen nagy szeretetedért. Köszönjük, hogy meghaltál, értünk, hogy nekünk életünk legyen és bőségben legyen. Ezért légy irgalmas minden rossz cselekedeteinken, minden bűneink fölött. Bocsásd meg emberi gyarlóságainkat, tisztíts meg a te drága szentvéreddel, most tisztára itt egyen-egyenként, kit-kit szükségletes szerint, és árassz el a te szent lelkeddel, hogy egységben, békében és szeretetben élhessünk ezen a földön. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.
1: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen.
1: Üdvét ez az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,
1: és áldott a te méhednek
0: gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül,
1: fölment a mennybe,
0: ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: hívalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: hívalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: hívalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: hívalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: hívalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: hívalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: hívalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: hívalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: hívalmazz nekünk és az egész világnak,
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: hívalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: hívalmazz nekünk és az egész
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nevét, könyörög érettünk, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.

Igen, Jézusunk, te áldozati bárányként mentél a vérpadra, érettünk bűnösekért. Bocsáss meg, hogyha ezt nem értékeljük eléggé, hogy életed árán felemeltél, hogy a mennyei atya gyermekeivé tettél. Ó, tölts el szent lelkeddel, mennyei bölcsességeddel, hogy felismerjük isteni hatalmasságodat, mennyei királyságodat, amelyre meghívtál bennünket is. Segíts, Uram, hogy hittel valljuk meg a mennyei dicsőséget, hogy kiáradjon mindannyiunk életébe. Jöjj, Szentlélek, jöjj, segíts ebben.

És segíts bennünket, hogy valóban hozzád emeljük a mi szívünket és a mi kezeinket, Uram. Hogy mindez imádásunkat fejezze ki, és tiszteletünket Te irántad, az élet szerzője iránt. Áldott légy ezért a lehetőségét, és minden kegyelmedért, mindenek felett most és mindörökké. Amen.

0: Kedves testvérek, a bevezetőben úgy próbáltam beszélni az újbor új temlőbe való rövid volt az idő, de nem akarom most bepótolni. Az is valóság, hogy mindaddig, amíg a tömlőt nem tisztítsuk ki, addig nem biztos, hogy egy bor megáll benne. Tehát másképpen, hogyha valaki tiszta vizet szeretne inni, és a pohár belőle benne van valami, akkor nem biztos, hogy tiszta vizet iszik a pohárból. És olykor egy-egy démoni cselvetése sok embertársunkat, sokunkat becsap a gonosz, hogy ó, nem kell azt olyan komolyan venni. Na, hagyja csak, úgyis jó lesz, meg ehhez hasonlók. És nem veszük észre, hogy behúznak, becsapnak, hogy fogságba tudjanak tartani részben. Rita, téged foglak megkérni, egy kicsit segíts ebbe, jó? Azért kértelek meg téged, mert annak idején, mikor először felhívtál telefonon, akkor láttam, hogy úgy nagyon komolyan akarod venni azt, ami vár reád. Nem mintha az előtti dolgot is nem vetted volna komolyan, csak azok nem éppen abban voltak, amiben reméltél. Egy pár szóban ezt elmondanád a rádióhallgatóknak, hogy miben voltál.
1: Én kezdem gyerekkoromban vallásos családban nevelkedtem, aztán meg eltávolodtam Istentől, és mindenféle technikát, praktikát kipróbáltam, és még dolgoztam is benne, masszírozással, meg energiakezelésekkel, meg ilyesmikkel foglalkoztam. Közben lett egy fél családom, amiben ugye nem házasodtunk össze, lett két csodálatos gyerekünk, közel 20 éve együtt élünk. Én azt hittem, hogy nagyon jól vagyok, és vagyunk, mert most is látszólag úgy érzem. De közben megbetegedtem, súlyos betegség gyötör, amikor kiderült több fázisból, több részből, ez amikor először megtudtam, hogy rákos vagyok, aztán még átétem is lett, akkor tudtam, hogy csak a jó Isten tud rajtam segíteni. Már akkor kezdtem megvilágosodni ez a bennem, és akkor elkezdtem keresni a jó Istent, és akkor is mindenféle más irányba vittek, amik csak egyszer jó Isten üzent egy kedves, nagyon régi barátom, aki nem is találkoztam barátnőmmel évekkel keresztül, és ő hívott fel, hogy ide kell jönnöm, és én ezen nem is gondolkodtam, és azóta járok minden egyes alkalommal, és érzem, hogy jó helyen vagyok, és megérintett a jó Isten, és meghívott, és itt vagyok. Időközben nagyon jól voltam egy évig, ahogy elkezdtem ide járni, és tényleg azt hittem, hogy teljes gyógyulásban részesültem. Aztán mégis jöttek most újabb komplikációk, ami konkrétan nincsen kiderülve, hogy áttét vagy micsoda, de a tüdőmre már három alkalommal nagyon sok víz gyűlt. Első alkalommal másfél liter, másodszor 1,7-at húztak le, aztán végén 3 litret. Akkor májomban is van egy kisebb valami, ami ismét megpróbált eltávolítani a, és nem is eltávolítani, hanem megrendíteni.
0: Megingatni.
1: Megingatni, igen, a hitemben. És ugyebár ezt sajnos gyarló emberként én ezt így is éltem meg a kórházban, és nagyon-nagyon gyötrődtem. Nem tudtam örömmel fogadni, hogy, vagy dicsőíteni az Urat azért, hogy ezt kaptam, nagyon haragudtam ismét. Féltem. Halál, félelem volt megint bennem, fájdalmak gyötörtek. És ezért nem tudtam úgy fohászkodni a Jóistenhez, ahogy szerettem volna.
0: Köszönjük szépen. Időközben ugye a menetrendben úgy derültek ki dolgok. Lassacskán, hogy mindabból, amivel kapcsolatba léptél időben, attól vagy mi felejtettük el, hogy nem szóltunk neked, hogy takarítást kéne végezni, a régi kapcsolatoktól megszabadulni, elmaradt. Aztán közben-közben úgy kiderültek, ugye?
1: Hát őszinte leszek, itt ebben az altemplomban egy testvérke már régen, még akkoriban felhívta figyelmemet, hogy ő vagy tudta valahonnan, hogy doteránsz alajokat használtam, mert végül is nem forgalmaztam, csak használtam. De úgy azt gondoltam, hogy most mi, hát most az egy olaj, hát most mit kéne én ezen...
0: Maximum az ember elcsúszik rajta.
1: Igen. És tényleg ez akkor voltam figyelmeztetve, de én azt hittem, hogy most mit ártott. És aztán, igen, akkor most újabban ismét egy másik testvérke, miközben imádkozta, kértem, és ő rám tette a kezét, mind azt mondja, hogy a dotera jött be, és akkor azt, hogy kéne azért felszabadító imát, vagy mit kérjek, nem tudom, és nem értettem, hogy mit kell csinálja. És aztán végül kiderült, hogy ezt mind el kell dobni, és meg kell szabadulni tőle.
0: Azelőtt pedig nem még volt?
1: Azelőtt voltak diplomáim, igen, amit ugyancsak így itt derült ki, hogy azok is nem kell nekem ott legyenek, habár úgy éreztem, hogy ártalmatlanok számomra most.
0: Mert csak papír.
1: Mert csak papír, igen, és úgyse foglalkoztam már a dologgal. De igen, azok is ott voltak, igen, azok is most ebben az időben szabadultam, meg égettem el. Aztán most még könyveket égettem el, amik azok is úgy gondoltam, hogy Isten és könyvek, és küldtem egy fotót Tündinek, és akkor, hát igen, azokat is most a csomó könyvet megint beraktam a kandallóba. Tehát nem csak azt a párat, hanem még válogattam ki.
0: Tudtuk, hogy melegek a nyáron.
1: Hát nagyon meleg lett otthon, de tényleg úgy égtek, hogy belocsoltam így olajjal, hogy gyorsan égjenek el, ne is lássa a család, mert ezt hiszik, meg vagyok bolondulva, mikor raktam ki a sok olajat, hogy eddig mindezt meg kellett vegyük, most meg mit csinálsz vele? Anyukám el is kapta, össze is vesztünk, hogy most meg vagy, na, hát igen, hogy ne jöjjek többet ide a közösségbe, meg hogy mi van itten, hogy...
0: Olaj nélkül hagytunk.
1: Igen. Már lehet egy ilyen, és egy kicsit hibás voltam, hogy azt úgy nem tüntettem el időbe, közben ő hozzánk jött véletlenszerűen, és azt mondja, hova én mondom, készültem, hogy kiöntögessem, vagy valamit csináljak vele, vagy nem, hogy ne dobjam úgy bele. Hát igen, és akkor ezt észrevette, hogy hova indult el ez a dolog. És lett bele nagy kalamájka otthon.
0: Igen, mindig kalamájka lesz akkor, amikor idegen erők ütköznek az isteni kegyelemmel. Az ember életében kalamájka lesz. Testvérünk sok érdekes dolgot említett, ugye, amit ugye, mai modern emberként sokan jónak találunk, vagy ártalmatlannak, vagy ehhez hasonlónak. Viszont jó tudni, hogy vannak áldott és átkos tárgyak. Azok a tárgyak, amelyek az Antikrisztus szellemét képviselik, ugye azt onnan lehet felismerni, hogy a megváltás kegyelmét mellőzik, és annak helyébe valamilyen ilyen technikát, praktikát, olajat, diplomát, mint tudom én, miket ajánlnak, ilyen gurus ajánlatokat, mantrákat, meg ehhez hasonlókat. Az mindaz azért van, hogy a megváltás kegyelme az ne tudjon behatolni, része lenni az ember életnek teljesen. Több ilyen minden van, ami miatt a gonosz, hogy, amit kihasznál a gonosz, hogy ne tudjon teljesen részesülni az ember a megváltás kegyelmében. Lehet ez egyszerűen haragtartás, rossz emlék, vagy mint tudom én milyen magatartás, amik egy sérülés, egy múltbeli neheztelés, meg mind, amit ugye az ember tartogat, hogy megbocsájtok, de nem felejtek. Ezeket mind olyan támaszpontnak lehet használni a sötét erőknek, amin keresztül támadhatnak. Említetted, hogy kezdetben úgy jól felszabadultál, de utána kiderült, hogy mégsem vagy teljesen szabad.
1: Igen.
0: Ezek a kezdeti szabadulások ugye abból fakadnak, hogy az ember beindul lelkesedve arra az útra, amelyben Isten szabadát tudja tenni, viszont ugye a lelkesedésében belefelejt, hogy gátak vannak még a körülötte, és akkor ezek ott lappagnak, és aztán idővel kibújnak, hogy hapá, na hát még csak, mert nem is éppen úgy van, hogy te elgondoltad. Igen. Jelenleg milyen te most voltál ellenőrzésre, ugye?
1: Igen, ma voltam Remenén. Láttam most máma, igen, de az
0: mikor
1: még ugye
0: ma?
1: Ma 3 órát. Bocsánat. Pénteken 3 óra kellett.
0: Jó, ügyünk, mert ma szombat.
1: Bocsánat. Igen.
0: Pénteken. Meglepődtem, eléptél.
1: Hát az jövő péntekre lesz meg annak az eredménye, de én bízom benne, hogy szabadulást nyertem. Mert a tegnap egyedül otthon voltam, miután beszéltünk, és tényleg mindent összetéptem darabokra, és igen, próbáltam, remélem, hogy most már kipucoltam nagyjából, ami bízom benne, hogy mindent.
0: Semmilyen támaszpont nem maradt.
1: Hát, na, ki tudja, hogy itt-ott még vagy mi az, amit még én úgy gondolok, hogy nem ártalmas, és közben az lenne. De majd kiderül az is, gondolom, vagy nem tudom. Mindent most már nem szedhetem le egy a polcról, az összes szép irodalmi könyvet is, meg mindent. Hát

0: a masszírozást. Többször kérdezték, hogy a masszírozás lehet ártalmas. Maga az a masszírozás, amikor valakit úgy megfogsz, és meg felsérkáncsolod, voltam valamit volt. Rögtön használt. Ugye, azzal nincsen baj, hanem akkor van a baj masszírozással, amikor most feltelek energiával, és akkor most...
1: Igen.
0: Ugye, energia készlettel végigsurulok valakit, vagy ezzel koncentrálok, vagy ilyesmi, vagy vannak ilyen személyek, ugye, akiket azért kurzusok vannak elég jó, pénzét meg lehet venni. Igen. És ezekkel viszont gond van, mert ezek energia hordozók, és nem tudjuk pontosan, hogy mit hordoznak, és hogy mibe kerül nekünk ezeknek a működése. Visszaemlékszem egy kedves ismerősre, és nyugtassa, eljött Kovásznára fürdőre, és szólt telefonon, hogy ott van, és látogassam meg. Meglátogattam, és elmondtam, milyen panaszai vannak. Aztán segítettem neki, hogy megoldódjanak. Majd két napon visszahívott, hogy visszajöttek a panaszok. Én azt gyanítottam, legalábbis, hogy mert csináltam, a masszírozás után jöttek vissza, hogy az a masszírozó valamilyen energiaképviselő volt, aki már részesült...
1: Elhatásban vagy ilyesmi.
0: Igen, a bemondolatban, igen. Jó, ezek azok a dolgok úgy nagyjából, és mondottad, hogy jelenleg a májadon is van valami?
2: Igen, azt most előszedtük a CT-ket, remenéket, mert ott kérték a régieket, hogy összehasonlít, összevessék majd az eredményeket, és a tavaly is volt nekem ott egy olyan 4 milliméteres, most annyi, hogy most 9 milliméter volt, de na, az egy év alatt na, nem tudom, hogy az majd kiderül most, amikor összevetik, vagy most, hogy mit látnak a remenén, mert ez az előző CT-n látszott, amit egy hónapja csináltak. Na, és most azt kérte a doktor, hogy most akkor csináljunk egy remenét is, mert azzal jobban fogja látni majd, hogy mi az a májamon. Na, azért van ez. És a tüdőm viszont most, mikor visszamentünk Csíkba, akkor azt mondta, hogy már jól van, de én csak köhögök, meg hogy rotyog, mikor veszem a levegőt a tüdőm, és mondták, hogy olyan 200 milli víz maximum, ami van, azért most nem szúrt meg, de majd hétfőn ismét kell menjek vissza, hogy nézze meg, hogy még gyűlt-e azóta, vagy gyűl-e, vagy leállt most már. Mert igazából rákos elváltozás nem mutatott ki a folyadék minta, mert azt nem vett biopsziát, hanem csak a folyadékot küldt el kontrollra, és abban nem volt elváltozás. És mondják, hogy ha lenne valami, olyan nincs, hogy nem válik le sejt abba a folyadékba, hogy jó, orvosilag. Ezt mondták.
0: Úgyhogy ez jó. Amúgy hír. A tüdőden is volt áttét, ugye?
2: Azon nincsen, nem, csak víz gyűlt.
0: De nem volt, nem,
2: nem
0: is volt?
2: Nem volt, nem volt. Nem, csak most megerültettem magam, vagy valami lett, ugye megmásztuk a Csukáshegységet, és utána így kezdett így a légcsövem így ilyen irritáló érzés lenni, és akkor aztán egyre rosszabbul voltam, és egy hónap múlva, amikor már nem bírtam, elmentem, akkor derült ki, hogy víz van a tüdőmön. Hogy a mellhártya gyulladás volt-e, vagy tüdőgyulladás, amit nem vettem észre, és attól gyűlt. Bízom benne, hogy ez volt, és nem áttét, mert nem láttak semmilyen elváltozást a tüdőmön, csak hogy gyűlt a víz. Úgyhogy ez egy részből nekem.
0: De hogy visszaemlékszem, mikor először beszéltem veled, akkor voltak valami áttétek? Vagy?
2: A csontra van áttét. A mellemből lett a csontra rögtön. És utána a májam nem bírta azt a gyógyszert, amit felírtak erre a kezelést. A kiszkálit, azt nem bírta. És 1500 fölé mentek a máj funkcióim. És akkor azt ki kellett ugye egy májgyulladást kezelni, és akkor átváltott egy másik gyógyszerre a doktor úr, és akkor a májam az aztán bizonyos gyógyszerekkel vissza lett állítva normál. Most már normál értékek vannak a májamnál. De azt hittük, hogy az is áttét, de nem áttét volt, hanem a gyógyszer okozta

0: gyulladás.
1: Igen.
0: Csak ez is utólag derült ki.
1: Mi volt megtámadva a rákos sejtekkel? Mit támadtak meg?
0: A csontot. Tehát a mell műtétem után nekem nagyon kezdett fájni a derekam, hátam, vállam, a kezemet így kellett tegyem egyik fogva a másikat. És akkor nagyon sok, az egész gerincembe, vállamba, mindenhol volt pötty áttét. Tehát az látszott akkor, de én azután teljesen jól tudok mozogni.
1: Tehát az áldás után
0: jött. Igen, hogy ide elkezdtem járni, az onnantól kezdve nagyon, és a karomat is, tehát nem tudtam felemelni, akkor csak így. Na, ott az volt akkor, igen, az áttétem.
1: Most akkor még van köhécselése?
0: Köhécselés volt itt, de most már egy jó ideje nem köhécselek. Mikor leültem, akkor olyan fullasztó, ilyen innen jött valami, de most már nem volt. Igen.
1: Igen. Van-e még valaki hasonló helyzetben a jelenlévőkből? Van, akinek van-e képződménye?
2: Hasfalba állítólag,
1: vagy ő megnézték?
2: Ha megnézték, és igen, 12 éve meg voltam műtve, csak ezzel, most, hogy nő vissza. Újra formálódott.
1: Fejlődik, jó? Ott nézzük meg. Maradj állva, Lisszás.
3: A májon van egy kutyaférges ciszta.
1: Jó.
3: Így be van tokosodva, de belül úgy mondják moszkói élő. Még epekő, és a belek között valami folyadék a kis medencébe.
1: Jó.
4: Nekem is mell és csont, és a tüdőn, vagy köhögtem sokat, most már megszűnt a köhögés.
1: Én ezt nem igen értem.
4: Mell elkezdődött, csont és tüdős nyirokrendszerbe is.
1: Tehát mellrákból áttét van csontra, meg nem
4: igen, értem. De nem tudták igazából behatárolni, most utoljára azt mondták, hogy az-e vagy kalcifikáció, ami mellékhatás az előző kezeléseknek.
1: Csás, meg hátrább kerüljek. Ha nem, gyere előre, hogy az itt legyen. Még egyszer elmondanád, hogy...
4: Igen, a mellről indult, nyirokrendszerbe is
1: volt. Tehát a melledet támadta meg a rákbetegség?
4: Igen.
1: Honnan átment a nyirokrendszer?
4: Nyirokrendszer, igen, a csonton is voltak, elváltozások, és köhögtem egy jó ideig, most már a köhögésem az megszűnt.
1: Uh-huh. Jó. Ne is menj vissza még egy kicsit, jó? Kérnék két-két szolgálót a beteg testvéreinkhez. És a hallgatóság között vannak. Jaj, bocsánat, mert itt nem kérdeztük meg. Elnézést.
5: Cisztam.
1: Ciszta. Altesbe, ugye?

Hanem talán a hallgatóságban is van olyan, akinek valamilyen képződménye van. Ha van valaki hívő ember mellett, akkor Jézus nevűen tegye a jobb kezét a beteg testrészre, hogyha nem, akkor saját magának tegye oda.

Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében, a Te színed elé jövünk néked az élő Istennek, az élet szerzőjének. Elsősorban irgalomért fordulunk Te hozzád, Uram. Minden emberi tévelgést és gyöngeséget a lábad elé tesszük. Akár becsaptak bennünket, akár vágy volt a szívünkbe, hogy idegen erők beléphessenek az életünkbe. Légy irgalmas felettünk, Uram. És mert irgalmas Isten vagy, emberi gyöngeségünk és tévedéseink megbocsájtására fogadd el Szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül. És segíts bennünket, Uram, hogy első helyre tudjunk tenni, hogy semmi más ne uraljon minket, és ne befolyásoljon, csak Te, az élet szerző, aki meghaltál értünk. Segíts ebben a döntésben, Uram. Segíts, hogy tudjuk ezt komolyan és határozottan venni. A sötétség lelke, amelyek rászálltak és véreinkre, hogy kötözöttségben részesítsék, Jézus szent nevére megtörjenek, és eltűnjenek. Urunk Jézus Krisztus szent nevedre meghajlik minden térd, mennyben, a földön, és jelenlévő testvéreinkben is. Szent nevedben tettük kezeinket beteg szenvedő testvéreinkre, hogy mindaz, ami megköttetett bennük, bármink keresztül, Uram, akár örökség, akár személyes tévedés, vagy mások rossz indulata, az Krisztusban, az élő Isten fiában törjön meg. Uram Jézus, Te mondottad, ha ketten vagy hárman egyetértve kértek az Atyától az én nevemben, megadom nektek. Íme hozzád kiáltunk jelen és távol lévő testvéreinkért. Irgalmas szíveden keresztül kérünk, tisztítsd meg! Jézus szent nevére törjön meg minden képződménynek gyökere és csirája, ti bennetek Istenek gyermekei. Bárhol lenne szervezetetekben, Krisztusban, aki legyőzte a halált a feltámadása által, törjön meg ezen képződmények forrása. Urunk, színed elé hozzuk mindazt, ami akár örökségből származott, emberi tévedésből, rossz szándékból, vagy idegen erőktől. És mennyei áldásod járját gyermekeidet, járját és töltse be teljességben a teljes megtisztulásra, szabadulásra. Áld meg ezeket a szervezeteket, Uram, és tisztítsd meg. Bárhonnan maradtak, akár balesetek, műtétek, vagy bármi által, szent nevedre tisztuljanak meg. Kegyelmed járját a tüdőket, szíveket, gyomrokat és nyombeleket, vékony és vastag belet, epét és májat, lépet és hasnyálmirigyet, veséket és vesevezetéket, és az egész altesti szervet. Jöjj, teremtő lélek, jöjj, szállj alá közös kérésünkre, Krisztusban, aki meghalt értünk, és töltsd el gyermekeidet a teljes megtisztulásra. Nem javulást kértünk, Atyánk. Te a teljesség Istene vagy,
Ezért kérünk, mennyei áldásod járját gyermekeidet. És kérünk a csontozatért is, Uram. Áld meg a gerincoszlopokat. Vár csipőcsontot. Kar lábcsontot. És tisztítsd meg, hogy ha netalán megtámadta a betegség, vagy ritkulás van benne, az benned az élet szerzőjében teljesen felújuljon, felfrissüljön. Minden kötelék megtörjön, és áldásod kiáradjon jelen és távol lévő testvéreink csontozatára, egész lényükre. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, Teremtő Lélek! Ó, Atyánk, Istenünk, a Te szavadra kiszáradt a Vörös-tenger, az égből mennyei manna hullott, és a kősziklából víz fakadt, hogy akik szövetségre lépnek Te veled, tengereken átkeljenek, a pusztában ne éhezzenek, és sziklák között ne szomjazzanak. Testvéreink kerességük által szövetségeseid, mert gyermekeidé fogadtad őket. Ezért kérünk, Istenünk, áld meg most, és tisztíts meg minden köteléktől és kötözettségtől, a halál lelkének minden megnyilvánulási formájától, aggodalomtól és félelemtől, és a beteg lelkének kötelékétől. Jézus szent és hatalmas nevére tisztuljon meg minden ráváró gyermeke, hogy megtapasztalják isteni hatalmasságát, amelyről ő maga tanúskodott, hogy néki adott ott minden hatalom a mennyben és a földön. Urunk Jézus, védj hatalmat beteg testvéreink felett. Áld meg, Uram, hogy első helyre tudjanak tenni, hogy meg tud tisztítani és szabadá tud tenni testben, lélekben és szellemben. Hogy semmilyen sötét erő ne uralja. Igen, van valaki a hallgatóságnál, aki most úgy gondolkodott, hogy jó, hát neki az altestében vannak, és azt nem említettük. Atyánk, azt is megemlítsük. Érítsd meg őt is ott, ahol van, Uram, és tisztítsd meg. Tedd szabaddá. Te hatalmas Isten vagy, és mindent megtehetsz, Uram. Mi pedig Szent Fiad nevével tettük kezeinket testvéreinkre, a belévetett hitünk által, hogy a gyógyulás eszközei lehessünk. Nem a képességünk, hanem az ő kegyelme, a megváltás ereje áradjon ki. És tisztítson meg minden szükségben szenvedő testvért. Teljesen tegye tisztává. Teljesen Jézus szent nevére. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj még mi ebben, teljesebben, Uram! Teljes gyógyulást kérünk, teljes szabadulást, hogy az Isten gyermeki öröm be tudja tölteni hálaadásra gyermekeidet, hogy megérinthetted őket, mert vágyott az ő szívüket a érintésedre. Ó, jöjj, Teremtő Lélek! Jöjj, mélyen, mélyen, mélyen, mélyen, mélyen járd át! Teljesen! Teljesen csorlásig, rogyásig, töltsd be a teljes gyógyulás, a teljesre benned az életszerzőben, még mélyebben, Uram, még teljesebben, hogy semmi nem maradjon abból, ami nem tőled származik, sem tulajdonukba, sem testükbe. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj, és tisztítsd meg hatalomban és erőben. Töltsd be szent lelkeddel. Teljesen. Ó, áldunk és magasztalunk téged, az élő Istent, a világ teremtőjét, a seregek urát és Istenét, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istenét, és mindannyiunk Istenét, minden kegyelmedért, amelyel
megáldasz bennünket, mert hozzád kiáltottunk, Uram. Köszönjük ezt a lehetőséget. Köszönjük, hogy ennyire szeretsz bennünket, Uram, hogy meghívtál erre az éjszakára, hogy ezt veled töltsük és megtapasztaljuk Isten jóságodat, ami által megtöröd a sötét erők fogságát minden jelen és távol lévő testvérünkben, akár testben, lélekben vagy szellemben van, hogy teljesen megtörjenek ezek az erők, és helyébe az Isten közben járására Isten áldása betöltse az új életre, a benne valóra, ebben való teljességre. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, mennyi áldás! Jöjj, dicsőj meg! Teljesen! És kérünk, Atyánk, formáld át a gondolatvilágot. Add, hogy igazi lélekből fakadó döntés szülessen, hogy első helyre tudjunk tenni az életünkbe, hogy semmi más ne uráljon és ne befolyásoljon, csak szent lelked ereje, a teremtő erőd. Jöjj, teremtő lélek, jöjj, jöjj, jöjj, jöjj, jöjj, és járj át, és tisztíts meg, Uram, minden jelen és távol lévőt, hogy megtapasztalják, hogy mennyire szereted. Ó, köszönjük neked, Atyánk Istenünk. Köszönjük, hogy hozzád kiálthatunk és kérhettünk tőle, te pedig meghallgatott kérésünket. Nem azért, mert mi kértük, hanem azért, mert szenvedő gyermekeidet, tévelygőket szereted, és részesíteni akarod a te szeretetedben. Töltse be szent lelked tüze, és perzseljen ki minden konkolyt az életükből. És áld meg, Uram, az Isten gyermeki örömmel teljességre, közös kérésünkre, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Ámen. Köszönöm szépen a segítséget!

0: Mit tapasztaltál?
1: Hát folyamatosan szabadulást. Tehát ilyen elérzékenyülést, amiben folyamatosan a hálaérzése töltött el, hogy ennyire szeret engem az Úr, és nem hagy el, és hogy bűnbánatot is éreztem, hogy én nem tudok kitartani olyankor, amikor szenvedek, vagy nem úgy, nem vagyok ugye jól, és akkor nem tudok rá, jó Istenre úgy gondolni meg, vagy Jézus Krisztusra, hogy igen, ők akkor is ott vannak velem, amikor én rosszul vagyok, és az én azt is a javamra tudják majd fordítani, és ez a bűnbánat érzés így jött fel bennem, hogy miért voltam ilyen. Az alatt, az idő alatt. És most szabadságot érzek.
0: Most jó, és a szanyál mélyet nézd meg, hogy van-e valami abból a...
1: Azért csinálom, mert amikor csinálták ma remenét, akkor meg kellett szívjam, és kifújjam, és nem bírtam úgy tartani, kifújva a levegőt, de most elég...
0: Én még kettőt ilyen szusszal, mi levegő nélkül maradunk.
1: Most jó, igen. Hát, hogy nem tudtam ott bent tartani, akkor imádkoztam Jézushoz, hogy segítsen, hogy tudjam, amíg ugye ment felszabadítottak, hogy lélegezhetek normálisan. Nem bírtam tartani, kellett egy kicsit lélegezzek, de most jó, bírom.
0: Igen. Ennek a májon megjelenő... Nem tudom, minek volt-e valami következménye, vagy úgy nem?
1: Nem. Nem, most, mikor még én bent voltam, Lori előszedte ott a dosszáromat, és akkor nézte, hogy a tavaly, amikor ugye volt az a rossz májfunkció, és itt szennyőgyön csináltak remenét, és volt valami akkor is. És az nem nőtt olyan nagyon lényegesen...
0: De gondolom nem akadod emlékben megtartani.
1: De hogy is én semmi. Én azt is gondolom, hogy már ott nincs semmi, úgyhogy tudom, hogy a Jóisten megszabadított, és éreztem is most ezt. Úgyhogy nem aggódok én most ezért, mert Jóisten.
0: Igen, viszont azt el kell mondjam gyakorlatból, hogy általában ugye az orvosok mindig arra alapoznak, amit konkrétan látnak az ellenőrzésnél. És már többször volt ilyen dolgunk, hogy valakért imádkoztunk, előre megcsinálták az ellenőrzést, imádkoztunk, és akkor utána azt szerint folytatták, amit előtte láttak, és nem azt szerint, ami történt az áldás után. Azért úgy jó, hogy áldásban mindig kivizsgálás előtt kéne részesülni, mert
1: majd meglátjuk, mert én ezért valahogy nem aggódtam ezért a máj valamiért ott, és úgy érzem, hogy én értem, volt imádkozva az utóbbi időben, Tibor is minden nap felhívott, és Tünde is, és én szerint
0: áldás,
1: igen, volt áldás kérve, és én bízom benne, hogy ott az nem lesz azon most olyan, ami...
0: Igen, azt úgy jó tudni, hogy az általános áldásnak megvan a hatása, de amikor valamilyen ilyen pontosított dolog van, akkor külön kell áldást kérni. Hát ugye, hogy most is, most kértünk. Jó?
1: Amúgy még lesz egy CT, úgyis. A doki mondta, hogy majd megint csinált a szeptember végén egy CT-t, és akkor ott úgyis kiderül.
0: Na
1: majd,
0: jó,
1: hogy
0: akkor jó.
1: Úgyhogy... Sajnos most annyit sugaraztak, hogy még arra is kell kérjek áldást, hogy már egyfolytában tüdőrengem, én nap három...
0: Szerintem otthon nem is kell villanygyújtsal.
1: Szerintem sem, most már csupa röngemből álltam. Mikor szennyőgyön be voltam fektetve, hármat csináltak egymás utáni napokon, itt is csíkban már hármat csináltak, most még egyet csinálnak, tüdőröngent, amit általában igen, csak egyet szabadott egy évben. Igen, most már 6 volt.
0: Igen, most a tüdőn meg van szokva, a sok gáz, meg minden, de most lehet csinálni, nem
1: most adnak. Annyi, hogy... Na de...
0: Jó. Ha van itt meg szeretnék a Szent Istennek egy pár szobat, tedd meg.
1: Istenem, köszönöm, hogy ennyire szeretsz engem. Köszönöm a Szent Fiad, gyógyító, Szent Lelkét, hogy ennyiszer már kegyelmet kaptam, Uram Jézus, tőled, és köszönöm, hogy most is meggyógyítottál, és éreztem a jelenlétedet. Áldalak, magasztallak, Uram Jézus, mert te vagy az áldott orvos, aki bármilyen problémánkat meg tudod szüntetni, csak én kell befogadjam, és segíts abban, hogy megmaradjak a te dicsőségedben, Uram. Áldalak, magasztallak, és dicsőítelek. Amen.
0: Amen. Köszönjük szépen, legyél vidám.

0: megkérném a többieket is.
1: Nekem nagyon kezdett fájni a gyomrom, felpuffadtam, és hát a hátam is kezdett fájni, a hátam gerince, még itt fejjel.
0: Az ima alatt?
1: Igen, és ez nem szűnt meg.
0: Még nem szűnt meg?
1: Nem, és a kezeim is leizzadtak, nem tudom, olyan ideges lettem.
0: Jó. Jó, köszönjük.
2: Én egy olyan erős fúróságot éreztem, és olyan érdekesen összecsavarodott ott valamit éreztem.
0: Valahol bent becsavartak?
2: Összegörcsült. De nagyon jól érzem magamat.
0: Jó, ha meg szeretnél valamit köszönni, akkor meghallgatnánk.
2: Mennyi, atyám, köszönöm szívemből ezt a mai éjszakát. Köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm, hogy gyógyítottál. Amen.
0: Amen. Jó.
3: Különösebben ott nem éreztem semmit, hanem az egész ima alatt a hátam forrósodott, viszont fáj. A hátam kezdett fájni, és akkor a vége felére jött egy olyan, mint hogyha kéne úgy pökkedjek, de innen jött valahonnan. És akkor egy olyan félfájfájás, olyan
0: tompa. Jó, megértettem. Megkérlek ismételd utánam. Jézusom, te sokat szenvedtél ártatlanul. Hogy megváltsd a világot. Nem zugolódtál és nem nehezteltél. Nem estél kétségbe. Bocsáss meg nekem, Uram. Hogy megpróbáltatásaimban. Gyöngeségeim következtében. Beengedtem a lelki fájdalmat. A félelmet. A békétlenséget. A kétségbeesést. És most uralkodnak fölöttem. Kérve kérlek, jöjj segítségemre. Hogy minden átélt fájdalmamat. Egyesítsem szent szenvedéseiddel. És legyen áldás azok részére. Akik bántalmaztak. Vagy rágalmaztak. Felajánlom fizikai fájdalmaimat is. A bűnök bocsánatára. Fogadd el tőlem, Uram. Hogy hozzád hasonló lehetek. Hogy minden gyötrő erővel. Magasztallak téged. És áldom szent nevedet. A teljes győzelmedre. Az én életemben. Amen. Jó.
3: Most még a levegő is magasabb. Igen, mert volt bennem félelem is.
0: De hogy tudják ezek, hogy kell csinálni? Igen, most próbáld ki ott, ahol fájdalmat éreztél meg.
3: Nincsen.
0: Te teljesen felszabadultál?
3: Még itt olyan fent még van benne.
0: Ott meg egy kicsi van. Akkor ismételd utánam. Jézusom. Te irgalmasságot gyakoroltál.
3: A kereszten.
0: Mindazok fölött. Akik elárultak. Halálodat keresték. Kigunyoltak. Megkínoztak. És életedre törtek. Kérlek, fogadd el számomra is. Hogy minden fájdalmamat. Lábad elé tegyek. És szívem mélyéből. Megbocsássak. Minden bántalmazomnak. Teljesen és végérvényesen. Szívem mélyéből. Jaj, szentlek, jaj, irgalmasság lelke, és áradj ki testvéremre, és mindazokra, Uram, akik valaha bántalmazva voltak, és nehéz nekik megbocsájtani, törzd el a mennyei irgalmaddal, hisz te mondottad, Jézusom, irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Árasz ki az irgalmasság lelkét mind az én gyermekeidre, hogy örömteli szívvel tudjanak megbocsájtani, örömteli szívvel, Uram, örömteli szívvel, hogy ezáltal téged szolgáljanak. Isten szent lelket töltsön be ezzel, és legyen teljesen szeretetében, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen.
3: Innen eltűnt.
0: Igen?
3: Kicsit a Vallomhegye. Valahogy úgy mindenki lehet arra felé, akkor nem tudom.
0: Uh-huh. Szokták népiesen mondani, hogy megy mind a zsidóba a fájdalom. Van a zsidőseid?
3: Nem tudom. Nem tudom. Lehet.
0: Jó. Nehezen akarnak elmenni, úgy látszik, de nincs esélyük. Na most próbál meg a válaszot.
3: Egy kicsit olyan nehéz, de nem faj.
0: Nehéz még. Mi pedig köszönjük, Atyánk, hogy kérhettünk és áldjuk Szent Nevedet, mert meghallgatott kérésünket, Uram. Áldottad a Szent Neved minden kegyelmedért, amelyen megáldottad testvérünket, közös kérésünkre, és mindazokat, Uram, amiket megáldottál. Legyen dicsőség és dicséret te néked, Uram, a teljes szabadulásra, teljes gyógyulásra, akik befogadták kegyelmet az életükbe, hatalomban és erőben, Jézus nevében. Amen. Még egyszer próbált ki.
3: Csak húz.
0: Csak húz. Meg volt sérülve a vállad?
3: Egyszer estem el.
0: Úgy, te csak oda a vállára kezedet. Atyánk, Istenünk, színedre hozzuk azt a sérülést, amit testvérünk elesés közben átélte, és bármi sérült meg benne, Jézus szent sebeiben itt most nyerjen teljes gyógyulást. Minden ízület és inszalag, porc és izom, csontozat, idegpálya és érrendszer teljesen álljon a helyére, helyezkedjenek meg és frissüljenek fel a normál működése benned az élet szerzébe, most is mindenki. Amen. Próbáld ki.
3: Még van benne.
0: Még van benne? Jó. Maxim 10 perc, hát meg kell szűnjön. Hogyha nem, akkor majd jelézzél viszont, hogy úgy felejtsünk, jó?
3: Jó.
0: Jó, köszönöm. Ki volt a következő?
4: Én mindig járok kezelésre. Most október végén kell menjek CT-re.
0: De mit tapasztaltál, még imádkoztunk kétet, mert mi hallgathassuk, hogy hova jársz kezelésre, CT-re.
4: Igen.
0: Most még imádkoztunk, mit tapasztaltál?
4: Hát különösebbet nem.
0: Úgy meg voltál elégedve, vagy meg vagy a kezelésekben úgy benne?
4: Hát mindig azt mondják, jó az eredmény, aztán azt.
0: Jó, köszönjük szépen.
5: Nekem egy pici mellkasi nyomásom volt.
0: Igen?
5: De utána megszűnt, úgy érzem. És a torkomnál is, de most olyan könnyebbség van bennem.
0: Igen. Valamit úgy meg kellett bocsássál.
5: Igen, tudom, azt próbálom. És úgy érzem, hogy letettem, és imádkozom.
0: Letetted teljesen? És végérvényesen?
5: Igyekszem, azt nem tudom.
0: Kirúgtad a neheztelést?
5: Azon vagyok és imádkozom.
0: A lelki fájdalmat? Hogy teljesen?
5: Szeretném teljesen.
0: Hogy... Atyánk, Isten szent fiad nevében színedemünk mindazokkal, Uram, akik lelki fájdalomban, sérelmükben beengedték a békétlenséget vagy haragot. Sötétségnek lelkeikig becsaptátok Isten gyermekeit az gyötrelmeikben, engedelmeskedjetek, hátráljatok, és tűnjetek el. Többé ne gyötörjétek Isten gyermekeit, ne próbáljátok fogságba tartani. távozzatok és ne térjetek vissza. Téged pedig, atyán, kérünk, törzs be mennyei irgalmasságoddal ezen meggyötört szíveket a Krisztusban elnyert teljes szabadságra. Ebben van a kitesedés az Atya Fiú Szentek nevében. Amen.
5: Köszönöm szépen. Könnyebbnek érzem magam. Megszűnt.
0: Igen?
5: Igen.
0: Hogyha megméretkezel, azon is látszik.
5: Lehetséges.
0: Jó, ha így meg szeretnék köszönni, pár szabad tedd meg.
5: Köszönöm, drága Istenem, hogy itt lehetek, hogy több mint 24 órája vagyok talpon. Kolozsvárról jöttünk egyenesen ide. Kezelésem volt ma, és erőt adtak, és itt vagyok. Sem vagyok még almos.
0: Na, örülünk, hogy ennyire nyitott a szíved. Mire csináltál kezelést?
5: Kemót kapok.
0: Kemoterápiát?
5: Igen. Igen.
0: Vizsgáltak-e ki? Valami?
5: Két hónapja nem.
0: Nem.
5: Még biztos várnak, mert nem javasol túl gyakran.
0: Jó.
5: Jó. Áldás hallok, köszönet mindenért az Úrnak.
0: Köszönjük. Köszönjük, hogy ilyen buzgó vagy, mert sok múlik ezen a buzgóságon.
5: Igen, pedig volt akadá is, mert a gyermekem táborban van, és nagy triáns szemüvegje eltört, az előtt kellett volna induljunk, és valahogy megsegítettek, az optikát kinyitották, és kicserélték a keretét.
0: Jaj.
5: És itt vagyunk mégis.
0: Hányos dioptriája van a gyerekednek?
5: 5,5.
0: 5,5, és ez úgy súlyosbodik?
5: Nem tudj, nem, igazából most már úgy látjuk, hogy gondolom most stabil évente szoktuk cserélni lencsét. Uh-huh. Örökletes genetikai.
0: Igen.
5: Igen.
0: Nagyon köszönjük, hogy azért ezt fontosnak tartod. Nem egyébért, de már találkoztam ilyennel a héten is, aki ugye elég komoly egészségügyi problémái vannak, és mondom, te a keddi találkozón nem láttalak. Hát nem, mert elment egy előadásra. El lehet menni sok felé, úgy teljesen is. De köszönöm, hogy te nem elmentél, hanem jöttél. Köszönöm. Jó, Isten áldjon meg.
5: Köszönöm szépen.
0: Amire vágyik a szíved, abban teljesedj ki. Köszönöm szépen. Ki volt még? Volt-e valaki? Ennyien voltunk? Megkérlek, menjél oda Marikához. Jaj, igen, na nézd csak meg a vállad, mennyire van most.
3: Most jól van.
0: Elmentek?
3: Onnan el, igen. Így a nyaka minden, de nem tudom most már mitől.
0: Hát hova mentek a váladból?
3: Már inkább kocog.
0: Addig jó, mi kacagásra bírod, addig jó. Hölgatásra van gond.
3: Nem innen el, tehát tényleg, hogy nem ide így érzem.
0: Szerintem nem, hogy nem nyitották ki, és nem tudnak elmenni ott. Akarnának, nem kapják a kiáratot.
3: És azon gondolkozom, de jött egy valami. Ott ez a férjem felé van.
0: És mit tartogatod? Hogy táplálják?
3: Itt, hogy fájjon minden.
0: Hogy?
3: Hogy fájjon minden.
0: Gonosz nagyon ravasz, ki tudja használni a legközelebbieknek a magatartását, hogy karban tartsa az emberbe a békétlenséget. És hogyha nem nyílunk meg a Szentlélek erejére, akkor azt meg is tudják csinálni, mert úgy beindulsz egy-egy magatartásra, hogy most már ebből legyen elég, vagy ehhez hasonló. és az, az működteti a bajt. Éppen egy picit Árpád. Bocsáss meg. Marika, nem lehet mindenki, nem tudja, a hallgatóság biztos nem lássa, hogy neked komoly, úgymond látási zavaraid vannak.
6: Igen.
0: Olyannyira, hogy nem is látsz talán, ugye?
6: Nem egyáltalán.
0: Egyáltalán nem látsz?
6: Nem.
0: Semmi. Viszont megjelennek különböző dolgok a szemed előtt?
6: Hát november 9-én lesz 4 éve, hogy az ima órán, ott az ima csoportban Szentléleken a fény jelent meg, ami azóta is tart, úgyhogy szinte egész nap, egész éjszaka tiszta fényben vagyok, paplan alatt mindenütt, de a villanyégő fényét azt nem érzékelem, tehát se butrot, semmit, de a fény az folyamatosan jelen pillanatban is teljes fényben vagyok, és van, amikor megjelennek ilyen hófehér, csillogó, villogó alakok. Van, amikor kicsikében, olyan is van, hogy 2 méteresben, legutóbb Csíksomlyón, az oltár környékéről jött, és az évek óta, hát akkor abban a pillanatban teljesen jól érzem magam, nincs semmi félelem bennem, de utána úgy elgondolkodok, és mindig kérem a jó Istent, hogy segítséget valamilyen formában, hogy tudjam, hogy honnan jönnek, mik azok, hogy...
0: Igen, azért állítottalak meg most, mert elnézést a szállítóknak, akik elhozták. Azért állítottalak meg, hogyha netalán valaki a hallgatóságból is van, tapasztal meg hasonló dolgokat. Az történik, hogy a lelked nyitottságán keresztül valamilyen kegyelemben részesültél. Én pontosan azt nem tudom megmondani, hiszen azt tudom, hogy Istentől származó kegyelem. És a gonosz kihasználja a képzeletvilágodat utána, hogy békétlenné tegyen. Azt kéne csinált, hogy amikor egy-egy ilyen mélyebb kegyelemben van részed, amikor akár ilyen angyali látogatás, vagy ehhez hasonló van, ne engedd meg a démoni sugallatot, hogy békétlenség legyen a lelkedbe.
6: Próbálok mindig ellenállni. Volt a Szent Klára házba, ugye oda járunk minden csütörtökön szentségimádásra, és volt egy olyan 3 héttel ezelőtt, hogy rendesen láttam, mintha angyalkák, vagy nem tudom mi, de rengeteg, mintha táncoltak volna, és nem tudom mi.
0: Üdvözölted őket?
6: Hát én jól érzem, én akkor olyan lelki békén van, hogy engem semmi nem érdekel, csak érzem, hogy mosolygok, s ott mondta a kismán többen, hogy látszik, hogy az arcom tiszta, fényben.
0: Tehát mindemez, hogy te nem látsz, ők lássák rajtad, hogy jól vagy.
6: Én nem tudom, mit látnak, mert én ezt ugye nem tudhatom, de volt, aki visszajelzett, hogy le is fényképezte, hogy tudja megörökíteni, hogy milyen akkor az arcom abban a pillanatban. Egy asszisztensnő. Még a saját lakásomba is jött értem, és együtt mondtuk el az urangyalát, és azt mondja, kell fényképezzem, annyira tükröződik az arcán. És akkor ugye én nem érzek semmit, csak boldogságot, más nem.
0: És mi adott fel?
6: Hát... mit,
0: hogy cseréljed,
6: nem tudom, vagy? Hogy mit tegyek, vagy mit csináljak.
0: Nem szeretném monoton boldog lenni?
6: Hát az én helyzetemben nem tudom, hogy kik tudnának boldog lenni, mert az egész életem olyan, de mégis a jó Isten segítségével teljesen egyedül. Most van lassan mindjárt 1 éve, éjjel-nappal, és rengetegszer boldogság tölt el annak ellenére, hogy rengeteg a problémám, de mindig a jó Istent első helyre teszem, és kérem a segítségét.
0: De ne engedd, hogy ebbe zavart hozzanak benned.
6: Hát ennél többet nem tudok se imádkozni, se...
0: De igen. De igen.
6: Akkor mit tegyek? Nem tudom.
0: Na, elmondom akkor.
6: Igen.
0: Tehát, amikor egy ilyen kegyelmi felvillanásban van részed, úgy kezdjél bele háladásba.
6: Jaj,
0: ne engedd, hogy az a gondolatmód, ami igen. a világból származik, hogy most ez vajon így, vagy vajon, mert azon a vajon elcsúszol, hanem kezdjél bele háladásba, és úgy magasztald a Isten mindazért, amivel megáldott téged.
6: Hát igen, próbálkoztam, mert van eset, mikor megkételkedem, mert voltak olyan gondolataim, hogy na nem-e a gonosz.
0: Megjelent fehér ruhába.
6: Abba a pillanatban kértem a Jóistentől a bocsánatot, és vezekeltem, hogy megkételkedtem, mert ez nem jöhet a gonosztól, mert a gonosz nem ad vágyat a szívembe, mert én alig várom a szerdai napot, hogy imaóránk legyen, alig várom a szentségimádásokat, nem hiszem, hogy a gonosz buzdítana ilyesmire, hogy
0: nem szokott
6: részt vegyek. Na, úgyhogy nem tudom, hogy mi van, hogy van, de hálás vagyok mindenért a
0: hát
6: jó
0: tudjad
6: Istennek.
0: Mostantól. Most azért eljöttelek meg, hogy tudjad ezután. Rendben. Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében áldunk és magasztunk testvérünk kitartásáért, Uram. Köszönjük, hogy vakságában világosan lát, Uram, a Te igazságodban. De általában most hozzád kiáltunk, Uram, és kérve kerünk mindazokat, akiknek látási problémájuk van, akár jelen vagy távol lévők, teremtő erőd érintse meg. Járja át a központi idegrendszert, a látóideget, ennek központját, és a látószerveket. Jöjj, teremtő lélek! Jöjj, és nyilvánulj meg gyermekeidben. Jézus nevére törjön meg a vakság szellemének fogsága Isten gyermekeiben, hogy tisztán és világosan lássák mindazt, amire Isten meghívta és megalkotta őket. Jöjj, Szentlélek, jöjj, és járd át minden rád vágyó gyermekedet. Törzs be teljesen mennyei fényességet, dicsőségében kiteljesedésre, tisztán látásra, dicsőségedben teljességre az Atya, Fiú, Szentek nevében. Ámen.
6: Amen. Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük, hogy ilyen állapotban is buzgolkodsz, hogy rendszeresen eljössz a virasztásokra.
6: Hát igen, és azt még el kell meséljem két szóba, hogy 20-a, amikor volt a Perkőn a Szent István búcsú, én nem készültem, nem is hívott senki, hogy segítene, nem is készültem. Csaba jelenkezett, hogy hánykor indulnak, mondom, úgy tudom, 10:30, azzal letettük a telefont, én elkezdtem porszívózni, és hallom, mintha a telefonom. És azt mondja a szomszédasszony, hogy megkérlek szépen, Marika, férjem nem érzi jól magát, nem jött, gyere el velem a Szent Misére. Abba a pillanatban ott hagytam mindent, 5 percünk volt. És ezt azért mondom el, hogy a kapunktól ki a kápolnáig, ugye keresztutat végeztünk, ott a Szent Mise, a legnagyobb melegbe visszajöttünk, de úgy tudtam mondani a rózsafűzért kivégig szusz nélkül is énekelni, és olyan volt, mint...
0: Egyáltalán nem szusztottál kivégig?
6: Hát már úgy értve, hogy mindenki mondta, hogy elfáradtam, hogy fáj a lábam, hogy fáj itt, hogy fájod, milyen meleg van, nem bírjuk, és én azt éreztem, mintha valaki vinne, nem tudom, a vállán-e, az ölébe-e, hol-e, de én mikor hazaértem, akkor se éreztem, mintha nem is lettem volna sehova. Tehát a legnagyobb hőségben, és itt is egy hét múlva is adtam a hálát a Jóistennek, mert egész biztosan, hogy ő volt. Tehát,
0: lehet, nem vetted észre, de elmondta egy érdekes dolgot, ami fontos, ami sokan nem vesznek számba.
6: Igen.
0: Mégpedig ilyen az, hogy amikor a szomszédasszony azt mondta, hogy gyere, menjünk, akkor nem azt mondtad, hogy éppen a porszívózást befejezem.
6: Nem, én azt mondtam, jó, hogy nem szóltál 12-kor, amikor végig. Hát 5 percem volt, tehát ami legelőbb volt, magamra vettem, és indultunk. Nem volt itt amit gondolkodnom rajta, de azonnal igent mondtam.
0: Nem, bocsánat, még ez azért fontos, mert már találkoztam olyan esetekkel, amikor valaki imád kért, és akkor mielőtt kezdtük, hogy ja, akkor ezt még tegyem el, ezt még rendezzem el, azt még ugye, és az ilyeneknél általában nehezen működik. Mert dolgok fontosak. Tehát akinek valóban Isten első helyén van, az nem foglalkozik. Az elejtette a porszívót, és megy. De akinek úgy még fontos, hogy na, akkor ezt tegyük helyre, és akkor azt csináljuk meg, és akkor ez, ott egy kicsit problémás a kegyelem kiáradás.
6: És most ennyi ember előtt megvallhatom, hogy az egy év alatt, ahogy egyedül vagyok, mindent meg tudok bent csinálni, és azt is tudom, hogy ezt nem magamnak köszönhetem, hanem a jó Istennek, mert még arra is képes, hogy ha valamit elejtek, vagy valami, előbb azt hittem véletlen, de évek óta nem lehet véletlen, hogy épp arra rálépek, vagy nem tudom milyen formába, de
0: mindent,
6: és nem tudok hálát adni éjjel-nappal, hálát adok, és mindent felajánlok, mert ez hatalmas nagy dolog.
0: Elmondom neked, hogy nem ennyi ember előtt beszélt, hanem ennyi ember után, mert előtte többen vannak, mint utána. Hát nem volt onnan tudjad.
6: Nagyon sokat sírtam évekkel ezelőtt, úgy éreztem, mindenki megvet, mindenki gúnyol, de most egyáltalán nem érdekel, hogy ki mit csinál, csak hogy a jó Isten szerethessem s embertársaimat, mint önmagamat. És ebbe így megmaradjak, más nem, most nincsenek zavaró, semmi olyan, amit nagyobb a türelmem, nagyobb a mindenem, a megpróbáltatások kellős közepette, úgyhogy a jó Isten áldása, úgy érzem, hogy na de ezt is kellő alázattal merem kijelenteni, mert nem merek túl bizakodni, mert az se szabad, valahol az arany középúton meg kell állnom, mert dicsekvés se jó, a hallgatás se jó, és rengeteget gondolkodom, de én most megköszönöm Tibornak, hogy megállított, mert nem tudom kivel megbeszélni ezeket a dolgokat, mert van, aki hiszi, van,
0: na,
6: aki
0: most
6: nem
0: közösen
6: hiszi.
0: Beszéltük meg, hogy bepótoltuk
6: most
0: akkor
6: itt aztán...
0: most.
6: Na, hát az embereknek bármit mondhatunk, de a jó Istent nem lehet félrevezetni, ő ismeri a szívemet, a gondolataimat, és amit érzek, azt kell kimondjam, ha jó, ha rossz, azt úgy egyenesbe kell mondjam.
0: Igazságban mert, nagyon helyes.
6: Igen, itt nincs, amit kertelőzni.
0: Jó, köszönjük szépen, hogy eljöttél, mert
6: én köszönöm.
0: A fuvarosok látom már. Tanulkodnak. Mindenki. Köszönjük, hogy megálltatok. Most már elnézést, hogy lestoppoltunk. Jó. Amíg imádkoztunk, volt-e valakinek rossz közérzete, fejfájás, vagy gyomorfájás, vagy ehhez hasonló? Az előbb imádkoztunk a... Tessék? Neked elment. Már elment. Ne. Tehát nem maradt senki ilyesmivel. Tessék, ki mond?
4: Egy picit ott, ahol összenöveztettük, ott egy picit úgy érzem most, de hát szerintem az...
0: Na, meg, hogy értsük, legyünk világosak. Mi történt?
4: Tehát egyszer, amikor... Most egy picit érzem, hogy itt fáj. Tehát
0: hol?
4: Itt, ahol egyszer a templomban, amikor áldást kértünk, és azt mondtam, hogy az epém, és tetszett mondani, hogy nem az epim, hanem ott valami egyéb van itt nekem.
0: Igen.
4: És akkor én mikor mentem haza, én azt éreztem, hogy ez itt most össze van nőve. Én most is meg vagyok győződve, hogy ott összenőtt. Valami rendbe jött. És most nem tudom, miért érzem mégis, hogy itt egy picit most fáj.
0: Tehát amikor imádkoztunk, akkor kezdett fájni, amikor a testvérekért imádkoztunk?
4: Most utána, igen.
0: Utána?
4: Igen, utána most.
0: Volt benne a nyugtalanság, hogy fejeket nalljál?
4: Nem. Nem tudom, tehát volt egy kérdőjel bennem a sebem miatt, de úgy aztán úgy nem éreztem, hogy az most olyan nagyon, tehát az egy sebkész, tehát az most már gyógyult, tehát ott nem éreztem, csak ott volt egy kérdőjel bennem.
0: Amikor az emberben a kételkedés úgy beleférkezik, akkor kételkedésen keresztül bejöhetnek a volt problémák, amik voltak, és azok vissza tudnak jönni. Ezért fontos, hogy amit Istentől kaptunk, azt ne adjuk fel. Azt nem viheti el senki. Mi odaadhassuk, de nem viheti el senki, mert nincs hatalmasabb, mint ő. És akkor, amikor úgy kezdünk ingadozni, akkor ezek úgy be tudnak csapni.
4: Igen, most nekem most az a kérdés, hogy...
0: Igen?
4: Tehát én most is meg vagyok győződve, hogy az ott rendben van.
0: Jó. És mi a kérdés?
4: Hogy most akkor, tehát hogy felálltam azért, mert úgy éreztem, hogy ott valami fáj, és azért álltam fel, hogy mondom, hát ha megkérdezték, akkor...
0: Jó. Na figyelj rám egy kicsit. Megkérem azokat, akiket ugye a kételkedés lelke megkörnyékez, hogy imádkozzanak velem. Istenem, jöjj segítségemre!
7: Istenem, jöjj segítségemre!
0: Segíts meg engem, Uram!
7: Segíts meg engem, Uram!
0: Hogy élő hitre jussak!
7: Hogy élő hitre jussak!
0: És Jézus nevében, akiben új teremtmény vagyok, kitagadjam, teljesen és végérvényesen,
7: a kételkedés lelkét,
0: és hittel fogadjam,
7: Isteni hatalmasságodat.
0: Isteni hatalmasságodat. Néked a világ teremtőjének.
7: Néked a világ teremtőjének.
0: Akit atyámnak szólítlak.
7: Akit atyámnak szólítlak.
0: És köszönöm.
7: És köszönöm.
0: Végtelen szeretetedet.
7: Végtelen szeretetedet.
0: Hogy szent fiadat adtad ért.

0: Nélkül fogadjam el.
1: Segíts, hogy feltétel nélkül fogadjam el.
0: A te szeretetedet.
1: A te szeretetedet.
0: Akár kísértéseim közepette is.
1: Akár kísértéseim közepette is.
0: Hogy megdicsőülhess teljesen az életembe.
1: Hogy megdicsőülhess teljesen az életembe.
0: Mert megvan írva.
1: Mert megvan írva.
0: Az Isten szeretőnek.
1: Az Isten szeretőnek.
0: Minden a javát szolgálja.
1: Minden a
0: Ámen.
1: Ámen.
0: Jó szent és hatalmas nevére minden bajongolják, minden megtévesztő szellemi erő. Ma Isten gyermekeit kételkedésbe próbálja bevonni. Törjön meg jelen és távol lévőkben. Teljesen törjön meg. És helyébe az élő hit költözön mindannyiunk szívébe, és töltsön el szent jelenlétével teljességre. Jaj, mennyi áldás! Jaj, hitnek lelke! Jaj, és áradj ki! Teljesen, teljesen és mélyen, jelen és távol lévőkre egyaránt, hatalomban és erőben, teljesen, teljesen, teljesen, jöjj teremtőlélek, jöjj és nyilvánulj meg. A mindenható Isten áldás a közös kérdésünkre, töltsön az élő hit kegyelmével, kiteljesedésre az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Ámen.
2: Amen.
0: Mit tapasztaltál?
3: Az a fájdalom úgy ment, hogy egy, mint egy kicsi bugyborék, hogy menegetett elfele.
0: Mi történt?
3: Mondom, az a fájdalom, ahol úgy érzem, úgy egy picit úgy mozgolódott más irányba, úgy egy picit.
0: Igen,
3: és nagyon, hát még ott valami van igazából.
0: Nem, ott valami meg kellett helyezkedjen,
3: úgy érzem, hogy az úgy rendben van. Tehát van, tehát azután is, hogy ez megtörtént annak idején, tehát, hogy azután is néha úgy vissza akart jönni, és akkor úgy mindig mondtam, hogy ott nincs semmi, ott nincs, ami fájjon, tehát úgy az Úr engem meggyógyított, és akkor ő megszűnt mindig. De úgy még azért úgy próbálkozik vissza-vissza térni.
0: Az a valóság, hogy a halálunk pillanatáig próbálkoznak a kísértések. Ezért egy egész életet kell az éberség lelkét kérni, mert ezek nagyon ravaszok és rámenősök. Még rosszabbak, mint én. Jó. Most az ima alatt volt-e valakinek valamilyen furcsa érzése, vagy kellemetlen?
4: Nem
0: volt. Igen?
4: Az imát, amikor elkezdtük, akkor úgy megint a belső harc úgy elindult.
0: Igen?
4: És akkor úgy a folyamat, és akkor úgy, mintha egy bökkerés akart volna fejlődni valami, és akkor úgy éreztem, hogy megszabadultam, és akkor utána, amikor a zárdást kérted, akkor úgy rendesen éreztem, hogy úgy a Szentlélek jó, hogy esen eltölt, és úgy most azt érzem, hogy megnyugodtam olyan, most, hogy semmi bajom nincs, úgy érzem.
0: Igen, úgy közben eszembe jutott, hogy több halálesettel volt dolgod a környezetedben.
4: Igen, és ugye most is ez a fiatal ember, amelyik a tengerbe belefulladott, elég jó ismerősöm, és akkor úgy... Megkaptam. Szerdán megkaptam.
0: Mondjuk egyik csendesen.
4: De amikor az oltári szentség előtt imádkoztam, és akkor ugye kértem, hogy a családjára is az áldás minden, akkor megint egy olyan jó meleg eltölt, és egy olyan kellemes érzést töltött el akkor, úgyhogy egy olyan megnyugvás volt.
0: Igen, a részedről feléje, viszont amit most tapasztaltál, az személyesen neked volt.
4: Igen. Ja. Elégedett vagyok a sorsomon, úgyhogy.
0: Jó, köszönjük szépen. Igen?
5: Hát a fájfájásom az felerősödött, mert érzek egy olyan nyomasztó érzést, ami gátolja a gondolkodásomat és a szemeimet is, olyan nehezen tudom nyitva tartani.
0: Mondjuk ebben az órában meg lehet érteni.
5: De. Mondjuk nem ettől van, mert nem vagyok álmos.
0: Nem. Igen, testvérünkkel az a helyzet, hogy elég sok olyan szellemi erőnek nyílt meg kétségbeesésében, mert szeretett volna megoldást keresni a problémáira, és olyan erőkkel lépett kapcsolatban, amelyek megpróbálják befolyásolni. Az utóbbi időben, amit úgy tapasztaltam nálad, hogy avval a vágyjal, hogy nagyon szeretné szabad lenni,

0: mindig azt keresed a múltadban, még milyen tévedés volt. Na most ez lehet ördögi becsapás, hogy állandóan azt keresem, ami miatt nem vagyok jól. És nem tudom, emiatt nem tudom elfogadni a megváltás kegyelmét, hogyha igen mondtam Krisztusra, akkor nem érdekel az, mert arra már kértél áldást, vagy kaptál áldást. És akkor azon keresztül, hogy ezek ott mozognak, akkor állandóan ilyen stresszbe kerül az ember, hogy jó, akkor most mitől van, jó, akkor most ez hogy van.
1: Hát úgy azért kezdtem kereskedni, mivel már többször kaptam áldást, de nem történt nagy változás, amit ugye én elvártam volna, hogy akkor
0: teljes szabadulás.
1: Igen, a teljes szabadulás még nem jött össze.
0: Igen, megtörténik az, hogy nem mindenkinek egyben jön be a teljes szabadulás, viszont a teljes szabadulás meg lehet gátolni ezzel az állandó kereséssel. Tehát nem arra hangolódok, amit kértek szabadulásként az életemre, a szabadságra nem arra hangolódok, hanem a múltamból táplálkozok. Most ennek az a kényes része, hogy Jézus azt mondja, hogy aki az eke szarvára tette a kezét, és hátrafele néz, az nem méltó hozzám. Mert ha visszakapcsolódok mindarra, ami volt probléma és baj az életemben, mindegy, hogy ez mi volt, az lehet az valamilyen bűnös szokás, vagy bármi, vagy éppen ilyen ezoterikus, nem tudom miféle, akkor egyszerűen azon keresztül újra kapcsolatba lépek, és be tudnak folyásolni, és akkor nagyon nehéz a szabadulás.
1: Értem, hát én úgy jöttem rá bizonyos dolgokra, hogy kezdtem imádkozni azokért a személyekért, és amikor kezdtem imádkozni, én olyan rosszul voltam, hogy az imát úgy félve kellett hagyjam, hogy valamennyire helyre jöjjek.
0: Igen, általában mikor a démoni világ ellen fellépik valaki, és úgy imádkozik, azok mindig zavart hoznak, hogy valahogy szakítsa meg, vagy ha ne menjen oda, vagy... Mert volt a kedi találkozókon is tapasztaltam ilyent, hogy az évek folyamán, hogy azt mondta, hogy többet nem jön, mert ott olyan rosszul érezte magát. Aztán amikor kiderült, hogy miért érezte rosszul magát, akkor utána szabaddá vált. Mert ezek az erők, amivel az ember úgy kapcsolatba lépik, meditáció, meg egyéb ilyen kurzusokon, vagy mind keresztül, azok nagyon nem kedvelik. Én úgy csodálkozom, hogy egyet ki tudsz tartani.
1: Hát én nagyon szeretnék szabadulni, és nagyon szeretnék haladni Isten fele, és amit úgy hát az agyam felfog, hogy mit kéne csináljak, azt én úgy megcsinálom, de csak idáig haladtam.
0: Jó, örvendek, és nagyon örülök a kitartásodnak, mert úgy látszik rajtad, és beszélgettünk is ezekről, viszont hogy ezt kéne előtérbe tedd, hogy azokat a sötét dolgokat, amikkel bajod volt, amikkel problémád volt, lehet, hogy még vannak olyanok, amire nem volt szabadítás kérve, úgy konkrétan, de azokat tud teljesen átadni, teljesen letenni azáltal, mert tehát van ilyen példa, amikor valakit egy bizonyos bűnbe fog be a gonosz, és állandóan vádolja vele, és akkor menj, és ugyanazt a bűn meggyönje 5-ször, 6-szor, 10-szer. És nem veszi észre, hogy az ördögnek a sugallatára beengedi Isten irgalmassága iránt a kételkedést. És az ördög szorakozik vele, hogy nyugtalanságba tudja tartani. Tehát úgy konkrétumra kell rámenni, hogy amit lezártam, azt lezártam. Amit bűnbánó lélekkel Isten szín elé hoztam, azzal többet nincs bajom. Mert hogy állandóan mindig vissza-vissza kacsingatok, akkor azon keresztül, hogy állandó békétlenségben tudnak tartani. Atyánk, Istenünk, áld meg testvérünket és mindazokat, Uram, akiket becsapott a gonosz, hogy a múlt sebeibe piszkáljanak, matassanak. Adj kellő bölcsességet, hogy irgalmasságot felől ne kételkedjenek, mert megvan írva. A megvallott és megbánt vétkeket megbocsájtom, elfelejtem és nem emlékszem rájuk. Áld meg, Uram, mindazokat, akiket vádra gonosz, az ő tévedéseikkel, múltbeliekkel. Add kegyelmedet, hogy mindazt, amit megvallottak és megbántak, attól teljes szabadságot élvezzenek Krisztusban, az élő Isten fiában. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj, Isten, teljessé, és járd át Isten gyermekének elmét, a Krisztusban elnyert szabadság teljességére, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Köszönöm szépen, még nem tudom, hogy vagyok.
0: Egy kicsit még nem. Pedig áldunk és magasztalunk, Atyánk Istenünk, minden kegyelmedért. Áldunk és magasztalunk, Uram, mert a szeretet Istene vagy. Áldunk és magasztalunk, hogy ennyire szeretsz bennünket, Uram. És dicsérjük a te szent nevedet, néked az élő Istennek. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy alászálltál a földre, és a mi gyöngeségeinket és bűneinket a keresztre vitted. Jöjj, mennyei áldás! Jöjj! Jöjj és szállj alá! Mi pedig felmagasztaljuk szent nevedet, Urunk Jézus Krisztus, amely névre meghajlik minden tért, a mennyben, a földön és az alvilágon. Add, Uram, hogy bármi is lenne a mi életünkbe, bármi férkezett be, nevedre térdet hajtson, hátráljon és eltűnjön az életünkből és helyébe, az Isten gyermekség töltsön be hatalomban és erőben. Jöjj, Szentek, jöjj, segíts ebben!

És valóban, Urunk, Te valóban föltámadtál, élő Isten vagy, és itt vagy köztünk. És felhívjuk egymásnak a figyelmét, hogy nézd testvér fel, az Úr van itt. És valóban nem kell félnünk, mert él a mi Úrunk.

Köszönöm neked, Uram Jézus, hogy veled lehetek minden nappal, minden éjjel, minden reggel, minden este, és ha én nem is vagyok veled, te akkor is velem vagy, te soha nem hagytál magamra, és köszönöm, Uram, hogy ma éjszaka is kinyilatkoztattad magad nekünk, megtapasztalhattuk a te jelenlétedet, és örülhettünk a te jelenlétedbe szabadulásoknak és gyógyulásoknak. Hát nézd, testvér, fel, és lásd meg, hogy az Úr van itt.

Köszönjük, Urunk Jézusunk, hogy Te már itt vagy, és itt voltál egész éjszaka, és minden nap itt vagy az életünkben, és jelen vagy. Azzal a feltétellel, hogy ha döntünk melletted, hálát adunk neked minden gyógyulásért és szabadulásért, amit a mai éjszaka is megtapasztaltunk. Hálát adunk a veled töltött percekért, órákért és napokért, azért az életét, amelyre elhívtál minket, hogy téged válasszunk minden nap. Amen.

0: persze ez attól függ, hogy ki az én szívem ura, hogy ki uralja az én szívemet. És ahol te vagy az Úr Jézusom, ott valóban nem győz sem félelem, sem fáradtság, sem bágyadtság, sem álmosság, mert te, Uram, feltöltöd a mi lelkünket. Köszönjük neked ezt az éjszakát, köszönjük, hogy veled együtt viraszthattunk, és köszönjük, Uram, hogy minden lefolytó erővel téged dicsőíthetünk, és megvallhassuk, hogy Jézusom, hiszek te benned. Amen.
1: Amen.

Igen, uram, köszönöm, hogy mindahányszor hozzád jövünk, és veled vagyunk, és te velünk vagy, megtapasztaljuk, hogy meggyógyítasz, megszabadítasz mindentől, amit magunkkal hordozunk, amit még nem adtunk át neked, vagy amit vissza is kaptunk néha-néha. És köszönöm, uram, hogy minden egyes alkalommal megmutatod nekünk a szeretetedet, hogy mennyire nagyon vágysz a mi szívünkre, a mi lelkünkre, a mi szabadulásunkra, a mi tiszta életünkre benned. És köszönöm, uram, hogy erősíted a hitünket minden egyes gyógyulással, minden egyes szabadulással, minden egyes jelével a te szent jelenlétednek és szeretetednek, amit itt megtapasztalhatunk együtt a virasztásban, testvéreinkkel is, akik a rádió hullámain keresztül velünk vannak, és mindazok, akiket a szívünkbe hordoztunk. Köszönöm, uram, hogy a te szereteted oly végtelen, hogy vágysz és vonzasz, hogy elédbe jöjjünk és letegyünk minden bűnt, és hogy utánunk jöttél, uram. Én legfőképpen köszönöm neked, hogy a sötétség aljába is utánam jöttél, uram, és vonzottál és hívtál magadhoz, és meghívtál, hogy megismerjelek, és kihívtál a bűnös életemből, és tudom, uram, hogy nem vagyok egyedül ezzel, és ezért gyertek, testvéreim, együtt áldjuk és magasztaljuk a mi megváltónkat, Jézus Krisztus, aki eljött utánunk a bűnös életbe is, és kihozott, magához ölelt és felemelt.

Köszönjük, Urunk, hogy segítségül hívhatjuk a te nevedet, mindahányszor szükségben vagyunk, és köszönjük, hogy egész éjszaka érezhettük a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy ilyen közel vagy hozzánk, Urunk. Áldunk és dicsérünk téged minden áldásért, minden csodáért, amit tapasztaltunk, minden érintésért, minden ölelésért, amit ma adtál nekünk. És dicsérünk téged, Urunk, e napnak hajnalán. Gyertek, testvérek, dicsérjük együtt Izrael Szentjét, mert ő a megváltó.

és köszönöm, Uram, hogy felemelhettük a kezünket, és téged dicsérhetünk, Urunk, mert te vagy az mi szabadítunk. És köszönöm, Uram, hogy együtt, közösen, ma éjjel fel tudtunk menni közelebb hozzád, Uram. És ennek a és ezért együtt fog újongni fiatal és öreg is, mind akik itt voltunk, és mind akik hallgatták a Mária Rádiót. És köszönöm, Uram, hogy együtt a fiatalok is, és az idősebbek is, a régebbi fiatalok is együtt fognak újongni. Azért, Uram, mert te ma éjjel is velünk voltál, és te mindig velünk vagy.

Igen, Uram Jézusom, vidámmá teszed a mi szívünket, mert Te azt akarod, hogy vidámak legyünk, boldogok legyünk, hogy a Te kegyelmeidben járjunk, Uram Jézusom, hogy Te benned legyen a mi életünk, Te benned legyen a mi munkánk, szánknak a járása, a Te dicsőségedre legyen, Uram Jézusom, mert Te benned járunk és mozgunk, élünk, Uram Jézusom, hogy a Te dicsőségedre legyen minden kegyelmed, ami kiárat, Uram, mert dicsőítünk és áldunk egész lényünkkel, Uram, mert Te benned kell járjunk, Uram, mert Te arra hívtál, hogy a Te igazságodban járjunk, a Te békédben, a Te szeretetedet szórjuk, Uram Jézusom, minden embertársunkra. Áldott legyen ezért a Te neved, Uram, hogy benned élhetünk, benned mozghatunk, és benned van a mi gyógyulásunk, szabadulásunk, Uram Jézusom. Ezért dicsőítünk és áldunk, magasztalunk Téged, minden kegyelmedért, áldásodért, Uram, hogy élet van Te benned, és erő van Te benned, Uram Jézusom, mert a mi erőnk Te benned van, a mi áldásunk benned van. Áldott legyen ezért a Te neved, Uram Jézusom, amelyre minden térd meghajlik, most és mindörökkön, örökké. Amen.

Jézusom, megmutattad, hogy benned van az erő, benned van a remény, benned van a hatalom. Megmutattad te nekünk az éjszaka, a szabadulást, a kegyelmeket, mint azt az örömöt, amire vágytunk, mindazt a békét, amit te adhatsz. Ezért téged áldunk, magasztalunk és dicsőítünk, és örömünkbe táncolunk, és dicsőítünk téged. Újongva táncolunk, és magasztalunk téged.

Nem zavar, uram, ha bolondnak néznek, mert hozzád tartozom. Nem zavar az sem, ha kiközösítenek egyes csoportokból, hiszen, uram, én hozzád tartozom, és te vagy az élő Jézus, akit magasztal az én lelkem, mert kiárasztod a szent lelkedet, és öröm tölti be a szívünket. Hálás vagyok, uram, hogy valahányszor együtt töltjük az imában és énekelve veled az időt, mindig a szívünk megtelik örömmel, megtelik lángolással. Köszönjük, uram, hogy érezzük a te szent jelenlétedet, mert te vagy az élő Jézus, és mi az élő Jézust magasztaljuk, és kiárad ránk a lélek. Amen.

olyan jó nekünk, Uram, hogy magasztalhatunk, imádhatunk, dicsérhetünk téged, mert méltó vagy a dicséretre, Uram. És köszönjük, hogy ezért te kiárasztod ránk a te szent lelkedet, ezt tetted ma egész éjjel. És ahogy beteltünk a te szent lelkeddel, még inkább érezzük, hogy dicsérnünk és magasztalnunk kell téged. És köszönjük, hogy felvirasztottad ránk ezt a napot, mert ez az a nap, amit te rendeltél számunkra, ahol örvendenünk és vigadnunk kell, és magasztalnunk és imádnunk téged a te szent lelkedért és a te jelenlétedért a mi életünkben. Ez az a nap, amit az Úr rendelt.

egy szívvel mondjuk, hogy jöjj vissza, már Urunk. Nem jött a nevedbe gyűltünk össze, úgyhogy te itt vagy velünk. És ezért hozsánát éneklük neked, Dávid fiának. Hozsána, Dávid fiának.

És köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te vagy a mi Istenünk. Köszönjük, Urunk, hogy mindig velünk vagy, hogy nem hagysz el minket, hogy bármilyen nehézség és bármi öröm van, te mindig velünk vagy. Megragadtál minket, Istenünk.

Köszönöm, Uram, hogy a Te jelenlétedben, a szívekben új remény lesz, ami örökké él, és köszönöm, Uram, hogy ezt a Te szent lelked kiáradása váltsa ki belőlünk, és köszönöm, hogy Te bőséggel arasztod a Te lelkedet, és arra kérünk, hogy teszítsd a szívünkbe a Te szent lelkednek a langját, hogy lángoljon, lobogjon, és perzséljen ki mindent onnan, ami nem tőled van, nem a Te igazságodban van, hogy csak a Te igazságod szerint, és csak a Te szeretetedet tudjuk hirdetni. Tüzed, Uram, Jézus, szítsd a szívünkbe.

Megköszönjük, Urunk Jézusunk, hogy oly sokszor megtapasztalhattuk, hogy tart a te kezed. Akkor is, Uram, hogyha ezt mi nem érezzük, akkor is, Uram, hogyha mi ezt elengedjük. Köszönjük, hogy te hűséges vagy hozzánk. Köszönjük, hogy nem a vétkeink szerint bánsz velünk, hogy a te irgalmad az nagyobb a te igazságosságodnál. És köszönjük, hogy megfoghatjuk egymásnak a kezét, és veled együtt állhatunk, és dicsőíthetünk, és magasztalhatunk téged ezen a mai hajnalon. Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, alleluját!

Halleluját zengtünk neked, Urunk Jézus Krisztus. Neked a hatalmas Istennek, neked a szerető Istennek, neked, aki lehajolsz hozzánk nap mint nap, átölelsz bennünket, és érezzük a te jelenlétedet. Neked, Uram, halleluját zengtünk, mert felvidítottad a szívünket, a lelkünket, mert kiárasztottad a szent lelkedet, és örömmel töltöttél be bennünket. Ezért gyertek testvéreim, áldjuk az Urat, áldjuk a szent

És megköszönjük neked, és hálát adunk, Úr Jézus Krisztus, azért, hogy ránk ragyogtattad arcádat. Nem azt nézted, hogy méltatlanok vagyunk, hanem azt, hogy szerethetők vagyunk. És köszönöm, Uram, hogy látszik az arcunkon a te arcod ragyogása, hogy visszatükrözzük azt. Köszönjük, Uram, hogy nincs más név az ég alatt, csak egyedül a tiéd, Jézus Krisztusé, aki előtt most testvéreimmel együtt hódolunk, előtted, az élő Isten előtt. Amen.

0: Néked hódolunk, Jézus, dicső király, és köszönöm, hogy fogadod imádatunkat. Köszönöm, hogy adunk az éjszakát, mindazokat a testvéreket, akikkel együtt lehettünk, akár itt az altemplomban, akár a rádió hullámhosszán. Áldott legyen a szent neved, Urunk. Áldunk és magasztalunk, hiszen te hívtál meg szolgálatra, és a te áldásod nem szűnik meg betölteni életünket. Segíts nekünk, hogy teljes legyen a befogadás, hogy valóban, Urunk, mindaz, amit általunk meg akarsz valósítani, az beteljesüljön. Köszönöm, hogy megáldod az elkövetkezendő szolgálatokat, az üvegcsűrit, Sárközújlakit, Kolozsvárit. Urunk, mindazokat a szolgálatokat, amelyre meghívtál minket. Legkülön köszönöm, Urunk, a szemináriumokat. Köszönöm a plébános urakat, akik befogadtak. Kérlek, áld meg őket, hogy mindazok, akik részt kell vegyenek, mindenféle botránkoztatás és mindenféle sátáni manipuláció nélkül, ami megtörik te nevedben, ott legyen mindenki, hogy ezáltal megnyíljanak az emberek szíve, hogy befogadjanak téged, az élő Istent. De áld meg, Urunk, minden irigyünket, mindazokat, akik ellenszemben vannak közösségünk irányában, hogy fölismerjék azt, hogy te az élő Isten, te, aki köztünk vagy, azért adtad életedet, hogy mindnyájan te hozzá tudjunk fordulni, ezáltal örök életünk legyen, megdicsőjön az Atya, azáltal, hogy fölismerjük az ő akaratát, és meg is teljesítjük életünkbe, be is teljesítjük életünkbe. Legyen áldottunk a te szent neved minden kegyelmedért, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Köszöntelek, élő Jézus. És köszönöm, hogy te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap. Hálával térdelek itt előtted, Uram, mindazon kegyelmekért, amikben részesítettél engem az életem során. Annak ellenére, hogy én eltévejettem is, századik bárányként elvesztem a világban, és te utánam nyúltál, Uram. Meghívtál a követésedre, meghívtál ebbe a közösségbe, az ima közösségbe, amiért hálát adok neked, Uram, hogy a testvérkék által is tanulhatom az ő példájukból a te követésedet. Áld meg, Uram, mindannyiukat, és segítsd őket továbbra is a tisztánlátásra, és hogy folytassák a te követésedet, Uram, a te áldásoddal. Köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz, hogy életedet adtad értünk, értem, és megszabadítottál minden nehézségtől. Köszönöm, Uram, hogy a nehézségeimet is mind-mind a javamra fordítod, és mind mindentől megszabadítasz, ha meg tudom nyitani a szívemet feléd, Uram. Ebben segíts nekem, Uram, hogy nyitott szívvel tudjak fordulni feléd nap, mint nap. A reggeli hálaadáskor, hogy felébredtem, hogy kinyílt a szemem, hogy tényleg őszintén nyitott szívvel indítsam a napot veled, Uram, hogy csatlakozzak a te napodhoz. Mert te már akkor is ismertél engem, amikor én már még meg sem voltam születve. Te már akkor is tudtad, hogy fogsz nekem segíteni, és fogod a kezemet egész életemen keresztül, és tenyeredben tartasz, Uram. És bocsáss meg, amikor én ezekre nem figyeltem oda, és nem voltam elég éber, hogy meglássalak téged. De köszönöm, Uram, hogy neked nem számít, hogy mikor tér meg az ember, hogy hány évesen te be tudsz fogadni minket a szereteteddel. Akkor is, hogyha nem gyerekkorom óta követtelek téged, hanem csak most így 50 éves fejjel kezdtelek el követni, Jézusom. Te akkor is elfogadsz engem tanítványodnak és követődnek, Uram. Kérlek, erősítsél meg hitben. Erősítsél meg, Uram, a szeretetben, hogy úgy tudjalak szeretni, ahogy te szeretsz engem, és embertársaimat is úgy tudjam szeretni, hát, mint önmagamat, de magamat is taníts meg szeretni, Uram. Kérlek, hogy ne dorgáljam magam, hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy kell, Uram. Ezt átadom neked. Mert nem én tudom, hogy mi kell, vagy mi a jó, hanem te tudod, Uram. És tudjam rád bízni magam. Tudjam átadni neked az életemet, úgy, ahogy van, jó és rossz. Együtt minden benne, Uram. A szeretet, a szeretetlenség, a harag, a szeretet, mindennel, Uram, ami bennem van, át tudjam adni neked, Uram. És te azt ad vissza számomra, amire csak szükségem van. És gyermeki hittel tudjanak követni, Uram. Úgy, mint ahogy a kisgyerek az édesanyjára rábízza magát, és tudja, hogy ő mindig megvédi, én is tudjam, hogy te mindig megvédsz. És jobban, mint egy édesanyja gyerekét. Mert te soha nem haragszol meg rám. Mindig megbocsájtod bűneimet. Elveszed a nehézségeimet. Csak tudjam átadni, Uram. Drága Jézus,
áldalak, magasztallak, dicsőítelek is, imádlak. Most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, drága Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségbe. Nagy hála van a szívemben, hogy itt lehetek, hogy együtt dicsérhessük az Urat, hogy Te szabadító, gyógyító vagy. Köszönöm, Jézusom, hogy a hét elején sajnos a haragot beengedtem, mert olyanoktól kaptam olyan dolgot, amit nem tudtam, nem vártam, de igaz, hogy 3 napot kellett küzdjek, amíg meg tudtam szabadulni, de hála és dicsőség neked, Jézus, hogy megszabadította. Igen, amikor bűnbántott tartottam a templomba, rájöttem, hogy nem voltam hasonlóban. Akkor láttam, hogy keresztútat, hogy rátépték a ruhádat, és megfeszítettek, akkor elgondoltam, hogy milyen gyarló vagyok én, Uram. Hogy beengedtem a haragot, ember társaim bántottak, és nem voltam olyan, mint Te, Uram, bocsáss meg. Hogy nem voltam megértő abban a helyzetben, nem voltam alázatos. Köszönöm, Uram, hogy megsegítettél, és megszabadítottál, hála és dicsőség neked ezért. Uram, rájöttem, hogy még annyi mindent le kell tegyek, annyi mindent el kell engedjek. Drága Jézusom, kérlek, hogy formáltásson át a szívemet, olyan szívé, amelyik minden körülmény közt meg tud bocsájtani, és nem engedi be a haragot. Ezen dolgozok, Uram. Tudom, még sok munka van az én szívemen, de tudom, hogy a Te segítségeddel sikerül, és formálod, Uram. Hála és dicsőség neked ezért. Eléd hozom szüleimet, testvéreimet, lelki testvéreimet. Én eléd hozom ezt a közösséget. Áld meg, Uram, minden egyes tagját, hogy itt lehetek ilyen vírasztalson, Uram. Nagy hála van a szívemben, mindig készülök és jövök, hogy itt megtapasztaljam a Te szeretetedet. Persze, hogy máshol is megtapasztalom, de itt valahogy mélyebben. Köszönöm ezt a vírasztást, a szabadulást, a gyógyulásokat. Én elhozom a szeminaristákat, Uram. Kérlek, Uram, hogy minél több ember szívét érjük meg, hogy tapasztalja meg a Szent Lelket. Mert tudom, hogyha megtapasztaljak, akkor már könnyebb lesz az életük. Akkor már te mindent tudtuk rá, amire szükségük van. Akár, hogy bejussanak a mennyek országába. Köszönöm, Jézusom, hogy ennyire szeretsz, hogy elhozott ide a testvérem, hogy megtapasztalom ezt a sok örömet, ezt a sok jót. Tudom, Uram, hogy már rég elvesztem volna, hogyha ne találjak rád. Ez a közösség által. Tudom, Uram, hogy milyen életem volt, és köszönöm, Uram, hogy azt mondja, az embernek 2 éve van megtérése előtt és megtérés után, és én rádöbbentem arra, hogy te megtérésem előtt is mennyire egyengedted az utamot. Csak én ezt nem tudtam, azt hittem, hogy az én ügyességem. Köszönöm, Jézusom, minden szeretetedet, hogy kiárasztod a Szent Lelkedet. Áldom, magasztalom a Szent Neved, Jézus, hogy végtelenül szeretsz. De köszönöm a papbácsinkot, hogy minden misén milyen csodálatosan átadja az evangéliumot, rávilágít olyan dolgokra, amit nagyon fontosak, azért, hogy minél közelebb kerüljünk hozzád. Én idehozok minden papbácsit, püspököket, pápát. Köszönöm, Jézusom, hogy vannak nekünk, nagy szükség van rájuk. Minden nap imáimba hordozom őket. Idehozom Küsmedi Csongi papbácsit. Csodálatos gyónásom volt nála. És még imádkozott is értem. Köszönöm ezt, Uram. Hála és dicsőség neked. Azok itt a papbácsik itt, akik itt szolgálnak. És szolgáltak. Köszönök, Jézusom, mindent. Hála és dicsőség neked most és mindenre kell menni.

Áldott Úr Jézus Krisztus, hófehér kenyérben jelen lévő, áldalak és magasztallak. Köszönöm, Uram, hogy vágyat ébresztettél a szívünkbe, hogy elhívtál, hogy együtt töltsük az éjszakát a te jelenlétedbe. Hálát adok, Uram, ezért a sok testvérét, akiknek fontos volt, hogy itt legyenek. Köszönöm neked, Uram, azt a sok kegyelmet, amit bőkezően árasztottál ránk ezen az éjszakán is. Az érintéseket, Uram, amire olyan nagyon vágytunk, a gyógyulásokat, a szabadulásokat. Hálát adok neked, Uram, hogy színed előtt térdelhetek, úgy, ahogy vagyok, minden gyengeségemmel, minden gyarlóságommal, a kicsiny hitűségemmel, a kételkedéseimmel együtt. Hálát adok neked, Uram, a megpróbáltatásokért, amiből mostanában bőven kijut. De köszönöm, Uram, hogy tanítasz általuk. Tanítasz arra, hogy bármilyen helyzetben ott vagy velem, hogy figyeljek rád, hogy ne a hullámokra, ne az ivatalra figyeljek, ami körülöttem tombol, hogy ne azok uraljanak, hanem rád figyeljek, hogy be tudj tölteni. És köszönöm, Uram, hogy amikor ezt megteszem, akkor lenyugszik az én lelkem. És ki tudom mondani, hogy igen, Uram, ebben a helyzetben minden kísértésemmel, minden nehézségemmel téged dicsőítlek. És megtörik, Uram, a gonosz léleknek a munkája. Köszönöm, Uram, hogy színed elé hozhatom a daganatos betegeket. Köztük az én férjemet is, akit olyan nagy szeretettel gyógyítasz, Uram. Köszönöm, hogy sokkal, de sokkal jobban van, és ez a te kegyelmi ajándékod nekünk. Köszönöm, Uram, hogy a kórházba a személyzet türelmes és odaadó, és hogy lelkiismeretesen gondozzák és ápolják őket. És hálát adok, Uram, a kórházi papokért és lelkészekért, akik kiszolgáltatják nekik a szentségeket, elbeszélgetnek velük, imádkoznak értük és velük, biztatják és bátorítsák őket. Hálát adok, Uram, minden kegyelmi ajándékodért, és bocsáss meg, hogy olyan sokszor vakon járok a világba, hogy belébotlok a te kegyelmedbe, és akkor sem ismerem fel. Jöjj segítségemre, Uram! Jöjj és tégy éberré, hogy szüntelen rád figyeljek, hogy egy pillanatra se vegyem le rólad a tekintetemet. Hogy semmilyen sugallatra, ami a gonosz lélektől jön, ne üljek fel, ne arra figyeljek. Mert nagyon jól béjáratott programjuk van, és tudják, hogy mivel tudnak engem megfogni. Köszönöm, Uram, hogy formálsz, hogy tanítasz hinni. Hogy nem vetsz meg. Még akkor sem, amikor elbukok. Amikor azt hiszem, hogy hiszek, aztán kiderül, hogy nem. Tehát a irgalmas és szerető Isten vagy. És megtanultam, Uram, hogy nem lehetek olyan mélységekbe, ahova utánam nem jönnél és kinemelnél onnan. Csak hívjalak, csak kérjelek, csak akarjalak téged. Köszönöm, Uram, hogy meghaltál értem,
hogy a te szentséges véred volt a fizetőeszköz az én üdvösségemért. Most taníts meg arra is, Uram, hogy elfogadjam ezt az üdvösséget, elfogadjam ezt a kegyelmet, hogy ne legyen hiába való az áldozatod. És adj nekem türelmet, adj nekem szeretetet. Add meg, hogy naponta elismételjem, hogy a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, amíg megfogan a szívembe, és ezt árasztom a körülöttem levőkre. Köszönök neked, Uram, mindent. Köszönöm, hogy része vagy az életünknek, hogy soha nem mondtál le rólunk, és nem is fogsz lemondani. Köszönöm, Uram, hogy rád emelhetem a tekintetemet, hogy táplálkozhatunk belőled, hogy erőnk legyen, hogy életünk legyen. Köszönöm, hogy áldhatlak, hogy magasztalhatlak éjjel-nappal. És cserébe, Uram, betöltöd a szívemet örömmel, boldogsággal, szabadsággal. Dicsőség neked, dicsőség a te szent nevednek, most és mindörökké. Amen. Amen.

0: Igen, Urunk Jézusunk, mi sokszor megtapasztalhattuk a Te nagyságodat a mi életünkben, mindazoknak az életében, akiket imáinkba hordozunk, minden egyes találkozón, virasztáson. Én is csatlakozom a hálá, testvéreim hálájához is. Ismételten hálát adunk minden jóért, ami az életünkben van. És köszönöm, Uram, hogy Te adod azt a kitartást, hűséget és vágyat a szívünkben, amire szükségünk vagy, hogy kitartsunk azon az úton, amire elhívtál minket. És köszönjük, hogy megáldod a mai napunkat, gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket, hogy azok a Te békédben, a Te szeretetedben, a Te örömödben legyenek és azt tükrözzék. És köszönjük, hogy megáldod egyéni közösségi ima szolgálatainkat, szolgálatainkat. Köszönjük, hogy megáldod munkatársainkat, kollégáinkat, vezetőinket, hogy a Te igazságodban hozzák meg a döntéseiket. És köszönjük, hogy megáldod fiataljainkat, gyermekeimet, Uram, hogy felismerjék és döntsenek a Te igazságod és akaratod mellett. Pályaválasztásban, párválasztásban, minden döntésükben van. És köszönöm, hogy a Te mennyi áldásodat kérhetem az édesanyámra is, minden családtagomra, bárhol lennének, és minden családtagunkra. Amen.
1: Amen.

Jöjjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben, kint szenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szentitkát úgy tiszen, megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és Uram.

Kedves Mária Rádió hallgatók, éjszakai virasztást közvetítettünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. Az elmélkedést Ferenc Zsolt tisztelendő úr tartotta, a zenei szolgálatot a Fénysugár Együttes látta el. A bevezetőt és a virasztást Bajcsi Tibor önkéntes vezette. Technikában segítségemre volt Bába Berta. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy velünk együtt imádkozták át ezt az éjszakát. Búcsúzom a helyszínről, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Ha tehetik, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Mi itt Csíksomjón elkezdtünk egy Márton Áron 9-et. És ez nagyon parádéson kezdtük el, hisz egy bicikli túrát szerveztünk, ugye szeptember 1-e, és úgy is gondoltuk, ezt azért is mondom el, mert minden év szeptember 1-én úgy gondoljuk, hogy jó lenne ezt megismételni. Elmentünk Csíkszentdomokosra, össze is gyűltünk több mint 60-an, hát a legtöbbje az hál' Istennek, tehát Domokosi volt, a tanárok is, maga polgármester is, meg többen is jöttek, de mi gyerekeink közül is, vagy 15-ön eljöttek, kollégák, minden. Na, összegyűltünk közel, hát olyan 60 körül, plusz-minusz. Na, és hát bizony elerett az eső. És akkor jöttek, hogy na most akkor mit csinálunk? Hát mondom, nekünk sincsen véterv, induljunk el, majd lássuk, ki bírja idegekkel tovább, az eső vagy mi. Na és el is indultunk, hát igazából ugye helybeli szakemberek állították össze az útvonalat, és én nem is gondoltam, hogy ők olyan elővigyázatosak, ugye, hogy a Mártonáron idejében nem volt aszfalt, tehát ők inkább a mezei útakat választották, na de esőben ez bizony eléggé felázott. Hát volt ott sár, mert volt ott minden, és nagyon-nagyon tetszett, hát úgy nagyjából Rákosi ki is tartott az eső is, meg szemerkélés volt, amikor tényleg egész rendesen esett, és hát ugye ott egyet megpihentünk, megmosakodtunk, és utolért egy utánfutó. Egy autó jó nagy utánfutóval, és akkor mondtuk is, hogy gyerekek, hát aki úgy gondolja, nagyon elfáradt, és nem bírja tovább, tovább se lesz könnyű, hát az felrakja az utánfutóra a biciklit, ső beül az autóba, és menj tovább. És direkt megálltam az utánfutó mellett, le is fényképeztem, hogy gyerekek, mennek tovább, senki az égvilágon nem hátrált meg. Jelzem azt, hogy Domokoson is, amikor azt mondtuk, hogy hát aki úgy gondolja, hogy nem akar esővel biciklizni, az majd

felnőttek, és így együtt érkeztünk meg. Hát Osváth Judit, ő Márton Áronból doktorált. És igazából őt kértük fel, hogy 4 állomás, 4 piros almát, útravalós, akkor hol megálltunk ő? Egy Márton Áron idézett mellé, hát egy pár gondolatot is megfogalmazott, de jó volt megtapasztalni, hogy mit jelentett akkor iskolába menni. Mert sajnos mostanában, vagy hál' Istennek, az iskola közel is van, annyi iskola van, hogy csuda, és iskolabusz is van, és minden van, és mégis olyan rossz szívvel mennek a gyerekek iskolába. Márton Áron mekkora áldozatot hozott, hogy hát igen, az órákat meghallgathassa, hogy tanulhasson. Na hát ez volt a 9. indítása, mert utána a szeptember ugye 1-től, most is folyik, ma este 6-tól is lesz a szentmise, a magnifikát.ron is meg lehet nézni, de a kegyhelynek a honlapján is az prédikációk ott vannak, és minden nap Márton Áronnak egy-egy életszakaszát átelmélkedjük. Hát ugye az első nap ez a biciklis dologgal, hát az iskolába járást ellemeztük egy kicsit ki, elmélkedtük át. Aztán ugye tudjuk jól, hogy 18 évesen elvitték a frontra. Kevesen tudják, hogy 1916-ban, ugye ő megsebesült, és hazaengedték lábadozni. És hát ugye nem a kocsmába ment, meg mit tudom, a lányok után koslatot, hanem eljött a Csíksomlyói Szűzanyához imádkozni, és jelentkezett a ferences testvéreknél, hogy bizony ő szeretne belépni a ferences világi rendben. És hát ugye háború volt, képzésű egy kicsit rövidebb lesz, sikeredett, de mielőtt visszament volna a frontra, mert visszament a bajtársaihoz, hát igazából engedték, hogy letegye a ferences világi rendi fogadalmát, és felvette a Pál nevet, Szent Pálról nevezték el, mint ferencest, Márton Áront, és egész életében ő ez a ferences szálhoz kötődött, és sokszor el is mondta, hogy hát nem csak, hogy tiszteli a ferenceseket, hanem ez a ferences egyszerűség, szegénység, visszafogottság, jókedv, előjáróknak való engedelmesség, bizony, milyen jó lelki habitust ad az embernek ahhoz, hogy a nehézségekben, a gondok között tényleg hűséges tudjon lenni és kitartó. Igazából ez egy nagyon fontos eleme a Márton Áronnak, hogy az ő hivatása igazából, hát ott a fronton éred be, amikor ottan a bajtársai haltak meg mellette, meg minden, gondolom, hogy ott döntött úgy, hogy igazából Istennek adja az életét. Aztán az később teológiáns, a papszentelésbe csúcsosodott ki, de igazából én azt hiszem, hogy ez a sebesülés, ez a háborús helyzet igazából érlelte meg benne a döntést, hogy igen, Istennek adja önmagát. És ez nagyon-nagyon fontos, mert igazából Isten csak azzal tud dolgozni, aki tudatosan magát felajánlja neki. Tudjuk jó, hogy János Pál pápa is, amikor Lengyelországban, hát nem volt béke, Oroszország és Németország elfoglalta, és igazából Lengyelország megszűnt szinte létezni, emigrációban volt a kormány, meg minden, hát akkor bizony ő úgy döntött, hogy Szűzanyának adja önmagát, de nem a Csíksomlyói Szűzanya előtt, hanem a hát krakkói, kármelhegyi boldogasszony templomába, és ő egész életében hordta a kármelitas kaporálét, tehát II. János Pál pápa, kármelita világi rendi volt, és ő is akkor választotta magának a gyönyörű elmondatát, hogy totus tuus, teljesen a tiéd. És hát igazából ezzel a jelmondattal lett pap is, püspök is, és pápa is. És hát a Szűzanyának adta önmagát, és ez azt hiszem nagyon sokat elárul, hogy Márton Áron itt a Csíksomlyói Szűzanya lábainál tényleg önmagát a ferences világi renden keresztül Isten kezébe helyezi. Hát 4 év háborús helyzet, közkatonából százados lesz, és tudjuk azt, hogy ezért

0: neki fizetésképpen nem zsoldot adnak, hanem várbörtönt. Brassóban be van zárva, kilátástalan, nem tudja, mit hoz a holnap, és végül kiengedik, és tudjuk akkor, hogy 1920-ban jelentkezik a Majláth Gusztáv Károly püspökúrnál, hogy ő el szeretné kezdeni a teológiát. Igazából érdemes ezen úgy elgondolkozni. Én azt látom, hogy mai világban nagyon sokan csalódnak az emberekbe, önmagukba, környezetükbe, és elkeserednek, és besavanyodnak, és sajnos sokan az alkoholba keresik a vigasztalást, sokan elhagyják a szülőföldüket, és hátat fordítanak mindennek. Tehát ugye akkor is mentek sokan Amerikába, bizony sok katona, veterán, hát háborúsból hazajött ember, hát emberségébe, jellemébe megtörve, elkeseredve élte az életét. Márton Áron meg mit csinált? Hát ugye Jézus Krisztus maga mondta, hogy mikor baj van, mikor nehézség van, ha mind a kotló, a csibéd, úgy próbálnak titeket összegyűjteni, hát ő ilyen jó csibeként az mi Urunk Istenünkhöz bújt, és ő hozzá igazította az életét. És az is nagyon jó lenne, megtanuljuk Márton Árontól, hogy ha gond van, tragédia, csapás az életünkbe, kudarcok érnek, vagy akár szörnyű bűnök is lehúznak bennünket. Nem a kétségbeesés, nem a Júdás útja a mi útunk, hanem a Szent Péter útja, aki ugye odaállt Jézus Krisztus elé, és megvallotta, hogy szereti, és hogy ragaszkodik hozzá, és tudjuk jó, hogy Szent Péter szenté vált, de Júdás sorsa, ki tudja, hogy hogy alakult. De legyen Isten döntése az ő sorsa, jövője. Tehát ezt fontos lenne egy életre megtanuljuk, hogy igen, a bajban, a nehézségben, mert én kötve hiszem, hogy minket életünk során érne ennyi csapás, mint az a világháborús poklából hazajött Márton Áront. Összeomlott az ország, hát Csíkszentdomokos, hogyha beírjad a keresőbe, 500 kilométer szinte Nagylaktól, határtól, tehát hogy szörnyű, szomorú dolgok ezek, olyan, még ma is, több mint 100 évvel később ugye ez az embert úgy melbevágja, és elvágja a lélegzetét. Képzeljük, akkor ez minden fájdalmas lehetett, hogy 4 éven keresztül hány éjszakát aluhatott a lövészárokba, télen, nyáron, esőbe, hóba, mennyi sár, mocsok, vér ott körülötte, nem csak ő sebesült meg, hanem nagyon sokszor, 4-szer visszament mindig a társai közé. Igen, bármi is történik körülöttünk, Jézus Krisztus kitárt karral vár bennünket. És nem azt mondja, hogy honnan jöttél, hanem azt, hogy gyere, elvezetlek a mennyek országában. És nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, a legnagyobb szenteknek is van múltjuk, de a legnagyobb bűnösnek is van jövője. És a kereszténységnek ez a szép, ez benne, hogy nem rögzítik a múltban elkövetett tetteidet, és az alapján ítélnek meg, hanem igen, bűnbánat, újrakezdés, újratervezés, és van az embernek jövője Isten országában. Adná az Isten, hogy ezt megértsük mindannyian, és valahogy így tudjunk egymásra nézni, hogy ne leírjuk a Szent Istvánt agyonütő Sault, hanem Jézus Krisztus példájára lássuk meg benne a Szent Pált. És nem a világháborús veteránt lássuk Márton Áronba, hanem a Isten szolgáját, a szent életi püspököt. Árva gyerekeimnek nagyon gyakran elmondom ezt, hogy de a múltat nézzék, ne kapaszkodjanak a tegnapba, hanem a holnapba kell belekapaszkodni. Adná az Isten, hogy előre tudjunk nézni. Nem lehet úgy biciklizni, az ember hátra néz, mert jó nagyot fog esni. Előre kell nézni, bizalommal, szeretettel, mert Isten mindig bízik az ő gyermekébe. Tehát Isten, mint egy édesatya, hát én se tudok egyetlen, volt olyan gyerekem, hogy bezárták. És írta a börtönből, hogy ő bizony lopott, és én ott megkerestem, csomagot vittem, küldtem neki, és tényleg, amikor kijött ez a fiatalember, első útja az volt, hogy megkeresett, és hát tőlem kért bocsánatot, hát mondom, kicsi szívem, hát jó Istentől kell bocsánatot kérni, meg attól, akit bántottál, mert hát lopás keredett, nagyon fiúk elvitték lányba. Igen. Tehát ha én, mint ember, bűnös ember, nem tudok haragudni a rosszat tett gyermekemre, hát mennyivel inkább a Jóisten szeret bennünket, bízik bennünk, és azt akarja, hogy haladjunk, kibontakozzunk, növekedjünk. És ugye Márton Áron nagyon hamar megértette azt, amit a mi úrunk Jézus Krisztus is tanít. Ugye azt mondjuk, hogy a kereszt az a Jézus Krisztus katedrája, ott tanít bennünket. És mire tanít bennünket Jézus Krisztus a kereszten? Hát ugye azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát ő nem azt mondja, hogy a világ rossz, vagy ezek az emberek rosszak és gonoszak, és az én zsidó népem az egy, hogy mondja, elvetemült. Nem ezt mondja, hanem azt, hogy tudatlanok, nem tudják. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. Bocsáss meg nekik, atyám. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert Jézus ugye feltámadás után nem azt mondja, ítéljük el a világot, kérjük számon a gonoszság tetteit, hanem az, hogy menjetek az egész világra, és tarítsátok az én népemet, minden nemzetet. És igazából Márton Áron ezt nagyon világosan megértette, elkezdett ő maga tanulni, hogy taníthasson, és egész életében nép oktatóként jelenik meg, és ugye olyan szép, nekem annyira tetszik, ugye, hogy a piarista testvérek nagyon jól dolgoztak Kolozsváron, ők voltak a fiatalok oktatásával megbízva, de annyira ellenséges volt a környezet, hogy úgy érezték, hogy összecsap a fejük fölött a hullám, és akkor kérték fel Márton Áront, hogy hát, na, álljon ki, és jól beszél, és lelkesítse a fiatalokat. És ugye, hát az elején alig lézengtek a piarista templomba, de Márton Áron beszédei, ami pontosan mindig időben jöttek, és az a lelkesítő, tiszta, őszinte beszéd, hát ilyenkor sajnálja az ember, hogy akkoriban nem volt ilyen hangrögzítés, meg minden, tehát, hogy hát eredményes volt, mind jobban megtelt a templom, és végül Kolozsvár ifjúságának nagy része ott volt, hogy hallgassa Márton Áront. Nem véletlenül avatták őt püspöké, nem véletlenül, hogy is hívják, vitte el Majlát, Gusztáv Károly, őt a pápához, mert olyan szugesztív erő volt benne, olyan bölcsen, okosan és türelmesen, jóságosan tudott beszélni már, mint ő, ifjúsági lelkész is, hogy hát az emberek nem csak, hogy hallgatták őt, hanem követték is őt csoportosan. Azt is mondtam a 9. kezdeté, hogy Márton Áront egyházunk hát szent életűnek tartsa, Isten szolgálja, és lehetőség van rajta keresztül kopogtatni a mennyek országába. Ugye Isten előtt kedves, hogyha közbejárnak az emberek. Ott van a Kafarnaumban az a történet, Péter anyósának a házában van. Amúgy aki járt Kafarnaumban, az tudja, hogy nagyon közel van a zsinagógához, tehát a főtérhez Péter anyósa háza. Tehát egy jó módos asszony lehetett, tehát elég szép háza van. És képzeljék el, hogy ez a ház megmaradt. Az alapjai ott vannak ma is, mert a bizánci birodalomban építettek körül egy 8 szögletű gyönyörű bazilikát, ami persze elpusztult, jöttek a perzsák és feldúlták, de ugyanoda a keresztesek is építettek templomot, és aztán most a ferencesek is építettek egyet, tehát ilyen 3-4 méter magasan a föld fölött van az a templom, ilyen lábakon áll, tehát a romokot meg lehet közelíteni felállva, és a templomnak, ez a ferences templomnak az alja, hát egy nagy üveglap. És oda mész, és hát az oltár előtt, hogy egy jó nagy ilyen üveglap van, és lenézed, és látod ott a Péter anyósának a házát. És ugye a Szentírás azt írja, hogy kibontották a tetőt, és négy ember egy bénát leerestett Jézus lábához. Ezek az emberek, akik odaengedték Jézus lábához ezt a szerencsétlen bajba lévő embert, hát kicsit olyanok, mint a szentek a mai világban. Ők is, de mi bénák vagyunk, meg sokszor azt se tudjuk, hogy imádkozzuk, hogy fogalmazzuk meg a kéréseinket. De én hiszem, hogy igen, Márton Áron, boldogságos szűzanya, Isten szentjei, honyunk alá nyúlnak, és Isten elé visznek. Tehát ezért is jó és fontos, hogy igen, ezt a kilencedet is fel lehet ajánlani. Márton Áron, arra kérlek, nézd, a családunkban annyi zúgolódás, veszekedés van. Szétszoródtunk, mint az oldott kéve, gyermekeink elsodródtak. Márton Áron, te annyit küzdöttél a családokért. Tudod, hogy mit kérünk? Segíts, hogy együtt maradjunk, hogy összetartozzunk, hogy vál a vál mellett közösen építsük a jövőt magunk számára. De lehet, hogy beteg vagy, vagy lehet, hogy most kezded a tanévet, a tanítást kezdesz. Mindenkinek van, amit kérjen. Kérhetünk bátran csodát. Ez a négy ember akkora hite volt, hogy kibontották a háztetőt, és kötéllel a hordágyon Jézus elé eresztették ezt a szerencsétlen embert. És Jézus nem azt mondta, hogy milyen balgák vagytok, vagy nem tudom, nem szégyellitek magatokat, hanem meggyógyított ezt az embert, talpra állította. Csodát kértek, csodát kaptak. Igen, testvéreim, nem mondjuk azt, hogy lehetetlen. Márton Áron is mondhatta volna azt, hogy 18-19-20 után, hogy hát itt vége mindennek. Ugye volt olyan, hát még református püspök is, aki azt mondta, hogy a kisebbségi létet nem tudja elképzelni, ezért átköltözött Magyarországra. Nem, Márton Áron első világháború után is, a második világháború után is nem hagyja el az ő népét, köztünk maradt, és emberileg nézve kilátástalan volt a jövő, hát halálra ítélték, börtönben volt minden, és még ott se tört meg, nem mondta az, hogy hát uram, amíg akartad, addig helytálltam, most már mások döntenek fölöttem, tehát nincs jövőm. Ott is élő hittel, bizalommal kérte a csodát, és azt gondolom, hogy az egyházunk megvan.
1: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

imádkoznak minket, mi áldást mondunk. Ha üldözést szenvedünk, mi eltűrjük. Ha gyaláznak minket, mi jó szóval felelünk. Nem sok keresztényre igaz ez a kijelentés. Hiszen sokkal könnyebb visszavágni, a bántásra bántással válaszolni, mint türelmesnek, szelídnek maradni. Ehhez komoly belső erő szükséges, amit egyedül a Szentlélek tud kimunkálni bennünk. Amikor igazságtalanság ér bennünket, megszólal a sértett önérzetünk, és kikérjük magunknak. Hogy merészelnek ilyet tenni velünk? Krisztus tanítványaként azonban nem engedhetjük meg magunknak ezt a fajta viselkedést. Nekünk nem a körülményekhez, a minket ért igazságtalanságokhoz kell igazodnunk, hanem Krisztus példáját kell követnünk. Jézust gúnyolták, megvádolták, arccal ütötték, megostorozták és keresztre feszítették. Ő azonban sohasem a bosszú szavait mondta ki, hanem így imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem engedte, hogy a körülötte levő gyűlölet irányítása, befolyása alá kerüljön. Nekünk sem kell minden vitát megnyernünk. Nem kell minden bántó megjegyzésre válaszolnunk. Sokkal fontosabb, hogy Krisztus lelkülete látszódjon rajtunk, mint az, hogy minden áron nekünk legyen igazunk. Amikor szeretettel válaszolunk ott, ahol mások haragot várnak, akkor tanúságot teszünk Jézusról. Ki az a személy, akivel szemben neheztelést hordozol most a szívedben? Akinek a sértő szavai még mindig ott visszhangoznak a füledben. Kért ma Isten áldását rá. Ne engedd, hogy a sértettség, a fájdalom irányítsa a viselkedésedet. Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő mélyébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: És az ige testülön.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Szívem első gondolata.
1: Hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
1: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
2: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plantáltál.
1: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
2: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságot és szépséget fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
0: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindené jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
2: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, mely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
3: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
2: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palásoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes, szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.

0: Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret. Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújunk tédre, Urunk, alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg házanépe és kezének nyája.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: A napfény újból felragyog, csendüljön hálaénekünk. Dicsérjük Isten nagy nevét, Krisztus kegyelmét, érdemét.
2: Mert Krisztus által alkotott nekünk az Isten éjt napot, s örök törvénye szabja meg, hogy váltsák egymást szüntelen.
3: Te hívők biztos fénye vagy, rajtad nem úr az ősi rend, te nem tűnsz el, ha jön az éj, örök napfényként tündökölsz.
0: Atyán, kinek nincs kezdete, add, hogy napunk ma teljesen, Krisztushoz méltó nap legyen, s minket szent lelke töltsön el. Amen. Már hajnalban hirdetjük jóságodat, Uram, és éjszaka zengjük hűségedet. Jó dolog az Urat áldani, énekkel magasztalni nevedet, fölséges.
1: Már hajnalban hirdetni jóságodat, és éjszaka zengeni hűségedet.
0: Tízhúrú lanton és hárfa zenével, citera mellett énekelve.
1: Mert örömmel töltenek el alkotásaid, kezed művei láttán örvendezem.
0: Mi nagyszerűek a te műveid, Uram, gondolataid mi mélységesek.
1: Az oktalan ember föl nem fogja, és nem érti meg őket az esztelen.
0: Sarjadhatnak a bűnösök akár a fű, és virágozhatnak a gonosztevők.
1: Sosuk mégis örökös pusztulás. Te azonban, Uram, fölséges vagy örökké.
0: Mert íme ellenségeid, Uram, mert íme ellenségeid elvesznek, és elpusztulnak mind a gonosztevők.
1: Erőt adsz nekem vikáéhoz hasonlót, és fölkentél szintiszta olajjal.
0: Szemem ellenségeimre lenéz, s a rám törő gonoszok vesztéről hal a fülem.
1: Virulazik az akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa.
0: Az Úr házában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot.
1: Gyümölcsöt érlel öregkorában is, termékeny marad, szépen zöldellő.
0: Hirdeti, hogy igaz az Isten, ő a menedékem, nincs benne hamisság.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Már hajnalban hirdetjük jóságodat, Uram, és éjszaka zengjük hűségedet.
2: Magasztaljátok Istenünket! Hallgassátok egek szavamat! Hallja meg a föld is szám igéit!
0: Tanításom esőként permetezzen, szavam úgy szálljon le, mint a harmat.
1: Mint mikor zápor hull a rétre, és a sarjadó füvet eső öntözi.
0: Az Úr nevét hívom segítségül. Magasztaljátok Istenünket!
1: Mert tökéletes minden műve, és igazságos minden útja.
0: Hűséges és fedhetetlen az Isten. Ő maga az igazság és egyenesség.
1: Védkeztek ellene, elromlottak, nem fiai már. Gonosz és elfajzott nemzedék ez.
0: Ezzel fizetsz most az Úrnak, te oktalan balga nép.
1: Vajon nem tulajdon atyád ő neked, aki létrehívott, alkotott és fönntart?
0: Emlékezz csak a régi időkre, vedd sorra az egyes nemzedékeket.
1: Kérdezd atyádat, és ő megtanít, vagy őseidet, ők majd elmondják neked.
0: Amikor a mennyben lakó szétválasztotta a népeket, amikor külön választotta Ádám fiait,
1: és kijelölte a népek határait, Izraelt is fiainak száma szerint.
0: Az Úr osztály része lett az ő népe, Jákob az ő kimért öröksége.
1: A pusztában találta meg őt, a félelem helyén, az ord magányosság földjén.
0: Körülvette és tanítgatta, és mint a szeme fényét úgy őrizte.
1: Mint fiókáit repülni tanító sasmadár, amely fölöttük lebeg.
0: Kitárta szárnyát, őt meg fölemelte, és tulajdonvállain vitte.
1: Vezére az Úr volt egyedül, és idegen Isten nem volt vele.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Magasztaljátok Istenünket! Urunk, a te neved szélese világon, mi csodálatos. Uram, mi Urunk, a te neved szélese világon, mi csodálatos.
1: Az egeknél fenségesebb a te dicsőséged.
0: Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadót.
1: Szemlélem az eget, ujjaid műve az, a holdat és a csillagokat, te alkottad őket.
0: Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele? Az ember fia, hogy gondod van rá?
1: Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad. Fölébe emelted kezed műveinek.
0: Mindent az ő lába alá vetettél. Minden juhod, barmot, a mezővadjaid.
1: Az ég madarait, s a tenger halait, amelyek a tenger ösvényeit járják.
0: Uram, mi Urunk, a te neved szélese világon, mi csodálatos.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk, a te neved szélese világon, mi csodálatos.
3: Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhíjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez.
0: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
1: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
0: Nyelvem naphosszat igazságodat emlegessem.
1: Amikor neked énekel.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Alkam örvendezzen, amikor neked énekel.
0: Lépteinket a békesség útjára vezéreld, Urunk. Áldott az Úr, Atyáink Istenem, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
1: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amelyen meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
1: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lépteinket a békesség útjára vezéreld, Urunk. Ünnepeljük Krisztus jóságát és bölcsességét, mert ő halálra adta magát, hogy testvéreinkben, különösen a bajba jutottakban, őt magát lássuk és szeressük. Kérjük álhatatosan.
1: Urunk, tégy minket tökéletessé a szeretetben.
0: Már reggel gondolunk feltámadásodra, és megváltásod jó téteményeit kívánjuk mindenkinek.
1: Urunk, tégy minket tökéletessé a szeretetben.
0: Add, Urunk, hogy a mai napon tanúságot tegyünk rólad, és általad az Atyának tetsző szent áldozatot mutassunk be.
1: Urunk, tégy minket tökéletessé a szeretetben.
0: Segítségeddel mindenkiben ismerjük fel a te képmásodat, hogy bennük neked szolgáljunk.
1: Urunk, tégy minket tökéletessé a szeretetben.
0: Krisztus, te vagy az igazi szőlőtő, és mi a szőlővesszük, add, hogy benned maradjunk, bőséges gyümölcsöt teremjünk, és magasztaljuk Istenünket, Atyánkat.
1: Urunk, tégy minket tökéletessé a szeretetben.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, dicsérjen téged ajkunk, dicsérjen lelkünk, életünk, és mert a te ajándékod, hogy vagyunk, legyen tiéd az egész életünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Isten fia, adj sok fiatal szívébe készséget, hogy elfogadják hívásodat, legyőzzék a félelmet, ami érthető egy fönntartás nélküli elkötelezettség előtt. Ismételd meg nekik azt az erős és meggyőző hívást, ami Pétert arra késztette, hogy így válaszoljon. A te szavadra kivetem a hálót. A te kegyelmed legyen számunkra láng, amely megvilágít és fölmelenget. Erős szikla, amely megtart és biztonságot nyújt. A bizalomnak és a mindig új lelkesedésnek a forrása. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat innen a kolozsvári stúdióból, akik ma önökkel vannak.
1: Sebessén Imelda,
2: Rendze Mese
0: és Bözöti Adrien köszönti önöket. Sziasztok, lányok!
2: Sziasztok!
1: Olyan jó itt lenni!
2: Hát nekem is jó, hogy itt vagytok. Olyan nehezen telt ez a nyár. Örülök, hogy együtt lehetünk.
0: Igen, hát mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy igazából még nincs vége a nyárnak.
2: Hát nincs.
0: Még van egy hónap, csak most úgy alakult, hogy Imeldával mind a ketten itt vagyunk, úgyhogy benéztünk reggel.
2: Örvendek.
0: Köszönöm, hogy fogadtál.
2: Hát még szép.
0: És mondtam ezt, hogy de készülsz témával, ugye? És mondtam, hogy hát igen. Na úgyhogy az lenne az első kérdésem így hozzátok, hogy hogy vagytok egyszer is, és hogy meséljétek el, hogy milyen eddig a nyaratok, vagy milyen volt a nyaratok.
2: Minden nap lebontva.
0: Ja, óráról. Na, mennyi a műsoridőnk? Gondolod, elkezdheted.
2: Azért két hónapot nehéz. Imelda, kezdj érte.
1: Jó. Én jól vagyok, köszönöm szépen. Pont mondtam Mesinek, hogy a szombat reggeli fáradtság az változatlan, de nagyon jó itt lenni, nagyon jó újra Kolozsváron lépkedni. Kicsit az volt tegnap, mikor megérkeztem, az érzésem, hogy mintha ezer éve mentem volna el. És bár nem volt azért ilyen hosszú a nyár, de jó volt megint megérkezni. És így azt szűrtem le magamból, hogy mindig jó lesz visszajönni Kolozsvára. És ez olyan jó érzés. És hogy van kihez visszajönni.
0: Jaj, van.
1: Van.
2: És lesz, ugye?
1: Mindig.
0: Ha maradok én Kolozsváron, mindig lesz olyan gyere.
2: És ha nem, majd
0: ha nem, akkor Szent Egyházán várnak, tudod.
2: Majd az alter egód itt marad.
0: Nyitunk egy stúdiót Szent Egyházán, is úgy egyeztünk.
2: Igen? És ezt most akartátok elmondani? Élő adásban, mi?
0: Ezt majd így felterjesszük ide.
1: Igen, és egyébként nagyon jó volt a nyaram. Tartalmas volt. Örülök, mert sok minden belefért. Otthon is voltam, a családommal is időt töltöttem, de közben voltam ifjúsági találkozókon, itthon, Somjón is, meg Assisiben is. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, így visszapörgetve a nyarat. Sok minden történt, és tényleg nem volna elég a műsoridő, hogy mindenre is kitérjünk, és mindenről is megemlékezzek, de így, hogy röviden visszapörgetem a fejembe, olyan jó nyár volt.
2: Még a jó munkás osztály előtti nyár.
1: Igen.
2: Aztán pont most azon gondolkoztam, hogy milyen irigy vagyok. Abból a szempontból, hogy mikor az ember dolgozik, úgy valahogy összemosna, mosódnak a napok, meg a hetek, meg hónapok, meg nyarak, meg minden, mert hogy oké, van szabadságod, de ennyi, a többit az dolgozott. Úgyhogy nekem ilyen munkás osztálybeli nyaram volt. Nyilván azért nyáron más itt a nyár. Abból a szempontból szeretem Kolozsváron a nyarat, hogy csend van. Nincs az a zsúfoltság. Jó, leszámítva a kolozsvári napokat, akkor meg tele van a város. De
0: már nincsenek itt a diákok.
2: Igen, meg ugye iskola sincs, egyetemisták sincsenek itt, csak olyan jó, csendes lehet mozogni. Ebből a szempontból szeretem, abból a szempontból meg nem, hogy tényleg olyan magányos ma lesz az ember. És egy kicsit kevesebbet is dolgozunk ilyenkor, mert hogy a rövidített munkaidővel vagyunk legalábbis túl, és akkor úgy összemosódnak a napok, vagy valahogy más, úgy már

0: hogy tényleg jó érzés visszatérni még annak ellenére is, hogy a következő 3 hétben mondjuk még nem leszünk, hanem csak majd októbertől, de igen. És hát a nyaram olyan jókat beszélgettem anyukámmal. Igen, és voltam én is Olaszországban, úgyhogy vagány volt nagyon a nyaram, meg hát úgy nagyon szólt így az önismeretről a nyaram, meg a saját magamhoz és a Jóistenhez való közelkerülésről. Úgyhogy igen, ilyen nagyon hálás nyaram volt, vagy van, azt érzem. És hát képzeljétek el, hogy mit hoztam mára, kitalálhatjátok.
1: Valami kutatást?
0: Igen, valami statisztikát hoztam. Csak a szokásos. Mert hogy, ugye nyilván azokat hozzuk ide reggelente, amik foglalkoztatnak minket így a mindennapokban. És képzeljétek el, nemrég hallottam, hogy 28 ezer napunk van egy életben. Átlagosan, nyilván ez személyenként több vagy kevesebb.
1: Egy életben?
0: Igen.
1: Na mit jelent az egy élet?
0: Hát van, akinek tudom, 80, hát 30. Igen, ezért mondom, hogy átlagban.
1: Jó, értem, jó.
0: Nyilván ez személyenként változik, hogy kinek mennyi, de hogy átlagban az nem tudom, ki lehet számolni 70 valami év. És hát így gondoltam, hogy így erről beszélgessünk egy kicsit. Soknak tűnik, vagy kevésnek nektek?
1: Hát nem is tudom, hogy minek tűnik. Olyan kicsit megfoghatatlannak inkább.
2: Uh-huh. Sosem számoltam meg még el addig, úgyhogy nekem sok. Ha el kéne számolni, akkor biztos.
0: És hát, hogy ezekből a napokból mennyit töltünk fölösleges dolgokkal, meg azzal, hogy olyan dolgokat csinálunk, amiket nem szeretünk, meg... Így ezen gondolkoztam el, meg így ezt futtattam, hogy itt van ez a 28 ezer nap, mert így, ahogy előre tekintünk olyan, hogy így nem gondolunk arra, hogy vagy nyilván az embert foglalkoztatja az a dolog, hogy egyszer vége lesz az életnek, és akkor éljük meg úgy, ahogy meg kell, vagy akkor csináljuk azt, amit szeretünk, de hogy így konkretizálva szerintem, vagy számomra mégis más így napokra. És így döbbentem rá, hogy igen, tényleg olyan dolgokat kell csináljunk, amiket így igazán szeretünk, vagy amiért megéri azt a, amivel megéri azt a 28 ezer napot eltölteni. Na de hoztam ilyen statisztikákat, hogy mivel töltjük a napjainkat, vagy ilyen nagyon sok napot. Képzétek el!
1: Sorozatnézés.
0: Amúgy sorozat kereséssel is töltünk, de mindjárt jöttünk odáig. De képzétek el, hogy mint egy hát 180 napot, és szinte kerek fél évet töltünk azzal, hogy piros lámpánál várakozunk.
1: Hát mondjuk igen. Hát jó, mondjuk itt, de falun nem. A falusi ember nem várakozik a piros lámpánál, nincs lámpa.
0: Hát vagy ott se. Hát igen. Igen, vagy nagyjából 365 napot, és egy egész teljes évet töltünk azzal, hogy ilyen elveszett tárgyakat keresünk a lakásba.
2: Ezt mondjuk elhiszem, hogy ez
1: igen,
2: reális.
1: Igen.
0: Szétszórtak vagytok amúgy? Amikkel se kerestek általában?
1: Én nem nagyon.
2: Szerintem én folyamatosan keresek valamit. Ezért nagyon elvontan hangzik, de hogy így nem igen. Úgy, hogy valamit nem tudom, hogy hova tettem, de nem ilyen szinten, hogy nem emlékszek. Szóval nem szétszórtság szintjén, csak hogy így mindig keresek valamit. Ha egy receptet keresek telefonon, ha egy, nem tudom, mindig van valami, amit keresünk szerintem.
0: Azt hittem, most átmész ilyen filozófikusban.
1: Igen, keresem a helyemet a világban. Az élet értelmét.
2: Azt is kell folyamatosan keresni.
1: Az élet értelmét.
2: Úgyhogy igen.
0: Igen. Képzeljétek el, hogy szinte 5 teljes évet, 1800 napot állunk sorba, boltba, hivatalba, orvosnál, meg ilyenek. És ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy képzeljétek el, hogy, vagy hát igazából imádat ezt tudod, hanem inkább mesélnek meg a hallgatóknak mondom, hogy a Koli mellett, a Ferences Koli mellett nyílt egy reggeliző. És ott ez nem tudom, milyen 9-kor nyit, és akkor ilyen délutánban be van zárva. Akkora sorok vannak, és néztük Johannával tavaly, hogy vajon mit adnak ott, hogy ennyien sormálnak, mert én biztos, hogy nem állnám ki azt a sort, hogyha tehát

0: Én nem akarok annyira reggelizni, hogy én azt a sort kiálljam. És egyszer mondtuk Johannával, hogy na, ha nem lesz sor, akkor egyszer benézünk le, amit adnak. Hát 150 lejre reggeliztünk ketten. Úgyhogy én mindazon gondolkoztam, hogy hát hogy lehet, hogy ekkora sor van sok. Így ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy ti hol vagytok hajlandóak állni hosszú sorokat is, mert én itt biztos, hogy nem. Mert hol van azon, megláttok ekkora sort, azt mondjátok, én ezt ki nem hallom egyáltalán. Például gondolom a postán mondjuk hajlandók vagytok állni, tekintve a határidők.
1: Most már nem járok postára, se tudom mióta, úgyhogy nagyon a posta
0: igen,
1: nem.
0: Igen, hát akkor nem tudom, az orvos.
1: De nyilván igen, meg ilyen hivatalos ügyek, intézések, muszáj kiállni, mert muszáj.
0: Igen. Igen, ezennel szeretnénk szólítani a hivatalokat, hogy csökkentsék a bürokráciát, hogy ne kelljen annyi sorba állni.
1: De most már olyan jó, mert néztem a múltkor a Pólusba is, hogy több üzletnél már bevezették ezt az online kasszát, mész oda, fizetsz, jössz ki is, akkor nem kell ott várakozni, mi 5000 ember, mert valami promóció van ott, végigállja a sorát, hanem szépen van vagy 5-6, csak akkor így haladsz. Úgyhogy én ezeket szeretem, amilyen gördülékenyen megy.
2: Engem valahogy ilyenkor megtalálnak az emberek beszélgetni. És így azt gondoltam el, vagy így ezt az időt nem éltem, hogy az ember elmenjen a postára számlát fizetni, és hogy nem tudom, arra a fél napja elmenjen a beszélgetések miatt, de hogy mostanában voltak ilyen találkozásaim, hogy valahol sorba kellett állni, és akkor valaki leszólított, és akkor addig, hogy hiába, hogy egy órát kellett sorba állni, nem tűnt fel. Uh-huh. Csak lett egy jó beszélgetés belőle, és így elgondoltam, hogy amúgy ez nagyon vagány lehetett régebb is, hogy az emberek így kapcsolódtak fizikailag, hogy igen, elmenni otthonról, hogy ne a kényelmet keresni, ne azt keresni, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban. Persze ez a munka másik fele, hogy kevés időnk van, meg sok mindenre kell figyelni, és valahogy régebb, lassabbnak tűnt az élet is, vagy úgy tűnik, mintha erre lett volna idő. De mostanában ezek így megtaláltak, hogy valaki csak megkérdezett valamit, csak akkor onnan elkezdünk beszélgetni. Úgyhogy igen.
0: Nagyon sok üzletbe képzeljétek el, hogy a fizikai kasszát, vagy fizikai kasszát, hogy egy ember álljon a kasszába, hogy ki is vezették.
1: Igen, sok helyen.
0: Főleg már nyugaton.
1: És már itt is nagyon sok helyen.
0: Én még mondjuk itt nem láttam. De az igaz, hogy én nem is nagyon járok.
1: Pedig van pár.
0: Ilyen helyekre. De hát az is mondjuk ilyen durva, hogy egyre inkább afele megyünk, de ez egy teljesen más témáról majd még beszélhetünk, mert ugye még egy csomó időnk lesz.
1: Ugye tudjuk, hogy 28 ezer nap.
2: Majd számolt ki, hogy hány napot töltöttünk itt a rádióban.
0: hogy mennyire megszűnnek így a fizikai interakciók egymással azért, hogy lerövidítsük az ügyeinket, vagy igen, például a boltba is ne kelljen hozzaszólni az emberekhez, vagy sokszor úgy megyünk el a boltba, hogy na jó, elmegyek, de ne, hogy valakihez hozzá kelljen szóljak. És régebb nem volt ilyen, hanem kiléptél a házba, akkor biztos, hogy a szomszéddal odaintettetek.
1: Igen, csak régen semmit nem tudtál online intézni, még igen. Egy számlafizetés sem, tehát minden irányhez menjél otthonról.
0: Igen. Képzeljétek el, hogy na itt jön a te témád, Messi, akkor rögtön reagálhatsz is rá. A felmérések szerint egy ember az élete folyamán nagyjából 120 napot, vagyis 4 teljes hónapot tölt csak azzal, hogy a streaming szolgáltatók kínálatait pörgeti, tehát keresi azt, hogy éppen mit nézzen meg. Anélkül, hogy választana, tehát hogy csak nézi, keresi, hogy mit nézzen. És ez 4 teljes hónap.
1: Édes Isten.
0: Durva nagyon.
1: Azt hiszem, kirakom az ablakon a tévét.
0: És akkor jutott eszembe, hogy Mesi, te annyi hülye szappanoperát nézel, te biztos nem keresel ennyit.
1: Szappanoperát azért nem nézek, na. Jó, régen néztem jó török sorozatokat, de most már az sincs, úgyhogy nem nézek. Nem, én a Netflixen szoktam sorozatokat nézni, vagy valami, ami bejön, és én csak az ilyen érdekességeket, az ilyen hülyeséget nem szoktam nézni. Ja. És általában éjjel, mikor nem tudok aludni.
0: Vagyis mindig. Képzeljétek el, hogy az embereknek közel 60%-a reggel legalább 2-szer nyomja le a szundi gombot. És egy átlagos ember így több hónapot tölt azzal, hogy a szundi csörgésére próbál magához térni. És Hát így ezen gondolkoztam el, hogy hány ébresztőt állítotok be egy átlagos reggelre, mert én például nagyon sokat. Vagy imeld a kőt.
1: Én nem szoktam ébresztőt. Én ébresztőt csak itt szombat reggelent állítok be. Uh-huh. De igazából felkelek 6 előtt, tehát sosem az ébresztői, de amúgy nem, nekem nincs. Én így szoktam meg, nekem soha nem kellett ébresztő. Hogyha tudtam, hogy én reggel 6-kor el kell menjek, akkor én reggel 6-kor felhúztam ébredve.
0: De durva.
1: És így megszokta a szervezetem, és így sosem kellett ébresztő.
0: Bíztál a testedre?
1: Abszolút, olyan is volt, hogy éjjel ugye kellett vonatozni, tudtam, hogy 2-kor van a vonat, én fél 2-kor, 1 órakor felhúztam ébredve.
0: Én nem bíznék ennyire magamba.
2: Azért.
0: Igen, neked mondjuk az órád.
2: Igen, én azt szoktam állítgatni, és egy ébresztőt általában, maximum 2-t, és minden nap újra állítom. Vannak azok az emberek, akik egyszer beállítják, uh-huh. és ha kell, akkor 2 év múlva is újra beállítják ugyanazt. Uh-huh. Én minden nap kitöröm, és minden nap újra állítom.
0: Én is amúgy, igen, igen. Te mondtad volt, hogy Józsinak van úgy az ébresztő egy ilyen 5 percenként van beállítva.
2: A nap 24 órájára leosztalik.
0: Akkor mindig amelyiket kell, azt éppen.
2: Fokások is.
1: És
2: emberek.
0: És hát én például mellettem bombát lehet robbantani, tehát én nem kelek fel, ha csak nem egy idő után már, mit tudom én, pofoznak fel, vagy ha Johanna épp nem fenyeget azzal, hogy leönt egy pohár vízzel, addig nem, hogy amúgy könnyen keltek, vagy?
1: Uh-huh. Én igen.
2: Attól függ, hogy sikerült elaludni.
0: Igen, hogyha nem egyután.
1: Könnyen kelek, csak morogva. Van, amikor így morogva. Nem már fekek, meg például szombat reggel.
0: És most egy kicsit visszatérve arra gondoltam, hogy ugye beszéltük azt, hogy ebből a 28 ezer napból mennyi olyan csinálunk, amit nem szeretünk. És hogy ti úgy érzitek, hogy jó helyen vagytok amúgy?
1: Na most jönnek a filozófikus kérdések az életértelmére.
0: Én keresem a helyem a világban.
2: Hogy szeretitek? Hát szombat reggelenként kell fejteni ezt a kérdést.
0: Hogy szeretitek, amit most csináltok amúgy? Imel, de hogy kell úgy dolgozni, hogy elhiggyék, hogy csinálsz valamit, de közben nem?
2: Én egyébként alapvetően szeretem, amiben most vagyok, ami eléggé ingatag még, vagy úgy azt érzem, hogy abból a rutinból most jövök ki, amit itt megszoktam 5 év alatt, és egyébként ez is teljesen rendben van, néha úgy vannak helyzetek, amikben úgy frusztrál, vagy úgy idegesít, hogy még nincsen egy rutinom, még nincsen egy megszokott útvonalam bizonyos dolgokhoz, úgy néha tud feszültséget okozni bennem, de úgy akkor mindig emlékeztetem magam, hogy hát minden változás igazából ezzel jár, és hogy ettől lesz szép. Uh-huh. És így, hogy jön az ősz, így még inkább erre gondolok, hogy az ősz is a levelek színeinek megváltozásával lesz szép. Uh-huh. És amúgy nem veszi el a kedvem attól, hogy így ezek a bizonytalan helyzetek, hogy ne érezzem jól magam abban a helyzetben, ahol vagyok, csak még teljesen új, és ezt így sokszor kell tudatosítanom magamban, hogy ez a normális, és hogy 5 év után, amikor már minden rutinossá vált, minden megszokott lett, és már letisztult, hogy mit szeretek csinálni, mikor hova megyek, hogy szombat reggel itt vagyok, hogy mikor hova megyek misére, stb. Ezeket így újra ütemezni, újraépíteni, új dolgokat tanulni. Igen, most így ezek vannak bennem, hogy amúgy összességében jól érzem magam ott, ahol vagyok. Most itt.
0: Most itt.
1: Igen, ezzel én is így vagyok, csak én mostanában engem pont ez a rutin frusztrál. Hogy uh-huh. úgy beállt a rutin az életembe, tudom, hogy akkor XY helyre el kell menjek napi szinten, vissza, tudom, hogy rádióban műsort kell csinálni, vissza, blablablás, ez így megy napi szinten. Uh-huh. És akkor Ugye egy idő után már, nem tudom, szerintem ebbe is be lehet fáradni, hogy mindig ugyanaz a rutin. Persze próbálok sokfele figyelni, meg sok minden mást is csinálni, de hogy ez úgy megmaradt. Úgy azon gondolkoztam, hogy kéne valami újat tanulni, de mire iratkozzak be, akkor elkezdett érdekelni a kriminológia.
0: Az igen.
1: És utána néztem, milyen képzések vannak Pesten, de akkor néztem, hogy milyen orbitális a felvétel, én mondom, jó, akkor erről.
0: Milyen a felvétel?
1: Jaj, nagyon durva, nem nekem való. Nos, akkor, de hát akkor valami más, mindegy, most már szeptemberben vagyunk, úgyhogy ezt úgy elengedtem, de gondolkodom ezen egy kicsit, hogy valami, valami olyan, tehát azon gondolkoztam, hogy valami olyan kéne, ami abszolút nem a szakterületem, egy nagyon picit minimálisat érdekel, de hogy fel tud annyira turbózni, hogy ebből a rutinból kiszedjen. Úgyhogy lássuk, hát ha valami érdekes majd szembe jön vele.
0: Igen, és így képzeljétek el, hogy nemrég hallgattam egy podcastet, vagy egy hát igen, egy beszélgetős műsort arról, hogy egyáltalán nem gáz váltani, vagy azt mondani, hogy valamit el akarok kezdeni, mondjuk te még nem vagy annyi, mert te még fiatalabb vagy, vagy érted, hogy mondjuk azt mondani 53 évesen, hogy én valamit totál mást akarok csinálni, mint eddig, vagy hogy most érdekel valami, amivel eddig még sose foglalkozom, vagy tessék neked a kriminalisztika, vagy kriminológia, vagy hogy egyáltalán nem, vagy hogy hogyan dönthetni el az ember, hogy miért köteles az ember eldönteni 20 évesen, hogy az egész életében ezt fogja csinálni. Hogy annyit változunk mi is ez a 28 ezer nap alatt, ugye, annyi változás, amely keresztül a világ, hogy miért nem mondhatna azt az ember, nyilván ez kockázatvállalása jár, meg főleg, hogyha el kell tartani közben még nem tudom, 4 gyereket, akkor nyilván nem ilyen egyszerű, de hogyha az ember megteheti, akkor miért nem mondja azt, hogy igen, én most úgy döntöttem, hogy nem tudom, cukrász leszek, és ott hagyom a tanári állásomat, vagy mit tudom én, nyitok egy nem tudom, egy edzőtermet a helyet, hogy eddig nem tudom, üzletbe dolgoztam. Nyilván ez egy...
1: Az ortodox teológián most végezte el a 90 éves néni a teológiát. Igen, tehát, hogy úgy belegondoltam, hogy milyen vagány ember, 90 évesen éget gondolok, s elvégzem az egyetemet, amikor tudom, hogy még néhány éven van hátra, mit kezdek vele? És 90 évesen hova vesznek? Hát nem azért, nem azért tanult, hogy felvegyék valahová, hanem tényleg azért, hogy mert akart. Tehát, hogy olyan vagányok ezek.
0: Igen, és olyan jó példával járnak ezek a az emberek előttünk, és hát képzeljétek el, hogy nekem van egy barátnőm, ami lassan le kell zárjuk, ugye? Igen, ezzel akarom befejezni. Van egy barátnőm, akivel, hogyha beszélgetek, mondjuk, tehát, hogy tervezetten leülünk egy hosszabbacska beszélgetésre, akkor mindig megkérdezi utána tőlem, hogy és hogy érzed magad most, vagy mi az, amit elviszel magaddal ebből a beszélgetésből. És ez nekem olyan jó érzés, hogy vissza tudok utalni arra a beszélgetésre, hogy gondoltam, hogy zárjuk ezzel, hogy megkérnem tőletek, hogy mit visztek el magatokkal ma reggelről, vagy mit éreztek most így, vagy mi az, ami, igen, ami így megfogalmazódott bennetek.
2: Nekem talán az, hogy ez a 28 ezer nap, amiből lehet, hogy már nincs is olyan sok nekem, vagy egy átlagolva, de hogy igen, vagy így nem tudjuk, hogy mennyi van, de hogy mégis mindig van időnk arra, hogy másképp gondolkozzunk. És hogy így ezek a szokások, vagy amikben élünk, azok változtathatóak, vagy igen, ez.
1: Én meg a sokszínűséget talán, amit így elviszek, hogy tényleg olyan sokszínűek vagyunk, meg mások. Más az érdeklődési körünk, más az, amivel töltjük a mindennapjainkat, de hogy mégis azon van a hangsúly, hogy azokat a tevékenységeket, amit csinálunk, vagy amivel belevágunk, azt értékesen töltjük el, úgyhogy valahogy ezt.
2: És te?
0: Én azt, hogy ha valamit csinálunk, azt akkor teljes szívvel csináljuk, és keressük meg azt, amit teljes szívvel tudunk csinálni. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal engedjük a hallgatókat útjukra, és reméljük, hogy mindenkinek van egy saját következtetése, vagy egy saját kis gondolata, amit elvisz ma reggelről. És akkor így kívánunk egy csodálatos szombati napot. És köszi lányok, hogy itt voltatok ma reggel.
1: Én köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Még leszünk?
1: Remélem.
0: Úgyhogy akik ma önökkel voltak.
2: Sebessén Imelda.
1: Ferenc Emese.
0: És Böződi Adrien. Dicsértessék a Jézus.
1: Amúgy akartam, hogy még nem búcsúzunk, mert van még egy misi.
0: Akkor azt majd te mondod be, akkor átadom a szót Mesinek.
1: Látom, kiástél egy kicsit a kerékhallgásban.
0: Igen, bocsánat.
1: Kedves hallgatók, hamarosan 8 órától Csanádról közvetítünk Szent Misét, ugyanakkor kérem önöket, hogy imádkozzanak, mert most értesültem, hogy Csanádon nincs áram. Úgyhogy remélhetőleg

0: Szóval remélhetőleg visszajön addig, utána a hét plébániáját hallhatják, majd ima szándékaikat fogadom, ezt követően 9:45-kor az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától iránytű című műsorával várja önöket Pál Feri atya, majd 11 órától dalfakasztót hallhatnak, 11:30-tól pedig a napraforgó műsorunkat. Délben pápai angelusz lesz, majd a napközi imaórát végezzük, 00:30-kor asztalt terítünk Dávid Gyöngyivel, majd 1 órakor szeretetlen rózsafűzért imádkozunk, majd a békéért is imádkozunk, ezt követi a zenés köszöntő, melynek a végén egy újabb műsor ismertetővel várom önöket. Mivel ma első szombat van, ezért a Csíksomolyi Kegytemplomból közvetítünk Mária köszöntőt 5 órától egészen este 8 óráig. Szóval kedves hallgatók, most búcsúzunk önöktől, akik ma reggel kedves hallgatókat ébresztették.
1: Sebessén imádom.
2: Bözödi Adrián.
0: És Ferenc Emese. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Kedves hallgatók, sajnos családon nincs áram, áramszünet van, ezért nem tudjuk a ma reggeli szentmisét közvetíteni, tehát az elkövetkező közel 50 percben zenés verses összeállítást hallhatnak, köszönjük megértésüket!

Aranyosi Ervin, túl rövid az élet? Túl rövid az élet, hogy folyton csak sírjunk. Rövid, hogy magunknak csak rossz sorsot írjunk. Kevés az az idő, mi jut boldogságra, s ritkán kap a lelkünk vágyainktól szányra. Túl rövid az élet, szomorúnak lenni, megszokásból álló úton végig menni. Nem tenni kitérőt, új utat keresve, csak a megszokottat, a beváltat lesve. Túl rövid az élet, hogy igazán éljünk. Tesznek róla mások, legyen mitől féljünk. Nem segít az Isten, s nem segítünk magunkon, csak várjuk, hogy minden az ölünkbe hújjon. Túl rövid az élet? Néhánynak meg hosszú, s van, akit nem éltet egyéb, csak a bosszú. Nem találják Istent, nem hiszik a karmát, ezért istenítik még a pénz hatalmát. Túl rövid az élet, végig haldokolni, s itt marad utánunk a pénzen vett holmi. Aztán visszanézve látjuk, mitől féltünk. Hiába volt időnk, nem igazán éltünk. Meg kéne töltenünk ezt a kis időnket értelmes percekkel, hol vágy álmot szőhet. És szeretni jöttünk, egymásért kiállni, s közben szép világunk megélni, csodálni. Nem csak pénzt hajszolni, folyton robotolni, gyűjtött garasokat egymásra pakolni, hanem szívvel élve élményekre lelni, életet jobbítva, lelkünket emelni. Túl rövid az élet, tegyük tartalmassá, kell, hogy világodra lelkeden áthassál, alkoss, tegyél érte, hogy értelmet nyerjen, szíved minden napot fénnyel ünnepeljen. Túl rövid az élet? Kezdj el végre élni, nem szeretem percet boldogra cserélni. Változtass, és közben figyeld a világod. Az is tükröt tart majd, és javulni látod. Születés és halál nem kezdet és nem vég, hiszen leszületni többször is jövünk még. Mert a lélek örök, sok életet él meg, mutatják a múltból felsejlő emlékek. Bár rövid az élet, de tanulni születtünk. Megtudni ezúttal milyen céllal lettünk. Próbáld hát világod élhetőbbé tenni, ne egy életen át magadat temetni. Adj hát szép értelmet mától minden napnak. Emlékeid kincsek, melyek megmaradnak. Azt viszed csak tovább, minden más itt marad, ne uraljon többé a pénzen vett anyag. Élményeket gyűjts hát, azt adj másoknak is, s figyeld, hogy világod közben mire tanít. Éld meg minden napod, ne rágd körmöd tövig, hidd el így az élet, nem lesz olyan rövid.

Miről beszélgessünk a mesterrel? Ha az élet simán menne, ha mindenki egyformán boldog, egészséges, erős és szép lenne, ha mindenkinek minden sikerülne, és ha nem lennének a földön olyanok, akik nem csak közvetlen fele barátjuk, de milliók életét is meg tudják keseríteni, alig ha volna szükség arra, hogy Istentől bármit kérjünk. Csupán hálát kellene adnunk a paradicsomi állapotért, amellyel megajándékozott bennünket. De az ember ezt az eredetileg neki készített paradicsomot már az elején eljátszotta. Élt, pontosabban visszaélt, szabad akaratával, összekusszálta a dolgokat Istennel, s nekünk most kínnal, verejtékkel kell megküzdenünk, nem csak a betevő falatért, de a békességért, az emberséges életért, családunkban, munkahelyünkön, hazánkon belül, s a nemzetek közt a nagyvilágban. Isten irgalmassága következtében e küzdelmünk mégsem reménytelen. Legalább azóta nem, hogy Krisztus eljött közénk, Isten létére emberré lett, s a maga életével mutatta meg, íme, így kell élnünk, tevékenykednünk, ha a világ minden ármánykodása ellenére is boldogan, békében és megértésben akarunk élni egymással és önmagunkkal. Nagyszerű program ez egy ember élet számára. Éppen ezért imáidban elsősorban azért adj hálát Istennek, hogy megteremtett, meghívott erre a világra, s éppen a mai korszakban bízta rád a feladatot. Tedd elviselhetőbbé, derűsebbé, boldogabbá, Istennek tetszővé azt a közösséget, amelyben élsz, dolgozol. Fenséges dolog Isten országa építésében részt venni. De ha bármit is el akarunk érni az életben, előbb alkalmassá kell magunkat tenni a feladatra. S ezt az alkalmasságot állandóan naprakész állapotban kell tartanunk. Isten országának kialakítása a szívünkben kezdődik. Ehhez a kemény munkához azonban fegyelmezett jellem, acélos akarat, lovagias lelkület és nemesen érző szív szükséges. Hiányos fegyverzettel nem lehet csatába indulni, s alkalmatlan eszközzel nem lehet szép munkát végezni, bármekkora is a jó szándék. Imádban mindenek előtt arra kérd Istent, adjon neked látó szemet, hogy észrevedd azt a feladatot az életben, amelyet éppen neked szánt, amit egyedül, tehát csak te tudsz elvégezni, senki más. Kérj álhatatosságot és kitartást a küzdelemben, s a többi mind megadatik neked. Istennel való beszélgetésünknek számtalan más témája is lehet, de valamiképpen mindnek össze kell függnie a legfontosabbal. A lelkek javával, Isten akaratával és nagyobb dicsőségével. Istennek különösen nagy öröme telik benned, ha nem csupán magad, de szeretteid, barátaid, sőt ellenségeid számára is van kérnivalód, s ha nevükben is megköszönöd a javakat, melyekben részesíti őket. Ne akard azonban kierőszakolni, hogy Isten csodát tegyen a kedvedért. Furcsa dolog lenne egy vizsga előestéjén azért imádkozni, hogy sikeresen átcsusszunk, ha ugyanakkor egész évben egy szót sem tanultunk. Amikor már minden tőlünk telhetőt megtettünk a jó cél érdekében, még mindig kérhetjük Isten segítségét, hogy fáradozásunkat csalódás helyett siker koronázza. Ne azt akarjuk kicsikarni Istentől, hogy 2×2=5 legyen, hanem kérjük, hogy érvényesüljön a 2×2=4 törvénye.

azt akarod, hogy kilépjek magamból? Hát jól van, most kilépek. Vallom veled, hogy nem hiába élek. Vallom, hogy az irgalom a kegyetlenség és áldás az átok. Kell, hogy a termőmagot földbe vessék, és néha vérrel és szennyel befessék a rejtett szél felé futó világot. Vallom veled, hogy minden jól van, bár gályapathoz láncolt rab vagyok a végtelenbe lendülő hajóban. Vallom veled, hogy minden jól van, akkor is, ha én nem érzem, nem látom, hogy minden egész, minden összefügg, és rabvoltomban van a szabadságom, erőm az erőtlenségben, a betegségemben a gyógyulásom. A rossz is, amit gonosz szándék nélkül, a vétek is, amit itt elkövettem, kristályá érik messze valahol. Vallom lélekben testem és megtöröttem. Vallom veled mindezeket, mert szépek és mert lehetetlenek. Szeretném lehajtani fejemet a világ feletti gondolatait kősziklájra, mint puha párnákra. Hallod? Hallod? Igen, mormorreá, és ámmen dörög a tenger orgonája.

Mielőtt ledöntene a fáradtság, és végleg elnyomna az álom, pillancs vissza a mai napra, és vesz számot dolgaiddal mennyei atyánk színe előtt. Holnap csak úgy léphetsz tovább, ha ma este alaposan átgondolod. Mit tettem jól, s mit rosszul Isten országának építésében? Vondd le kudarcaidból a tanulságot, s köszönd meg Istennek a segítséget, melyet sikereidhez nyújtott. Adj hálát Teremtőnknek mindazért a jóért, szépért, melyben részesített, de alázattal fogad tőle a keresztet is, amit ma válladra tett. Nem csak neked, de egész családod keresztény világszemléletének elmélyítéséhez igen hasznos, ha esténként, például a vacsoraasztalnál megbeszélitek egymással az elmúlt nap eseményeit. Hisz mindannyiótoknak jól esik a tapasztaltabb jó tanácsa, vagy egy vigasztaló, bátorító szó, amelyet talán egész nap nélkülöztetek. Mielőtt lefeküdnél, végy rövid búcsút szeretteidtől, s ha a nap folyamán különösebben is segítségedre voltak, ezt néhány keresetlen szóval még egyszer köszönd meg nekik. Előfordulhat, hogy nem családi környezetben élsz, s nincs rá lehetőséged, hogy néhány percre csöndben félrevonulj, vagy imakönyvedet zavartalanul használd. Utolsó gondolatod ilyenkor is mindenképpen mennyei atyánkhoz szálljon, hogy érezd, nem vagy egyedül, ha magad vagy is, nem vagy elhagyatott, ha nem is értenek meg egészen az emberek. Istenem, itt vagy. Jézus Krisztus, én megváltom, közel vagy hozzám szent szeretetedben. Hazaviszem hát szívemet te hozzád a napkuszaságából, hiszen hozzád tartozom, atyámhoz, Istenemhez. Köszönöm, hogy a mai napon megtartottál, megoltalmaztál, és megadtad a jó elhatározást, hogy neked szolgáljak. De tudod, gyakran milyen gyönge az akarat, amikor valóban követni kell szavadat. Maradj velünk, Urunk! Maradj velünk, Urunk, mert alkonyolik és közeleg az este. Maradj velünk és egész egyházaddal. Maradj velünk a nap alkonyán, az élet alkonyán, a világ alkonyán is. Maradj velünk kegyelmeddel és jóságoddal, szentségeddel, vigasztalásoddal és áldásoddal. Maradj velünk, amikor ránk ereszkedik a bánat és a szorongás éje, amikor ránk zuhan a kétség és kísértés sötétje, és a keserű halál komor éjszakája. Maradj velünk mindannyiunkkal, akik te benned hisznek, az idők végezetéig. A te kezedbe teszem le, atyám, ennek a napnak alkonyát. Nem olyan már, mint amilyen reggel volt, amikor nekünk ajándékoztad. Nagyon megszürkítette jó szándékaimnak meghiúsulása és annak a tehernek a súlya, amelyet te szabtál ki rá. Mégis tudom, Uram, hogy amikor lámpán fénye kihúnyt, befogadsz engem gyarló emberi mi voltomban, megértő szeretetedbe és véghetetlen nagy nyugalmadba. Én akkor csak állok csöndesen előtted, hiszen mást nem tehetek, és beismerem kicsinségemet végtelen nagyságod előtt. S ha megengeded, hogy ismét megláthassam napodat, nézd, Uram, itt vagyok, mindenre készen, te érted.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A kolozsvári stúdióból a mikrofonnál Ferenc emessét hallják. Ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon. Szöveges üzeneteiket pedig elküldhetik a Mária Rádió oldalán keresztül. Imád kérek a lányomért, munkahelyi stressz csökkenéséért és megfelelő elismeréséért. A heti imákat betegekért, jótevőimért ajánlom föl, hálát adok a kapott kegyelmekért. Kérem a közös imát papokért, szerzetesnőkért, egy jó szándékra, békéért. Halló, halló!
1: Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
1: Én is felajánlom ezt a rózsafüzét, és megköszönöm a szűzanyának a sok kegyelmet, a mai napot, s minden napot, s a múlt hetet, amit megadott részemre. És még felajánlom a családomért, unokáimért, dédunokáimért, a világ békéjéért, a papokért, az első szombatosokékig mennek a Máriók köszöntőre, mert én nem tudok menni, és minden kiért, minden beteg és a daganatos betegekért is, és az én betegségemért is ajánlom. Ennek a limadok mindig szeretettel, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Isten fizesse, hogy meghallgattok.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben.
1: Ezt a rózsafűzét felajánlom a betegi kért, és a hallottok ki, és a Biófen maradásai, és a háború nekünk, és a papbácsiké, és magamért, és imádkozzunk együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben, maradjon velünk az imában.

0: هلو هلو
1: هلو هلو
0: هلو، köszöntöm a kedves hallgatót. Megkérem szépen, szóljon bele a telefonba.

0: Hallo, hallo.
1: Hallo. Dicsőítessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök jelme.
1: Ezt a rózsafűzés az összes misét a mai napon felajánlom családom élő és meghalt tagjaiért. A meghaltók között különösen megemlékszem sógorasszonyomra, aki a Rozália nevet viselt, a tegnap volt a névnapja, és az idei temetőben nyugszik. Adjon a jó Istennek örök nyugodalmat. A jót lévő, a vitében lévő rokonok, szüleim, nagyszüleim nyugalmáért. Felajánlom a családban lévő betegek gyógyulásáért, és a magam gyógyulásáért, egy fontos szándékért. Önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, a világ békéért, és mindazokért, akikért nem imádkozik senki, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom az Úr Jézusnak is, a szűzanyának az Edith kapott kegyelmekét, és a bűneim bocsánatáért, és a lábam is, a lábam gyógyulásáért, és a szemem látásáért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük mi is a hívását. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Haló, dicsértek Sika Jézus Krisztus.
0: Mindenekelme.
1: Ezt a mai imát és a rózsafűzét felszeretném alá nagy tattámnak az évforduló, hogy 64 éve költözött el közülünk, és édesapám 9-én lesz 22 éve, és az összes család lelkizményért és megnyugvásért, és a jó Isten fogadja be őket, remélem be is fogadta az ő országába, és együtt imádkozzunk értük. Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szép napot kívánok Önöknek.
0: Mindörökké, amen. Maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Haló.
0: Hallgatjuk, tessék mondani, halljuk Önt.
1: Szeretném köszönteni, dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus. Hát a Szent Rózsa füzét el szeretném ajánlani, mivel anyósom Régina a közelgő névnapja alkalmából. Kívánok a jó Istentől, hogy adjon örök nyugodalmat apósommal együtt a Csík madarasi temetőbe. És meg szeretném kérdezni, miért kezdődik a zenék a telefonomban?
0: Ezt most sajnos így van a telefonvonal miatt, ki kell várni, hogy elmúljon a zene, és akkor...
1: Jó, vártam, és köszönöm szépen, nagyon szépen köszöntem, dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
1: Haló.
0: Tessék mondani, halljuk önt. Tessék mondani.
1: A mai napi máig szent miseit hálából szeretném felajánlni a kaput sok-sok kegyelemért, és bízva a közös ima erejébe imád szeretnék kérni családom minden tagjának egészségét, békességét, és nagyon-nagyon fontos szándékokért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak. Önökkel és önökért is imádkozom. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Micsit tessék, tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőt. Ezt a rozsafűzést felszetni Maja, hogy a kapott kegyelmekért, a jó atya és Mária védő pajzsáért, hogy megvéd az életemben. Szüleim, nagyszüleim, barátaim, elhunyt barátaim lelküdvéért, kezem gyógyulásáért, a kisbaba egészséges fejlődéséért, a kispapokért, minden szenvedő és titiótűzben szenvedő lélekért, már a rádió fennmaradásáért és a háborúk megszűnéséért. Sok szeretettel Misó Tanzimádra, dicsetessék Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenképpen.
1: Azt a Szent Rózsa füzés egész heti szintesét fel szeretném ajánlani a drága fiam gyógyulásai, a leányom gyógyulásai, az unukáim André Szabocska és a feleségé, amelyek ma reggel indultak vissza Svájcba, hogy a drága jó Isten segítsen meg őket, örüljön meg minden bajtól, hogy szerencsésen tudjanak visszaérni a munkahelyükre. Továbbá fel szeretném ajánlani a testvéreim, a betegtestvéreim, az egészi maguké, mindenki, a drága halottjaim, a drága férjem, Sánta Jánoska, mindenki, most maguk, már maguk nekünk, egy fésugarról lehetünk be. Nagyon szépen köszönöm, drága mesém, hogy meghallgatott. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Maradjon velünk az imában.

Haló, haló! Haló, köszöntöm a kedves hallgatót! Haló, itt a Mária Rádió! Haló!

Kedves hallgatók, az Ima Szándék fogadás műsor ideje lejárt, hívjuk Önöket, kapcsolódjanak hozzánk. Imádkozzuk ma délelőtt együtt az örvendetes rózsafüzért, melyet a Szent Mihály Nőszövetség tagjai fognak végezni, kapcsolódjanak hozzánk az imában.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafűzért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Első szent titok, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Bement hozzá az angyal, és így szólt: üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkozott rajta. Miféle köszöntés ez? Az angyal pedig folytatta: ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél, íme méhedbe fogansz, és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra, szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Második titok, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhébe a magzat, és Erzsébet eltelt szent lélekkel. Hangosan felkiáltott, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
4: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Harmadik szentitok, akit te Szent Szűz a világra szültél, és megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta őt, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: titok, akit te Szent Szűza templomba bemutattál. Amikor pedig elteltek a tisztulás napjai, a Mózes törvénye szerint felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvényébe írva van. Minden egy elsőszülött fiú gyermek az Úrnak legyen szentelve. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomba bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Ötödik szent titok, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
1: Mi atyánk?
0: Ő pedig azt felelte nekik. De miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiba kell lennem? De ők nem értették meg a nekik intézett szavakat. Akkor hazatért velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja megőrizte szívében mindezeket a szavakat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézus!

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa Fizér királynője, te
0: légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya,

0: mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Istenünk, te áron büsbögöd,
0: arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk Istenünk, te hatalmas Szent Mihály arkangyal,
0: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Az Atya,
0: a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Nagyon, nagyon sok hónap van már mögöttünk abból a szempontból, hogy próbáltuk megérteni, leírni, egy kicsit fölvázolni azt, hogy mit jelent a meghittség, és hogy mit jelent annak a kapcsolati ellentéte, a függő helyzet, és azután a megértéseinkben eljutottunk oda, hogy elkezdjük használni azt a tudásunkat, hogy léteznek kapcsolati minták, hogy a kötődési elmélet nagyon sok fontos ismerettel bír, és aztán arra is rájöttünk, hogy mindnyájunkat jellemez egy bizonyos alappozíció, ez az úgynevezett oké minta. Mikor már ez mind megvolt, akkor kezdtünk el arról beszélni, hogy ezen ismeretek birtokában az Istennel való meghitt kapcsolatunkról mit mondhatunk el. Végül is itt tartunk most, hogy hogyan válhat meghittebbé az Istennel való kapcsolatunk. És akkor egy nagyon gyors ismétlés, csak mondom egymás után a pontokat. Először is valamiképpen akkor már önmagunkat megláttuk, és folyamatosan meg is látjuk, tehát az önreflexióra való képességünk már megvan, amire az előzőekben elmondottak nagyon sokat segítenek. Aztán rájövünk arra, hogy ami segít, vagy segíthetne rajtunk az Istennel való kapcsolat szempontjából, az nem birtokolható, nem manipulálható, nem tud a tulajdonunk lenni, nem irányíthatjuk. És mégis pont erre lenne szükségünk. Ezt akár úgy is mondhatnám, hogy ez a kegyelem. Hogy hát, ahogy most magamat megismertem, hogy egy ilyen kötődési mintában vagyok, és ilyen az alappozícióm, és 64 pontban magamra ismertem, hogy ezektől mind különböző mértékben, de függök, hát rajtam csak a kegyelem fog segíteni. Ugye idáig, mikor eljutottam, akkor jutok el oda, hogy hát akkor uram, a kegyelem csak az. Kapnék a kegyelem után, de pont az, ami rajtam segíthetne, azt meg nem bírom megmarkolni, mert hogy olyan valahogy, mint az Isten illata, nem azon múlik, hogy én markolom-e vagy nem. Ez tehát már önmagában egy nehéz helyzetbe hoz minket. Na aztán, ugye emlékeztek, itt volt az a szentségek vétele. Pénzzel nem gyorsítható meg. És aztán valahogy eljutunk oda, hogy a helyzetünket el tudjuk fogadni, és rájövünk arra, hogy eddigi életünk során emberektől, kapcsolatoktól, tárgyaktól vártuk azt, hogy a legmélyebb vágyainkat beteljesítsék. Ezért aztán borítékolva volt a csalódás, mert ez függő helyzetbe hozott bennünket másoktól, vagy mások kerültek tőlünk, és közben volt egy irreális vágyunk, elvárásunk, hogy majd másoktól megkapjuk azt, amire vágyunk, és ez sosem teljesedett be. Ez elég elkeserítő, viszont egy nagy lépés a szabadság felé. Ekkor azért még eláraszt bennünket egy nagy félelem, hogy lehet, hogy Istentől se. Hogy mi van, hogyha azok az igazi mély vágyaink, amelyekre annyira szeretnénk úgy gondolni, hogy de talán mégiscsak majd valaki fog szeretni, hogy mégiscsak valahogy beteljesedik az életem, hogy talán mégiscsak lehetek boldog. És akkor egyszer csak eljutunk oda, hogy mi már ezt annyira nem hisszük, hogy már Istentől se várjuk. Nem hinném, hogy ezt Isten meg tudná adni. Ebből a szempontból fontos Jézusnak a képe, aki azt mondja az Istenről, hogy apuci. Azért, mert az apuci azt mondja a gyerekéről, azért szeretlek, mert csak. Nem, mert az én gyerekem, vagy nem tudom magam sem megindokolni, hogy miért szeretlek. Jézusnak ez a képe az Istenről valamiképpen ezt is akarja közvetíteni. Hogy nem kell különösebben elgondolkodnunk azon, hogy miért szeret minket az Isten. A legjobb válasz az, hogy csak. És akkor persze eljutunk oda, hogy Istennél minden biztosabbnak tűnik. Minden biztosabbnak és minden biztonságosabbnak. De ami eddig biztosabbnak és biztonságosabbnak tűnt, az viszont nem vezetett eredményre. Ezért aztán megpróbálunk lavírozni. Függéseket is fönntartani, meg valahogy bízni az Istenben. Ennek a következménye természetesen megint csak egy borítékolható bukás lesz. Mert nem tudunk lavírozni. Egyszerűen nem megy. Mert vagy itt vagyunk, vagy ott vagyunk. És ez végtelenül erőtlenné fog bennünket tenni. Tehát az Isten kapcsolatban a kecske és káposzta elv nem működik. Egyszerűen nem működik. A kompromisszumokat kötünk, akkor az Isten szeretete, ereje, jelenléte nem lesz elég hatékony bennünk. Ez persze csalódáshoz vezet, ezért még inkább a függés felé fogunk menni, mert az legalább biztosnak tűnik, azonban a kezünk közül elillan, amit így akartunk megszerezni, és ezért még rosszabbul leszünk. Még bizonytalanabbá válunk, ezért bár megint döntéshelyzetben vagyunk, talán még inkább a függés felé lépünk, legalább akkor az marad. Mint ahogy egy asszony mondta, ült a férjével együtt, és beszélgettünk egy órát. És körülbelül fél óra után kezdett kiderülni az, hogy a kommunikáció egy katasztrófába torkollik. És miután ez az első alkalom volt, nem állítottam őket le, hanem megvártam még, hogy 20 percen keresztül mi fog történni. Az utolsó 10 percnél kértem egy kis időt, hogy összegezzük, hogy mi is történt. Azt kérdeztem tőlük, mikor vettétek azt észre, hogy amit csináltok tökéletesen értelmetlen. De azért még csináltátok 25 percen keresztül. A felesége döbbent meg jobban, azt mondja, hogy hát körülbelül olyan 24 perccel ezelőtt már tudtam, hogy tökéletesen értelmetlen, amit csinálok. A férfi csak sóhajtott egyet, és azt mondta, én nem is vártam ettől az alkalomtól semmit. Én pontosan tudtam, hogy ez így lesz, de azért ő is benne volt, ugye ő volt a másik fele. És akkor jött a nehéz kérdés. Na most akkor, arra lennék kíváncsi, hogy az alatt a 24 perc alatt mire gondoltatok? Miért csináltátok tovább? Na ez izgat engem, mert itt valami fontos van. És a feleség megint csak, hogy ez mindig volt egy jó gondolata, azt mondja, azért, mert mikor rájöttem, hogy a férjem már most úgysem fog megérteni, hogy már úgyis a régi kerékvágásban vagyunk, akkor úgy döntöttem, akkor ameddig le nem állítanak, most itt van a pap, majd az ő felelőssége, és mondom, és tudom, hogy tök értelmetlen. Na, erről beszélek. Már régen tudjuk, hogy ez már 25-ször kiderült, hogy nem működik, de nem baj. Ez volt tehát a lavírozás. És ide tartozik az, amire rájöttünk itt közösen, hogy néha nem a másik személynek adom át magam, hanem a kapcsolatnak. Hogy van egy ilyen plusz lehetőségünk. A személyben nem bízok benned. Olyasmit tettél ma, hogy nem, ez most egy bizalomvesztés. De a kapcsolatban még bízhatok, és a kapcsolatnak még átadhatom magam. És itt beszéltünk arról, hogy nagyjából azt mondhatjuk, mert hogy ez tűnik reálisnak, hogy akkor vagyunk hajlandók ebből a csiki-csuki káposzta kecske helyzetből kijönni, amikor a bennmaradás már tapasztalatból tudhatóan több szenvedéssel jár, mint a változtatás. Tehát nem vagyunk hősök. Ó, egy kicsit sem. Roppant pragmatikusok vagyunk. Nagyon. Következő 5. pont. Ebből az fog adódni, hogyha végül is meghozzuk azt a lépést Isten felé, vagy az ugrást, vagy engedjük, hogy az utolsó lépést Isten tegye felénk, akkor elvonási tüneteink lesznek. Kikerülhetetlenül. Elkezdünk úgy szenvedni, mint a kutya. Mert azt gondoltuk, hogy ha majd meghozzuk ezt az iszonyú nagy és iszonyú nehéz döntést, tényleg az Isten felé, és tényleg hinni fogunk, egy csapásra dolgok jobbá lesznek. És nem, egy csapásra rosszabbak lesznek. Ez nagyon furcsán hangozhat, de éppen ez történik, mert ez a logikus. Hiszen már olyan jól begyakoroltuk a kötődéseinket és a függéseinket, hogy na, hogy először az elvonási tünetek borítanak el minket. Ez egyszerűen elkerülhetetlen. És ez néha nagyon hosszú ideig tart. Ilyenkor szoktunk megint visszamenni az eredeti libikókához. Ugye, amikor emlékeztek arra az idézetre, mikor az a gonosz lélek kiment abból a beteg fiúból, akkor olyan lett, mintha halott lett volna. Mi is ilyenek leszünk. A függőségeink nélkül beesik az arcunk, sápadtak leszünk, és azt érezzük, hogy ebben mentem belehalunk. Pedig éppen jó irányban vagyunk. De ezzel, amikor benyomjuk azt a harmadik felest, nem azt gondoljuk, hogy mentem belehalunk. Hanem azt gondoljuk, hogy sose halunk bele. Éppen a függéseink szokták azokat az érzéseket kelteni, amelyekre olyan nagyon vágyunk, csak éppen ott sehova se jutunk. Ekkor jön a csalódás, hogy Isten nem tölti be a tárgyaknak a helyét. Nem válik, nem tudom én mivé. És azt hiszem, hogy ide jutottunk, hogy tehát akkor ráébredtünk egy nagyon mély függésünkre még, hogy az önmagunkról alkotott képtől is függünk. Akkor erről is egy példát hadd mondjak el, hogy ülök egy társaságban, a következő hihetetlenül izgalmas kérdés jutott eszembe. Nem magamtól, de de valahogy úgy hozta az élet. Házas párok ültek, tik-tik-tik-tik egymás mellett. Én is ott ültem. És az volt a kérdés, most mindenki mondja el, hogy mit érzel és mit gondolsz akkor, amikor a házastársad gyöngének bizonyul. 8 éve házasok, 10 éve, 15. Naívul mit gondolhatnánk? Nyilván azt, hogy hát egy mély együttérzés száll meg engem. Ült ott 7 házas pár, az hány ember? Testvérek között is minimum 14. A 14 emberből egy sem mondta azt, hogy mély együttérzés száll meg. Egy sem. Milyen csodás kör az, ahol 14 ember bemeri ismerni, hogy amikor a társam gyönge, és éppen a gyöngeségének a mélypontján van, nem vagyok vele együttérző. Milyen jó kis kör ez, ugye? Az egyik azt mondta, hát, ahogy most mélyen beletekintek a szívembe, azt látom, hogy én megvetem a feleségemet. Másik azt mondja, én nagyon megijedek. Hát a feleségem nem lehet gyönge, mert akkor mi lesz velem? Ó, elkezdtünk a mélységekig hatolni. Kiderült az, hogy mi férfiak, ez biztos, hogy kiderült. Mi férfiak az életünket úgy kezdjük, hogy picik vagyunk, és gyámoltalanok, és függünk egy nőtől. Van olyan férfi, aki nem így kezdte az életét? Körülbelül annak a parafrázis, hogy aki bűn nélkül való közületek, az vesse rá az első követ. Na, az jelentkezzen. Szóval valahogy, mintha a férfi sorsnak lenne egy ilyen mélységesen mély, beépített félelme, hogy egyszer csak megint olyan kiszolgáltatott leszek, mint régen, és majd függeni fogok egy nőtől. De megvan a másik része is, ami talán még mélyebben van, hogy miközben ettől félek, egy valamitől még jobban félek, hogy az a nő nem lesz elég erős. Szóval ment a kör, és mikor befejeződött az egyikük, a következőt mondta. 39 évet éltem úgy, hogy azt gondoltam magamról, én kép, hogy a család rám épül. Ezt gondoltam 39 évig. Rám építhet a család, az a feleségem, a gyerekek, mert én viszem a vállamon. De most, hogy a feleségem azt mondta, hogy hát éppen a tegnapi éjszakára emlékezzünk vissza, amikor fölkeltettelek, hogy Lacikám, kelj már föl a gyerekhez. A válasz az volt, dehogy kellek. És akkor az illető azt mondta, tehát most már tudom, nappal rám épül a család. Hogy éjszaka mi van? Hát, hogy rám nem épül, az biztos. Az biztos. Micsoda bátorság kell ahhoz, hogy leüljünk egy körbe, és utána 2 óra múlva úgy keljünk föl, hogy amit gondoltunk magunkról, az éppen pont nem úgy van, ahogy gondoltuk magunkról. Hogy csak nappal vagyunk azok, akiknek gondoltuk magunkat, már fél álomban nem. Nagyon nagy szabadság, mikor valaki ilyesmiket képes önmagáról belátni. A másik, akkor azt is belátjuk, hogy valahogy gyógyíthatatlanul Isten képfüggők is vagyunk. Gyógyíthatatlanul azt a képet, amit eddig megragadtunk az Istenről, szeretnénk bálványozni és függeni tőle, gyógyíthatatlanul. Ezért a következő kifejezésig jutottam el, Isten űzésre van szükség. Ugyanis, ha valakit egy istenkép megszállva tart, attól ő függő helyzetben van, nem tud tőle szabadulni, és emiatt nem képes az Istennel találkozni, mert jobban kötődik ahhoz a képhez, mint az élő Istenhez, Isten űzést kell nála végrehajtani. Persze, hogy Isten képűzést kell végrehajtani, de azért mondom így, mert én azt Istennek hiszem. Milyen egyszerű lenne, hogyha ülnek, és azt mondja, hát ez nem is az Isten, csak most ezt gondoltam róla, eddig 100 évig így éltem. Hát ez ilyen egyszerű lenne. Csak hogy én tényleg 1000 szállal kezdtem el függeni ettől a képtől. Mondom is a példát. Tegnap felnőtt katekézist tartok. Na, hogy így tartom, kicsúszik a számon egy gondolat, ami mellesleg egyébként mondjuk igaznak is tekinthető, hogy amikor valaki a világot jókra meg rosszakra, jóra meg rosszra osztja, az körülbelül a 7 éves gyerek erkölcsisége. Tehát a világban vannak a gonoszok, őket meg kell büntetni, vannak a jók, ők elnyerik a jutalmukat. Ez a 7 éves gyerek moralitásának az alapja. Nagyon durva erkölcsiség, így is hívják. Durva, rigorózus, kegyetlen erkölcsisége van egy 7 éves gyereknek. Hát a saját tesóját, ha elveszi tőle a matchboxját, addig üti, ameddig a szülők be nem jönnek. Nem így van? Addig üti, míg össze nem harapja a nyelvét, és csobog a vér. Ugye akkor egy kicsit megszeppen, de akkor is igaza van. ez a 7 éves gyerek erkölcsiség. Így aztán mondom, hogy hát kicsit érdemesebb volna úgy látni a világot, hogy a jónak meg a rossznak a metszete az itt van bennünk. Nem a világot metszi ketté, hanem éppen a szívünket valahol. De nem ott, ahol gondoljuk, kicsit odébb. És hát, hogy ezt elmondom, hogy kijött belőlem, hát ez a szakirodalom. Hát na, hogy megvárt valaki. Egy magasabb voltunk, nő volt. Szóval azt mondja, azért ez engem iszonyatosan fölkavart. Tehát, hogy ne láthassam úgy a világot, hogy vannak jók meg rosszak, hát azért Jézus mit is mond? Ezt se szoktam megúszni soha. Tehát mindig elmondják, hogy mit mond Jézus. Ezt annyiszor megtanultam már. Jézus azt mondja, gyümölcseiről ismeritek meg. Vagyis rohadt, megy a komposztba. Egészséges, az az zsebembe. Úgyhogy, kedves atya, már megyek is. Tulajdonképpen jó, hogy ment. Nem azért, mert életveszélyben volt, hanem azért, mert hogy úgyse vitatkoztam volna vele. Úgyse. Hát éppen most még kettőt szorított az Isten képén. Most így szorítja az Isten képén. Én tudom, hogy ki Jézus. Nekem nem mondja senki, hogy Jézus csak egy picit is nem olyan. Én tudom. Tehát amikor valami kihívás éri az Isten képünket, vagy Jézus képünket, vagy akármilyen képünket, reprezentációnkat, akkor szorítunk még egyet, és hát persze, hogy megtámadva, fenyegetve érezzük magunkat. És ez a férfi sem gondolta azt, hogy most az Isten reprezentációm felé egy kihívás érkezett a felelős lelki pásztor részéről. Nem ezt gondolta, hanem azt gondolta, hogy én hülyeségeket beszélek. Ezt gondolta, ilyen egyszerű. Ezért mondom azt, hogy ő tehát nem Isten reprezentációra gondolt, hanem az ő Istenére gondolt. Tehát, hogy Isten űzésre van szükség. Isten kép űzésről volt szó. Akkor most...
1: Most beledőltem a saját csapdámba, ugyanis most akartam egy idézetet hozni a Szentírásból, de ezek után ki nem bírom mondani. Igen, mert ugye ez mit jelent? Azt jelenti, hogy természetesen én is csak az Isten reprezentációmról beszélek. Ó, hát nyilván, hogy ezt jelenti. A jelenlegi. De azért, amikor Jézus azt mondja, hogy... Tehát amikor az én Jézusom azt mondja nektek, hogy az Isten országa nem jön el szembetűnő módon, hogy azt mondhatnánk, hogy itt van, vagy ott van, hogy meg tudnánk ragadni. Isten országa köztünk van, bennünk van, valahogy csak úgy van, de azért nem annyira megragadható, hogy. Ez azt jelenti, itt megint életbe lép az a gondolat, hogy milyen döbbenetesen fontos, hogy tudok a kapcsolatban bízni, és a kapcsolatnak átadni magam. Ugyanis, ha valaki nem tudja a kapcsolatnak átadni magát, nem bírja elengedni az Isten képet. Hogy ha nem tudok a kapcsolatban is bízni, mert oda jutottam el, hogy te jó ég, akit én eddig Istennek hittem, az nem is ő. Az egész életemet ez alapján próbáltam élni. Az nem derülhet ki, hogy az egész életemet ilyen értelemben egy tévedés alapján éltem? Hát ez szörnyű kihívás az önazonosságunk felé. Ez egy rettentő kihívás. De csak akkor tudok növekedni, hogyha ebben a pillanatban azt mondom, bizony, nem bízok most már ebben az Isten képben. Nem bízok benne. Mert mertem vállalni a kockázatot, hogy talán ez is csak egy reprezentáció. Bár eddig úgy éltem, hogy ez az igazi. De azért valami megmarad, bízok a kapcsolatban. Ezt látom egy használható modellnek. Ezért ragaszkodom a veled való kapcsolathoz, tovább tudok esetleg imádkozni, bár mondjuk az imámban azt mondom, Uram, gőzöm sincs, hogy ki vagy. Sőt, azt sem tudom, hogy itt vagy-e velem. Mert az az Isten kép, az velem volt. De rájöttem, hogy az nem te vagy. Ha most, hogy te itt vagy-e velem, azt nem tudom. Az Isten kép velem volt. Hát, Uram, azt se tudom, hogy hallod-e, amit mondok. Isten valósága tehát elbizonytalanít minket. Miközben a róla alkotott reprezentációnk megerősített bennünket. Hát ameddig bírt a szusszal. És akkor itt egy másik fölismerés, hogy valahogy úgy tűnik, hogy Isten mintha mindent megtenne azért, hogy ne legyen számunkra vonzó. Isten mintha mindent elkövetne azért, hogy ne csak, hogy ne vonzó legyen, hanem hogy ne keltse föl úgy az érdeklődésünket, mint ahogy bármi más ezen a világon. Most akkor visszatérek szeptemberhez, mert ezzel kezdtük. Vonzó az, ami. Csak most gyorsan hagyd nézzem át a listát, és ki fog derülni, hogy a valódi Isten a képhez képest, ami persze inkább egy aranyhal meg egy jó tündér keveréke, az sokkal kevésbé vonzónak tűnik, mint a kép. Ugye, azt mondjuk, vonzó az, ami ismerős és kiismerhető, akit kontrollálni tudunk, Istent. Biztonságban érezzük magunkat mellette, épp a kockázatról beszélek. Azután bizalmat kelt. Ilyen mondjuk Ábrahám istene. Na, roppant bizalmat keltő, nem? Fogd zsákot, aztán gyerünk a késsel. És ő a hit atya, ugye az új szövetség hívja így. Aki mellett jónak érezhetem magam. Persze a múltkori kitétellel emlékeztek, hogy oké vagyok, bár elégtelen vagyok magam és mások számára, attól még oké vagyok, de ezt az elégtelenséget nem tudom megspórolni. Aztán, akit gyakran látok, ugye Isten soha senki nem látta, ezzel mondjuk, hát nem is kezdődik a János levél, de úgy ötször megvan benne körülbelül. Aztán, aki közel van és tapasztalható, vonzó külsejű. Hát erről a gyerekek tudnának beszélni. Ugye, amikor úgy próbáljuk őket közel vinni a megfeszített Krisztushoz. Hát nincs olyan gyerek, aki pici korban ne kezdeni a szüleit kérdezni, hogy mit csináltak ezzel a bácsival? Hogy az miért van ott? Japánból jött valaki, és akkor azt kérdezte, hogy miért van az, hogy a keresztény emberek egy szenvedő férfit raknak ki a szobájuk falára? Hát én ezt nem értem. Miért kell kirakni egy szenvedő férfit a szobán falára? Hát ezek az európai emberek úgy érthetetlenek, ahogy vannak. Ennyit a vonzó külsejűről. Ugye, miután éppen húsvétkor imádkozzuk azt, meg nagypénteken, hogy külseje nem volt vonzó. Ugye ott van, a profécia beteljesedik. Aztán olyan, mint mi. Hát reméljük nem. Tehát fordítva egy kicsit jobban járunk vele. Aztán ugyanahhoz a csoporthoz tartozunk. Hát a katolikusok ezt hiszik. Nagyon, nagyon, ez egy ilyen mély hiedelem, amihez az is szokott hozzátársulni, hogy hozzánk tartozik, hozzátok nem. Ha ismeritek ezt a kis bárgyú viccet, azt mondja, hogy erről eszembe jutott valami. Erről az jutott eszembe, hogy nagyon sokan az Isten kapcsolatot valami intuitív viszonyhoz hasonlítják leginkább, hogy a legmélyebb Isten kapcsolat mindig valami intuitív viszony. Ez igaz is. De ez sosem jelenti azt, hogy minden intuíció az Istentől van. Mert ezt nagyon szeretnénk hinni. Hogy egy ilyen intuitív, mert az, hát, hogy aztán az intuíció honnan jön? Ez viszont onnan jutott eszembe, hogy amikor én nyeszlett magasugróként kerestem életem kenyerét, akkor természetesen voltak ott mondjuk ilyen 140 kilós kalapácsvetők is, és ugye ez mindig ilyen nagyon érdekes találkozásokra adott alkalmat, főleg amikor én nyeszlett magasugróként beszóltam a 140 kilós kalapácsvetőnek, hát ez nagyon, és akkor mondjuk a kalapácsvető oda jött hozzám, és behúzott nekem egyet, ugye, és én azt mondtam, hogy áááá! Mire azt mondta, aki átmond, mondjon B-t is. Kaptam még egyet. És mondtam, hogy B. Ez viszont onnan jutott eszembe, hogy nem tudom, egyébként már elvesztettem a fonalat. Ugyanahhoz a csoporthoz tartozunk, tehát igen, eszembe jutott ez a vicc. Igen, hogy néhány ember ott van a pokolnak nevezett helyen. Meleg szendvicset esznek, rostélyos van, ilyesmi. És egyszer csak az egyikük észreveszi, hogy néhányan pedig ilyen befűtött üstökben raboskodnak, és ott kavarják őket az ördögök. És ott ilyen megdöbben, ezek kik? Hát ezek hogy érdemelték ezt ki? Mire azt mondja a fő ördög. A katolikusok, és ők így szeretik. Ennyit az ugyanahhoz a csoporthoz tartozunk. Ugye a Szentírásból nyugodtan idézhetnénk azt a mondatot, a lélek ott fúj, ahol akar. Aztán, akitől pozitív megerősítéseket kapunk, azt is. Aztán, aki kedvel minket, akiktől jutalmak és előnyök érkeznek. Például az elvonási tünetek összes fájdalma, aki kitárulkozik. Hát, ha olyan nagyon kitárulkozna, akkor minek lennénk itt? Akit meggyőztünk. Tenné föl a kezét, akinek ez sikerült, hogy lyukat beszélt a Jóisten hasába. Tehát, ha most úgy elsőre ránézünk erre a helyzetre, akkor az derül ki belőle, hogy Isten a mi fogalmaink szerint hát alig-alig vonzó. Egyszerűen nem vonzó. Tehát azt várjuk tőle, hogy úgy legyen vonzó, mint kecskédek a káposzta. 9. Állandóan a megismerhetőbb és biztonságosabb világ felé kacsintunk, és annak alapján határozzuk meg magunkat. Ide tartozna az a mondat, amit elkotyogtam a múlt alkalommal, ha megkérdezik, ki vagy, a függéseidről kezdesz el beszélni. 10. pont. A szabad világban nem érezzük otthon magunkat. Túl jól adaptálódtunk a börtönhöz. Jött hozzám valaki, a következőt mondta. Tudod, az utóbbi időben néha tudok a férjemmel igazán őszintén és bizalmi légkörben beszélni. És amikor ez úgy tart és tart egy ideig, akkor egyszer csak néhány másodpercig eltölt valami szabadságnak az élménye, és egyszer csak beúszik egy gondolat, hogy Istenem, így is lehetne élni. És aztán gyorsan elmúlik. Szóval van néhány másodperc, amikor ezt megízlelem. Ó, egyszer csak egy másik világba lépek be ilyenkor. Létezik ez a világ. És aztán megint mindent visszapörög, és megint egy csomó erőfeszítés. A börtönhöz jól hozzászoktunk, jól kiismerjük magunkat benne. Ezért a lelki növekedés, hogy most ezt a szót használjuk, kifejezetten sok gyászmunkával jár. A lelki növekedés egy csomó gyászmunkával, siratással, veszteséggel jár. Tehát, ha az Istennel meghitt kapcsolatba akarunk kerülni, ez egy csomó veszteség élményhez fog vezetni. Elkerülhetetlenül. Ezért mondok egy másik fájó mondatot, ezért az Istennel való meghitt kapcsolat felé törekedni, ez általában sokkal több veszteség élménnyel jár, mint közvetlen haszonnal. Mi pedig a közvetlen hasznot nagyon óhajtjuk. Kifejezetten kevés közvetlen haszonnal szokott járni. Ezt a gondolatot elmondtam egyszer egy társaságnak, és akkor jelentkezett egy férfi, és azt mondja, na most itt álljunk meg. Hát mi éppen azért járunk erre az előadásra, mert azt gondoltuk, hogy közvetlen haszonnal fog járni. És most kiderül, legalábbis elég sokáig inkább nagyon sok közvetlen veszteséggel fog járni, és nem közvetlen haszonnal. Aztán egyszer csak valamiféle, talán mondhatjuk így, haszon megjelenik. A haszon valami nagyon egyszerű, a valóságban kezdünk jobban élni, vagyis nem jobban érezzük magunkat ideig, óráig, hanem valahogy jobb helyzetbe kerültünk. De itt mindig vár ránk egy másik illúzió. Azt gondoljuk, ha jobb helyzetbe kerülünk, akkor jobban fogjuk magunkat érezni. Ez meg nincs így. Ha jobb helyzetbe kerülök, néha még évekig sokkal rosszabbul érzem magam. Sőt, az is elképzelhető, hogy bár jobb helyzetbe kerültem, folyamatosan akár az életem végéig rosszabbul fogom érezni magamat nagyon sokszor. Érdemes akkor Istennel kezdeni? Hát, aki Isten miatt kezd vele, annak érdemes. Aki a közvetlen hasznok miatt kezd vele, annak kicsit se érdemes. Nem, szerintem nem érdemes. Mint hogy kedves ismerősöm mondta, Feri, mióta ismerlek, az élet sokkal bonyolultabb lett. Valamit végérvényesen elvettél tőlem, utállak, nem is járok hozzád. Tényleg nem jár. Erről nézzünk egy-két szentírási szereplőt. Helyezzük őket az oké keretbe. Nézzük meg, hogy a Jézussal való bizalmi kapcsolat hogyan változtatta meg az alappozíciójukat. Kezdjük mondjuk Péterrel. Péter szerintetek milyen alappozíciójú valaki? Ez valós kérdés. Azt mondja, Péter alappozíciója, én oké vagyok, te nem vagy oké, de ezt egyszer már mondtad nekem. Tényleg így van. A Péter klasszikus esete ennek. Ugye, az én lábamat meg nem mosod. Ez az én lábam, ez utolsó vacsorán is. Már évek óta ott van a mester mellett, de begőzöl, úgyis akkor begőzölünk, akkor jön az alapminta. Ugye, mert addig volt a kultúra. Alatta meg az alapminta. Köszön, én lábamat meg nem mosod, azt. És akkor utána, de Péter, ha nem mosom meg, akkor nem tudok veled közösségben lenni. Hát akkor a kezemet is, fejemet, minden. Péter, mosakodtál? Persze, hogy mosakodtam, akkor csak a lábad poros. Akkor csak azt mossuk meg. Jó van, már megint neked volt igazad. Ez teljesen ez a Péter. Amikor Jézus először jósolja meg szenvedését, tudjátok? Fölmegyünk Jeruzsálembe, ott az írástudók és a főpapok kezébe kerülök, elítélnek, meghalok, de harmadnapra föltámadok. Péternek, na az uram, nem történhet meg, amíg én itt vagyok, az veled nem történik meg. Jaj, Péter, dehogy nem. Akkor megint utolsó vacsora, egy valaki közületek elárul engem. Ki lehet ott? Ugye, ezt nevezzük interakciónak, ami ezután a mondat után következett, és akkor ugye Péter megint, ugye én oké, ugye Péter gyanús, tehát, hogy én oké vagyok, te nem vagy oké, ti sem vagytok okék. Még ez is, na és akkor azt mondja, uram, De ugye ezt ismeritek, most minek adom ezt elő, tehát ez, de mert ide tartozik. Ez, hogy ezek elárulnak téged. Én, uram, soha. Jó, Péterkém, mire a kakas kotkodácsol, te bizony engem szor megtagadsz. Szóval Péter szerintem klasszikusan ez, klasszikusan. És miért sír olyan keservesen? Mert az önmagáról alkotott kép dirib darabjára törik. Mi csak azért sír olyan keservesen, mert mélyen átérzi, hogy Jézusnak igaza volt. Azt érzi át mélyen, hogy amit gondolt magáról, az elejétől a végéig nem úgy van. Ugye, Péter, menjünk, és vesd ki a hálódat halfogásra. Hát, uram, ekkora marhaságot csak egy laikus mondhat, aki sose szokott halászni. Na de, mert te mondod, kivetem. De tudjátok, ebben a mondatban mi van elrejtve? Ez, hogy te felelősséged. Te mondtad, és én ezt most mindenki előtt kimondom, hogy a véletlen, ugye kafarnaumi lakos. Tehát nagyon kíváncsi lennék, ezt milyen hangerővel mondta. Ezt el tudjátok, uram, te mondtad. Én megvédelek, ha majd azt mondják, hogy hülyeséget mondtál. Én nem mondom, te mondtad, uram, jó? És amikor fognak annyi halat, amennyit Péter még sose fogott, akkor se azt mondja, megfogtam az Isten lábát. És ez tényleg igaz is lenne egyébként. De nem, tehát Péter nem megvilágosodik, hanem azt mondja, menj el tőlem, uram, mert bűnös ember vagyok. Tehát csak magát látja. Tehát az egészből, hát itt pont olyan, mint mi. Tehát ott fogod rahedli halat. Tehát ha most azt mondod, hogy Jézus mégse követlek, akkor is megélne már, mert annyi halat fogod. Tehát, és mert bűnösen. Vagyis az történik vele, mint velünk, ott az Isten éppen, most, de látjátok, ez az Isten kép, meg a valóság között. Tehát Jézus fogad vele embertelen mennyiségű halat. Ugye kell szólni még a többieknek, azok is jönnek, majd szétszakad a hálót, csinálhatnának egy bulit, és az üdvösség pillanata lehetne, de nem az, pedig ott ül benne a csónakban a mester. Nem bűnös ember vagyok, menj el tőlem. Ezt hozza ki Péterből. Vagyis az első lépés az, hogy darabjaira esik az alap mintája, az alap pozíció, hogy én oké vagyok, te meg nem. Amit még Jézussal is próbált játszani. Mi történik Péterrel? Mi történik akkor, amikor azt mondja, én bűnös vagyok, nem vagyok hozzád méltó? Keserves sírásra fakadt. Hát az történik, hogy én nem vagyok oké, de te oké vagy. Ez történik. És nem tudjuk, hogy így van-e, de azt gondolom, hogy Péter egy látszólag sokkal jobb helyzetből, férfiak ezt nagyon szeretik, hogy ebből egyszer csak átmegy

A szomorú történet. Júdás szerintem az én oké vagyok, te nem vagy oké, ugyanaz, mint Péter. Csak hogy ő máshova vált. Péter a kakas szókor oda vált, hogy én nem vagyok oké, de Uram, te igen. Júdás azonban oda vált, én nem vagyok oké, és te se. Rajtam te se segíthetsz. Én eltoltam, és nincs bocsánat. Ez igazából az, hogy te se vagy oké. És akkor megy, és fölköti magát. Nem mondhatjuk tehát azt, hogy az Istennel való, meghitt kapcsolat felé való menetelünk veszélytelen volna. Miért lenne veszélytelen? Hát mi, ami értékes, az miért volna veszélytelen? Hát egy házasság se veszélytelen. Nézzünk még meg valakit. Zakeus a kivétel. De azért ne örüljünk előre. Ugye Zakeus az a fő vámos, aki fölmászik a fügefára, mert pici, és látni akarja Jézust, hogy ott vonul el alatta. És akkor látja Jézus, hogy ott vonul el alatta, és akkor mi lesz belőle? Az, hogy Jézus azt mondja, Zakeus, ma nálad kell megszállnom. És a történet úgy végződik, hogy erre Zakeus meghív egy csomó embert, ilyet is, olyan bűnösöket, vámosokat, hívőket, minden, egy csomó embert meghív, és Jézusnak fogadalmat tesz, hogyha valakit megkárosított, ez egy blaszfémizmus, hogy valakit, tehát mindenkit. Tehát akkor nem tudom, hányszor annyit fizet neki vissza. Négyszer annyit fizetek vissza. Zakeus szerintetek honnan indul? Megvan. Együtt tévedünk. Én is ezt gondolom. Zakeus onnan indul, én nem vagyok oké. De te igen. Ezért mászik föl a fára. Ó, benne van annyi, hogy hát, tényleg egy izé vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, de hát, talán Jézus, hát, talán, egy kicsit, Zakeus kicsit hamupipőke. Hát, ha legalább látom, hát, ha történhet velem valami. Ez, Zakeus, ez nem vagyok oké, de te oké vagy. És mi történik utána vele? Átmegy az én is oké vagyok, te is oké vagyba. Azonban ez a történet nem ezzel végződik. Csak ennyit tudunk. Ide a rozsdásbökőt, hogy Zakeus még megitta ennek a levét. Nem tudom elképzelni, hogy ebbe az én is oké vagy, te is oké vagyba bent tudott volna maradni. Emberileg nem tartom elképzelhetőnek. Azt tartom elképzelhetőnek, hogy Jézus szép lassan elment onnan, Zakeus meg rádöbbent arra, hogy a vagyonának a háromnegyed részét eladta. Egy éjszakáért. Ugye valami ilyen élmény? Mit tettem? Megcsaltam az eddigi életemet egy éjszaka miatt. Hát, mit csináltam? Szerintem Zakeus ezen még ezt kőkeményen még meg kellett, hogy dolgozzon vele. Az teljesen biztos. És valószínű, hogy azt tartom valószínűnek, hogy ebben a folyamatban átment oda, hogy én se vagyok oké, meg te se. Az egész életem romokban van. Le is járattam magam. Nem is tudok úgy élni, mint eddig. De nem tudok újféleképpen se élni, mert te meg itt, mit tudom én, mi lett veled. Szóval, hogy Zakeus még megjárta az élet útját, ez biztos. Na és akkor vegyünk egy szépet. Például mondjatok valakit, aki szerintetek én is oké, te is oké. De ne Jézus legyen. Melyik? Apostol? Haha, igen, én is gondoltam rá. Igen. Mária. Jó, jókat mondtok. Csak nekem más jutott eszembe, akiről nagyon azt gondolom, hogy minden ebbe az irányba mutat. Szóval, hogy nem a hitem mondatja velem, hanem a Szentírásból, amit olvasok, abból tudom, hogy az a pogány százados. Ja, a pogány százados, igen, az gyanús. Tessék, Keresztelő János. De érdekes, hogy nem jön elő. Mária Magdolna, Nikodémus. De lehet egyébként, lehet. Hát a Pál, ne, szerintem Pál nem. Pál nem. Azért ez is milyen elgondolkodtat, hogy pont ez a valaki nem jut eszünkbe. Ó, mert hogy annyira semmit mondó, ugye? Mert én is oké, te is oké, vagy már nincs benne semmi érdekes. József nagyon. József hihetetlenül. Ugye egyszer csak a felesége, kisbabát jegyese, de hát ókori zsidó, az majdnem ugyanaz, hogy kisbabát vár, és ő azon agyal, hogy tudná úgy elbocsájtani, egyébként az ószövetségi törvénnyel ellentétes módon, hogy nehogy kiderüljön, és ne legyen semmi baja. Hogy ilyenre képes gondolni. De közben nem szidja magát, hogy lehettem ilyen jól kifogtam ezzel a Máriával. Ilyen szerencsétlen is csak én lehetek. Tudtam, hogy ez lesz a dolgok vége. Jön az angyal, és azt mondja, ne félj, hogy feleségül vedd Máriát. Tehát akkor feleségül veszi. Hát el is tudja hinni, tud bízni abban, hogy az így lesz. És akkor egy csomó bonyodalom, és József szerintem nagyon fogd a gyereket, és menj Egyiptomba. Hát akkor menjünk, majd meg.

0: megoldjuk. Adok, hogy gyere vissza, Heródes meghalt. Hát akkor menjünk. Azt gondolom, hogy Jézusnak az alakjába, Józsefnek az én is oké vagyok, te is oké vagy, nagyon benne van. Nagyon, nagyon. És ez azért annyira elgondolkodott, hogy nem jut eszünkbe, szóval József teljesen, hogyha elmegyünk Názáretbe, egész Szentföldnek a legnagyobb bazilikája az angyali üdvözlet bazilika. A legnagyobb az egész Szentföldön. Jeruzsálemben nincs akkora bazilika. És ha a bazilika, egy domboldalon van, és a bazilikából kijövünk, és fölmegyünk néhány métert, van egy pici templom, Szent József templom. Kis pici. Én is oké, te is oké, minek ide a templom. Nincs több szereplő, vagy hát van, csak az már... Állandó igény maradhat tehát bennünk, hogy bár jobb helyzetbe kerültünk, a kapcsolatunk valóban meghittebbé vált, esetleg erről ékes szóval tudunk is beszélni, hogy higgyétek, nagyon megéri az Isten kapcsolat, azóta boldog vagyok, azóta élek, meg ezt nagyon tudjuk mondani. És akkor egyedül vagyunk a szobácskánkban, azt mondjuk, jaj, de rosszul vagyok. Ismerős ez? Ilyen meggyőző szavakat tudunk másoknak mondani? Ó, és az egészet miért csináljuk? Mert olyan rosszul vagyunk, hogy ezek a meggyőző szavak legalább egy kicsit elhitetik velünk, hogy talán mégse. Ugyanis, ha nagyon jól lennénk, akkor volna annyi lélek jelenlétünk, hogy ne osszuk az észt. Akkor nem próbálnánk senkit sem meggyőzni, mert tudnánk, hogy én is oké vagy, te is oké vagy. Akkor tudnánk igazán egymásra figyelni. Miért kellene meggyőzni bárkit, és nem leszek tőle több? Attól nem leszek több, hogy te is meg fogsz keresztelkedni. Te ügyed, de kevesebb se leszek, mert oké vagyok. Isten tehát valahogy, mintha idegen testnek tűnne. Egy idegen test, akit kilökünk, mintha test idegen volna. Gyakran ez az élményünk róla. Testidegen ki kell lökni. Tehát valahogy kijövünk egy függésből, visszamegyünk. Kijövünk, visszamegyünk, kijövünk, visszamegyünk. Valahogy ez a folyamat. Innen akkor adhatnánk egy olyan értelmezést, például Jézus boldog mondásainak, boldogok a lélekben szegények, mert övék az Isten országa. Szegények vagy lélekben szegények azért tudnak boldogok lenni, mert egyszerűen el vannak vágva a függés tárgyaitól. Egyszerűen annyira nincs semmiük, hogy nem tudnak eléggé függeni. A szegénységnek vagy a megfosztottságnak ez lehet egy nagyon nagy értéke. Nem tudok mitől függeni, nincs pénzem, nem tudom megvenni. Hát azt hiszem, hogy ezt most fogom befejezni, mert a következő alkalom, amiben most belekezdenék, az egy ilyen képnek a fölvázolása, legalább 20 perc kell hozzá, és hogy most már nincs értelme belekezdeni. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.
1: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozatát hallhatták itt a Mária Rádióban.

A te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Dalfakasztó.
1: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
2: Simó Zsuzsa műsora.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, dalolóit. Ma nagyon jó kedvünkben vagyunk, így egy vicces népdallal kezdünk.

0: a rojtja. Hogy van ez?
1: Lereped a rojtja.
0: Az első sortól?
1: Nyere ki karta, megharap a kutya, elkapja a gatyámat, lereped a rojtja.
0: Na még egyszer.

0: egy májusi verset is hoztunk önöknek.
1: Kányádi Sándor, május szellő. Almavirággal futkos a szellő, akár egy kócos semmire kellő. Kócosnak kócos, de nem mi haszna, okot nem ádő, soha panaszra. Füttyöget olykor, mintha ő volna a kertek kedves sárga rigója. Meghintáztatja ágon a fészket, leszáll a földre, fűhegyen lépked. Illeg és billeg, s ha dolga nincsen, elüldögél, egy kék ne felejtsen.
0: Most pedig az anyukáknak, az édesanyáknak és a nagymamáknak is természetesen hoztunk egy kicsi, rövid összefoglaló műsort, amivel szeretnénk köszönteni és megköszönni nekik, hogy ilyen szépen felneveltek titeket, meg még minket is.

0: Amikor anyával és apával sétálunk, azért én vagyok középen, mert én vagyok, akiben anya és apa összeér.
1: Az én édesanyám nagyon jó asszony, tudnék róla többet mondani, de lehet-e többet mondani valakiről, mint az, hogy jó?
2: Abban az esetben, ha az életem beleférne egyetlen szelfibe, az anyukám nélkül nem lenne teljes, szeretlek.
3: Születésem előtt szerettél, átadtad magad miattam az álmomnak. Nem a kedvenc ételedet etted, hanem ahogy én szerettem volna. Ma szeretném elmondani, hogy téged szeretlek a legjobban, és köszönöm az áldozataidat, anya.
4: Legszebb anyukám, soha nem tudok rád hasonlítani. Te vagy a legszebb, legokosabb, legszeretőbb és legintelligensebb ember, akivel valaha találkoztam. Nagyon szeretlek, anya.
5: Anya, egy házban lakunk, folyamatosan látjuk egymást. Számos dolgot teszel azért, hogy elégedett legyél. Nem mondtam neked külön mondatot, ma azt mondom. Szeretlek, anya.
0: Anya tényleg egy pók. Egész életében a semmiből szőtt mindent. Ennivalót, csodás ruhákat, szeretetet, taníttatást és tetőt a fejünk felé. A pók lánya vagyok. Gyönyörűnek látom őt. Egész életemben azon igyekeztem, hogy boldoggá tegyem. Mert amikor boldog, az egész ház újjong. A falak szélesen mosolyognak, a függönyök reppesnek örömükben, a világos kék párnahúzatok nevetnek a kitárt ablakon, beáramló napfényben. És a lángnyelvek vidám táncot ropnak a tűzhelyen.

0: Édesanyám, virágosat álmodtam. Napraforgó virág voltam álmomban. Édesanyám, te meg fényes nap voltál. Napkeltétől napnyugtáig ragyogtál.
1: Az én anyukám, szeretem, amikor felkelek, jó lesz a kedvem, ha felnevet. Szeretem, amikor enni ad, azt is, ha álmából felriad. Van úgy, hogy ilyenkor morcosabb, és persze kicsinkét kócosabb. Nem bánom azt sem, ha mérgesebb, ilyenkor talán még édesebb.
2: Szeretem, amikor jót mesél, azt is, ha én velem mendegél. Szeretem, amikor ad puszit, és húsvétkor hozza a kis nyuszit. Szeretem, amikor megdicsér, és ha a suliig elkísér. Szeretem, amikor rám hajol, homlokomon csókol és átkarol.
3: Szeretem, amikor dolga van, meglátom rajta, ha gondja van. Szeretem, amikor ölbe vesz, azt is, ha esténként kádba tesz. Szeretem, ha kérdezem, jó-e, ha öleli két kezem. Szerettem nagyon, ez nem vitás, annyira és úgy, mint senki más.

0: Drága anya, úgy szeretlek, mint virág a napfényt, lekottáznám szívem hangját szálló cinkedalként.
1: Drága anya, úgy szeretlek, mint kék ég a felhőt, most még kicsi gyerek vagyok, s egy-kettőre felnőtt.
2: Drága anya, úgy szeretlek, nincs annak határa, te vagy a kerek világ legjobb anyukája.
3: Isten éltesse az édesanyákat, nagymamákat továbbra is, és köszönjük, hogy ilyen szép és ügyes gyerekeket neveltek nekünk, mint akik itt most körülöttem vannak. Búcsúzunk mai dalfakasztónkból, a kis dalfakasztók.
4: Dénes Luca, Bözödi Hanna, Vas Ágota,
5: Dászkölu Dániel,
6: Demeter Krisztina,
7: Nagy Gergő,
8: Horváth Jenő,
9: Nagy Bálint,
10: Bözödi Jázmin,
11: Horváth Jázmin,
12: Orbán Bak Eszter,
13: Orbán Bak Ágota,
14: Katona Léna.
3: Dicsértessék Jézus Krisztus!
13: Dalfakasztó.
3: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
15: Simó Zsuzsa műsorát hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai napraforgó műsorunkban, és a mai műsorban egy picit nosztalgiázni szeretnénk. Ugye közel egy hónap eltelt már, amikor Medjugorjéban jártunk az ifjúsági találkozón, fesztiválon, és egy picit erről szeretnénk beszélgetni, hogy milyen élményekkel is tértünk haza, és hogy az idei találkozó mit is adott nekünk. Tyukodi Beáta nővért köszöntöm nagy-nagy szeretettel itt a mai műsorban. Köszönöm, hogy itt vagy, és ugye ti első alkalommal vettetek részt ezen a találkozón, a fiatalokkal első alkalommal mentetek el Medjugorjéba. Milyen volt számodra ez az élmény első alkalommal ott lenni a szűzanyánál? Ugye mi nagyon sokat beszéltük régen, hogy nektek pont táborok vannak, akkor meg rengeteg program van, és valahogy ez nem fér bele, mert hogy a kettő fedi egymást. De mégis az idén úgy döntöttetek, hogy akkor csak belevágunk, csak elmegyünk. Ugye ez a fesztivál elsősorban a fiataloknak van szervezve, de nem csak a fiataloknak, mert ugye mindenki, aki a lelkében fiatalnak érzi magát, annak ott kell lennie, vagy az ott lehet, mert én biztos vagyok benne, hogy mindenki megkapja azt a kis morzsácskát, amivel töltődhet, ami valamit ad neki. Neked mit adott ez az út, ez az ott lét?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hó, már indításnak sok kérdést tettél fel, Timi, így hirtelen, hogy na akkor most először akkor arra válaszolnék, hogy igen, először voltam Medjugorjéba, és először voltam a Nádi Festen. Inkább csak a közvetítéseket hallgattam a korábbi években. Az egyházmegyéből idősebbeknek, fiatalabbaknak azért volt ezelőtti években lehetőségük arra, hogy eljussanak, mert ugye Nagybányáról Szmutko Robi atya nagyon sok éve szervez, úgyhogy akik szerettek volna eljutni, vagy ezt a programot választották, azok mindig eljuthattak a korábbi években is. Az idén mi a táboros időszakban azért kezdtünk el szervezkedni, mert valójában ez egy országos kezdeményezés volt, tehát a romániai, római és görögkatolikus referensek, papok és világiak, akik ifjúságpasztorációval foglalkoznak, az ő javaslatuk volt az, hogy amikor nincs világifjúsági találkozó és minisztrás találkozó Rómában, akkor azokban az években ajánlják, hogy a fiataloknak egyházmegyénként Medjugorjéba szervezzük alkalmat, és hogy vigyük el őket, hogy lássák, tapasztalják, hogy milyen egy ilyen fesztivál, lelkileg milyen sokat ad. És ennek az indítványozásnak a nyomán, akkor mi a Szatmári Egyházmegye is úgy döntöttünk, megegyeztetve a püspökatyával, hogy akkor megpróbáljuk ezt a szervezést, és hogy valójában elmegyünk erre az alkalomra, hogy megnézzük, hogy milyen, és hogy a következő években ez így hogy is alakul majd. Ezt az első alkalmat az önkénteseinknek ajánlottuk meg. Az egyházmegye csoportvezetők jelentkezhettek erre a szervezésre. Kisebb csapattal indultunk, 18-an jöttek a csoportvezetők és táborvezetők, közül néhányan voltak a csapatban. Úgy láttuk, hogy lelkesednek, bár közülük azt hiszem, hogy csak talán ketten voltak így, hogy a családjukkal vagy egy másik csoporttal korábban, tehát valójában mindenkinek, a csapat nagy részének ez nagyon új volt. A hely is, a találkozónak akár az ilyen hangulatáról is kevesebbet hallottak, úgyhogy ilyen izgalmasan készültünk, megindultunk.
0: Itt mindig több ezer fiatal van a világ több pontjáról, hogy az idejében 73 országból jöttek talán el erre a találkozóra, és olyan szép látni, amikor ennyien együtt vannak, és mindannyian az imában vannak együtt, vagy azért, hogy a Jóistennek a szeretetét, a szűzanya szeretetét minél inkább megtapasztalják. Nektek mi volt a tapasztalatotok? Hogyan éltétek meg ezt az első alkalmat?
1: Én azt láttam, hogy akik tőlünk jelentkeztek, ők valójában bár a részleteket, meg a programoknak a nagy részét úgy nem ismerték, de olyan vágyal jöttek, hogy így lelkileg szeretnének jelen lenni, meg elcsendesedni, meg nyitottakká válni. Figyelgettem őket, mert közben a programokon kívül úgy beszélgettünk is a látottakról, tapasztaltakról. Azt vettem észre, hogy mindenkinek volt olyan rész, amikor úgy megérintődött, vagy ami neki lelkileg fontos volt, ami nyújtott számára valamit, és hogy ezt így jó volt látni. Az volt bennük, hogy igen, hogy kapcsolódjunk be, vegyünk részt, erre szánták az időt. Tehát, hogy nem az volt, hogy akkor na most ott vagyunk, és akkor esetleg ez most már úgy túl hosszú. Tehát, hogy senkinek nem volt ilyen jelzése, és a sok órás, főleg ugye az esti időpontokban volt az, amikor rózsafűzér, szentmise, még esti liturgia már kezdett lassan sötétedni, és hogy akkor sem sietett valójában senki, hogy akkor most már így siessünk haza. Sőt, van akik azt mondták, hogy hát még ugye van éneklés a liturgiák után, ez ilyen csoportosan, meg ilyen spontán szerveződések is, vagy akár mindenki a saját nyelvcsoportjához csatlakozva énekelgetett, vagy ugye táncolt. Hát sorra kezdték mondani így estenként, hogy akkor még úgy szeretnének maradni, még szeretnének tovább így bekapcsolódni, vagy ott együtt így örvendezni a többiekkel. És hogy ez jó volt hallani, hogy nem azt várták, hogy valaminek akkor na azért így, na most már legyen vége, vagy menjünk pihenni, vagy szabadidő legyen, hanem hogy inkább ott maradhassanak. Úgyhogy szerintem ez nagyon nagy dolog, vagy így nagyon értékeltem, mert hogy talán ezt így ritkán tapasztaljuk, hogy valakik még esetleg egy úgymond komoly, vagy lelki programon, ugye az az igény, hogy fiatalként, lehet, hogy már így mi középkorú, meg idősebbként, ugye ezeket másképp szoktuk megélni, vagy úgy szívesen maradunk, de fiatalként, mikor ezt jelzik, hogy szeretnének maradni, és hogy milyen jó ott lenni meg ebben a közegben, ez nekem nagy öröm volt.
0: Én mindig azt tapasztaltam, amióta én elkezdtem járni a fesztiválra, hogy tényleg valami vonzása van annak a helynek. Valahogy nem akarsz eljönni onnan. Hát mi szoktunk maradni el az esti éneklések, bele-bele hallgatunk abba, hogy a fiatalok hogyan dicsérik az urat, mert ugye ott, ha kijössz, és kint vagy, és különböző csoportokat hallasz, mind ilyen dicsőítő énekek szólnak, vagy ott az egyik magyar csoport ilyen moldvai táncokat táncolt, és olyan jó volt látni őket, hogy az a vidámság ott van a szívükben, és ugye a Jóistennek táncolunk, és ott a templom előtt így zajlik az élet, és ott van az a rengeteg fiatal, és mindenki barátságos a másikkal, ott nincsen morcosság, ott nincsen az, hogy csúnyán néznek rád, tehát nekem mindig ez a legnagyobb csoda ebben a helyben, hogy több ezren mennyire barátságosan tudunk lenni egymás iránt, és ahogy én hallottam, az idén is biztos, hogy 50 ezeren felül voltunk, tehát nagyon-nagyon sokan
1: 70 voltak. 70 ezeret mondtak egy adott ponton, nem tudom, ez mennyire volt hivatalos, de ilyen 70 ezeret hallottam.
0: Tehát igen, nagyon-nagyon sokan voltunk, és engem mindig az lep meg a legjobban, hogy amikor vannak ezek a csendes részek, például a szentségimádás, vagy ilyen csendesebb részek a liturgiában, vagy akár az imában utána, tehát az a csend, amikor nem az a lényeg, hogy most beszélgessek a társammal, hanem hogy csak a Jóistenre figyeljek. És valahogy ezek a Medjugorje szentségimádások nekem mindig olyan nagy erőt adnak, amikor úgy ott vagyok, én és a Jóisten, és persze több tízezren, de akkor is sokszor azt érzem, hogy ketten vagyunk, mert olyan jó abban a csendben, abban a nyugalomban ott lenni. Te hogyan élted meg? Számodra milyen volt ott lenni Medjugorjéba? Mi az a programpont, vagy mi az, ami ugye a legjobban megfogott?
1: Először voltam, úgyhogy nekem minden új volt. Az első ilyen érzésem az volt, hogy ilyen nagyon otthonos. Tehát, hogy nem az volt, mint sok helyre, ha először így elmegyek, hogy ó, nagyon újak a helyek, meg akkor hogy igazodok ki, és hogy találok meg dolgokat. Tehát itt abszolút nem volt ez az érzésem, mert otthonos volt, biztonságos volt. Az egyik misén, amikor közben már így nagyon elkeveredett így a csoport, és ki hogy érkezett meg, meg van, akik gyóni voltak, meg arra a helyre, ahol úgy mi gyülekeztünk, nehézkesebben érkeztek meg, és én korábban voltam ott, úgyhogy mondtam, hogy ha majd megérkeznek esetleg, akkor keressük egymást, vagy ha nem, akkor a mise végén majd mindenki ott megtalálja a másikat, és figyelgetem egy ideig, hát látom, hogy nem érkeznek, és úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor így most jó helyen vagyok, majd mindenki megérkezik, mikor így ott lesz az ideje, és körülöttünk azt hiszem, hogy ilyen spanyol meg olasz csoportok voltak, nem csak fiatalok, tehát idősebbek is, de gyerekek is. Gondoltam, hogy na, akkor ott letelepedek, és nekünk nem volt székünk, hanem volt egy ilyen kis ülő alkalmatosságunk, vagy párnánk, amit ugye le kellett tenni a földre. Persze egy néhány óra után azért ez nem volt túl kényelmes, de jobb volt, mint állni. Épp akartam letenni ezt a kis párnámat a földre, amikor a mellettem lévő kislány nagyon kedves, aranyos volt, és az ő kis széküket így oda rakta mellém, hogy üljek le. Mert hogy nekik az úgy pluszba volt, és hogy gondolták, hogy akkor esetleg ez lehet, hogy kényelmesebb lesz így az estét látva. Úgyhogy nagyon megörültem ennek a kis széknek, hogy na akkor így tényleg jobban tudok talán összpontosítani, meg figyelni. És aztán úgy az volt bennem, közben megérkezett az én csoportom, és jeleztek, hogy ők egy picit odébb vannak, és mondtam, hogy akkor majd hozzájuk oda megyek, de a prédikációig addig ott maradtam ezen a helyen. Én gondolkozom, hogy ezt a kedves

0: és így mennyire más hangulatot ad. Tehát, hogy tényleg így ez a nagyon egymásra figyelés. Tehát inkább az jutott eszembe, hogy hű, van, amikor a mindennapokban egymás mellett ülünk a templomba, ismerjük jobban egymást, de lehet, hogy nem figyelünk, vagy nem teszünk ilyen nagyon kedves gesztusokat, mint akár ezek a egymás számára idegen emberek, akik tényleg úgy arra is figyeltek, hogy akkor most meleg van, vagy hosszan ülés, ugye ez így mit jelent, vagy tehát, hogy nagyon-nagyon ez a tapintat, figyelem, ez volt az egyik, ami nagyon így tényleg így meghatott. Aztán nekem is az esti ilyen alkalmak, amikor a misék után voltak a különböző, akár körmenet, szentségimádás, ima alkalmak, ezek mindig nagyon ilyen meghatóak voltak, meg bensőségesek. Ezek is sokat adtak. És a tanúságtételekből, tehát nagyon meghatóak voltak és szépek voltak, az egyik, amit úgy magammal hoztam, vagy nagyon elgondolkoztatott, az az afrikai ilyen hölgynek a tanúságtétele volt, vagy ez az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos kisfilm, amit úgy be is mutattak, és ezzel is illusztrálták ugye a mondani valójukat, és úgy inkább megdöbbentett, meg elgondolkoztatott azon, hogy ki minek tud örülni, mert hogy ott ebbe az afrikai iskolába a napi egy adag rizsnek, vagy ennek kásának, hogy ők nevezték, és ugye minden nap ezt kapták, tehát nem az volt, hogy valami más ételt, minden nap ezt kapták, és ez volt az, ami, hogy biztos, hogy aznap evett valamit a gyerek, és hogy ennek hogy tudtak örülni, és ezt hogy tudják értékelni, és hogy azok az emberek, akik ugye ezt a hátteret próbálják biztosítani, hogy ugye minél több gyerek kapjon ételt, legalább egyszer egy nap, hogy milyen lelkesedéssel, mosollyal és jósággal próbálják ezt tenni. Tehát, hogy mikor ezt így néztem, meg az ő tanúságtételét hallgattam, akkor ugye az volt bennem, hogy hát nagyon különböző helyzetben vagyunk, és hogy nagyon másképp értékelünk dolgokat, másképp látjuk az életet. Inkább úgy meglepet az, hogy mennyire örömmel és szeretettel veszik ezt a gondoskodást, és hogy tényleg értékelni tudják. Úgyhogy bennem inkább az volt, hogy hát lehet, hogy nem tudunk eléggé hálásak lenni, vagy eléggé értékelni azt, amink van. Jó volt látni, hogy olyan emberek meg gyerekek, akik nagyon egyszerűen élnek, ők mennyire hálásak tudnak lenni az Istennek, hálásak tudnak lenni embereknek azért, amit nap mint nap megkapnak, és ebből nem kell sok legyen, és nem kell nagyon változatos legyen, de hogy az, ami az életükhöz szükséges, azért hálásak. Úgyhogy ez a tanúságtétel úgy inkább ilyen húsba vágó volt nekem.
1: Teljesen egyet tudok veled érteni, hiszen tényleg, amikor én is hallgattam ezt a tanúságtételt, és néztem a kisfilmet, mennyire megrázó az, hogy tényleg hány gyermek él úgy, hogy napi egyszer eszik úgy, hogy jól lakjon és ehessen valamit. Lehet, hogy amellett még egy-két kis valamit eszik, de hogy mennyire megható volt az, és ilyenkor mindig azon gondolkozom el, hogy mi itt a jólétben mennyit szoktunk pazarolni, meg kidobni az ételt, és ott pedig hogy örülnek egy tányér kásának, mert hogy ez az, ami életet adhat nekik, és mekkora nagy az összefogás abban, hogy ez a kása azért minden nap meglegyen az ottani gyermekeknek, és hogy legalább ennyit ehessenek. Úgyhogy én mindig azt szoktam erre mondani, hogy adjunk hálát a Jóistennek, hogy tényleg olyan körülmények között élhetünk, ahol megvan a mindennapi eledelünk, és ugye minden nap változatos lehet, és én ezért szoktam mondani, főleg a fiataloknak, vagy így a gyermekeknek, akik így, ugye nem akarom ezt megenni, nem akarom azt megenni, és akkor mindig így azt szoktam mondani, hogy de ne hagyd ott az ételt, mert ott van Afrikában az a gyermek, aki biztosan, hogy nagyon szívesen megenni azt, amit te ott hagysz, vagy kidobsz, vagy éppen nem tetszik. Tényleg ez az összefogás meg, ami engem ott mindig megfog, hogy minden tanúságtétel valamit ad, tehát valamit tanít nekünk. Én úgy éreztem az idén is, hogy hallgatván a tanúságtételeket, hogy valaki milyen körülmények közül tért meg, milyen körülmények közül fordult újra a Jóistenhez, tényleg tanulhatunk belőle, hogy vannak nagyon nehéz élethelyzetek, vannak olyanok, amikor úgy már nem tudjuk hogyan tovább, vagy úgy engedünk a kísértésnek, de mégis a szűzanya és a Jóisten mindig meg tudja fogni a kezünket, és a jó útra tud minket terelni. Vagy akár a papbácsik a különböző katekézisekben, hogy nagyon szépek voltak a témák, amelyek szintén arra

0: tanítanak minket, hogy mennyire fontos például a bőjt a mindennapokban is, hogy ne feltétlenül gondoljunk arra, hogy most akkor az azt jelenti, hogy nem eszek, hanem bőjtölni úgy is bőjtölhetek, hogy egy napig nem interneteszek. Vagy éppen olyasmiben tartok bőjtöt, ami számomra nagyon fontos. És hogy mennyire jók ezek a dolgok, vagy mennyire fontos az, hogy jó lelki pásztoraink legyenek, és hogy imádkozzunk a papjainkért. Tehát amikor arra akarnak ezek a dolgok tanítani minket, hogy mi fiatalként vagy idősebbként tudunk valamit tenni a világért, csak bennünk kell legyen valahogy ez a szeretet, hogy a Jóistenért tegyünk valamit. Én lelkileg nagyon feltöltöttem, számomra az idén is nagy-nagy élmény volt ott lenni, lelkileg feltöltődni. Én is nagyon szeretem az esti szentmiséket, szentségimádást, de valahogy a szívemhez a legközelebb áll az a gyertyás hódulat, amikor a kicsi fények meggyulladnak, és tényleg ezt a fényt továbbadjuk egymásnak, és ugye a papács is mindig azt mondja, hogy ezt a fényt, ezt a küldetést, tehát a szeretetet mindig tudjuk továbbadni az embertársainknak, mert hogy ez nagyon fontos a mindennapokban.
1: Igen, így ahogy beszélünk róla, így a hangulata is így visszajön, meg így ezek az élmények, meg amikor így hallgatalak, hogy akár a bőtről, vagy a témákról, hogy ugye ezek a témák is így beugrottak rögtön, hogy mennyire jó volt ezeket hallgatni, vagy várni akár egy-egy szentbeszédet, ezt még a fiataloktól is hallottam vissza, hogy van, aki várta a misét, és várta, hogy ki lesz a szónok, és miről fog szólni a prédikáció, mert hogy ez az előtti napoknak az üzenetei nagyon megfogták, és hogy ez így annyira jó volt, hogy hú, milyen jó, hogy szívesen vannak itt, jól érzik magukat, és hogy ez milyen sokat jelent. És a másik még, ami engem így nagyon-nagyon megfogott, az a Jelenések hegyén, meg a Szentkereszt hegyén való zarándoklat. Tehát ugye először mentünk fel, ez a közös imádság, az, hogy sok emberrel mentünk a Jelenések hegyére, mi a nagybányai és szatmári csoporttal, Szmutkó Robi atya vezetésével mentünk, megállókkal, nagyon szép gondolatok hangzottak el, és közben ugye mondtuk a rózsafűzért, tehát hogy nagyon-nagyon tényleg szép volt, tehát ez a lelki is, de ugyanaz, hogy igen, ezek a köves helyek, aminél azért ugye közben kellett fizikailag is figyelni, meg jelen lenni, és hogy ugyanez a Szentkereszt hegyén, ami nekünk nem is volt betervezve a programba első alkalommal, a fiatalok kérték, hogy menjünk. A nagy meleg ellenére, ugye ez volt, hogy hát akkor hajnali 4-kor indulunk, ez nem volt kötelező programpont, hanem fakultatív, és hogy kértük, hogy jelezzék, hogy hány ember lesz jelen, és 4 fiatal kivételével mindenki jelen volt ezen, és vállalt ezt a hajnali zarándoklatot. Másik, ami úgy nagyon-nagyon így meghatott, hogy azelőtt az egyik lányunk lesérült, és eléggé csúnya volt a lába, úgyhogy a Jelenések hegyére nem is vittük fel első alkalommal, de aztán kezelték a lábát, azért sántított, és mondtuk, hogy jó, akkor kérdezze meg az orvostól, hogy másnap, mert ő mindenáron jönni akart, hogy másnap ő jöhet-e, hogy látják, és jött. És azon csodálkoztam, hogy 2 nappal azelőtt, tehát a sima terepen sántított és nehezen járt, és nehezen bírt jönni, és a nagyon köves, meredek szakaszon, ott a keresztúti állomások között, tehát ő volt az első mindenhol, olyan lendületet kapott, és olyan kitartással ment, hogy én csak néztem, hogy hú, ha nem láttam volna a lábát, és nem láttam volna, hogy azelőtt ő hogy járt, akkor nem hinném el. És tényleg ez a kitartása, ahogy ott akart lenni, jelen akart lenni, tehát ilyen szép volt látni, hogy igen, és hogy képesek áldozatot is hozni.
0: Ahogy te mondtad, tényleg nagyon fontos a kitartás, és talán ezek a csodák, amik ott történnek, mert ugye nem tudok járni, nem tudok felmenni, de mégis a Jóisten, a Szűzanya ad erőt, hogy fel tudjak menni, és tényleg utána minden rendben van. Tehát én is sokszor éreztem azt, amikor már éreztem most, hogy jaj, nem bírom, hát most ez így már nem jó, de mégis ott volt az az erő, ami nem hagyta azt, hogy ellustuljál, vagy hogy ne akard azt csinálni. Ugye az idejében nagyon meleg volt, azért az előző években nem voltak ilyen nagy hőségek, de mégis olyan jó volt látni azt a kitartást a fiatalokban, meg mindenkiben, hogy nem számít, hogy meleg van, ott vagyunk és részt veszünk a programokon, mert ez fontos nekünk. És ugye a szervezők gondoskodtak is arról, hogy ez a nagy meleg annyira ne legyen megterhelő, hiszen a különböző daloknak koreográfiájuk voltak, mozgás volt, tehát hogy mozogtunk, és így felé lettünk, és nagyon jó volt az idén is együtt lenni. Ugye nagyon szalad az időnk, és közeledünk a műsornak a végéhez. Mik a tervek a továbbiakra, Beja? Ugye ez volt a tapasztalat, meg az úgy első löket, hogyan tervezitek a következő években, szeretnétek-e még részt venni ezen?
1: Beszéltünk róla, meg próbáltuk így kiértékelni így a tapasztalatokat. Már elindult a következő éves szervezés. Fiatalok visszajelzése alapján, és igen, mi akik voltunk az atyával együtt, mi is úgy láttuk, hogy ez fontos a fiatalok számára is, de a mi számunkra is, és minden résztvevő számára, amit lelkileg nyújt, hogy egy ilyen közegben megélni, igen, a hitünket, és akár ez az öröm, ami ugye a kereszténységünknek a lényege, amit ott tapasztalunk. Már elkezdődött a szervezés a következő évre, és most egy nagy busszal szeretnénk menni, 50 fiatallal, úgyhogy ez majd az évnek a végén már meg lesz hirdetve, tehát készülünk a következő évre, úgyhogy ilyen nagy lelkesedés indult be nálunk, és kezdtünk már mondani a fiataloknak bizonyos programokon, hogy akkor hát várható lesz a következő évben, és hogy esetleg ki az, aki szeretne jelentkezni. Meglepő módon például az ifjúsági táborban nagyon sok fiatal jelezte, hogy ő szeretne majd jelentkezni rá, úgyhogy reméljük, hogy ennek így lassan érnek a gyümölcsei.
0: Én nagyon örülök, hogy úgy határoztatok, hogy akkor jövőre is részt szeretnétek ezen venni. Azt kívánom, hogy tényleg sok kegyelem legyen, és tényleg ott lehessünk jövőre is, és élvezhessük azt a szeretetet, amelyet ott kapunk. Köszönjük szépen a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Reméljük, egy picit visszaröpítettük önöket így a fesztiválra, így a picit Medjugorjéba, ugye már a rádióban bekapcsolódhattak a különböző programokba. További áldott szép napot kívánva mindenkinek, búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból.
1: Csukodi Beáta.
0: És Szűcs Timea.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

most még tanácsot tartanak ellened, vicsorok fogunk, kezükben fegyverek, lőnek szegényre, ölnek nyomorult.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kedves hallgatók, megkondultak a harangok és imára hívnak bennünket. Mi is hívjuk Önöket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Imádkozzuk el Leó pápával a déli urangyalaimát, felajánlva minden betegért, ágyhoz, házhoz kötöttért, megpróbáltatottakért. Imádkozzunk a békéért, és mindazokért, akik kérik és várják az imáinkat. Majd az ima után Pál Zsóka tolmácsolja Önöknek a Szent Atya szavait.
2: Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini,
3: fiat mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix,
3: ut in efficiam progressivus Christi.
2: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et dux serpeta luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Et sanctum Jesus in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terra.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Kedves hallgatók, augusztus 30-án, az évközi idő 22. vasárnapján Leó pápa a Castel Gandolfoi Piazza della Libertà nevű téren az apostoli palota előtt összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el a déli úrangyalaimát, és szokásához híven beszélt a nap evangéliumáról is. A következő percekben a Szent Atya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
2: Cari fratelli sorelle, buongiorno e buona domenica!
1: Kedves üvéreim és nővéreim, jó napot és szép vasárnapot kívánok! A mai evangélium azt mondja el nekünk, hogy Jézus feltárja tanítványai előtt közelgő húsvétjának misztériumát. A messiásnak mondja, Jeruzsálemben kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Amit mond, nagyon távol áll attól, amit ők egy győzedelmes és nagyhatalmú messiástól várnak, akinek segítségével legyőzhetik és lábbal tiporhatják ellenségeiket. A vele töltött idő alatt már sokszor rácsodálkozhattak tetteire és szavaira. Ez az utóbbi kijelentése azonban valóban minden elképzelésüket felülmúlja. Péter pedig kifejezi egyet nemértését és szemrehányást tesz Jézusnak. Isten, ments, Uram, ez nem történhet veled. Nem sokkal korábban még felismerte benne Krisztust, az élő Isten fiát. Most viszont meglepődve és talán csalódottan a hallottakon, a korábban tett gyönyörű hitvallásának, mint egy ellentmondva, szemrehányást tesz Jézusnak. Mintha azt mondaná neki, igen, hiszem, hogy te vagy a messiás, de nem így kell megmenteni a világot. Reakciója buzgóságból fakad, melyet kétségtelenül őszinte szeretet táplál, mégis elgondolkodtad bennünket. Nekünk sem mindig könnyű ugyanis megértenünk és elfogadnunk Isten útjait, különösen akkor, amikor nagyon eltérnek a miéinktől. Ilyenkor megkísért bennünket, hogy a hit minden logikájával ellentétben azt gondoljuk, az Úr téved, vagy ami még rosszabb, nem hallgat meg bennünket, vagy nem törődik velünk. Amikor ilyen bizonytalan helyzetbe kerülünk, Péter minden lobbanékonysága ellenére két fontos dolgot tanít nekünk. Az első, hogy soha, még ilyen helyzetben se szakítsuk meg a párbeszédet az Úrral, sőt, bizalommal tárjuk elé azt is, hogy nehezen értjük, mit kér tőlünk. A második pedig az, hogy soha ne ítéljük meg Isten cselekvését, hanem inkább alázattal figyeljünk az imádságban arra, amit cselekvése által feltár előttünk, még akkor is, ha az nem felel meg várakozásainknak. Az apostol fejedelem nagysága ebben is megmutatkozik. Jézus így válaszol neki, távozz tőlem, Sátán. Majd elmagyarázza neki és a többi tanítványnak, hogy ha az ő nyomdokaiba akarnak lépni, meg kell tagadniuk önmagukat, fel kell venniük keresztjüket és követniük kell őt. Péter meg is teszi. Miután meghallgatta Jézust, elfogadja a kihívást, és egész életében, egészen a vértanúságig hű maradt Krisztus szavaihoz, akit megváltójaként ismert fel. Kérjük hát az Urat, hogy hitünk megélésében és imádságunkban bennünk is meglegyen Péter őszintessége. Alázattal mondjuk el az Úrnak, mit érzünk valójában, akkor is, amikor zavar van a szívünkben. Ugyanakkor tanuljuk meg Péter készségességével elfogadni azt is, amit várakozásainkon túl kér tőlünk. Segítsen bennünket Mária, aki engedelmesen átadta magát Isten terveinek, egészen fiának Jézusnak a keresztjéig.
0: Mai adásunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúznak a mai adás szerkesztői,
1: Pázsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
4: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat, boldog bárány keresztre szállt, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángjács erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket kivigasszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr. Kimerült a lelkem, míg várom segítségedet, de nagyon reménykedem igéidben.
1: Kifáradt a szemem, míg ígéreteidre várok, azt kérdem, mikor vigasztalsz meg?
0: Kiszáradtam, mint boros tömlő a füstön, de rendelkezéseidet nem felejtem.
1: Ki tudja, hány napja van még szolgádnak? Mikor ítélkezel már üldözőimen?
0: Kiásták a vermet számomra a gőgösök, akik nem élnek törvényeid szerint.
1: Kipróbált hűség minden parancsolatod, álnokul üldöznek, segíts meg engem!
0: Kis híja, hogy el nem törölnek a föld színéről, de én nem hagyom el parancsaidat.
1: Kegyelmed szerint éltes engem, ajkad bizonyosságait megőzöm.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr.
1: Uram, te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen. Hallgass meg, Istenem, panaszom szavamat, figyelj imádságomra.
0: A föld széléről kiáltok hozzád, miközben szorong a szívem. Hozzáférhetetlen kősziklára állíts engem.
1: Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen.
0: Hadd lakjam hajlékodban mindörökre. Hadd leljek oltalmat védőszárnyaid alatt.
1: Mert te, Istenem, meghallgatod imádságomat, és a neved tisztelőinek szánt örökséged megadod nekem.
0: Adj napokat a király napjaihoz, és sok nemzedékkel mérjed éveit.
1: Ülhessen trónján Isten színe előtt mindörökre, tartsa meg őt szereteted és hűséged.
0: Akkor mindörökre dicsőítem nevedet, és amit fogadtam, napról napra teljesítem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen. Őrizd meg engem, Uram, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. Hallgass meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Őrizd meg engem, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem.
1: A gonoszok cserszőése elől rejts el engem, szabadítsd meg a gonosztevők dühöngésétől.
0: Nyelvüket, mint a kardot, jó élesre fenték, mérgezett nyíl minden szavuk, hogy rejtekükből letérítsék az ártatlan embert.
1: Gyorsan röpítik nyilaikat, nem félnek semmitől, egyre vakmerőbbek gonosz terveik.
0: Egymást biztatják a gonoszságra, titokban tört vetnek, és azt kérdi, ki láthat minket.
1: Kiforralták gonosz tervüket, szándékukat végre is hajtották. Mély titok az ember, örvénylő titok a szíve.
0: De nyílát kiröpíti Isten, váratlan csapással rajtuk üt, és saját nyelvük tőrébe ejti őket.
1: akik látják, fejüket csóválják, és félelem fog el minden embert.
0: Hirdetik az Úr nagy tetteit, és műveit megértik.
1: Az igaz örvend az Úrban, és ő benne bízik, ő benne dicsekszik minden igaz szívű.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Őrizd meg engem, Uram, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. Légy bátor és bizonyulj férfinak. Tarts szemed előtt, amit az Úr, a te Istened parancsol. Járj az ő útjain, tarts meg parancsait, rendelkezéseit és törvényeit, kövess sugallatait, hogy minden sikerüljön, amit teszel. Parancsaid ösvényén vezess, Uram.
1: Mert kedvem terik bennük.
0: Könyörögjünk. Add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szeretetet tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
2: Mária Rádió. Egy fény sugár a lelkednek. Kolozsváron a 100,4-es ultrarövid hullámú

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a székelyudvarhelyi stúdióból, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Maradjanak továbbra is a rádió társaságában. Ma a gyümölcsök kerülnek terítékre, azon belül is inkább a barack, de néhány érdekesség is elhangzik a műsorban, például hogyan kerülhetjük el, hogy a gyümölcs túl puhára főjön, azt is megtudhatjuk, hogy a citromlétől miért nem barnul meg a felvágott gyümölcs. Lényegében a gyümölcsök barnulása egyfajta védekezési mechanizmus a kártevők és a baktériumok távoltartása érdekében. Lassítani a folyamatot lassíthatjuk, de teljesen leállítani csak 90 Celsius fok feletti főzéssel lehet. A folyamatot azonban megállíthatjuk, ha felszeletel gyümölcsre vagy zöldségre is citromlét facsarunk, a savak leállítják az enzimek működését. Kevésbé hatékony megoldások, ha a felvágott gyümölcsöt hideg vízbe vagy szirupba tesszük. Egyfajta lassító megoldás a fagyasztás vagy hűtőben való tárolás is. S ha már említettem a fagyasztást, ami valóban a legkényelmesebb megoldás, hogy egész évben, télen is, ételben, italban, süteményben használhassuk a gyümölcsöket, zöldségeket. Az ipari fagyasztáskor a gyümölcsöket gyorsan hűtik mínusz 20 Celsius fokra, így csak apró jégkistályok alakulnak ki a gyümölcsök sejtfalain, de így is roncsolódik az. Kiolvasztásukkor a gyümölcs puha lesz, vizes. Leveseknél, fajlalt készítésénél, joghurtba nem okoz különösebb fejfájást, de egy sütemény teljesen eláztathat. Íme néhány tanács, hogy elkerülhessük ezt a kellemetlenséget. Ha nem akarjuk, hogy a gyümölcs túl sok levet eresszen, felhasználásig ne olvasszuk ki. A fagyasztott gyümölcs súlya egyezik ugyanis a friss gyümölcsével, ezért ugyanannyit használjunk belőle, és ezért nem kell kiolvasztani, nem kell méricskélni. A fagyasztott gyümölcsöt tovább kell sütni, hogy a gyümölcs rendesen kiolvadhasson. Ha a fagyasztott gyümölcs levet ereszt, mielőtt a tésztához adnánk, szórjuk meg cukorral vagy liszttel, hogy felszívja a vizet. De ma nem fagyasztott gyümölcsökből készítünk ételt, hanem igazi, friss, érett gyümölcsből. Sokan mellőzzik a gyümölcsöket a főzésnél, kivétel a leves, mert abból azért szoktunk főzni, pedig mennyei köretek, raguk készíthetőek belőlük, mert attól tartanak, hogy hirtelen túl puhára fő és szétesik, ezért van a mellőzése, hogyha például egy sült nektarint vagy barackot szeretnénk köretnek a húsunk mellé. Pedig legtöbbször csak annyi hibázik, hogy rosszul választjuk meg a gyümölcsöt. Ahogy a gyümölcs érik, az enzimek működésbe lépnek, a keményítőket édes cukorrá alakítják, így gyengítik a sejtfalakat erősítő ragasztó anyagot, a pektint. A főzés során a pektin tovább oldódik. Ezért, ha azt szeretnénk, hogy a gyümölcs főzéskor megőrizze formáját, állagát, válasszunk olyan gyümölcsöt, ami már édesre érett, de állaga még feszes, javasolják a Főzés tudományú című könyvben. A cukor és a sav hozzáadása megerősíti a pektint, főzésükkor is segít feszes állaguk megtartásában. Ha gyümölcspürét, mártást készítünk a gyümölcsöt először, cukor nélkül főzzük puhára, utána édesítsük. Ha alacsony hőfokon sütjük, akkor először blansírozzuk a gyümölcsöket, így a frissen készített gyümölcsök megőrzik színüket és roppanásságukat. Igaz, általában zöldségeket szoktunk blansírozni, de próbáljuk ki ezt a műveletet a gyümölcsökkel is. Pár perc forró fürdő, utána rövid időre hideg, jeges vízbe visszahűtjük őket. Így a sütés során a sejtfalak nem roncsolódnak, a későbbi felhasználás során nem válnak puhává.
Nem rossz, ha megjegyezzük az imént hallottakat és alkalmazzuk az eltevéseknél, majd felhasználásuknál. Például a baracknál, ami többfajta nyári és őszi gyümölcs gyűjtőneve, van kajszi barack vagy sárga barack, őszi barack, sárga és fehér húsú, mindketten barackok lennének, csak hogy különböztetés céljából kerül a kajszi, sárga, őszi előtag elejükbe. Van még a lapos barack, szőlőhegyi baracknak is nevezik, kis fehér vagy piros húsú fajta, sűrűn bolyhos, aromásabb, mint a nagyfajták, s most már mi is megvásárolhatjuk, igaz, még csak az üzletekben, nem a piacon. Van még egy fajta, amit barackként szeretünk, ez a nektarin. Az őszi barack és a szilva keresztezéseként látta meg a napvilágot sokunk örömére. A kajszi barackot használjuk leggyakrabban a konyhában főzésre. Szerintem a könnyen kezelhetősége is hozzájárul, a magjától könnyen elválik a húsa, héját is könnyen eltávolíthatjuk. Az Európai Unióban 65 ezer hektáron termesztik, éves termés mennyisége olyan 700 ezer tonna körül van, ebből Magyarország 30 ezer tonnával járul hozzá, ha az időjárás kedvező. A sárga barack az egyik legértékesebb, legsokoldalúbban felhasználható gyümölcs. A cukor és a savtartalom harmóniája intenzív. Aromával párosul. Magas a rosttartalma a vitamin tartalmával együtt. Mindenképp nyersen fogyasztva érezzük a legjobban ezt a harmóniát, de főve a kellő fűszerekkel is elérhetjük majdnem. Próbáljuk kis ki rögtön a sárga barack krémlevessel. Ide 80 deka sárga barack, 3 evőkanál cukor, fél mokkás kanálnyi szegfűszeg, 1 mokkás kanál fahéj, fél citrom, 1 deciliter tejszín kell. Tehát egy olyan 80 dekányi sárga barack, 3 evőkanál cukor, de persze az édes szájúbbak vagy mézzel, vagy még cukorral fogják ezt pótolni, tehát ízlés szerint a cukor, fél mokkás kanálnyi szegfűszeg, 1 mokkás kanál fahéj, kell egy fél citrom is, és 1 deciliter tejszín. A barackot négybe vágjuk, magozás után lábosba tesszük, és ráfacsarjuk a citromlevét, fűszerezzük, és annyi vízzel öntjük fel, amennyi ellepi. Ha felforrt már, rögtön krémesíthetjük is. Hozzákeverjük a tejszínt, és utánízesíthetjük akkor már. Tálaláskor díszíthetjük gyümölcsdarabokkal, citromfűvel, mentával, tejszínhabbal, kekszel vagy babapiskótával. Úgy is lehet, hogy a tányér aljába néhány keksz darabot letesszünk, és arra merjük

5 új nyomok vannak, esetleg néhány helyen penészedik, nem tanácsos megvenni. A túlérett gyümölcs ízzel rothadt és erjedt. Lehetőleg kerüljük az olykor nagyon hosszú kereskedelmi útat megtett gyümölcsöt, zöldséget. De ha megvásároltuk a sárga barackot, akkor 40 dekát tegyünk is félre a fő ételünkhöz, amihez még kell 25 deka fagyasztott spenót, egy csokor újhagyma, 2 gereszt fokhagyma, 2 piros pepperoni paprika, 60 deka bárány gerinc kicsontozva, 4 evőkanál olaj, só, bors, 1 teáskanál csípős paprika, de csak olyan enyhén csípős legyen, úgyhogy a magvakat távolítsuk el, és úgy vágjuk fel a paprikát, hogy ne legyen nagyon erős, 4 deciliter alaplé, 1 evőkanál étkezési keményítő, és 2 evőkanál balzsam ecet. Tehát van már nekünk 40 deka sárga barackunk. Ehhez még hozzáteszünk 25 deka fagyasztott spenótot, 1 csokor újhagymát, 2 gereszt fokhagymát, 2 piros pepperoni paprikát, 60 deka báránygerincet, de ezt már kicsontolva, 4 evőkanál olaj kell összesen, só, bors, 1 teáskanál csípős paprika, 4 deciliter alaplé, ha nincs, akkor ugye maradunk a vízzel, 1 evőkanál étkezési keményítőkkel és 2 evőkanál balzsamecet. A spenótot vízzel közepes lángon 6-7 perc alatt felolvasztjuk, leszűrjük és jól lecsepegtetjük. Az újhagymát vékony karikára vágjuk, a sárga barackot nagyobb gerezdekre, a fokhagymát, pepperonét finomra aprítjuk, a húst vékonyra felszeleteljük. A serpenyőben felforrósítjuk az olajat, a húst erős lángon mindkét oldalait jól megpirítjuk körülbelül 3 perc oldalanként. Kivesszük, majd utána sózzuk és borsozzuk. Az újhagymát, a pepperoni paprikát és a fokhagymát a visszamaradt olajon pároljuk körülbelül 2 percig, aztán a zöldséglevest, a sárga barackot és a paprikát is hozzáadjuk, újabb 2 percig pároljuk együtt, majd besűrítjük a mártást. A húst és a spenótot legvégül adjuk a mártáshoz, jól összeforraljuk, végül a balzsam ecettel, sóval és a borssal még után ízesítjük. Édes finomságok lesznek a folytatásban, de csak a felcsendülő dal után. Most hallgassuk Lehár Ferenc operettjéből a Katonamester dalt, és Peller Károly adja elő nekünk.

Kedves hallgatók, most már katonásan kell mondjam, hogy édes finomsággal kecsegtettem önöket az imént hallott dal előtt. Ígérem, nem fogok csalódást okozni a sárga barackos Mini Pavlovával. Látványos, gyönyörű desszert, az lesz majd a végeredmény, kezdő háziasszonyok, fiatalok is bátran bevállalhatják. A Pavlova már nem ismeretlen számunkra sem, itt a műsorban Mihály Ágnes mester cukrász is bátorított az elkészítésére. És lássuk, hogy hogyan is készül a pavlovánk. Hozzávaló 4 tojás fehérje, ez mindig szoba hőmérsékletű kell legyen a tojás, amikor dolgozunk vele. Tehát a hűtőszekrényből kivesszük, oda tesszük a konyhapultra, és megvárjuk, hogy egy kicsit átvegye a konyhánk hőmérsékletét. Tehát 4 tojásfehérje kell, só, de egy picike belőle, 25 dek a cukor, 2 teáskanál étkezési keményítő, 1 teáskanál ecet. A hozzávalóit újra ismétlem, 4 tojás fehérje, pici só, 25 dek a cukor, 2 teáskanál étkezési keményítő és 1 teáskanál ecet. A tojásfehérjéket elkezdjük felverni, apránként hozzáadjuk a cukrot és az ecettel elkevert keményítőt. Addig verjük a habot, amíg kemény és fényes nem lesz. Habzsákból sütőpapírral kibélelt tepsibe 8 darabba osztjuk, 4 cm-es távolságra egymástól. A sütő hőmérséklete 150 fokon kell álljon, és 30 percig sütjük az óriás habcsókokat, majd a ler ajtaját picit megnyitva 30 percig benne hagyjuk őket, de ekkor már kikapcsoljuk a sütőt. És így már készen is lesznek a mini pavlováink. A tetejére 16 kúpos evőkanál sárga barack vaj, 3 deciliter habtejszín és 1 csomag vanília, majd 4 egész sárga barack kell nekünk. Habbá verjük a tejszínt a vaníliával. Mindenik mini pavlovára 2 kanál sárga barack vajat teszünk, 2 kanálnyi tejszínhabot, a tetejét sárga barack szeletekkel díszítjük. De mi is, és hogyan készítjük el a sárga barack vajat? Először is ehhez a gyümölcsvajhoz meg kell sütni a gyümölcsöt. Sokkal erőteljesebb aromát kapunk azáltal, hogy a hozzáadott cukor karamellizálódik, a víz pedig elpárolog a gyümölcsből. 50 dek a sárga barackra van szükségünk, amit kimagozunk és negyedekre vágjuk, 30 dek a cukor, 1 citrom, 4 tojás, 15 dek a vaj, 2 vanília csomag, 50 dek a sárga barack, amit kimagozunk és negyedekre vágunk, 30 dek a cukor, 1 citrom, 4 egész tojás, 15 dek a vaj, 2 vanília csomag, és már is kezdhetünk neki a munkának. A sárga barackokat 10 dek a cukorral és a vaníliával jól összeforgatjuk, a citrom reszelt héját is rátesszük, és a levét is ráfacsarjuk. Aztán jól megforgatjuk benne, majd szétterítjük, és 200 fokos sütőben körülbelül 40 percig sütjük. A megsült, kihűlt barackot áttúrmixoljuk pépesre. A tojásokat felverjük, éppen hogy jól összeelegyedjen a tojás fehérje a sárgájával, a vajat felolvasztjuk egy lábasban, hozzáadjuk a gyümölcspépet, amit előtte ugye megsütöttünk, és a fent maradó 20 dek a cukrot. Az elhabart tojást is beletesszük, és lassú tűzön folytonos habverős kevergetés mellett addig főzzük, míg pudingszerű nem lesz. Ez körülbelül 5 perces főzést igényel csak, és készen is vagyunk már majdnem a gyümölcs vajunkkal. Ha kihűlt, zárható üvegbe kanalazzuk, hűtőben megdermesztjük.
Hűtőszekrényben is legalább 3 hétig tartható, de fagyasztóban 1 évig is eláll ez a gyümölcsvaj. Egyéb gyümölcsből is készíthetjük, tarthatósága biztosítja, hogy akkor is elkészíthessük a gyümölcsös pavlovát, amikor esélyünk sincs a friss gyümölcsvásárlásra. Például akkor, amikor ünnepekre való sütés után megmarad több tojásfehérje, például ha kalácsot vagy bejglit készítünk, akkor ott inkább kérnek egy egész tojást, a többinek pedig csak a sárgáját, ilyenkor egy műanyag pohárba tesszük a fentmaradó fehérjéket, ráírjuk a mennyiséget és lefagyasztjuk. Mindig rá kell írni, hogy hány tojásnak a sárgája van a kis poharunkban. A következő hetekben pedig gazdálkodhatunk belőle. A pavlovát egyben koszorú formában is süthetjük, kanállal is kirakhatjuk a formát, nem kell mindig zsákba tenni, és úgy Ágnes szerint 90 fokon szárítjuk meg a lerben. Csak mindig arra kell vigyázni, hogy amikor kikanalazzuk így koszorú formába, akkor egymásba érjenek, hogy tényleg egy szép koszorú forma legyen a végeredmény. Amikor Ágnes itt járt a stúdióba, akkor ő úgy mondta, hogy 90 fokon szárítjuk a lerben, és persze megnézzük egy tűvel, hogy jól át van-e száradva, és amikor ez megvan, akkor kivesszük. A barackból leginkább lekvárt dzsemet készítenek. A tévhittel ellentétben a sárga barack kevés savat tartalmaz, ezért az érzékeny gyomróak is bátran megkóstolhatják. Fontos adalék a citromlé is a lekvár főzésénél, nem csak a szín megtartása véget, hanem elősegíti a zselésedést. Mivel a barack pektin tartalma nem magas, használjuk bátran a citromot, vagy főzzük össze olyan gyümölcsökkel, amiknek magas a pektin tartalma, ilyen például az alma. Vagy legyen türelmünk, hogy lassan elpárologtassuk a vizet belőle, felmelegítéssel, lehűtéssel. Érdemes ezt kipróbálni, addig melegítjük, míg majdnem a forpontig érünk, aztán lehűtjük, de közben sűrűn megkevergetjük, azért, hogy minél több víz tudjon egy ilyen felmelegedéssel kipárologni belőle. Nagyon hamar észrevesszük, hogy egy-két felmelegítés után mennyit apadt össze a gyümölcsünk, ez azt jelenti, hogy a fölösleges víz kipárolog belőle. Ilyenkor hozzáadjuk majd a vége fele ugye a cukrot, és nem a cukorral főzzük órákig, amíg sűrűsödik, összesűrűsödik, hanem így ezzel a melegítéssel, lehűtéssel bizony elérjük azt, hogy elpárologjon a víz belőle. És legyen türelmünk egymáshoz is, egymás meghallgatására. Mi minden esetre köszönjük, hogy ma is meghallgattak bennünket Józsa Ferenc technikus társammal együtt. Ha tehetik, hallgassák mindig a Mária Rádiót, hiszen fénysugár a lelkünknek. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől.
2: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 13 óra.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért,

0: minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas

0: Dalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
3: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
3: Szentlélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
3: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
3: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy anyai szívet szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy szeretett lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy a szűzanya szíve szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmez nekünk, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmaz nekünk, Uram!
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
2: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretetlángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
3: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
0: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
3: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján,

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy az elkövetkező 15 percben tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért. Ma, amikor ország-ország ellen, ember-ember ellen, gyermek-szülő ellen, vagy épp szülő-gyermek ellen támad, a családjainkat békétlenség övezi, és mindenfele csak a háború következményeit látjuk, tapasztaljuk és érzékeljük. Arra hívjuk Önöket, hogy erős hittel és bizalommal kérjük a béke urát, hogy teremtsen egyetértést, rendet ebben a nagyon zavaros és kusza világban. Ezért imádkozunk most, maradjanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen. Urunk, béke Istene, hallgass meg könyörgésünket. Meg annyi éven keresztül rengetegszer próbáltuk megoldani a konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Meg annyi ellenséges és sötét pillanat, meg annyi kiontott vér, meg annyi megtört élet, meg annyi eltemetett remény. De az erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Urunk, most Te segíts nekünk. Te add nekünk a békét, Te taníts meg minket a békére, Te vezess minket a béke felé. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, és add meg nekünk a bátorságot, hogy kimondhassuk soha többé háborút. A háború mindent elpusztít. Önts belénk bátorságot, hogy konkrét lépéseket tehessünk a béke megteremtéséért. Urunk, Ábrahám és a proféták Istene, szeretet Istene, aki megalkottál és arra hívsz bennünket, hogy egymással testvérekként éljünk, adj nekünk erőt, hogy minden nap a béke megteremtői lehessünk. Tégy minket képessé arra, hogy jó indulattal nézhessünk minden testvérünkre, akikkel utunk során találkozunk. Tégy minket készé és figyelmessé arra, hogy meghalljuk embertársaink kiáltását, ami azt kéri tőlünk, hogy fegyvereinket a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, feszültségeinket pedig megbocsátássá alakítsuk. Tarts bennünk égve a reménylángját, hogy kitartó türelemmel a dialógust és a kiengesztelődést válasszuk, hogy végül a béke győzedelmeskedjen, és hogy minden ember szívéből kivesztenek a megosztottság, a gyűlölet és a háború szavak. Urunk, szeredd le a nyelv és a kéz fegyvereit, újíts meg a szíveket és lelkeket, hogy a testvér legyen az a szó, amelyben egymással találkozhatunk, és hogy az éles stílusunk béke, shalom, szalám legyen. Amen.

0: Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek.
1: Urunk, tart bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, erősítsd meg egyházunk szolgáit, hogy a megpróbáltatások és háborúk viharaiban is sziklaerős maradjon a hitük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Erősítsd kegyelmeddel azokat, akik a megbékélésért küzdenek, és igyekeznek megszüntetni az ellenségeskedést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istenünk, adj bölcsességet a világ vezetőinek, hogy komoly akarattal keressék a békét, és akadályozzák meg a pusztító háborúkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd, Urunk, a hatalom birtokosait, hogy soha ne szűnjenek meg a tartós békét keresni népeik javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj nekünk, Urunk, befogadó lelkületet, hogy a háborútól menekültek, akik nálunk oltalmat keresnek, és tőlünk segítséget remélnek, általunk ismerjék meg gondviselő jóságodat, és belőled új reménységet nyerjenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen való és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból. A mikrofonnál Ferencemessét hallják. Zenés köszöntünk veszi kezdetét, melynek keretében felköszönhetik ismerőseiket, barátaikat, rokonaikat, mindazokat, akik ma névnapot, születésnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen más jeles eseményt ülnek. Hívhatják a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszám valamelyikét. Ma a Lőrincek, a Viktorok és az Alpárok ünneplik névnapjukat, nézzük meg a nevek jelentését. Lőrinc a latin Laurentius névből származik, jelentése a Laurus szóval később hozták kapcsolatban nevet és magyarázták így, babér koszorúval ékesített. A Viktor latin eredetű név jelentőse győző, győztes. Köszöntjük a Lőrinc és a Viktor nevet viselő hallgatóinkat is. Kedves hallgatók, mára nem választottam dalokat, lehet kérni bármit, hát bármit azért nem, de hogyha szeretnének valami szép dalt meghallgatni, akkor nyugodtan jelezzék.

0: Halló, halló!
1: Halló, dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
1: Nagy szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket. Róza napja alkalmából tegnap volt, igaz, szeretném köszönteni drága szomszédasszonyomat, Bálint Róza néni Székelyvarságon. A Jóisten éltesse sokáig erőben, egészségben, nagyon szeretem. És a Székelyudvarhelyen Vas Rózsikát, Bálint Rózsikát, Kecsetbe, Maros-Szentgyörgyön sogornőmöt Rózsikát, Sebestyén Rózsikát, és lányát Rózsát, és minden Rózália névre hallgatott, és minden névnapos szeretettel köszöntök a Jóisten éltesse sokáig őket erőben, egészségben. Dicsértessék Jézus Krisztus, egy áldott szép napot kívánok mindenkinek.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse az ünnepeltjeit.

0: Haló, haló.
1: Haló, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
1: Szeretném köszönteni Csíkszmadarason János vidékét 60. születésnapja alkalmából. Kívánok neki minden elképzelhető szépet és jót, szép nyugdíjas éveket, a Jóisten éltessé sokáig erőben, egészségben. Szaladnak az évek születésünk óta, peregnek a percek, mint a homokóra. Évek száma csak szaladt, szívében az ember fiatal maradt. 60. születésnapodon köszöntelek téged, a Jóisten vezérelje a te életét, légy boldog egész életedben, én nagyon sokáig igaz szeretetben. Nagyon boldog 60. születésnapot kívánok, minden elképzelhető szépet és jót. Önöknek köszönöm a lehetőséget, áldott szép napot kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, önnek is kívánunk egy szép napot.

0: Haló, haló!
1: Halló, Jézus és Mária, nevedet hirdessék!
0: Köszöntjük, papát!
1: Köszöntöm a szeretett, drágó műsorvezetőt! Most már nem otthon vagyok, úgy tudom, hogy MSA ugye a műsorvezető.
0: Igen, én vagyok.
1: Igen, a szeretett, drága műsorvezetőt köszöntöm. És minden kedves hallgatót, amivel Kalkuttai Szent Teréz anya ünnepe van, azért köszönteném a Caritasoknak a munka csoportjait és közreműködőit, és megköszönjük nekik az áldozatos munkát, amit az emberekért végeznek. Kalkuttai Teréz, Szent Teréz, szegények angyala, csupa szív volt, éltednek jósága. A sok szegény embert nem csak segítetted, sugározva az eget, Istenhez őket vezetted. Sok haldokló ember nálad megtalálta, utat a jóság által az örök hozába. Jó halál kegyelmét kérjünk te általad, a Szentlélek Mária segítsen bennünket, így találjuk meg az utat. Követőit és a Caritas testvéreket oltalmazd, erősítsd, mindenkor vezessed. Részesüljenek ők igazi hálában, jutalmul örömben, az Úr áldásában. Köszönöm a figyelmet, ha drága szűzanya legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük mi is a hívását, egy szép napot kívánunk. És hát kedves hallgatók, mivel olyan sok születésnapost köszöntöttek a mai nap, ezért jöjjön egy szép nóta. Fogadják szeretettel, és Isten éltesse mindazokat, akik ma születésnapot ünnepelnek. Nekik küldjük első sorban

0: Halló, halló.
1: Halló, halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.
1: Szeretettel köszöntöm emesét, Isten áldását kérem életére. És szeretném köszönteni Csikrákos és Görögcsoló egyházközség minden lakóját. A születés névnaposukat, az öregeket, a betegeket, akiket nem köszönt senki. De különösen most szeretném köszönteni Ferenc Rózsikát, Barabás Rózsikát, Csáfán Rózsikát, Csilló Rózsikát és Nisztó Rózsikát. Évnapjuk alkalmával kívánok jó egészséget, és Isten áldását kérem az életükre. A sok-sok lelki testvéremet, sok kicsi családom apróját és nagyját, és a Mária Rádió nagy családját. Ha lehet, emesás, nincs választék, akkor ajtód előtt állok és zörgetek, meghallgatnánk. Nagyon szépen köszönöm, dicsértesét Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.

0: Hallo, hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallgatjuk, hallo. Tessék mondani. Mindörökké, amen.

Haló, haló. Haló, köszöntöm a kedves hallgatót. Haló, itt a Mária Rádió.

0: Halló, halló. Halló.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Halló.
0: Tessék mondani, halljuk Önt.
1: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Ömesét, és a mai napon szeretném köszönteni a mai nap ünnepeltjeit, hogy a Jóisten étesse sokáig mindannyiukat, de külön szeretném köszönteni Csíkszentdomokos Egyházközség minden egyes lakóját, jó egészséget kívánva mindenkinek, de köztük és külön szeretném köszönteni a 70 éveseket, akikért hónap lesz a hálóadó szentmise, hogy a Jóisten éltesse őket sokáig, adjon nekik jó egészséget a továbbiakban és a családjaik körében, az elhunytaknak pedig adjon a Jóisten örök nyugodalmat. Köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot és szép hétvégét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Halló, halló.
1: Viszont a Sipa Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm, és ebbe a drága jó mázsági, amíg áldásos munkája helyett, és minden egy desztály rádió dolgozójáit, a bácsiáit. És felajánlom, mindenkit, amit ön által gondoljon, Csikszent Mártonon, Szerbán Zsolt, és Vito Zito, esküvői kolkomával, a Jóistentől kívánunk egészséget, békességet, hosszú életet, az itt a édesapjának örök nyugodalmat, az egész családnak egészséget, békességet, az egész rokonnak, testvéreknek, nagymamáknak, Istenság éljenek, nagyon boldog életet, és szintén Csíkszemarathonon megköszönöm a tegnap volt a nevem napja, 82. évemet, a Jóistentől kívánok továbbra is, segítjük egy álmat, megköszönöm a szomszédasszonyaimnak, gyermekeimnek, jókonságnak, mindenkinek a sok köszöntést. Kívánok a Jóistentől mindenkinek egészséget, békességet a családjába, és Isten fizesse, és önre bízom a éneket, Isten fizesse, és még Szent Mártonon fehér rózsikát köszöntöm, és Győr rózsikát. Isten fizesse, vicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse önt is, és mindazokat, akiket köszöntött.

0: Haló, haló.
1: Haló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenekül.
1: Szeretném szüntetni Szentegyháza az 55 éveseket, és Kápolnás faluban pedig a 40 éveseket, és a rózsákat, akik elmaradtak. Köszönöm szépen, áldott szép napot, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenekül, amen.

Kedves hallgatók, lehet köszönteni továbbra is mindazokat, akik ma névnapot, születésnapot vagy bármilyen más jeles eseményt ülnek. Hívhatják a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számot.

0: Halló, halló.
1: Halló. Köszöntöm, kedves emese. A gyönyörű dallamok után, amikor köszöntem a rádió hallgatókat, elmondom napi gondolataimat. Isten szeretete. Mi szép az Isten teremtett világok. Benne az ember. Teremtménye nyilván. Tüskét akarják a rósát, de jőzfenő és untja illatát. Megbicsaklik a gonosz veszteség a sorsa, bűnök fölött mindig urunk malasztja. Sintiszta ég volt, csókos napsugár, örök lét nyitánya mindenek halmosán. Irántunk tanúsított Krisztus szeretete minden elmét meghalad ebben a létben. Vágyak, álmok valóságá válva, igaz és örök szeretet áltott legvára. Isten jóra s igazságra tereli a létet, legőszintén malasztja velünk. Egyszerű és tiszta hangnak hírnöke, lénye belezsong boldog örök létbe. Reggelenként ezért küldünk hőimát, bunk örömünk, hálánk, szeretet sokrát. Tudjuk, kedves neked a megkérő lélek, kegyelmet halmaza, áldja életünket. Mindig van erőm, Krisztus van, aki engem megerősít. Örök hála néki, véghittel fenezgyőző. Kicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben köszönjük szépen, Győző, szép sorokat!

üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború örökké való, a víz szalad, a kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha sáskarágja is le a vetést. Ha vakon túrja is a gyökeret, a világ fölött őrködik a rend, és nem visz magja a nemes gabonának, de híresen lesz egykor a csalánnak. Az idő lemarja a gyomokat, a víz szalad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csomból víradó tavaszra új erdő sarjat győzedelmesen. S még mindig lesznek fák, mikor a rost a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtókézi szent jóvát étellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedéke körváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, és az erkölcs hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. És jön ezer új kőmives kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új házat. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, a fundamentumom Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újraépíti a falakat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, kik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek, és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, és leszünk egy cél, és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad. A kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak. Vigyázzatok és imádkozzatok! Valahol fent a magos ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, és a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasszák már az égben fent a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák, szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint. S miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia, s ki mint vetett, azonképpen aradt, mert elfut a víz, és csak a kő marad.

0: Halló, halló!
1: Halló! Halló, halló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, Emesem! Szeretném köszönteni szomszédomat Sándor Ernőt Szentegyházán, ma van a születésnapja. Jó Isten éjtese sokáig, és áldást kívánok az életére, a családjával együtt. Köszönöm, hogy bejutottam, Isten maradjon.
0: Köszönjük mi is a hívását, Isten éltesse sokáig.

0: Haló, haló!
1: Haló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjön.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Emesét a Kolozsvári stúdióban, és ezzel az zenés köszöntővel szeretném köszönteni Csíkszentkirályon a 40 éveseket, akiknek most lesz 5 órakor a hálaadó szentmiséjük, hogy a Jóisten éltesse őket sokáig erőbe, egészségbe, legelső sorban menyemért, családja körébe, és minden 40 évest a Jóisten éltesse egészségbe, szeretetbe, szerető családjuk körébe, és a rozáliákot, a tegnap volt a rozália névnap, a húgomat, és minden ismerősömet, Csíkszentkirályon minden rozáliát a Jóisten éltessen sokáig. Nagyon szépen köszönöm, áldott szép délutánt kívánok Kolozsváron Emeséjéknek, a Jóisten áldása kísérje élete minden percét, mert nagyon szeretem a műsorát. Isten áldja önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönjük a hívását, legyen egy áldott szép napja. Haló, haló! Haló, köszöntöm a kedves hallgatót! Haló, itt a Mária Rádió! Haló, haló!

Kedves hallgatók, most így a zenést köszöntő végéhez érve egy rövid műsor ismertetőt szeretnék elmondani. Hamarosan medjugorjai üzenetet hallhatnak, majd ima szándékaikat fogadom. 3 órakor pedig az irgalmasság rózsafüzérjét imádkozzuk. 15 óra 15 perctől vasárnapi örömhírt hallhatnak Csiszér Imre erzsébetbányai plébános tolmácsolásában, majd 3:30-kor Ince Dénes, az Isten 10 parancsolata című műsort hallhatják. 4 órakor Reikli Erika várja önöket Lélekidő című műsorával, melyet a Vatikáni Rádió műsora követ. 5 órakor kapcsolunk Csíksomjóra, ahonnan Mária köszöntőt közvetítünk egészen este 8 óráig. Holnap vasárnap délelőtt 10 órától közvetítünk Szentmisét Csanádról, illetve este 7 órától Korondról.

Drága gyermekek, ez az idő legyen számotokra a békéért való imádság ideje. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. szeptember 25-ei üzenetet hallották.

Dicsedesik a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat újból. Ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon, szöveges üzeneteiket pedig elküldhetik a Mária Rádió oldalán keresztül. Uram Jézus, kérlek fordíts meg betegségem, legyen olyan, mint rég, óvjál meg mindenféle rákbetegségtől, segíts mindenben áldásért, férjemért, édesanyámért, a Jóisten segítségéért. Kérlek, te tudod, hol kell segíteni.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus neve. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm, drága Emese, és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva, rózsaküzét felajánlom. Hálából a Jóistennek minden nap a kapcsolatban.

0: Ott egy gyermeki családom minden egyes tagjáért, szeretet, egészség, békesség legyen a családban. Mária Rádiónak családjáért, minden beteg bajba jutott embertársamért, világbékéért, hitünk erősödéséért, bűneink bocsánatára, minden Mária Rádió hallgató egyéni szándékára, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára. Áldott szép napot, jó egészséget kívánok szeretettel mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szent neve, Isten bizasson.
1: Mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Halló, halló.
1: Kérdezik Jézus Krisztus.
0: Mindörökjem.
1: Ezt a szentolvasót szeretnék felajánlani az összes halottainét, püspökökért, papokért, papi hivatásokért, az rádió fennmaradásáért, és egy fontos szándékért, egészségért, unokáim egészségét, és egy fontos szándékért. Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten fizetse.
0: Köszönjük a hívását, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az irgalmasság rózsafüzérét önökkel imádkozva felszeretnénk ajánlni az eddig kapott sok kegyelmekért, testi-lelki gyógyulásomért, elhunyt férjem, szüleim, és minden hozzám tartozók elhunyt jönylelki küdvért, gyermekeimért, azok családjaiért, a békéért, a Mária Rádió minden dolgozójáért, hallgatóiért, támogatóiért, egy fontos ügy megoldásáért, további áldott szép napot, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Halló.
0: Hallgatjuk, tessék mondani.
1: Halló.
0: Tessék mondani.
1: Dicsértessék az úr. Tetszik hallani a hangomat, mert én nem hallom.
0: Hallom, tessék mondani.
1: Dicsértessék az ágó Jézus Krisztus. A rózsatűzét, a szemmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a lelki-testi gyógyulásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért, a család békességére és az egész halottaimért, az úton lévőkért, a betegekért, és a háború megszűnéséért, és a négy dédunokámért, és a két unokámért. Dicsértessék a drágúr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Halló, halló.
1: Halló. Halló, halló.
0: Tessék mondani az imaszándék.
1: Igen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Én is azt az izgalmasság rózsafüzérét felszeretném ajánlani, s imádkozok önökkel az álholt papokért, a közös halottjaimért, az álholt püspökökért is, a testvéremért is, édesanyám lelkijé is ajánlom, a férjem lelkijé is, s minden jó szándékú emberi imádkozok, s akinek még imádságból tartozok, s a daganatos betegekért is imádkozok, mert lehet nem tudnak imádkozni, nem engedik a betegségig. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Halló, halló.
1: Halló, Mária Rádió.
0: Igen.
1: Én azt az imát felajánlom Bartis Eszterét és Bartis Ibolyai.
0: Köszönjük a hívását, imádkozunk értük.

0: Haló, haló.
1: Esik az Úr Jézus Krisztus. Ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlni az új tanév megkezdéséért, hogy minden diáknak a Jóisten adjon erőtségességet a tanároknak is, valamint fel szeretném ajánlni Virginás Katika gyógyulásáért. A Jóisten adja, hogy minél előbb meggyógyuljon. Jézusom, bízom benne. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsatüzét, az összes már megünnepélt szentmisét, felviát ímnákot fel szeretném ajánlani, hálából kapott kegyenek, indrel az üzenyának, az a Szent Fián. Bűneink, bocsánatai, testi lelki gyógyulásom. Minden hallottam hozzám tartozó lelkeidvét, családom minden összes tagjait, bennekét, ellenségeimért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekét. Pápa szándék arra, nemzetünk lelki megújulásait, testi lelki gyógyulásait. A ellenségeinkért, tisztító tűzben szenvedő lelkekét, önökét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozunk ezekért a szándékokért is.

0: Haló, haló. Haló, köszöntöm a kedves hallgatót.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét kell szeretném ajánlani. A kápolnásfalusi élő és meghalt 70 évesekért. Július 25-én volt a kortárs találkozunk. Kérem szépen, imádkozzunk együtt a meghaltakért és az élőkért is. Köszönöm, hogy meghallgatott. Dicsértessék az Úr Jézus szemébe.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy telefonált, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tessék mondani, halljuk Önt.
1: A rózsaszűzébe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen a lábaimért, hogy gyógyuljanak meg, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindenkiért, aki őszinte és szeretettel viszonyul hozzám, aki segít, Isten áldása legyen rajtuk. Minden hozzám tartozó halott bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében. Az Önökért, az Önök egészségéért, valamint a hozzám tartozó halottak bűneinek bocsánatáért. Köszönöm szépen, hogy megtetszett hallgatni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt.

0: Halló, halló.
1: Mit értessék a Jézus Krisztus?
0: Mindenekem.
1: Hát a rózsatüzért szeretném ajánlni a testi lelki gyógyulásomért, a családom egészségi egyetértési a szeretetét. Mit értessék a Jézus
0: Krisztus? Mindenekem.

0: Haló, haló.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön meg.
1: A rózsafüzét magikkal együtt imádkozom, minden nap ilyen házhoz kötött beteg vagyok. Most különösen szeretném felajánlani az unokámét, akit máma műtöttek, hogy a jó Isten őrizze meg minden bajtól, gyógyuljon meg. Köszönöm szépen a lehetőséget és a Mária Rádió fennmaradásáért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, imádkozunk az unokájáért. Kedves hallgatók, lassan lejár az ima szándékfogadás műsor ideje. Hívjuk önöket, hogy kapcsolódjanak hozzánk, és imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafüzérét.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, a lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
2: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultravitullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket. Elmélkedjünk évközi 23. vasárnapjának evangéliumi szakaszáról, amely Szent Máté könyvéből hangzik el. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyered testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium ígéim. Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumban Jézus olyan tanítást ad, amely minden keresztény közösség alapja. Ez egy útmutatás arra, hogyan éljünk egymással. A családban, a plébániai közösségben, a munkahelyen, az utcán, de tudjuk, hogy minden emberi kapcsolatban előfordulnak sértések, félreértések, nézeteltérések. Jézus nem azt mondja, hogy ilyenek nem lesznek, hanem megmutatja, hogyan gyógyítsuk meg a megsebzett kapcsolatokat. Ha vétkezik ellened testvéred, menj és figyelmeztesd négy szem közt. Milyen egyszerűnek hangzik, mégis milyen nehéz. Sokkal könnyebb másoknak elmondani a sérelmünket, mint annak, aki megbántott. Sokkal könnyebb panaszkodni, pletykálni vagy haragot hordozni, mint szeretettel odalépni a másikhoz. Jézus azonban nem a bosszú útját választja, hanem a szeretet útját. Nem az a cél, hogy legyőzzük a másikat, hanem hogy visszanyerjük a testvérünket. Ezért mondja, ha hallgat rád, megnyerte testvéredet. Figyeljük meg ezt a kifejezést. Nem azt mondja, hogy megnyerted a vitát, hanem hogy megnyerted a testvéredet. A kereszténységben nem a vita megnyerése a cél, hanem a szeretet helyreállítása. Milyen sok család szenved azért, mert senki sem teszi meg az első lépést. Évekig nem beszélnek egymással testvérek, szülők és gyermekek, házastársak. Egyetlen szó, egy bocsánatkérés vagy egy őszinte beszélgetés képes lenne hídakat építeni, de a büszkeség ezt megakadályozza. Jézus ma arra hív bennünket, hogy legyünk a kiengesztelődés emberei. Az egyház nem lehet a harag közössége, hanem az irgalom otthona. Ez a tanítás azért is fontos, mert maga Krisztus is ezt tette velünk. Mi is eltávolodtunk Istentől bűneink által, de ő nem mondott le rólunk. Eljött közénk, magára vette bűneinket, meghalt értünk a kereszten, hogy visszavezessen az atyához. Ha Krisztus így bánt velünk testvérek, hogyan tagadhatnánk meg mi is a megbocsájtást embertársainktól? Jézus ezután a közösség felelősségéről beszél. Ha valaki nem hallgat az első figyelmeztetésre, vigyünk magunkkal még egy-két embert. Ez sem megszégyenítés, hanem újabb szeretetteljes kísérlet arra, hogy a testvér visszatérjen. A végső cél mindig ugyanaz, megmenteni az embert, nem pedig elítélni. Végül Jézus egy csodálatos ígéretet tesz. Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ez Jézus egyik legszebb ígérete. Krisztus nem hagyta magára népét. Jelen van minden imádságban, minden szentmisében, minden családban, ahol az ő nevében gyűlnek össze. Ez a tudat adjon nekünk reményt és erőt, hogy amikor szeretetben élünk, amikor megbocsájtunk, amikor egymás terhét hordozzuk, akkor maga Jézus van közöttünk. Drága jó testvéreim, Jézus szavai első hallása talán keménynek tűnnek. Ha vétkezik ellene testvéred, menj és figyelmeztesd négy szem közt. Pedig ebben a mondatban nem a szigorúság, hanem a szeretet szólal meg. A világ gyakran két végletet ismer. Az egyik, amikor valaki a legkisebb hibát is keményen elítéli. A másik, amikor senki nem mer szólni semmiért, mert fél a konfliktusoktól. Jézus egyik útat sem választja. Ő a szeretetteljes igazság útjára hív. A testvéri figyelmeztetés nem ítélkezés. Nem azt jelenti, hogy fölé helyezzük magunkat a másiknak. Inkább olyan, mint amikor egy vándor látja, hogy társa veszélyes szakadék felé tart, és szól neki. Ha hallgatna, nem szeretné igazán a társát. A szeretet néha azt is jelenti, hogy figyelmeztetünk. Ehhez azonban alázat szükséges. Mielőtt a másik hibáját szóvá tennénk, meg kell vizsgálnunk saját szívünket. Vajon nem ugyanazzal a bűnnel küzdünk mi is? Nem szorulunk-e mi magunk is Isten irgalmára? Ezért a keresztény ember soha nem gőggel közeledik, hanem így gondolkodik. Testvérem, együtt vagyunk az úton az üdvösség felé. Segíteni szeretnék neked, mert én is segítségre szorulok. Milyen más lenne a világ, ha minden figyelmeztetésből sugározna ez a lelkület. Nem megalázni, hanem felemelni. Nem szégyent okozni, hanem reményt adni. Jézus azt mondja, hogy először négy szem közt beszéljünk. Ez rendkívül fontos. A szeretet védi a másik ember méltóságát. Nem a nyilvánosság előtt kell megszégyeníteni, nem mások előtt kell hibáit felsorolni. Először csendben, diszkréten, szeretettel kell megszólítani. Ez ma különösen időszerű. A közösségi média korában milyen könnyű valakit nyilvánosan megszégyeníteni. Jézus ezzel szemben a személyes találkozást választja. Az evangélium mindig az ember méltóságát védi. A családokban is milyen sok sebet lehetne megelőzni, ha először nyugodtan, szeretettel beszélnénk egymással. Sok házasság azért jut válságba, mert a sérelmek felhalmozódnak, és senki sem meri időben kimondani az igazságot szeretetben. Szent Pál is ezt tanítja, az igazságot szeretetben kell kimondanunk. Az igazság szeretet nélkül kegyetlenségé válhat, a szeretet igazság nélkül pedig hamis engedékenységé. Krisztus mindkettőt egyesítő. Ő soha nem mentegette a bűnt, de mindig szerette a bűnöst. Gondoljunk a házasságtörő asszonyra. Először megmentette az elítéléstől, majd ezt mondta, menj és többé ne vétkezz. Ez legyen a mi példánk is. Ha figyelmeztetünk valakit, mindig azért tegyük, hogy közelebb kerüljön Istenhez. Imádkozzunk azért is, akit figyelmeztetünk, mert az igazi megtérés nem emberi ügyességből, hanem Isten kegyelméből születik. Kérjük a Szent Lelket, hogy adjon nekünk bölcsességet, alázatot és szeretetet, hogy kapcsolatainkban mindig Krisztus lelkülete vezessen bennünket. Testvéreim, Jézus tovább folytatja tanítását. Ha nem hallgat rád, vigyél magaddal még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomása erősítse meg a dolgot. Ezek a szavak az Ószövetség hagyományára épülnek, de Jézus új tartalommal tölti meg őket. Nem egy bírósági eljárásról beszél, hanem a szeretet kitartásáról. Azt tanítja, hogy a testvér megtéréséért nem szabad egyetlen sikertelen próbálkozás után feladni a reményt. Milyen türelmes velünk az Isten! Hányszor hívott bennünket életünk során? Hányszor figyelmeztetett lelki ismeretünken keresztül, az evangélium szavaival, egy pap prédikációjával, egy családtag tanácsával, vagy egy váratlan esemény által? Isten nem mond le az emberről az első visszautasítás után. Nekünk is ezt a türelmet kell megtanulnunk. A keresztény közösség nem tökéletes emberek gyülekezete, hanem olyan bűnösök közössége, akik Isten irgalmából élnek. Ezért az egyházban mindig jelen kell lennie a türelemnek, a megbocsájtásnak és a reménynek. Jézus ezután azt mondja, ha rájuk sem hallgat, mondd meg az egyháznak, vagyis a közösségnek. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy hitünk nem magánügy. Krisztus közösséget alapított. Az egyház nem egyszerű szervezet, hanem Krisztus misztikus teste, ahol egymásért felelősek vagyunk. Amikor valaki eltávolodik Istentől vagy súlyos bűnben él, az egész közösség szenved. Ahogy Szent Pál mondja, ha egy tag szenved, vele együtt szenved az egész test. Ezért fontos az egymásért mondott ima. Talán van családtagunk, gyermekünk, testvérünk vagy barátunk, aki eltávolodott az egyháztól. Könnyű lenne lemondani róla. Jézus azonban arra tanít, hogy soha ne veszítsük el a reményt. kitartó szeretettel és imádsággal kérjük számára megtérés kegyelmét. Gondoljunk Szent Mónikára, aki hosszú éveken át imádkozott fiáért, Ágostonért. Könnyei és imái végül meghozták gyümölcsüket, és fia nem csak megtért, hanem az egyház egyik legnagyobb szentje is lett. Ez arra tanít bennünket, hogy Isten a legkeményebb szívet is képes megváltoztatni. A mai világban különösen nagy szükség van a kiengesztelődés szolgálatára. Mennyi megosztottság van családokban, munkahelyeken, egyházközségekben és nemzetek között. Krisztus tanítványának nem az a feladata, hogy tovább mélyítse ezeket a sebeket, hanem hogy békét teremtse. Jézus a hegyi beszédben ezt mondja: boldogok a békesség szerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. A békesség azonban nem magától születik meg, áldozatot kíván. Sokszor nekünk kell megtenni az első lépést, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy nem mi voltunk a hibások. Erre adott példát maga Jézus is. A kereszten nem átkozta ellenségeit, hanem így imádkozott: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ha Jézus képes volt megbocsájtani üldözőinek, akkor nekünk is kérnünk kell a kegyelmet, hogy megbocsássunk azoknak, akik megbántottak bennünket. Ez nem könnyű, de a Szentlélek erejével lehetséges. Kérjük ma az Urat, hogy tegye szívünket irgalmassá, türelmessé és békesség szeretővé, hogy valóban Krisztus tanítványai lehessünk a világban. Testvérek, a mai evangélium következő mondata nagy mélységet tárnak fel előttünk. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Ezekkel a szavakkal Jézus nem emberi hatalmat ad tanítványainak, hanem részesíti őket saját küldetésében. Az egyház feladata nem az ítélkezés, hanem az emberek elvezetése Isten irgalmához. Ez különösen a bűnbánat szentségében válik láthatóvá. Milyen nagy ajándék a Szent Jónás, testvéreim! Amikor őszinte bánattal letérdelünk a gyóntatószékben, nem pusztán egy ember előtt valljuk meg bűneinket. Maga Krisztus hallgat meg bennünket az egyház szolgája által. A pap az Úr eszköze, aki kimondja a feloldozás szavait, és a bűnök valóban eltöröltetnek. Sokan hordoznak hosszú éveken át terheket, mert nem mernek Isten irgalmához fordulni. Pedig Jézus nem azért alapította ezt a szentséget, a Szent Jónás szentségét, hogy féljünk tőle, hanem hogy új életet kapjunk. Gondoljunk a tékozló fiú történetére. Az apa nem megszégyeníteni akarta fiát, hanem újra átölelni és visszaölelni magához. Ugyanezt történik minden őszinte megtéréskor. A mennyei atya örül minden bűnbánó embernek. Ezután Jézus egy másik nagy ígéretet tesz: ha ketten közületek egyet értenek a földön bármiben, amit kérnek, megadja nekik mennyei atyám. Ez nem azt jelenti, hogy minden kívánságunk automatikusan teljesül. Inkább azt jelenti, hogy amikor Isten akaratát keressük, amikor szeretetben és hitben imádkozunk, akkor az atya meghallgat bennünket. Az egyház története tele van olyan példákkal, amikor a közös ima csodálatos gyümölcsököt termet. Családok békültek ki, betegek kaptak erőt, hivatások születtek, közösségek újultak meg. A közös ima erejét nem szabad lebecsülnünk. Amikor egy család együtt imádkozik, Krisztus ott van közöttük. Amikor a hívek együtt vesznek részt a Szentmisén, Krisztus ott van közöttük. Amikor ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, az Úr valóban jelen van. Ez vezet el bennünket az evangélium egyik legszebb mondatához: ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Krisztus nem csak a mennyben uralkodik, hanem velünk jár életünk minden napján. Ott van a családi asztalnál, amikor hálát adunk az ételért. Ott van a beteg ágya mellett, amikor valaki szenved. Ott van a templomban, amikor együtt ünnepeljük a Szent Misét, az oltári szentséget. Ott van a gyermekek között, amikor szüleik megtanítják őket imádkozni. Ott van a magányos ember mellett, aki könnyek között hívja segítségül. Lehet, hogy nem mindig érezzük közelségét, de ígérete biztosabb minden emberi ígéretnél, mert benne nem csalódunk. Ezért ne féljünk ráépíteni életünket az ő szavára, ezért kérjük az Urat, hogy családjaink, közösségeink, plébániaink valóban olyan helyek legyenek, ahol az emberek felismeri Krisztus élő jelenlétét, és megtapasztalják az ő békéjét. Drága jó testvéreim, az evangélium nem csupán arra való, hogy meghallgassuk a templomban, vagy akár a Mária Rádión keresztül. Krisztus azt akarja, hogy életünké váljon. Az ő szava akkor hoz gyümölcsöt, ha tettekre váltjuk a családban. A keresztény élet első iskolája a család. Itt tanuljuk meg a szeretetet, a türelmet és a megbocsájtást, de itt érik a legtöbb seb is az embert. Hányszor előfordul, hogy egy kemény szó mélyebben fáj, mint amit hinnénk? Hányszor történik meg, hogy valaki évekig hordozza magában a sértettséget, mert nem volt bátorsága kimondani, gyere, beszéljük meg. Jézus ma arra hív, hogy ne engedjük, hogy a harag gyökeret verjen a szívünkben. Szent Pál apostol írja, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött. Ez nem azt jelenti, hogy minden vitát egyetlen nap alatt meg lehet oldani. Azt jelenti, hogy ne tápláljuk a gyűlöletet. Ne engedjük, hogy a sértettség lassan megmérgezze a szeretetet. A családi béke ajándék, amelyért naponta dolgozni kell. Meg kell élnünk a plébániai közösségben is. Az egyházban is emberek vagyunk. Nem angyalok alkotják a plébániai közösséget, hanem olyan emberek, akik küzdenek saját gyengeségeikkel. Ezért előfordulhatnak félreértések, véleménykülönbségek, egymásban való csalódások, nézeteltérések. Ilyenkor különösen fontos Jézus tanítása. Ne a hibát keressük egymásban, hanem azt, hogyan segíthetünk egymásnak közelebb kerülni Krisztushoz. Az egyház akkor hiteles, amikor tagjai nem tökéletesek ugyan, de tudnak bocsánatot kérni és egymásnak megbocsájtani. És meg kell érjük a társadalomban, a világban. A mai világ tele van megosztottsággal. Könnyen ítélkezünk, könnyen megbántunk másokat, könnyen mondunk kemény szavakat. A keresztény ember azonban nem olajat önt a tűzre, hanem a béke eszköze akar lenni. Sokszor egy kedves szó, egy türelmes meghallgatás, vagy egy őszinte bocsánatkérés többet ér hosszú vitáknál. Jézus nem azt kérdezi majd tőlünk életünk végén, hogy hány vitát nyertünk meg, hanem azt, hogy mennyire tudtunk megbocsájtani, és mennyire tudtunk szeretni. Testvérek, a mai világban sok szó esik a békéről, mégis annyi a viszály. Beszélünk az egységről, mégis sok a széthúzás. Vágyunk a szeretetre, mégis gyakran a saját igazunkhoz ragaszkodunk. Jézus más utat mutat. Azt mondja, hogy először menj oda testvéredhez. Ne várd, hogy mindig a másik tegye meg az első lépést. Te tedd meg az első lépést. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövő hétre jó munkát, jó pihenést, jó tanulást a gyermekeknek, iskolakezdést, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió egy fénysugárral lelkednek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, elhunyt Ince Dénes atya lelki örökségét, az Isten 10 parancsolata című elmélkedésének ismétlését hallhatják.
1: Előszó az első kőtábla 3 parancsához. Ez a bevezető beszédem 4. része. Kedves hallgatóim, Isten 10 parancsolatát 2 nagy csoportba oszhatjuk. Ezért volt már 2 kőtábla kezdetben is. Az elsőn 3 parancs az Isten, a másikon 7 parancs a felebaráti szeretet parancsait foglalja magába. A 10 parancsolat kétség kívül az emberiség legnagyobb kincséhez tartozik. S a 2 kőtábla, melyet a Jóisten nekünk adott, a legfontosabb törvénykönyvünk. Mindenkit kötelez. A Biblia leírja, hogy Mózes 40 nap és 40 éjjel volt fenn a Sinai hegyen, ahol az Isten szólt hozzá. Így írja le, miután befejezte szavait, melyeket a Sinai hegyen Mózeshez intézett, átadta nekik a bizonyság 2 tábláját, a kőtáblákat, amelyekre Isten újjai írtak, a kivonulás 31. fejezetének 18. verse. Aztán leindult a völgybe, ahol népe sátorozott, hozta is a táblákat. Ekkor ért a nagy pofoncsapás, amíg fent volt a hegyen, az alatt aranyezüst készletükből aranyborjút öntöttek, s azt mondták, ahogy azt az egyik előadásban már említettem, ez a te Istened, Izrael, ez hozott ki téged a szolgaság földjéről. Égő áldozatot mutattak be ezért tiszteletére. Mózes dűbe gurult, s a 2 kőtáblának szomorú sorsa lett, földhöz csapta a hegy lábánál és széttaposta. A bálványimádókat pedig kegyetlenül megbüntette, és meg is haltak valamennyien. Isten akkor azt parancsolta neki, hogy faragjon ki 2 olyan kőtáblát, mint amilyen volt, és menjen fel a hegyre. Ismét 40 nap és 40 éjszakát töltött fenn az Úrnál, s nem evett és nem ivott. Isten akkor felírta a törvényeket, és ezzel küldte vissza Mózest a táborba. Aztán telt múlt az idő, közeledett Mózes halála is. Búcsúzásul e törvények megtartására bíztatta a népét. Tartsátok szem előtt és kövessétek, így tesztek szert bölcsességre és okosságra azoknak a népeknek szemében, amelyek hallanak ezekről a törvényekről. Azt fogják mondani, valóban bölcs és okos ez a nép, nagy nemzet. Lásd 2. törvénykönyv, 4. fejezet, 8. vers. Tudjuk a Bibliából, hogy a nép nagy lelkesedések között mindig megígérte ezt Mózesnek is, majd a többi profétáknak is, hogy hűségesek lesznek, de a szavukat nem tartották be. Ezért viselniük kellett tetteik következményeit és Isten büntetését, a szétszóratást, kiirtatást s a hazátlanságot. Sajnos, hogy 1000 éves keresztény magyar népünk sem különb az akkori zsidó népnél. Mennyi áldást és testi-lelki jót adott az Isten magyar népünknek is minden időben, de hányszor és hányszor imádta ez a nép is a bálványait. Csoda-e, hogy minket is örökre le nem sepert a történelem szemét kosarába? Sík Sándor nagypap költőnk írja, mind a 10 bűnnel komáztunk, Belzebubbal paroláztunk, ami csepp jó maradt bennünk, lemarta az idegen bűn. Csúfra mégis megmaradtunk, nem nyílt meg a föld alattunk,

ki tudjuk magyarázni. Nagyon tévedünk. Isten sem becsapni, sem kimagyarázni nem lehet. Ezért, kedves hallgatóim, kérjük Istent, adjon szent kegyelmet, hogy mi is megszabadulhassunk mai modern bálványainktól. Hogy elfogadjuk őt a mi Istenünknek, hogy boldog szívvel akarjuk és tudjuk mi is szolgálni szent fölségét. Csak akkor lesz sikeres és boldog földi életünk, és ezáltal lesz jutalmunk majd az égi Jeruzsálem Isten örök birodalma is. Az első kőtábla három parancsa ezt kiáltja mindenkinek, Isten, Isten, ezt pedig mindig meg kell hallanunk, Istenfélően istenes kell legyen egész életünk, a magyar nemzetünké is. Fontoljuk meg keresztény életünkben mi is, amíg nem késő, avidai nagyszent Teréz Sarutlan Kármelita híres szavait, semmi se zavarjon, semmi ne rettentsen. Minden elmúlik, egyedül Isten marad, a türelem mindent elér. Ha Isten velünk van, megvan mindenünk, mert Isten maga elég.

0: Kedves hallgatóim! Tulajdonképpen a mai előadással kezdem meg részletesen az Isten első parancsolatát, amely így szól, én vagyok a te urad Istened. Az első parancsnak ez az első része. Isten első parancsolata, a 10 parancsolat ünnepélyes nyitánya. Mindenkinek tudomására hozza, hogy ő van. Az egyetlen és igaz Isten, aki elsőként Izraelnek tárta fel dicsőségét. Isten úgy ismerteti meg magát választott népén keresztül mindenkivel, hogy emlékezteti őket Sina hegyénél a nagy tetteire, én hoztalak ki Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Tovább azt mondja, uradat Istenedet imád és csak neki szolgálj. Senki más ne tekints Istennek. Lásd második törvény, könyve 6. fejezet 13-tól 14-ig. Mindezekből napnál világosabban kitűnik az első felszólítás, Isten jogos követelése, hogy őt az értelmes ember befogadja és imádja. Ebből tevődik fel a kérdésünk, ki nekünk az Isten? Első pontunk, Isten a teremtő. Előtte senki és semmi nem volt. Mindent legyen szavával hozott létre. Ő teremtette az angyalokat és az embert is. Nagyságát hirdeti az egész teremtett világ. S nem csak mindent megteremtett, hanem mindent célszerűen el is rendezett. Kezdve a láthatatlan atomtestecskéktől, egészen a legnagyobb égi testekig. A teremtésben minden az isteni bölcsességről beszél. Nála nincs selejt. Isten teremtett engem is. Nem akkor születtem, amikor eszembe jutott. Most is tőle függök végső soron. Minden szívdobbanásom, sohajom csak erősítő vígasza annak az isteni szónak. Én vagyok a te Istened, alkotót, gondviselő mennyei atyád. Ha ez így van, akkor ebből az következik, hogy az Istent mindenek felett szeretnünk kell, mert övéi vagyunk, csak is az Istené. Ez a világ a sátánnal szereti az embert karmai között tartani, amíg él, de halál pillanatában mindenki visszahull Isten tenyerére, hiszen halhatatlan lelke Istentől van és hozzá fog visszatérni. Ezért földéletemnek legfontosabb célja az, hogy szeressem a láthatatlan élő Istent a körülöttem élő emberek szerető szolgálatán keresztül. Ez sürgeti Jézus Krisztus is. Szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legfőbb, az első parancs. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Lásd Máté 22. fejezet 37-től 40-ig. Életünk ezért Isten központú kell legyen. Őt elfelednünk soha nem szabad. Vele vagyok gondolataimban, imáimban, jó cselekedeteimben, templomban, munkahelyemen, mezőn vagy a beteg ágyon. Minden életkörülményben. Isten jelenlétében akarok élni, dolgozni, szenvedni, szeretni, imádkozni és egykor meghalni. Úgy, ahogy Asszisi Szent Ferenc imádkozta, Istenem és mindenem. Nekem is ő a mindenem kell, hogy legyen. Kedves hallgatóim, mi isteni nemzedék vagyunk. Szikra van bennünk Istenből, és ez a mi halhatatlan lelkünk. Több vagyunk tehát, mint a puszta anyag, vagy az állatok. Lelkünk pedig visszavágyik őhozzá a teremtőhöz. Mi sokat mond a Székelyföldön mindmáig szokásos gyászjelentő egyik szép mondata, nemes lelkét visszaadta teremtőjének. Lelkünk olyan, mint a hegyi forrás erecskéje, amely feltartózhatatlanul tör az óceánba. Ezért írja Szent Ágoston a nagy nyugati egyházatja, nyugtalan a szívünk, lelkünk, míg te benned meg nem nyugszik Istenünk. Második pontunk, Isten a mi szerető mennyei atyánk. Olyan jó, mint hozzánk édesapánk. Hiba, hogy a család életben csak az édesanyai szeretetet szoktuk mindig kiemelni. Ez szép és helyes, de ugyanilyen értékes és fontos az édesapai szeretet, fegyelmezés, tekintélytartás is a gyermekek számára. Ennélkül nincs kiegyensúlyozott családi élet. A sláger szavai mennyire igazak? apa csak egy van, egyetlen egy van, s milyen boldogító, ha van. Ezek a sorok az én elhunyt drága édesapámat juttatják mindig eszembe, akit holta után csak tudok igazán nagyra értékelni és hiányolni, akiért most is könnybe lábad két szemem, amikor a sorokat olvasom. Hogy mennyire tudta ezt az Úr Jézus, mi sem bizonyítja jobban, mint amikor a legszentebb imádságát is ezzel a szóval kezdi: Abba, mi atyánk. Ám a héber abba szó igazi jelentősége: apuka, apuci, édesapám. Sokszor előfordult a 2000 éves egyházunk történetében, hogy Istent egy szigorú, bűnbosszuló, ítélő bírónak hirdettünk, gondoljunk csak például a firenzei szavonarórára, stb. Pedig Isten nem csak ez, ennél sokkal több. Isten maga a fény, a jóság, az irgalom és a szeretet. Úgy szeret mindenkit, mint gyermekeit, mint ahogy szeretett minket az édesapánk. Szent János apostol írja: nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Mi megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne. Isten a szeretet, s aki a szeretetben él, Isten bennél, és Isten ő benne. Lásd 1. János 10-17-ig. Sajnos, hogy ezekről a csodálatos bibliai igazságokról teljesen elfeledkezünk, életünk bajaiban, szenvedéseinkben, saját kálváriás keresztútunkon. Kedves hallgatók, lélekben látom, ahogyan most a rádiót hallgatod, nem ismerem arcodat, korodat, testi, lelki, családi vagy magányos keresztjeidet, de kiérzem, hogy életedre, problémáidra most is lelki vigaszt, gyógyírt keresel. Adhatnék-e értékesebbet, mint azt a jó édes mennyei atyát, akit több mint 40 éve szolgálok, aki mindig mellettem állt, szeretett, bűneimet megbocsátotta, és oly sokszor tékozló fiúként ölelt a szívére. Papi életemben én is, mint minden más ember is, sok emberbe csalódtam. Hívekben, közelállókban, világi és egyházi vezetőkben, barátaimnak, hittekben, papokban, de Istenben soha. S amikor úgy éreztem, hogy nem bírom tovább, nálam is beigazolódtak Ady Endre versorai, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Az élet minden körülményében szeressétek a jó Istent, mert ő rátok is gondot visel, számon tart, és előbb vagy utóbb titeket is szívére ölel, megsegít és megvigasztal. Borúra derű szokott következni. Egy öreg orvos professzor mondta el: 50 éves orvosi praxisom alatt sok-sok embert láttam meghalni. Voltak, akik úgy múltak ki, mint az állatok. Voltak, akik tehetetlen dűvel és káromkodva, mert nem hittek Istenben. Voltak, akik kétségbe estek bűneik miatt. Csak egyfajta haldokló nézett mindig nyugodtan a halál szemébe, az, aki hinni tudott földi életében az Úristenben. Igen, mert minden haldokló érzi, hogy számára pár pillanat múlva elsüllyed ez a világ. Testét a sötét sír elnyeri, lassanként a rokonok és örökösök is elfelejtik. Ebben a sötétségben csak egyetlen fénysugár marad számára: az Isten, az örök fény, az örök világosság. Tudja, hogyha Isten félően nélt, jutalomra vár az ő lelke. Bár csak így lenne minnyájunkkal, akik ezt az előadást is hallgattátok.
1: Kedves hallgatóink, elhunyt Ince dénesatya lelki örökségét, az Isten 10 parancsolata című elmélkedésének ismétlését hallhatták.

lélekidő. Harmóniába kerülni önmagunkkal és Istennel. Csendes elmélyülés, gondolatébresztő felismerések. Reikli Erika műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Rejkli Erika vagyok. Szeretettel hívom Önöket egy különleges találkozásra, egy rövid megállásra a mindennapok rohanásában. Ez a néhány perc legyen most a lélek ideje. Engedjük el egy pillanatra a zajt, a sietséget, a gondolatainkat terhelő hétköznapi gondokat, és nyissuk meg szívünket azoknak az érzéseknek, amelyek igazán fontosak, a szeretetnek, a hálának és a reménynek. Kisboldogasszony ünnepén Mária születésére emlékezünk, egy gyermek érkezésére, amely egy család öröméből az egész emberiség reményének jelévé vált. Ezen az ünnepen nem csak Máriára tekintünk, gondolunk mindazokra is, akik életet adtak nekünk, akik szeretettel kísérnek bennünket, és akik imádságban hordoznak bennünket. Gondolunk az édesanyákra, azokra az édesanyákra, akik örömben nevelnek, akik könnyek között is remélnek, akik szeretetükkel otthon teremtenek körülöttünk. Kapcsolódjunk be ebbe a közös gondolkodásba, és engedjük, hogy ez az ünnepi lélekidő közelebb vigyen bennünket a békéhez, a hithez és egymáshoz. És legyen ez az idő a csendé, a szeretetté és a reményé. Vannak olyan napok, amelyek nem csak annak olyan napoknak helyet, nem csak a nap, hanem a szívünkre is, hanem a kisboldogasszony napja ilyen ünnep. Ezen a napon Mária születésére emlékezünk, Mária születésére, arra a gyermekre, akinek érkezése, egy egyszerű családi zseme volt, egy egyszerű mégis az egész emberiség reménységének, az egész emberiség reménységének kezdetévé vált. Mária a világra érkezett volna, volt két ember, akik hosszú éveken át vártak, imádkoztak és reménykedtek. Két szív, akiknek életében a csend és a türelem útja vezetett el egy nagy ajándékhoz. Ők voltak Szent Anna és Szent Joachim. Az ő történetük azt mutatja, hogy Isten sokszor a várakozás csendjében készíti elő a legszebb ajándékokat. Szent Anna és Szent Joachim a reményőrzői. Az emberi élet egyik legmélyebb tapasztalata a várakozás. Várni egy gyermek érkezésére, várni egy jó hírre, várni, hogy egy nehezebb időszak véget érjen, vagy arra, hogy a szívünkben újra megszülessen a béke. Szent Anna és Szent Joachim is a várakozás emberei voltak. Hosszú ideig hordozták azt a fájdalmat, hogy nem született gyermekük. Abban a korban ez nagy próbát jelentett számukra, mégis megőrizték hitüket és szeretetüket. Nem engedték, hogy a csalódás megkeményítse a szívüket. Anna és Joachim életében a várakozás egyszer csak örömmé változott. Megszületett gyermekük, Mária. Egy kislány, aki egyszer majd az Isten anya lesz. Egy gyermek, akiben egy egész világ reménye bontakozik ki. Amikor Máriára gondolunk, gyakran ünnepi képeket látunk magunk előtt. Tiszta ruhában, békessége sugárzó arccal, a mennyek királynőjeként. Mária életének szépsége éppen abban rejlik, hogy ő mindenek előtt egyszerű ember volt. Egy családban született, szeretetben nevelkedett, mindennapi feladatokat végzett, örömöket és nehézségeket is átélt. Ismerte az emberi élet valóságát. Tudta, mit jelent várni. Tudta, mit jelent félteni azt, akit szeretünk. Tudta, mit jelent kitartani akkor is, amikor nem értünk mindent. Mária nagysága nem a hangos szavakban volt, hanem a csendes szeretetben. Abban, hogy figyelt, abban, hogy elfogadott, abban, hogy jelen tudott lenni mások számára. A legfontosabb dolgok gyakran rejtve maradnak, például, mint egy édesanyja éjszakai virasztása, vagy egy idős ember türelme, vagy egy kéz, amely csendben segít, vagy egy szív, amely megbocsájt.
Mária élete azt mutatja meg, hogy az egyszerű szeretetben is ott lehet a szentség. Nem kell nagynak látszanunk ahhoz, hogy jót tegyünk. Nem kell különlegesnek lennünk ahhoz, hogy mások életét szebbé tegyük. Elég, ha szeretettel vagyunk jelen. Mert sokszor nem a nagy tettek változtatják meg a világot, hanem a mindennapok apró szeretetei. Mária egyszerű élete megmutatja, hogy a lélek szépsége nem kívülről ragyog, hanem belülről világít. Egy napon Anna és Joachim még csak azt tudták, ajándékot kaptak. Egy gyermeket, akit szeretettel nevelhetnek. Talán minden édesanyja és édesapa szívében ott van ez a titok. Amikor egy gyermek megszületik, nem csak egy új élet érkezik a világba, hanem egy új remény is. A szülők nem tudják előre, milyen lesz gyermekük útja. Csak azt tudják, hogy szeretniük kell, kísérniük kell, hinniük kell benne. Ez a példa azt mutatja, hogy becsüljük meg azokat a kezeket, amelyek gondoskodnak rólunk, azokat a szíveket, amelyek aggódnak és imádkoznak értünk. Mária az édesanyák vigasztalója is. Mária különleges helyet foglal el a szívekben. Ő az, aki ismeri az édesanyák örömét és fájdalmát. Ismeri a várakozás boldogságát, a gondoskodás szépségét, de ismeri a könnyeket és a kereszt súlyát is. Ezért tud közel lenni minden édesanyához. Mária mindannyiunkhoz közel áll. Nem azért, mert távoli és elérhetetlen, hanem mert emberi szíve volt. Tudta, mit jelent szeretni valaki teljes szívvel és lélekkel. Tudta, mit jelent félteni azt, akit rábíznak. Tudta, mit jelent hűségesnek lenni. Az édesanyák sokszor láthatatlan szeretettel építik a világot. Ők azok, akik elsőként vigasztalnak. Ők azok, akik akkor is remélnek, amikor más már feladta volna. Ők azok, akik imáikban hordozzák gyermekeiket. Mária az ő vigasztalójuk is. Odaáll minden édesanya mellé, aki örömmel vagy könnyekkel a szemében néz gyermekére. Mária azt üzeni nekünk, a szeretet soha nem vészel. A szeretet, amelyet egy anya ad, nyomot hagy. A szeretet, amely Istenhez kapcsolódik, örökké való. Kis boldogasszony ünnepe legyen számunkra a lélek csendes ideje. Emlékezzünk Szent Annára és Szent Joachimra, akik a remény útját járták. Emlékezzünk Máriára, aki szeretettel elfogadta küldetését. Gondoljunk minden édesanyára, akik nap mint nap szeretetből adnak. Talán ma nekünk is szükségünk van arra, hogy újra megtanuljunk várni, hinni, szeretni, észrevenni a kis csodákat, amelyek körülöttünk születnek. Ahol szeretet van, ott mindig van remény, ott mindig lehet valami szép. És ahol egy lélek nyitott a fényre, ott Isten csendben jelen van. Ahogy ennek az ünnepi lélekidőnek a végéhez érkezünk, talán mindannyian viszünk magunkkal egy gondolatot, egy érzést, egy csendes imát. Mária életének története azt mutatja meg nekünk, hogy a legnagyobb ajándékok sokszor egyszerű kezdetekből születnek. Egy gyermek mosolyából, egy anya szeretetéből, egy kimondott igenből, egy hűséges szív csendes jelenlétéből. Kis boldogasszony ünnepe nem csak egy régi történetre emlékeztet bennünket, hanem a saját életünkre is rámutat. Arra kérdez, van-e bennünk még hely a szeretet számára? Tudunk-e még remélni akkor is, amikor várakoznunk kell? Tudunk-e úgy szeretni, hogy nem várunk érte semmit? Mária erre tanít bennünket. Arra, hogy a szeretet nem mindig hangos, nem mindig látványos, de mindig nyomot hagy. Egy édesanya ölelése, egy gyermek mosolya, egy kéz, amely segít, egy imádság, amelyet senki más nem hall, csak Isten.
Ezekből a kicsi szeretetekből épül fel a világ szépsége. Ma különösen gondoljunk az édesanyákra, azokra, akik örömmel hordoznak bennünket, azokra az édesanyákra, akik könnyek között is erősek maradnak, azokra az édesanyákra, akik már nem lehetnek közöttünk, de szeretetük még mindig elkísér bennünket. Mert az igazi szeretet nem múlik el. Amit szeretetből adunk és kapunk, az örökre beíródik a lélekbe. Kérjük Máriát, hogy tanítson meg bennünket olyan szívvel élni, amely észreveszi a jót, amely megbocsájt, amely remél, és amely szeretni tud. És amikor majd újra rohanó napjaink következnek, őrizzük meg ezt a csendes pillanatot. Emlékezzünk arra, hogy minden lélekben van egy hely, ahol megszülethet a béke. Minden szívben van egy apró láng, amelyet a szeretet táplál. Amíg ezt a fényt őrizzük, addig nem vagyunk egyedül. Isten szeretete velünk marad. Mária oltalmazó szeretete kísér bennünket, és azok szeretete, akik életet, hitet és reményt adnak nekünk, örökké a szívünkben élnek. Legyen áldott minden édesanya, legyen áldott minden gyermek, legyen áldott minden szív, amely szeretni akar. Ima az édesanyákért. Mennyei édesanya Mária, ezen az ünnepen szeretettel fordulunk hozzád. Kérünk, légy közel minden édesanyához. Adj erőt azoknak, akik fáradtak. Adj reményt azoknak, akik aggódnak. Adj vigaszt azoknak, akiknek szívében fájdalom él. Áld meg az édesanyákat, akik szeretettel nevelik gyermekeiket. Azokat, akik örömmel hordozzák családjuk terheit. Azokat is, akik csendben, könnyek között imádkoznak szeretteikért. Gondolj azokra az édesanyákra is, akik már nem lehetnek közöttünk, de szeretetük további a gyermekeik szívében. Taníts bennünket, Mária, hogy jobban tudjunk szeretni, hogy türelmesebbek legyünk egymáshoz, hogy észrevegyük a kicsi, de fontos dolgokat, hogy békét vigyünk oda, ahol szükség van rá. Köszönjük az édesanyák szeretetét, köszönjük az élet ajándékát, köszönjük a reményt, amely minden új kezdetben megszületik. Amen. Amikor ma hazatérünk ebből a lélekidőből, vigyük magunkkal Mária, Szent Anna és Szent Joachim üzenetét, hogy a szeretetben eltöltött egyszerű napok, a kimondott imák és a hűséges szívek csendben ugyan, de örök értéket teremtenek. Ahol szeretet születik, ott Isten fénye gyúl, és ahol egy szív remélni tud, ott mindig készül egy új csoda. Kis boldogasszony ünnepén kérjük Máriát, hogy tanítson bennünket úgy szeretni, ahogy ő szeretett. Csendesen, hűséggel, nyitott szívvel, hogy mi is fényt vihessünk egymás életébe. Őrizzük szívünkben ezt a mai csendet, és ne feledjük. Minden szeretettel kimondott szó, minden könnyek között elmondott ima, és minden önzetlen tett egy apró fény, amely tovább ragyog valaki más életében. Áldott napokat kívánok minden kedves hallgatónak. A viszonthallásra Reikl Erikát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyószentmiklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Pénteki adásunk témái. Leó pápa az arab világ püspökeihez. Ne féljetek, legyetek az igazság és a béke hangja. A Szent Atya a puljai és az averzai szeminaristákhoz. Tanuljatok Jézussal együtt a hegyen. Leó pápa 700 éves oxfordi Oriel College-hoz. Járjatok John Newman diáktársatok nyomában.
1: Leó pápa az arab világ püspökeihez. Ne féljetek, legyetek az igazság és a béke hangja. Nem vagytok egyedül, ne féljetek. Bátorító és őszinte közelséget kifejező szavakkal fordult a pápa az arab régiók latin püspökeinek konferenciája főpásztoraihoz, akik ezekben a napokban Rómában tanácskoztak térségeik helyzetéről, és megosztották egymással a kölcsönös együttműködésre vonatkozó terveiket. A konferencia olyan országok képviselőit foglalja magában, mint Egyiptom, Szíria, Irak, Libanon, Jordánia, Palesztína, Izrael, Ciprus, Djibouti, Szomália vagy az Arab-félsziget országai. Az augusztus 31-e óta az örökvárosban tartózkodó főpásztorok, köztük Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, csütörtökön az apostoli palota könyvtárában tartott pápai audienciával zárták le tanácskozásukat. 14. Leó Szent Pál szavaival köszöntötte őket, kegyelem nektek és békesség Istentől. Ezt a jó kívánságot a pápa mindazon egyházak híveihez intézte, amelyek gyakran politikai, társadalmi és vallási feszültségekkel terhelt környezetben élnek. Ezek az egyházak megtapasztalták a vértanúság tanúságtételét is. Hangsúlyozta a pápa, felidézte vértanúik nevét, valamint azt a sok papot, szerzetest, szerzetesnőt és hívőt, akik életüket adták Irakban, Szíriában és más erőszak sújtotta területeken. Nevüket talán nem ismeri a világ, Isten azonban jól ismeri őket. Az evangéliumhoz való hűségük továbbra is világosság közösségeitek számára, és arra hív benneteket, hogy ne engedjetek sem a félelemnek, sem a beletörődésnek. Az erőszak és a terror hulláma meggyengíti a közösségeket, és menekülésre kényszeríti az embereket. Éppen ezekben a pillanatokban válik még fontosabbá a püspökök szolgálata, hangsúlyozta 14. Leó. Legyetek mindig népetekhez közel álló pásztorok, akik képesek osztozni sebeikben, meghallgatni, támogatni és vigasztalni őket, hogy jelenléteteken keresztül láthatóvá váljon Isten közelsége. Ne féljetek attól, hogy kis közösség vagytok, bátorította őket 14. Leó. Az egyház termékenységét nem a számok, a struktúrák vagy az erőforrások alapján mérik, hanem az evangéliumhoz való hűség alapján. Egy kicsiny közösség, ha Krisztusban gyökerezik, értékes jelenlét lehet. Nem azért, mert hatalomra törekszik, hanem mert szolgál. Nem azért, mert ráerőlteti magát másokra, hanem mert tanúságot tesz. Nem azért, mert az erőszakra újabb erőszakkal válaszol, hanem mert az erővel a szeretetet állítja szembe. A konfliktusokkal és megosztottsággal terhelt társadalmakban a keresztény közösségeknek meg kell mutatniuk, hogy lehetséges együtt élni, szolgálni és remélni. Ezt szolgálják a plébániák, az iskolák, a kórházak és a karitatív intézmények is, amelyek kézzel foghatóvá teszik az evangéliumot. A pápa külön

0: válik a szeretet az evangélium tanúság tételévé és a testvériség iskolájává. Ugyanezt a figyelmet kérte a pápa a püspököktől, a nehézségek és bizonytalanságok terhét viselő családok iránt, hogy azok továbbra is az első helyet jelentsék, ahol a hitet befogadják és továbbadják. Arra is kérte őket, hogy álljanak a fiatalok mellett, akik gyakran nagy vágyak és egy bizonytalan jövő között őrlődnek, hogy az egyházban olyan otthonra találjanak, amely befogadja és meghallgatja őket, és segít felismerni életük értékét. A hitoktatás kíséri a gyermekeket, a fiatalokat és a felnőtteket a Krisztussal való élő találkozás felé, hogy a hitet megismerjék, megéljék és nemzedékről nemzedékre továbbadják. 14. Leó ennek kapcsán arra buzdított, hogy a sok sürgető szükséglet közepette se tévesszék szem elől az egyház küldetésének lényegét, az evangélium hirdetését, az imádságot, a szentségeket és a keresztény képzést. Ezek jelentik az éltető nedvet egy szolgálni képes egyház számára. Őrizzétek és erősítsétek az egyházak és a különböző rítusok közötti közösséget, hangzott a pápa másik ajánlása. A keresztény hagyományok sokfélesége olyan gazdagság, amelyet egységben kell megélni. Ebből a szeretett közösségből pedig őszinte párbeszéd születhet. Küldetésetek nem egyszerűen abból áll, hogy megőrizzétek a keresztény jelenlétet, hanem abból, hogy jelenvalóvá tegyétek Krisztust. Hirdessétek őt az igében, ünnepeljétek a szentségekben, találkozzatok vele az imádságban, és ismerjétek fel őt a szegényekben, a szenvedőkben, a migránsokban, és minden olyan emberben, akit gondjaitokra bíztak, hangsúlyozta Leó pápa. Ezután ismét bátorító szavakkal fordult az arab régiók püspökeihez. Nem arra kaptatok meghívást, hogy megoldjátok országaitok minden problémáját, hanem arra, hogy hűségesek legyetek az evangéliumhoz és a rátok bízott néphez. Ne elsősorban a sikert vagy az elismerést keressétek, hanem a hűséget. Legyetek az igazság, az igazságosság és a béke hangja, az imádság emberei, népetekhez közel álló pásztorok, a kiengesztelődés munkásai és az irgalmasság tanúi. 14. Leó ugyanebben a szellemben hozzátette, ne féljetek vetni akkor sem, ha nem látjátok azonnal a termést. A vetés a ti feladatotok, a növekedés Istené. Egyetlen Krisztus nevében végzett gesztus sem haszontalan.
1: Nessun gesto compiuto nel nome di Cristo è inutile.
0: Egy ima, egy vigasztaló szó, egy elkísért család, egy hitre nevelt gyermek, egy befogadott szegény, mindez egy új jövő magja. Péter utódának utolsó szavai arra hívták a püspököket, hogy bizalommal folytassák útjukat. Nem vagytok egyedül, az egyetemes egyház szeretettel tekint közösségeitekre és kitartásukban, a megpróbáltatások közepette megélt hitükben, és a szolgálat bátorságában az egész egyház számára értékes tanúságtételt ismer fel. Végül a pápa Szűz Mária közbenjárását kérte, hogy támogassa a szenvedőket és világosítsa meg mindazokat, akik politikai és társadalmi felelősséget viselnek, hogy képesek legyenek a közjót keresni és megnyitni a kiengesztelődés útjait, hogy ezekre a földekre is elérkezzen a béke értékes ajándéka.
2: Leó pápa a hivatás jelentőségéről szólt a pólyai szemináristákhoz. Szeptember 3-án délben a Kelemen teremben fogadta a pápa a pólyai 11. Pius pápai regionális szeminárium és az Aversai püspöki szeminárium közösségeit, akik idén kettős jubileumot ünnepelnek. A Molfettában a szeminárium alapításának 100., Aversában pedig a 300. évfordulóra emlékeznek. Leó pápa a papi hivatás jelentőségéről szólt az összegyűlt szemináristáknak, melynek alapja a Krisztussal való kapcsolat. A Szentatya emlékeztetett, hogy a szigorú fegyelem és a képzési fokozatok önmagukban mit sem érnek, ha nem az Istennel való személyes kapcsolatban gyökereznek. Szent Márk evangéliumát idézve emlékeztette a jelenlévőket, hogy Jézus először a hegyre hívta a 12 apostolt,
3: Sali sul monte,
2: hogy vele legyenek, és ezt követően küldte őket a világba. E rövid szentírási szakaszt vizsgálva a pápa hangsúlyozta, hogy az Istennel való belsőséges kapcsolat kialakítása minden meghívottra érvényes, mindazokra, akik szeretnék tisztázni hivatásuk igazságát. Emlékeztetett, hogy a hegyen lehet találkozni Krisztussal, és ott lehet egy

0: együtt lenni vele. A szemináriumi tapasztalat lényege ebben rejlik. Megtanulni a mesterrel, az Úr Jézussal lenni, mondta a Szentatya. Elmélkedését folytatva kiemelte, hogy a mai teljesítményközpontú társadalomban a papi hivatás nem elért eredmény vagy emberi érdem gyümölcse. Az Úr azokat hívta magához, akiket ő akart. Ezzel pedig egyértelművé tette azt a szabadságot, amely minden hivatás forrása. Nem volt felvételi vizsga, nincs rangsor, az sem biztos, hogy a legjobbakat választotta ki. Azokat választotta, akiket ő akart. Egy olyan világban, amely görcsösen igyekszik az önmegvalósításhoz, a Szentatya fontosnak tartotta leszögezni, hogy egyik szeminarista sem azért van ott, mert kiérdemelte, hanem kizárólag az Atyaisten szabad választása folytán. Ez pedig annak az ingyenes szeretetnek a jele és záloga, amelyben soha nem csalatkozunk, szólt a pápa a jelenlévőkhöz. Arra is kitért, hogy a szemináristák és a szemináriumok jelenléte nem csak az optimizmus, hanem a remény jele az egész egyház számára. Bizonyos, hogy az Úr mindig, mindenkorban és mindenhol támaszt hivatásokat. A szemináristákat megszólítva úgy fogalmazott, Isten csodáját szemlélem bennetek, aki soha nem fárad bele, hogy a fiatalok szívébe sugallja, milyen gyönyörű dolog az életünket adni az Úrért, az egyházért. Leó pápa tanításában az Istennel való bensőséges párbeszédből születő hivatás jelentőségéről szólt, amely a csendben és az imádságban fogan. Kiemelte, hogy az Úrral való bensőséges párbeszéd megszületéséhez előbb meg kell tanulni vele lenni. Ezért fontos a szemináriumi képzés. Ezt sokan a felgyorsult modern világban elavult intézménynek vagy felesleges időveszteségnek tekintik. A Szentatya határozottan elutasította ezt a gondolatot. Éppen azért, mert a mi korunk gyors és zajos. Szükség van egy olyan helyre és egy olyan életszakaszra, ahol az ember megtanul jelen lenni, a megkülönböztetés lelkével tisztán látni és engedni, hogy az Úr formáljon. A szeminárium nem a küldetés elhalasztása,
1: il seminario non è un rinvio della missione,
0: hanem annak a feltétele. Éppen ezért ne becsüljük le, figyelmeztetett a pápa. Végezetül a közösségi élet nehézségeit a hegyre mászás fáradtságához hasonlította, hangsúlyozva, hogy a papság soha nem lehet egyéni karrier vagy elszigetelt magánügy. A nevelőket pedig arra kérte, hogy a szemináriumot az érzelmek iskolájává tegyék. Beszéde zárásaként a világban betöltött küldetés fontosságáról szólt. A hegy nem menedékhely. A szemináriumi évek csendje után elengedhetetlen, hogy a hétköznapi emberek közé menjetek. Arra kaptatok tehát meghívást, hogy jöjjetek le a hegyről, és menjetek a tieitek közé. Azokhoz a családokhoz, akik a megélhetésért küzdenek. A fiatalokhoz, akik 20 évesen elhagyják otthonukat, hogy munkát keressenek. A magányos idősekhez, a kirekesztettekhez, és mindazokhoz, akik elveszítették az életük értelmét. A pap küldetése mindenkihez szól,
1: il sacerdote è mandato a tutti,
0: hogy a Jézus Krisztusba vetett hit szépségét, üdvösségünk jó hírét hirdesse. Zárta beszédét a pápa, majd arra buzította a szemináristákat, kérjék a szűzanya közbenjárását, hogy nap mint nap igen tudjanak mondani az Úr Jézusnak.
2: Leó pápa a 700 éves Oxfordi Oriel College-hoz. Járjatok John Henry Newman diáktársatok nyomában. A Szentatya pénteken délben a konzisztórium teremben fogadta az Oxfordi Egyetem Oriel kollégiumának 20 fős küldöttségét, akik alapításuk 700. évfordulója alkalmából római zarándok úton vesznek részt. Angol nyelvű rövid beszédében a pápa az Oriel kollégium egyik leghíresebb diákja, St. John Henry Newman példájára emlékeztette őket, akit a katolikus egyház doktorként tisztel. Leó pápa szeretettel köszöntötte a Vatikánban az anglikán Orájel kollégium tanárait és diákjait, akik most egykori növendéktársuk Saint John Henry Newman római nyomdokain tesznek zarándokutat.
3: In the footsteps of Saint John Henry Newman.
2: Az oxfordi Orájel College idén a királyi alapító oklevelük adományozása 700. évfordulóját ünnepli. Az Orájel kollégium kétségtelenül hosszú és dicsőséges történettel rendelkezik, amely ilyen hosszú időszak alatt érthető módon számos változást, eseményt és zűrzavart is átélt. A főiskola mégis szilárdan kitartott keresztény identitásában szögezte le a pápa. Az évfordulójuk lehetőséget ad ezért arra, hogy megünnepeljék katolikus eredetét, hiszen annak eredeti neve a Boldogságos Szűz Mária főiskolája. Valójában ez az identitás kulcsfontosságú ahhoz, ami az Orájel főiskolát nem csak tudományos intézménnyé, hanem a legmélyebb értelemben vett igazi hit és tudományos közösségét tette és teszi a jövőben is. A főiskola így bizalommal tekintett múltbéli hozzájárulásaira, mint biztos alapra és útmutatóra jövőbeli törekvéseiben is. E tekintetben Saint John Henry Newman ragyogó példaképe egy olyan tudósnak, aki nem csak műveiben, hanem még csodálatra méltóbban az életében is megmutatta a hit és az ész egymástól elválaszthatatlan kapcsolatát. Gondolatai nagyon konkrétak voltak, mivel vallási meggyőződéssel Istennel való személyes kapcsolatában gyökereztek. Tudományos munkássága pedig egyszerre volt magasztos és kiemelkedően gyakorlatias. Élete mindkét dimenziójának mérhető mélységeit elismerte a katolikus egyház, mint egyházdoktor és mint az egyház nevelői küldetésének társ védőszentje. Bizonyára gondviselésszerű, hogy évforduló zarándoklatuk egy olyan esemény az alapításuk közelségében történik, amely ilyen jelentős mind a kollégium, mind a katolikus egyház számára. Továbbá, a mai kihívások összefüggésében Newman bíboros gondolatai az oktatások különösen is oly jelentősek, mivel olyan keresztény nevelés javasol, amely az egész embert magában foglalja,
3: that embraces the entire person,
2: és az oktatás értékét, az emberi méltóság, az igazságosság és a közjó szolgálatára való képesség szerint értelmezi. Leó pápa arra buzdítja őket, hogy személyes, tudományos törekvéseikben bátran keressék az igazságot, és támogassák ezt az átfogó antropológiai látásmódot. Ennek eredményeként munkájuk valóban elősegítheti, Newman bíboros szavával élve, a szívtől szívig érő találkozást a testvéreikkel, és különösen a mi úrunk Jézus Krisztussal, aki maga az út, az igazság és az élet. Végül a Szent Atya Newman bíboros híres himnuszát, a Vezess kedves világosság kezdetűt idézte, amelyben Newman bíboros kifejezte nagy bizalmát, hogy Isten fogja vezetni őt az élet bizonytalanságai ellenére. Ezért a pápa is arra buzította a vendégeit, hogy bízzák magukat és a kollégium jövőjét a világ soha ki nem alvó világosságára, hogy ők is, mint a szűzanya, visszatükrözhessék-e fény dicsőségét a világnak. Ezekkel a gondolatokkal ajánlotta 14. Leó pápa minnyájukat Saint John Henry Newman és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására, majd áldását adta rájuk. Szálljon le rátok a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása, és maradjon veletek mindörökké. Amen.
3: May the blessing of Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit come upon you and remain with you always.
2: Az Orájel College az Oxfordi Egyetem 5. legrégebbi főiskolája, amelyet II. Edward király és Adam de Brom pap királyi alamizsna osztó alapított 1326-ban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesi Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsetesek a Jézus Krisztus, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm kedves Mári Rádió hallgatóinkat az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából, a mikrofonnál Pál Gelértet hallják. A hónap első szombatja lévén 2026. szeptember 5-én a Csíksomi két templom pápai kisbazilikából veszi kezdetét az ünnepélyes Mária köszöntő. Az engesztelő imaórában tudunk együtt lenni, itt lélekben, és együtt tudunk imádkozni, amelyet a házas hétvége imacsoport tagjaival fogunk együtt közösen elvégezni. 18 órától majd az ünnepi szentmisében tudunk együtt lenni, 19 órától pedig a rózsafűzért fogjuk elimádkozni. 19 óra 30 perctől a rózsafűzért követően majd a gyertyás körmenet alatt a két templom kántor karnagyával, Bíró Jánossal tudunk együtt közösen énekelni a Szebbnél Szebb Mária énekekben, és így megköszönni a szűzanyának az eltelt napokat, és hálát adni mindenért. Hívom hallgatóinkat, amennyiben tehetik, kapcsolódjanak bele ebbe a nagyon szép Mária köszöntőbe, és imádkozzunk együtt egymásért.

0: Igen, igen. Egy-kettő, hallatszik. Eljöttünk hozzád, Szent Anyánk, mennyei fényed hullma ránk. Gyermeki szóval esdeklünk, maradj holnap mi velünk. Zöld ágat hoztunk, s hű imánk, fohászunk szálljon mennybe át. Fürdőzzél benne, illatos, vissza ránk kegyelmet harmatoz. Jöjj közénk napba öltözött, ragyogjál felhő s fű között. Lépted lássa a harmaton, akit tévájgés kínja nyom. Népednek kérd meg, Szent Fiad, küldjön több reménysugarat. Nélküle sorra elveszünk, jövőt csak ő nyújthat nekünk. Eljöttünk hozzád, Szent Anyánk, fényedből hullassál reánk. Tárd fölénk gyengét két kezed, nézd el annak, ki vétkezett. Bocsásd meg hegynyi bűnünket, legyél életünkön ékezet.
1: Áld meg minket, Szűz Mária, égi rózsaszál. Áld meg tisztelő népedet, mely oltárod előtt áll. Szerelmednek rózsalánca, fűzzön minket egy bokorba, gyöngykoszorúba, te légyezzel koszorúnak ragyogó gyöngye, ragyogjon ránk tisztaságod tündöklő aranyfénye.

0: Családunk felajánlása Mária szeplőtelen szívének. Rózsafűzér királynője, keresztények segítsége, az emberi nem menedéke, ki győzedelmesen küzdötted végig Isten minden harcát, hódolattal köszöntünk téged. Az emberiség történeteinek ezekben a válságos óráiban, mikor vadviszályok marcangolják a világot, a gyűlölet tüze emészti a nemzeteket, az ember ellenségévé vált embertestvérének, az erkölcsök végzetesen megromlottak, és mindnyájunkat napról napra aggódnunk kell mindennapi kenyerünkért, gyermekeink jövője, erkölcsei és élete miatt könyörögve borulunk trónusod elé, és nem a mi érdemeinkért, hanem anyai szíved jósága miatt rendületlenül bízva te benned, abban a tudatban, hogy irgalomra találunk nálad, és oltalmat és segítséget nyerünk tőled, családunk számára, ima a te szeplőtelen szívednek ajánljuk fel családunkat.
1: Indítson meg téged a világnak sok égő fájdalma, apák, anyák, testvérek, jegyesek és ártatlan gyermekek szorongatottsága és az örök kárhozat veszélyének kitett lelkek nagy sokassága. Indítson meg családunk sok szüksége, szenvedése és bizonytalansága. Hajolj alázatos kanyörgésünkre, kegyelmes asszonyunk, kiben nem csalatkozott soha, ki bizalommal hozzád folyamodott. Eszközöld ki Istentől az egész világnak a békét, az igazságnak és jognak és Krisztus szeretetének békéjét, hogy a keresztény rendben megtalálja minden család a biztonságát. Szerezd meg az egyház számára is a békét és teljes szabadságot, hogy diadalmasan védelmezhessen mindenkor a hűséget, a házasság szentségét és a gyermeket. Deríts reánk boldogabb jövőt a sok szenvedés után, hogy megelégedett családok milliói zengjék veled együtt. Magasztalja az én lelkem az Urat. Istennek szent anyja, segíts minket, hogy családunkban, miként Názáretben rend, tekintély és engedelmesség uralkodjék, hogy szokásainkban és társadalmi életünkben megtartsuk Isten törvényeit, és családunk minden tagja nagy lelkűen és bátran teljesítse kötelességeit. Segíts minket, hogy szeretetből egymás iránt feláldozzuk a magunk kényelmét és kedvét, hogy mindnyájan jámbor keresztény életet éljünk, és vallásunk kötelességeit családunk közösségében hűségesen gyakoroljuk, s hogy Krisztus szent egyházának irányításait készséges lélekkel fogadjuk, s megtartsuk.
2: A te szeplőtelen szívedből minden kegyelem kedvezetőjéből arra gyomorjánk a kegyelmi élet, mely már földünk szívünkbe hozza az igazi békét és egyesít mindnyájunkat a mennyben. Szent Joakim és Anna áldott sarja, Mária, szüleidnek fénylő koronája, állj mellettünk, hogy mi is szüleink öröme és vigasztalása legyünk, életünkben őket tiszteljük, szeressük, s neki engedelmeskedjünk. Halálunk után pedig értük, hála szívvel imádkozunk. Szűzanyánk Mária, kinek karjain és szem előtt nőtt fel kedvességedben, és bölcsességben az isteni gyermek, esedész ki számunkra a kegyelmet, hogy gyermekeinket Isten áldásának és nagy megbízatásának lássuk. A te segítő szemed előtt neveljük fel őket, gondoskodjunk lelkük vallásos oktatásáról, és egész erőnkkel arra törekedjünk, hogy Isten és szent törvénye ismeretével az ősi Máriás hittel induljanak el az életben. Állj mellettünk segítségeddel, hogy miként te szűzi jegyeseddel, Szent Józseffel hűséges, tiszta szeretetben éltél, mi is mindvég kitartsunk a hitvesi hűségben és szeretetben, és családunk a békesség és egyetértés otthon legyen, hova bárhonnan is visszavágyunk és visszatérünk. és miként egy koron te a rokonokkal együtt mentél fel a kis Jézussal a jeruzsálemi templomban, mi is szeressük testvéreinket és rokonainkat, és igaz jó akarattal támogassuk ott rászorulókat.
3: Mária, szeplőtlen szíve, tarts távol családunktól a nagy kísértéseket, bűnalkalmakat és mindennemű veszedelmet, betegséget, éhséget, háborút, hirtelen és váratlan halált. Siess anyánk oltalmunkra, mert elveszünk. Vedd teljesen birtokodban családunkat, hogy szeplőtelen szívednek és fiat, ami Urunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk. Végül pedig minnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor imádkozni térdelünk, hogy hódoljunk szent fiad előtt, áld meg minket, anyánk. Mikor munkánkra indulunk, hogy megszerezzünk mindennapi kenyerünket, áld meg minket, anyánk. Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket, áld meg minket, anyánk. Mikor földet ígérő mennyországul, hogy elszakítson Istentől, áldj meg minket, anyánk. Mikor gyónásunkat végezzük, hogy elnyerjünk bűneink bocsánatát, áldj meg minket, anyánk. Mikor szent áldozásban az angyalok kenyerét, Jézus testét, vérét vesszük magunkhoz, áldj meg minket, anyánk. Mikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap a földi zarándokútunkat, áldj meg. Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész boldog örökké valóságban. Amen.

0: Mint fényes hold, mint drága nap, mint hajnalpír, mely most fakad, száll az egek csúcsaira a szeplőtelen szűzanya. Dicső trónjára érkezett, királynő ég és föld felett, ő szülte azt, ki tündökölt a hajnal csillagnál előbb. Az angyalok és az égiek rendje fölé emeltetett, asszony, ki túlszárnyalta rég a szentek minden érdemét. Kit egykor ölben hordozott, kit jászolyban pólyálgatott, a mindenség királyaként szemléli, atya fényeként. Szüzeknek szüze, kérd fiad, esdjen mi érettünk, hű szavad. Miénket vette általad, övéből mindent visszaad. Atya, fiú, s vígasztaló, köszöntse őket hálaszó, kik minden másnál ékesebb, dicsőbb fényt adtak fönt neked. Ámen.
1: Velem voltál, jó szűzanyán, fájdalomban vígasztaltál, átöleltél, rám hajoltál, éjjel-nappal erőt adtál. Te voltál a menedékem, fájdalmamban segítségem. Szent fiadat kérjed szépen, adja vissza egészségem. Ó, szűzanyám, állj mellettem, a kezemet ne engedd el. Kétségbe esni ne hagyj, szívembe békességet adj. És ha eljön az óra, ha indulok a nagy útra, térden állva, leborulva, szent nevedet magasztalva sóhajtom ki lelkemet. Szűz Mária, égi anyám, ó, hallgasd meg az én imám. Hozzád szólok, benned bízva, szomorúak nagy vígasza. Sok bánat a földi éltem, segíts nekem elviselnem. Nyújtsd ki mennyből szent kezedet, segíts vinni keresztemet. Kérjed értem szent fiadat, tudom jól, hogy te rád hallgat, hogy majd az ő szent nevében köszönthetlek fönt az égben. Ó, hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem szent nevedet, és fogadd el az én imám, Szűz Mária, édesanyám. Amen.

0: Eljöttünk, Mária, szeretetnek fénye, könnytenger csillaga, üdvösség reménye. Fájdalmat harmata a hajnali rózsán, szóljon értünk szavad most s a végső órán. Öröm szózat zengett, angyali üdvözlet, benned teljesedhet, ahogy megköszönted. Az igét hordoztad, s megszülted a földre, ki megváltás hozhat lelkünknek örökre. Köszöntünk, Mária, szeretetnek fénye, örömnek csillaga, üdvösség reménye. Imádságunk fonjuk egy rózsafűzérbe, ember az emberben találjon testvérre.
1: Szentséges Szűz Mária, Isten anyja és a mi ég édesanyánk, bizalommal és szeretettel fordulunk hozzád, a Szent Család oltalmazójához. Te pontosan ismered a családi élet örömeit, nehézségeit és mindennapi küzdelmeit. Kérünk, vedd oltalmad alá családunkat és minden házaspárt. Oltalmazd a házastársi szeretetet, erősítsd meg a férjek és feleségek közötti szövetséget, hogy szeretetük minden nap megújuljon, hűséges és önzetlen maradjon. Adj türelmet és megértést. Segíts, hogy a nehéz pillanatokban ne a harag, hanem a megbocsátás és az elfogadás uralkodjon a szívekben. Védelmezd az otthon békéjét. Űzz el minden békétlenséget, hűtlenséget és megosztottságot. Legyen az otthonunk a szeretet és a biztonság szigete. Vezesd a gyermekeket, segítsd a szülőket a hitre és szeretetre való nevelésben, és oltalmazd a gyermekeket az élet minden útján. Boldogságos szűzanya, járj közben értünk Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnál, hogy családjaink sziklára épült házzá váljanak, ahol a hit, a remény és a szeretet uralkodik. Amen.

0: férjem Mája. Istenem, te úgy rendelted, hogy családban élve segítsük és boldogítsuk egymást. Hagy szeretteimnek, hites társamnak és gyermekeimnek jó egészséget, szeretetet, hitet és boldogságot, igazi lelki életet. Ajándékozz nekik békédet, engedd, hogy védelmet alatt boldog közösségé váljunk, hogy mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, amit ránk küldesz. Ott, hogy mindig osztozzunk egymás örömében, bánatában egyaránt. Adj erőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek, és keserű csalódás éri őket, mindig vigasztalást, menedéket és támaszt nyújthassak nekik. Amen.
1: Feleségi Mája, Uram, már nem egyedül haladok hozzád, hanem férjemmel együtt. Ő érte könyörgök hozzád. Világosítsd meg őt, hogy céljait, feladatait a te elképzelésed szerint keresse és oldja meg. Érintsd meg lelkét, hogy fontosnak tartsa néha elcsendesülni és veled megosztani nehéz felelősségének terhét. Ha nem is talál mindig időt arra, hogy imádkozzék, fogadd el helyette az én imámat, áld meg munkáját és áld meg szerelmünket. Amen.
0: Szülők, Istenünk, előtted nagyon nagy érték a gyermek, jutalmat ígérsz annak, aki csak egyet is befogad e kicsinyek közül. Megköszönjük gyermekeinket, és azt az örömet, amelyért a velük való élet, a nevelésük már eddig is adott. Apai, anyai gondunkat, aggódásainkat, félelmeinket szeretnék megosztani veled, mert egyre inkább érezzük, hogy szükségünk van rád. Fogadd el a mi családunkat, segíts, oltalmazz a nehézségek idején, légy velünk az örömeinkben is, hogy áldott legyen, boldog legyen családi életünk.
1: Édesanyai Mája, rendezd el, Istenem, minden dolgomat, őrizd minden bajtól kis családomat. Tőled kaptam őket, te légy vigaszuk, el ne vesszen egy sem, légy jó pásztoruk. Rendezd el, Istenem, sajgó szívemet, el ne veszíthessen soha tégedet. Hitem örök mécse ki ne aludjék, mint húsvéti gyertya világosodjék. Családom tagjai életükön át, lángomról gyújthassák hitük gyertyáját. Életük útját ez ragyogja be, teljes szívükben élők Istene. Rendezd el, Istenem, hajszolt életem, szeretet Istene, lelket adj nekem. Lelket, mely mindenben rád hagyatkozik, téged el nem felejt, benned megnyugszik. Mint a szent misében most felajánlom, kenyerem, s borom, egész családom. Családom főpapja, te vagy Jézusom, egyesítsd magaddal, kicsim és nagyom. Rendezd el, Istenem, üdvösségemet, irgalmat pótolja gyengeségemet. Másban né nyugtomat úgysem találom, életem, halálom, neked ajánlom. Mindnyájunk jó anyja, szép Szűz Mária, hozzád is fordulok, mennek ajtaja. Te vidd az Úr elé minden gondomat, oszd meg családommal boldogságodat.

0: Áldott szép úrnőnk a mennyben, rólad angyalok ajka zengjen, áldott gyökér, égi ajtó, földnek drága napfényt adó. Örülj szép szűz, dicső, ékes, nincsen más így tiszta fényes. Szép vagy, az Úr legyen véled, Krisztust hű imáddal kérled. Amen.
1: Házastársak imája, Uram, segíts nekünk, hogy mindig emlékezzünk arra a napra, amikor megismerkedtünk és megszerettük egymást. Segíts mindig meglátni a jót a házastársamban, és segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat. Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket, és tudjunk meg bocsánatot kérni egymástól. Uram, kezedbe adjuk házasságunkat. Amen.

0: házastársak imája egymásért. Mennyei atyám, ki intézője vagy az emberi sorsoknak, hálát adok neked házastársamért. Azért vezettél egymáshoz, hogy egymásnak erőssége és támasza legyünk, hogy küzdelmeinkben és bánatainkban, fájdalmainkba segítő és vigasztaló társaként álljunk egymás mellett. Színed előtt most őszintén megkérdezem magamtól, megtettem-e a magamét, hogy házasságunk a te akaratodnak megfelelő közösség legyen? S ha megszégyenülve kell is belátnom, hogy sokban másként cselekedhettem volna, mégis merem remélni, hogy kegyességed az ő lelkének javára fordítja azt is, amiben én bűneimmel és szeretetségemmel kárt tettem. Ugyanezt kérem tőled a magam számára is. Te kötöttél bennünket egymáshoz áldó kezeddel, ott kegyelmedet, hogy szeretettel gondoljunk egymásra, hálával minden szépért és jóért, amelyben egymás által részünk volt, és türelemmel, megbocsátással, nagy lelkűen viseljük el azt, amiben egymásnak nehézséget jelentünk.
1: Add, hogy mindig mindenek felett te rád gondoljunk, hogy soha el ne feledjük, egyedül a te irántad való szeretetet fog bennünket megtartani az egymás iránt való szeretetben, tiszteletben és megelégedésben úgy, hogy az éveket és napokat kevésnek lássuk szeretetünk nagysága mellett. Adj nekünk, Uram, türelmes és engedelmes lelket, távoztasd el tőlünk a békétlenséget és kísértéseket. Add, hogy elsekélyesedés nélkül élvezhessük életünk örömeit, és keserűség nélkül viseljük a fájdalmakat és megpróbáltatásokat, amelyek ránk bocsájtani jónak látsz. Add, hogy ki ne fogjon az olaj lámpánkból, hanem perlekedés és türelmetlenség nélkül hordozzuk egymásnak gondját. Balsorsban ments meg a csüggedéstől, jósorsban az elbizakodottságtól. Add, hogy az a jó megértés és szeretet, amely egykor egymáshoz vezetett bennünket, életünk végéig egymáshoz fűzzön. Add, hogy egymás által jobbakká lehessünk, egymásnak testi, lelki,

0: drága mennyei atyám, vedd gondjaidba a fiatal szíveket, és ébresz bennük új életet. Add, hogy megízláljék azt az örömet, amit te ajándékozó. Éreztesd meg velük a te szeretetedet, tedd nagyjá és tisztává a te szolgálatod utáni vágyakozásukat. Tedd állhatatossá szívüket és akaratukat, szilárdíts meg.
1: Őrizd meg őket a sötétség hatalmaitól. Őrizd meg őket a világ kísértéseitől. Ajándékozz meg őket bátorsággal és hűséggel. Ragyogtasd fel előttük az idősebb nemzedék szolgálatán keresztül is a te igazságod fényét. Adj ehhez szeretetet, bölcsességet és türelmet az idősebbeknek. Amen.

0: idősek imája. Uram, köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcát, amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy te nem még nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel üdvösségemre. Adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden tudás látszatától, és a mindent jobban tudás hazugságától. Ments meg a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiába valóság nyomasztó érzésétől. Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi, szellemi erőm hanyatlását.
1: Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről oda át. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem tehernek magam, és adj alázatot, hogy belássam, egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy mindig tudjak befogadni, adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam szereteted melegét. Uram, maradj az, aki mindig voltál, megbocsátó édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abba hagyjam dicséretedet. Tartsd meg és növeld hitemet. Szólj, Uram, még hallja a te szolgád. Amen.
2: Ima a betegekért. Urunk Jézus, te megszentelted az emberi test azáltal, hogy szűztől születve magadra öltötted. Földi életedben megismerted annak minden fájó nyomorát. Égi édesanyánkhoz fohászkodunk, szent sebeidre emlékezve kegyességedbe ajánljuk beteg szeretteinket, isteni orvos. Gyógyíts meg őket, hogy még sokáig munkát hassanak szent neved dicsőségére. Adj kegyelmet, hogy a szenvedések közepette is szent akaratod imádása legyen számukra legfontosabb. Nem ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod. Szenvedéseid tűréséhez adj kegyelmet és türelmes kereszthordozásukat, fogadd el dicsőítő imánkat. Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, az ünnepélyes Mária köszöntő ima óráját közvetítettük a Csíksomlyói templom pápai kisbazilikából, amelyet a házas hétvége ima csoport tagjaival együtt közösen tudtunk elvégezni. Hamarosan 18 órától majd az ünnepi szentmisében tudunk együtt lenni. Ha tehetik, tovább is hallgassanak bennünket, hallgassák szeretettel az Erdélyi Mária Rádiót.

Kedves Mária Rádió hallgatók, folytatódik ünnepélyes Mária köszöntünk. A Szentmisében tudunk együtt lenni, amelyet bemutat Vas Nimród, Gyimes felsőloki plébános atya. Imádkozzunk együtt, kapcsolódjanak bele ebbe a nagyon szép Szentmisébe lélekben. A Csíksomely 2 templom kántor karnagyával, Bíró Jánossal fogunk együtt énekelni ebbe a szép szentmisébe. Hívjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

Az én szívem ünnepi szózattól árhat, zengem dalomat a királynak, ékesebb vagy te.

Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves testvérek, a szeptemberi Mária köszöntő keretében, itt a Síksomlyói Kegytemplomban, Mária lábainál. Mai evangéliumban hallunk egy ilyen mondatot, boldog vagy, mert hittél annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neked. Boldog vagy. Mennyire vagyok én boldog? Vagy éppen azért vagyok itt, mert keresem a boldogságot, annak forrását? Hányszor az ember rájön arra, hogy nem attól lesz boldog, ha mindene megvan, ha teljesen elért minden célt, egészséges, nincs félelme, hanem ha valami betölti a szívét. És ha megtaláltad azt az embert, akin keresztül a szíved sordultig van, ha megtaláltad Istenedet, aki betölti az életedet, akkor boldog lehetsz. Ma, kedves testvérek, ha megnézzük a mellettünk lévő papokat, akkor a stólájuk egyik másiknak olyan érdekes mintázatot jelöl. A házas hétvége mozgalom jelképei ezek. Egy olyan Vatikán által elismert 1950-es évekből induló mozgalomról van szó, amely a mai napig közel 100 országban több mint 3,5 millió családnak, házaspárnak az életét változtatta meg, tette teljessé, tette meghittebbé, boldogabbá. És ezelőtt 25 évvel ez a mozgalom megjelent itt, Erdélyben is. Ennek a megünneplésére gyűlt össze a mozgalom házaspárjaiból és papjaiból álló közösség mai Csíksomlyón, hogy hálát adjunk az Istennek. Megköszönjük neki, hogy megszólított, hogy az egymásra figyelés, az emberben jelenlévő alázat és szeretet által boldogabbá tudtunk lenni. Papként hivatásunk Isten felé, házaspárként egymás és Isten felé. És mint a Csík-Gyergyó régió vezető házaspárja mellé kijelölt papnak, ma nekem adatott az a tisztség, hogy ezt a szentmisét háladásként bemutassam, és ezt megtiszteltetésként veszem. Most a szentmise elején, ennek a jubileumnak a megünneplésével egybekötött Mária köszöntőn kérjük Isten kegyelmét, hogy letéve emberi gyengeségeinket, bűneinket, közömbösségünket, tudjunk valóban úgy venni részt a szentmisén, hogy az szívet, lelket melengető, egyengető és jobb emberré tevő lehessen számunkra.

0: az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Uramhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Atyára, mi is részesedjünk kegyelmet teljességéből. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent

0: Olvasmány a Krónikák első könyvéből. Dávid király összehívta Jeruzsálembe egész Izraelt, hogy az Úr ládáját vigyék arra a helyre, amelyet készített neki. Áron fiait és a levitákat is odarendelte. A leviták rúdak segítségével vállukra vették a ládát, ahogy Mózes az Úr parancsára elrendelte. Dávid megparancsolta a leviták vezetőinek, hogy állítsák sorba testvéreiket, az énekeseket, hangszerekkel, hárfákkal, citerákkal és cintányérokkal fölszerelve, és zendítsenek hangos öröménekre.
1: Az Isten ládáját bevitték a sátorba, amelyet Dávid állított neki, és a közepére helyezték. Azután égő áldozatot és közösségi áldozatot mutattak be Istennek. Amikor Dávid befejezte az égő és közösségi áldozat bemutatását, megáldotta a népet az Úr nevében. Ez az Isten igéje.

Szeretett testvérek, kedves házas párok! Mária köszöntőre gyűltünk össze itt, a napba öltözött asszonyt, a Szent Szűzet, a gyermek Jézussal ábrázoló ősi kegyszobor lábai előtt. A hásfából faragott szobor megmerevíti, időtlenné teszi a jelenetet, és amikor rápillantunk, égi édesanyánkat látjuk a nap sugarai között. De ha a részletekre figyelünk, nem csak a királynői jelképeket, tiarát, jogart, stb. Látjuk a kezében, hanem a gyermeket ölében tartó édesanyát is. Egy kép, egy szobor igyekszik a lényeget megragadni és megőrizni az utókornak. De a mai evangélium visszavisz bennünket az események kezdetéig. Mária számára a közös út az Istennel ott kezdődik valahol, ahol a mai evangélium történései zajlanak. Az elmélyült imádság, angyali üdvözlet a fogantatás hírével, az idős rokon Erzsébet felkeresése. Egy gyermekét váró és az rokonának segíteni akaró, örömét vele megosztani szándékozó fiatal nő élete nagyon is mozgalmas. Nem ilyen merev, mint egy kép, egy szobor esetenként. Az átalakuló élet, tervek, félelmek, a mindennapi teendőkhöz társulnak a konyhában, a háztartásban, az életben. És ez mind ott van, a szobor ábrázolta mozdulatlan valóság a lényeg mögött. A kegytemplomot most betöltő férfiak és nők ugyanezt a valóságot élik meg a mindennapjaikban. Ezért tudják közel érezni magukhoz annyira Máriát, az Úr anyját. Neki is meg kellett főzni a vacsorát. Neki is ki kellett mosni a ruhákat. Neki is voltak fáradt, nehéz, kilátástalan napjai Szent Józseffel Názáretben is, vagy az egyiptomi kényszerű kiruccanáskor is. Mária nem csak a fellegekben járó eszmény tehát, hanem a mindennapok, a konyha Máriája is, aki pontosan érti, ha egy házaspár este elcsigázottan roskad le, mert elfáradt egész nap. Az Erzsébet meglátogatásáról szóló evangéliumi rész csodálatos mélységet ad a mai jubileumnak, hiszen ez a találkozás, a sietség és a megosztott öröm szentírási alapja. Pontosan az, amiről a házas hétvége mozgalom is szól. Mária a fogantatás után nem zárkózik be a saját világába. Nem marad otthon, mint kiváltságos, hanem sietve a hegyekbe megy, olvastuk. Miért siet? Mert sürgeti a szeretet. Azért megy, hogy szolgáljon, és megossza örömét. Megossza az örömhírt, amit ő is kapott. 25 évvel ezelőtt itt Erdélyben is útra kelt valami. Házaspárok és papok indultak el egymás felé a hegyeken át, mondhatni, hogy megosszák egymással a házasság és a papság szentségének titkát. A kapott példák alapján elkezdődött a mozgalmon belül a kezdeti szeretetkapcsolat felelevenítése, a már megtett út közös tapasztalatával. Miközben megtanulták a párok egymást meghallgatni, egymással őszintén beszélni, az első szerelem világát a jelenben megeleveníteni. Ez a negyed század a szeretetteljes látogatások, a hétvégi mély találkozások története. Ahogyan Erzsébet rácsodálkodik fiatal rokonára, urának anyjára, aki hitt abban, amit az Úr mondott neki,
Úgy tanul meg lépésről lépésre a házas hétvégébe belépő házaspár a társára őszintén rácsodálkozni, önmagát előtte nyitott könyvvé tenni, minden örömüket megosztani. Mert megtanulnak újra bízni, hinni egymásban. Mária azért megy Erzsébethez, hogy átbeszéljék a velük történt csodás eseményeket, megosszák kérdéseiket és örömeiket. Sokat mondó az első pillanatok leírása, amíg magzat keresztelő János örömében megmozdult a méhében Erzsébetnek, s a Szentlélekkel eltelt Erzsébet ura anyját köszönti Máriában, aki boldog, mondja, mert hitt az Úr szavának a beteljesedésébe. Ebben a képben benne van a nőkre inkább jellemző beszélgetési, örömmegosztási szükséglet is, de ott van benne a nők Istenre hagyatkozása, önátadása, alázata is. Hány, olykor könnyesen mosolygó édesanyával lehet találkozni, akik épp ebben találják meg boldogságuk forrását. Erzsébetet látogatva Mária már mint élő tabernákulum, a legszentebb titkot a méhében hordozó leendő édesanyja van jelen. Mégis ott van Erzsébet mellett a mindennapi munkában. Kenyeret süt, vizet hord, takarít, s így tovább. Ez a kép azt üzeni a mai embereknek, hogy a szentség nem csak a világ zajától elzárt templomokban, kolostorokban születhetik, hanem bizony a konyhában, családiasztalnál, a gyerekek nevelése közben, a munkahelyen is. Amikor a melletted lévő embert megismerve nem letaposod, hanem felemeled. Amikor megtanulod a gyakori kritizálás helyett a másik értékeit kiemelni, megköszönni. Amikor megtanulsz a férjednek, feleségednek a letisztult szeretetben, az egymás iránti türelemben, a megbocsátásban valódi társa lenni. A házas hétvége nem a valóságtól való elszakadást tanítja, hanem azt, hogyan vigyük be Isten jelenlétét a mindennapok rutinjába, s tehetjük azt élhető, boldog életté. Mária boldogságának titka, hogy hit annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki, mondja Erzsébet. Ez a mély hit olyan volt számára, mint egy biztonsági háló. Képzeljünk el egy kötéltáncost, aki a magasban egyensúlyoz. Ha van alatta biztonsági háló, mer lépni, mert tudja, ha leesik, megtartják. A házasságban a mindennapi, mély, építő beszélgetés ez a biztonsági háló. Nem az a lényeg, hogy egy házaspár sose vitatkozzon, hanem az, hogy legyen egy közös nyelvük, amin elmondhatják a legmélyebb félelmeiket is egymásnak anélkül, hogy a másik elítélné őket. A házasságban nem az lesz az igazi hős, aki sosem hibázik, hanem az, aki mer bocsánatot kérni, és képes újra meghallgatni a másikat. Ehhez meg kell tanulni bátor, ugyanakkor alázatos embernek lenni. Örömmel tapasztalom, hogy mind több férfi kapcsolódik be vidékünkről az első szombati térdeplő rózsafüzérbe. Kitérdepelni ide a térre, imádkozva, ehhez hit és bátorság is kell. Olyasmi, ami egy igazi férfiban megvan, Istenbe és önmagába vetett hit, Krisztusért és családjáért bátran vállalt ima, az áldozatvállalás is. Ha valaki arra gondolna, nincsenek sokan, akkor gondoljunk a jéghegyre,
A víz felszínén csak a jéghegy csúcsa látszik. Az ide kitérdeplők a jéghegy csúcsa. Hiszen, hogy sokan vannak, akik hasonlóan gondolkodnak, de még nem léptek a fényre. Istennek hála, hány családnál hallom plébániánkon is például, hogy a házastársak, férj és feleség együtt imádkozzák a rózsafűzért. Férfiak, legyetek bátrak megélni hiteteket az imában, de a tettekben is egyaránt. Ha a nőket nézzük, Mária az angyali üdvözletkor nem esik kétségbe, de nem is kezd el okoskodni, szőrszálat hasogatni, hogy most az angyal hogyan, mit, miért, kinek mondott. Alázattal az Úrra bízza magát, és hiszi, hogy Isten terve meg fog valósulni általa. Máriánál éppen ez a bizalomteljes belesímulás az Isten számára még ismeretlen terveibe lesz az, amit tudunk nagyon becsülni, tisztelni benne. Igaz, lehet mondani, hogy ez 2000 éve volt, de higgyük el, az emberi természet alig változott valamit azóta. Ha a mai feleség is megtanulja tőle az alázatos Istenre hagyatkozást, az imádságot, mint kulcsot sok mindenhez, ha nem akarja mindenáron a maga igazát érvényre juttatni, hanem győz benne a gyakorlati szeretet, akkor sokkal többet érsz el vele. Szalézi Szent Ferencnek tulajdonítják Genf újra katolikussá tevő püspökének a mondást, több legyet lehet fogni egy sepp mézzel, mint egy hordó ecettel. Hányszor lehetünk tanulni a kisgyerekek sírással fűszerezett vitájának is, amivel aztán a szülőkhöz fordulnak, hogy oldják meg helyettük. A sokszor foglalt szülő, amikor később eszébe jut és odafordul, hogy na akkor lássuk, mi is a gond, akkor azt látja, hogy a gyerekek már vidáman játszanak tovább. Mi történt? A gyerekek önmaguktól is rájöttek arra, hogy nekik a kapcsolat, a közös időtöltés fontosabb, mint az, hogy melyiküknek is van igaza. Ezt kell megtanulni minden embernek a másikkal, férjnek és feleségnek a házastársával való kapcsolatában is. Máriát azért hirdetheti ma boldognak minden nemzedék, mert végig kitartott a hitben. A másoknál megtapasztalt emberi gyengeségek ellenére akart és tudott szeretni. És hűséges maradt ahhoz a tervhez, amit az Isten megálmodott számára. Mi, akik Máriát köszöntve, családban, házasságban élők, papok, szerzetesek vagyunk, akkor fogjuk valóban tisztelni Máriát, ha a nála látottakat tégláról téglára beépítjük a magunk életébe, szokásaiba, felfogásába. Ha megtanulunk valóban hinni, bízni az Istenben, ha valóban hűségesek leszünk a házastársunkhoz, vagy felszenteltként az Isten tervéhez, ha megtanulunk a másikra figyelni, őt értékelni, az örömöt megosztani, a terheket közösen viselni, egy szóval szeretni. A házas hétvége mozgalom 25 éves jubileumán szeretnék ugyanakkor köszönetet is mondani azoknak a házaspároknak, akik jót, rosszat megélve, de a türelmet és a megbocsátást is gyakorolva, egymást szeretve hűségesen kitartottak egymás mellett. A mai közfelfogást, ha valami elromlott, végy mást helyette elvét figyelembe véve, ez alig ha sikerülne az Isten kegyelme nélkül. Hálás vagyok értetek. A mozgalom tagjai felé pedig, akik az elmúlt 25 évben tanúságot tettetek a hűségről, újra megtalálva a fiatalkori rajongást, bizalmat egymás felé,
akik folyamatosan erősítik a kapcsolatukat az Istennel, egymással és a közösséggel, feléjük is őszinte elismerésem és hálám. Sokat tanultam tőletek, és ezt köszönöm. Ahogy Mária jelenléte békét és örömet vitt Erzsébet házába, úgy a házas hétvége mozgalom is fényt, reményt visz Erdély egyházközségeibe. Kedves testvérek, jubiláló házas hétvégés házas párok, valljuk be, mindenki boldog akar lenni. Annak idején Erzsébet boldognak mondta Máriát, ma boldognak mondja őt minden nemzedék. Ha komolyan követjük az ő példáját, ha szót fogadunk neki abban, hogy amit fiam mond, tegyétek meg, akkor akár ma, de holnap biztosan már ti is lehettek a boldogok, a szeretetben, hűségben, békében élők, az egymással a szív hangján beszélő, a jövőt Istenre építő emberek. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.

0: Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
1: Irgalmasság, Atya, köszönjük, hogy a boldogságos Szűz Máriában égi édesanyát adtál nekünk. Add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára. Add, hogy példája szerint mi is szívünkbe fogadjuk Szent Fiad igéit.
1: Kérünk téged.
3: A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére, az ő közbenjárására, adj erőt nekünk is a kereszt hordozására.
4: Szent Fiat feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét, tölts el minket is a feltámadás reménységével.
5: Szűz Máriát testével, lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe. Földi életünk után add meg nekünk is az örök életet.
6: Boldogságos Szűz Mária, mennyország királynője, az ő közben járására fogadd be elhunyt testvéreinket is az örök élet boldogságába.
0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi, a te híveid, akik a boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közben járására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, s az örök élet örömére eljussunk a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezéből az áldozatot.
0: Istenünk, örvendezve ajánljuk föl ezt a dicsőséges áldozatot, fiad édesanyját ünnepelve. Hadd kérünk, hogy amit ebben az áldozatban oltárodra tettünk, megváltásodnak örök javait gyarapítsa bennünk. Krisztus,

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltesz és megszentelsz mindent, s néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, kik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben jár...

0: Várásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
1: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely érsekünket, László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
2: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
3: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodba, ahol a reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

hétnapjainkban, hogy irgalmadból mindenkor dűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak

Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne védkeinket nézd, hanem egyház.

Thank you.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, kik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram,

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a mennyei heledelt, könyörögve kérünk, hogy mi, kik most tisztelettel ünnepeljük a boldogságos Szűz Mária emlékezetét, egykor a mennyei lakoma részesei lehessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Egy mondat erejéig engedtessék meg nekem, hogy a házas hétvégen mozgalom nevében, mely most a 25 éves jubileumát ünnepli, megköszönjem a Ferences rend képviselőinek, Aszlik atyának és társainak, hogy helyet adtak számunkra a Kegytemplomban, a szeptemberi Mária köszöntő keretében, hogy megünnepeljük ezt a számunkra és egyházunk számára jeles napot, és együtt ünnepeljünk, imádkozzunk, kérjük Égédesanyánk közben járását a Mária köszöntőre jött kedves hívekkel. Az Úr áldjon mindannyiunkat, kísérje áldásával házasságban élő és más élethelyzetben felszentelt személyként is élő testvéreinket ma is és ezután is. Fogadjuk az áldást.
0: Az

Istenünk, te áldás Istenünk,

Kenes Mária rádió hallgatók, ünnepélyes Mária köszöntő szentmisét közvetítettük a Csíksomi II. Templom pápai kisbazilikából. A szentmisét bemutatta Vas Nimród, Gyimes felsőlaki plébános atya. A kántori szolgálatot a II. Templom kántor karnagya Bíró János látta el. Az ünnepélyes rózsafűzér elimádkozásával folytatódik közvetítésünk, amelyet a Házas Hétvége mozgalom tagjaival fogunk együtt közösen elvégezni. Hívjuk kedves hallgatóinkat, ha tehetik. Tartsanak továbbra is velünk, és imádkozzunk együtt egymásért egyéni szándékaink mellett.

Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg bűneinket a holt az élő,

0: a fájdalmas rózsafűzér első szentitka, aki érettünk vérrel verítékezett. A Getsemáni éjszaka eseménye ez, amelyben rettenetes magány, sötétség, elhagyatottság van. Jézus megszenteli ezt az éjszakát. Ettől fogva már ez az Isten sötétsége, elhagyatottsága, magánya és nem a pokoli. Tele van bensőséges csönddel. Ebben az éjszakában angyalok járnak, és ott van az, aki helyettem is megvívta a haláltusát, a nagy testvér, az Úr Jézus Krisztus.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Ó Jézusom, bocsáss meg!

0: a fájdalmas rózsafűzér második szentitka, akit érettünk megostoroztak. Miért bántod a fele barátodat? Halld, amit az Úr mond, amit velem tettetek, azt veletek tették, és ne szidd az Istent. Ne káromold, az Isten nem hibás. Azért, mert az Isten szeret téged, azért nem kell őt szidni, bántalmazni. Vagy ha téged ártatlanul bántalmaznak, az neked jól esik. S ha bántalmaznak, akkor nézd meg, mit tenne Jézus a te helyedben.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk meg ostoroztak. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk meg ostoroztak.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen. Ó Jézusom!

0: a fájdalmas rózsafűzér harmadik szent titka, akit érettünk tövissel megkoronázta. Király vagy te, az én országom nem ebből a világból való. Arra születtem és azért jöttem erre a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ó Uram, Istenem, micsoda nap lesz az, midőn minden tisztátalanságtól és bűntől megtisztulva közelébe kerülhetek az emberélet Istenemhez, az ő merő fénnyel telt palotájában. Uram, szeretni akarlak téged most, hogy majd akkor is szerethesselek.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.

Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Ó Jézusom, bocsáss meg!

0: mennyei Atya. Jézusom, te mondottad, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ahol nincsen út, te vagy, Uram, az ingyen út. A kísértések sűrűjében az igazság, az elhagyatottságban az élet.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Ó Jézusom!

0: A fájdalmas rózsafűzér ötödik szent titka, akit érettünk keresztre feszítettek. A nagypéntek lelkisége ez, belehalni a szeretetbe. Jézus még a kereszten sem önmagára gondol. Így hal bele a mennyei atya és az irántunk való szeretetbe. Íme így mutatta meg azt, hogy minden igazi szeretet meg van feszítve, de szeretni kell megfeszítetten is. És azt is látnod kell, hogy Mária, Jézus anyja nem a kitörő örömében lett a mi édesanyánká, hanem az ő mérhetetlen fájdalmának közepette.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztel feszítettek. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztel feszítettek.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Amen.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyok között, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyok Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és
0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen. Ó Jézusom, bocsáss

Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó jöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennynek ékessége. Kikértenék segélyedet hasztalanul, kitávolzott tőle meghallgatatlanul. Azért biztos mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben, biztosan állítom életben s halálban. Mária mindig segít minden bal sorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, küzdve szenvedve, tied most és örökre, szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szuzan, keservét a bunnak bajna, eloszlatni a hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáljuk gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Kedves testvérek, menjünk békével a körmenetre. Arra kérek mindenkit, mivel hála Istennek nagyon sokan vagyunk, hogy a kereszt után a két hátsó patömbből sorakozzanak fel hatos sorba. Utána jön a szűzanyaszobor, a papság, majd a két első pattömbből kérem szintén hatos sorba sorakozzunk fel, hogy ne nyúljon el nagyon a sor, ne érje be a körmenet eleje a végét. A körmenet után szeretettel kérek mindenkit, hogy ne menjenek el, jöjjenek vissza, a körmeneten pedig énekelve vegyenek részt.

Kedves Mária Rádió hallgatók, együtt közösen imádkozhattuk el az ünnepélyes Mária köszöntő keretén belül a rózsafűzér imát, amelyet a házas hétvége mozgalom tagjaival páronként mondtak el népviseletbe öltözve. Most pedig a férfiak veszik vállaikra a kegyszobor másolatát és viszik körbe itt a téren. Hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk és énekeljünk együtt a kántor karnagyúrral.

Ima Csíksomlyói Szűz Máriához. Üdvözlégy Csíksomlyói Szentséges Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő anyja. Íme kegyszobrod előtt térdelve, mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek, és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas jó anyám, tekints rám, fogadj engem anyai jóságoddal és megértéseddel. Bizalommal jöttem ide, mint édes anyámhoz, hatalmas pártfogómhoz, életem vezércsillagához. Védj anyai oltalmadba, és nyújts felém kezedet, mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon. Hallgass meg buzgó kérésemet, segíts minden ügyemben, vigasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmazz a veszélyben, ments meg a bűnre vezető kísértésektől, légy betegségemben ápolom, és halálomkor vigasztalom. A te kegyes oltalmadba ajánlom nem csak önmagamat, hanem szüleimet, testvéreimet, rokonaimat, barátaimat, jótevőimet, és mindazokat, akikért imádkozni tartozom. Nyerd meg mindnyájunk számára a mennyei Atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek kegyelmét, hogy testben, lélekben megszentülve éljünk-e világon, holtunk után pedig veled együtt örvendjünk az örök boldogságban. Csíksomlyói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk. Amen.

0: Szeretett jó testvéreim, igen nagy szeretettel köszöntelek, akik itt vagytok a Csíksomlyói templomban, és mindazokat, akik a Mária Rádión, a Mária TV-n, illetve a Kegyhely YouTube csatornáján keresztül kapcsolódtatok bele a Mária köszöntőbe. Igen, nagy szeretettel köszöntöm a székelyudvarhelyi kedves híveket, akik közül 33-an gyalogosan és többen autóbusszal vagy autóval érkeztek, abból az alkalomból, hogy a székelyudvarhelyi Ferences templom 110 éve, éppen ma, szeptember 5-én, 1916-ban abban a megtiszteltetésben részesült, hogy 10 napon keresztül falai között őrizhette a csíksomlyói segítő Szűzanya szobrát, amikor menekítették a háború elől. Ezt a jubileumot szerették volna közösen megünnepelni Csíksomlyón, a Mária köszöntőn. Köszönöm Hugo atyának a kezdeményezését, mindazoknak, akik eljöttek, és hát ne adjuk oda most a Szűzanyát, csak a másolatát. Jövő szombaton ugyanis ott lesz nekik ünnep, és a kegyszobor másolatát szeretnék elvinni, abból az alkalomból, hogy ott is megünnepeljék azt, hogy valamikor ott a székelyudvarhelyi Ferences templomban volt a segítő Szűzanya szobra. Köszönöm a gyímesvölgyieknek az első imaóra vezetését. Köszönöm a házas hétvége csoportnak, hogy a második imaórát végezték, és hogy az ünnepélyes rózsafűzért vezették. Olyan jó volt látni, hogy a házas párok is tudnak együtt imádkozni, és én remélem, hogy nem csak itt a templomban, hanem otthon is. A Jóisten áldja meg az ő csoportjukat, hiszen nagy áldás számunkra, hogy léteznek ilyen családok. Köszönöm a nagy lelkű adományokat a Mária szobor és a kegytemplom díszítésére. Isten fizesse. Köszönöm, és nem utolsó sorban Vas Nimród gyímes felsőlöki plébános úrnak a szentmise bemutatását. Ő a házas hétvége csoportnak a lelki vezetője is, ebből az alkalomból ő nagyon szépen elmondta, hogy miért is voltak ma itt. Köszönöm, hogy jelen voltatok, kedves paptestvérekkel együtt, kispapokkal, szerzetes testvérekkel. A Jóisten áldjon meg titeket! Szeptember 12-én szombaton és szeptember 13-án vasárnap tartjuk az őszi Szűz Mária Szent Neve búcsút. Mindkét nap a szentmisék ünnepi sorrendben lesznek, reggel 8, délelőtt 10:30 és este 6 órától. Szeretettel várjuk a kedves híveket. A következő Mária köszöntő október 3-án lesz. Ez is egy különleges alkalom, hiszen Szent Ferenc atyánk boldog halálának a 800. évfordulóját ünnepeljük, és ez a Mária köszöntő is egy kicsit különös lesz. 4 órától imaóra lesz, majd 5 órától 17:30 szintén, 17:30-tól pedig megemlékezünk Szent Ferenc atyánk boldog haláláról, majd ünnepi szentmise következik. A szentmise után pedig elhelyezzük Szent Ferenc atyánknak az erekjét, egy csont erekjét kaptunk Assisiből, és azt fogjuk ebből az alkalomban elhelyezni a Szent Ferenc oltárnál. Erre is nagy szeretettel várunk minden kedves testvérünket. Az útra indulóknak áldott és örömteli megérkezést. Szeretettel kérem, hogy aki tud, maradjon és segítsen a templom takarításban. Most a kegytárgyakat fogom megáldani, és előttem, illetve felmutatom, egy lilium van, hásfából készült, és hát ezt a liliumot a székelyudvarhelyi testvérek hozták azért, hogy odaérintsék a Szűzanya eredeti szobrához, és majd a székelyudvarhelyi Ferences templom Szűzanya szobrát díszítse, ott legyen a Szűzanya kezében, és nagy öröm számomra, hogy ezt most megállhatom a kettárgyakkal együtt. a mi segítségünk az Úr nevében.
1: Földet teremtette.
0: Uram, hallgass meg könyörgésünket.
1: És a mi kiáltásaink is a gyönyörben.
0: Könyörögjünk, Istenünk, a Te neved mindent meg tud szentelni. Add bőséges áldásodat ezekre a kettárgyakra, és erre a liliumra, amely a szűzanya szobrát fogja ékesíteni Székelyudvarhelyen. És add, hogy mindazok, akik parancsaidnak megfelelően neked hálát adva használni fogják, szent neved segítségű hívása által testüknek egészséget, lelküknek pedig oltalmat és kegyelmet nyerjenek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Atya Isten a boldogságos Szűz Mária közben járására, az ő szent fiának, a világ megváltójának kegyelmével.
2: Amen.
0: Adjon nektek egyre

Kaposvári Rádió hallgatók, köszönjük szépen, hogy együtt lehettünk ezen nagyon szép szombati napon az ünnepélyes Mária köszöntő keretén belül. 17 órától közvetítettük az engesztelő imaórát, 18 órától a szentmisét, 19 órától a rózsafűzér imában tudtunk együtt lenni, 19 óra 30 perc a rózsafűzér végén, majd a körmenetben tudtunk együtt énekelni a kántor úrral. Folytatódik műsorunk hamarosan a zsolozsma esti dicséretének az elimádkozásával, 21 órától pedig kiáltás ima nemzetért lesz hallható, 21 óra 15 perctől a béke rózsafűzérében tudunk együtt imádkozni, 21 óra 23 perctől pedig ima hivatásokért lesz hallható, 21 óra 25 perctől az Imádság bátorsága címmel dr. Sávai János atya műsora lesz hallható. 22 órától a zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22 óra 10 perctől házunk táján című műsorunk ismétlése lesz hallható, melynek vezetője Szilágyi László. 23 órától ima beszélgetések az életről címmel szintén ismétlésben lesz hallható, Szepszker Erika nővér és Szűcs Tíme a közös műsora. 23 óra 40 perctől majd a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. Fel szeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán vasárnap, szeptember 6-án 9 óra 10 perctől fogadjuk majd az önök imakéréseit, 9 óra 30 perctől rózsafűzét közvetítünk Csanádról, 10 órától pedig az ünnepi szentmisében tudunk együtt lenni a csanádi hívekkel. Este 19 órától fogunk majd szentmisét közvetíteni Korondról. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, Fülöp Lórán nevében is búcsúzom az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. A gyilkostónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen!
0: Alleluja! Isten világot alkotó, világot sarkán forgató, ki napnak ékes fényruhát, égnek kegyelmes álmot adsz.
1: A fáradt test, ha elpihent, munkára nyerjen új erőt, a frissült lélek vessen el búbánatot s aggályokat.
0: Hálát adunk a tűnt napért, imádkozunk, ha jön az éj, s hogy könyörülj a bűnösön, zsoltárainkkal hódolunk.
1: Áldjon lelkünk legbelseje, zengjen a szó a dallamos, szeressen minden tiszta szív, imádjon minden józan ész.
0: Hogy amikor az éj sötét elfátyolozza a napot, hitünk ne érjen vakhomályt, s ragyogja át az éjszakát.
1: Hallgass meg, kérünk, jó atyánk, s atyánknak egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, most és örök időkön át.
0: Amen. Dicsértessék az Úr neve, napkelettől napnyugatig. Dicsérjétek Isten szolgái. Dicsérjétek az Úr nevét.
1: Áldott legyen az Úr neve. Most

0: mostantól fogva mindörökké.
1: Dicsértessék az Úr neve, napkelettől napnyugatig.
0: Fölséges az Isten minden nép fölött, dicsősége magasabb az egeknél.
1: Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz? A magasságokban áll a trónja. Onnan tekint alá égre és földre.
0: Az elhagyottat a porból magához vonja. Fölemeli a szegényt a sárból.
1: Hogy odaültesse a gazdagok közé, népének gazdagjai közé.
0: S aki gyermek nélkül élt házában, az gyermekek boldog anyjává teszi.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsértessék az Úr neve, napkelettől napnyugatig.
0: Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét. Hiszek, bár gyakran mondtam, én nagyon nyomorult vagyok.
1: És keservemben így is szóltam, hazug minden ember.
0: Mit adhatnék én az Úrnak, a sok jóért, amit ő nekem juttatott?
1: Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.
0: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
1: Becses dolog az Úr szemében, szentjeinek halála.
0: Uram, én a te szolgád vagyok, a te szolgád és szolgálód gyermeke.
1: Bilincseimet széllyel törted, most hálóáldozatot mutatok be neked, és segítségül hívom az Úr nevét.
0: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
1: Az Úr házának udvarán, Jeruzsálem falait között.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét. Az Úr Jézus megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt mindörökre. Jézus Krisztus isteni mi voltában Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz ragaszkodjék,
0: hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló. Külsejében olyan volt, mint egy ember.
1: Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig.
0: Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél.
1: Hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért, a mennyben, a földön és az alvilágban.
0: És minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr Jézus megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt mindörökre.
0: A békesség Istene, aki Jézus Krisztust, a mi Urunkat, a juhok nagy pásztorát, az örök szövetség vére által feltámasztotta a halálból, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkálja bennünk Jézus Krisztus által mindazt, ami kedves előtte. Dicsőség neki mindörökké. Amen.
1: Mi nagyszerűek a te műveid, Uram!
2: Mi nagyszerűek a te műveid, Uram!
1: Bölcsességgel alkottad a te műveid, Uram! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
2: Mi nagyszerűek a te műveid, Uram!
0: Figyelmeztesd, aki vétkezett, ha hallgat rád, megnyerted testvéreidet.
1: Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
1: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széllyel szúrta.
0: Hatalmasokat elűzött trónjukról. kicsinyeket pedig felmagasztalt.
3: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
3: melyet atyáinknak hajda megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Figyelmeztesd, aki vétkezett, ha hallgat rád, megnyertett testvéreidet.
3: Krisztus megkönyörült az éhező népen, és szeretetének csodáit művelte érte. Emlékezzünk erre is, kérjük áhítattal.
1: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted.
3: Hittel valljuk, Urunk, hogy minden jó, amit ma kaptunk, a te szeretetedből származik. Ne maradjanak ezek eredménytelenek, hanem teremjék meg gyümölcsüket szívünk jóságában.
1: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted.
3: Minden nép világossága és üdvössége, őrizd azokat, akiket elküldtél, hogy tanúságot tegyenek rólad az egész világon, és tedd lobogóvá bennük szent lelked tüzét.
1: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted.
3: Add, hogy mindinkább átalakítsuk a világot a te szándékod szerint, és vezetéseddel a kor égető kérdéseinek nemes lelkűen megfeleljünk.
1: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted.
3: Testi lelki orvosunk, enyhítsd a betegek szenvedéseit, állj a haldoklók mellé, irgalmas jóságoddal látogass és ápolj bennünket.
1: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted.
3: Halottainkat sorold jóságosan szentjeid közé, akiknek neve ott van az életkönyvében.
1: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted.
3: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért merünk így imádkozni.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Istenünk, te megváltottál és gyermekeidé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
3: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.
3: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsváról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus Galileába tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és a kezükkel morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt. Miért tesznek olyat, ami szombaton tilos? Jézus válaszolt nekik. Nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt éhezett? Bement az Isten házába, fogta a szent kenyereket, evett, és adott belőlük a többieknek is. Pedig azokat csak a papoknak lett volna szabad megenniük. Majd hozzátette. Az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy történetet hallottunk. Képzeljük el, ott van a nagy búzatábla. Van egy ösvény, átszeli ezt a hatalmas búzatáblát, és ott jönnek-mennek az emberek, éppen a tanítványok is ott sétálnak. Hát Jézus is ott van, meg a farizeusok is. És közben, ahogy haladnak a tanítványok, belemarkolnak a kalászokba, és ugye végighúzzák az ujjukat, és akkor lefejtik a kalászból, kifejtik a szemet, és akkor elkezdik ottan ropogtatni. Nézik az apostolokat, nézik a farizeusok, de ugyanakkor Jézus is. Hogy látják a farizeusok, és hogy látja Jézus a tanítványokat? A farizeusok. Törvényt szegtek. Megszegték a szombati tilalmat. Mi az, amit lát Jézus? Jézus, hogy is mondjam, nem tudom, hogy fogalmazhatok. Nem tudom, hogy nem annyira törvényt lát, hanem embert, akiknek szükségük van, szükségleteik vannak. Embereket, akik éheznek. Embereket, akiknek valamire szükségük van. És kettő között óriási különbség van. Nem tudom, hogy bevihetem egy picit a gondolatot, ezt a gondolatmenetet a gyóntatószékbe. Bemegyek, letérdelek, gyónom a mindenható Istennek, vétkeztem, atyám, elfelejtettem az imádságomat, mert belealudtam, meg a gondolataim, stb. És ez mind így van. Sajnos, vagy nem sajnos, de így van. De mi van mögötte? Ha például csak itt megállok, hogy stresszbe vagyok, hogy szükségletem van, hogy fáradt vagyok, hogy megfáradtam valamitől, hogy talán érdemes egy picit megállni, hogy mögötte szükségletek vannak, emberi szükségletek. Jézus tehát azt látja, hogy éhes emberek vannak, és abban a pillanatban, amikor a törvényen túl meglátom az embert, és az annak a szükségleteit, akkor már a törvényen túl, az embert látva elindulhatok a belső fejlődés felé. Ha törvényen túl emberi szükségleteket látok, akkor a vallásosságom nem egyszerűen törvény megtartása vagy megszegése lesz, hanem személyes találkozás. Önmagammal, az emberrel, az Istennel. Van még egy rövid gondolatom. Persze, hogy mi azt gondoljuk keresztény emberként, hú, hát a farizeus, hát az nem, valahogy nem rám tartozik, vagy illik, vagy nem is tudom, hogy mondjam. De nem tudom, kedves hallgató, mit szólsz, vagy mit szól hozzá, ha azt mondom, hogy lehet, hogy bennem, vagy bennünk is van egy farizeus.
Mire gondolok? Hát így tanultuk már hittanból, hogy van az embernek lelkiismeretle. Most ezt nem akarom ragozni tovább. De azon túl nem téveszteném össze a lelkiismeretet a belső farizeussal. Ez a belső farizeus, aki állandóan elemez, aki megszólal akkor, amikor hibázok, akkor, amikor nem jól teljesítek. Hogy beszélek önmagammal? Most nem szeretnék idézni innen, de érdemes volna. Elég csúnyán ez a belső farizeus összeszid, amikor hibázok, tévedek, vagy valami nem sikerül, vagy valami nem jön össze. Mint hogyha egy hajcsár lenne. Mint hogyha az ember, nem tudom, egy gép lenne, egy robot, akinek teljesítenie kell minden áron. Nem is szeretném tovább kibontani, csak ennyi. Hogy én azt gondolom, hogy bennünk van egy lelkiismeret, és nem tévesztendő össze a belső farizeussal. Mert a belső farizeus az állandóan ítél, lehúz, minősít és hajszol. És az nem tesz jót nekünk.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünk. Áld meg családjainkat. Adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támolgass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
9: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
9: Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Isten fia, adj sok fiatal szívébe készséget, hogy elfogadják hívásodat, legyőzzék a félelmet, ami érthető egy fönntartás nélküli elkötelezettség előtt. Ismételd meg nekik azt az erős és meggyőző hívást, ami Pétert arra késztette, hogy így válaszoljon. A te szavadra kivetem a hálót. A te kegyelmed legyen számunkra láng, amely megvilágít és fölmelenget. Erős szikla, amely megtart és biztonságot nyújt. A bizalomnak és a mindig új lelkesedésnek a forrása. Amen.

0: magasztaljátok az Urat. Hívjátok segítségül az ő nevét. Hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Énekeljetek neki, zengedezzetek neki, beszéljétek el minden ő csodatételét. Dicsekedjetek az ő szent nevével, örvendezzen azoknak a szív, akik keresik az Urat.
1: Az imádság bátorsága. Dr. Sájvai János atya műsora következik.

együtt az egyetlenért. Ezután így szólt: az Isten országa olyan, mint amikor az ember magot szór a földbe. Azután már akár alszik, akár fölkel éjjel és nappal, a mag kikel és növekszik, maga sem tudja hogyan. Mert a föld magától termi meg először a hajtást, aztán a kalászt, majd a fejlett szemet a kalászban. Amikor pedig megérett a termés, azonnal sarlót vág bele, mert elérkezett az aratás. Majd így folytatta: mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan az, mint a mustármag. Amikor a földbe vetik, kisebb minden magnál, amely a földön van, de ha elvetették, felnő, és nagyobb lesz minden veteménynél. Olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészkelhetnek az ég madarai. Jézus a földművelés világából vett képeken keresztül mutatja be Isten szavának hatékonyságát és az ő országának követelményeit, azáltal pedig elénk tárja reményünk és történelemben való elkötelezettségünk alapjait. Az első példabeszéd arra irányítja a figyelmet, hogy a földbe vetett mag magától ereszt gyökeret, és magától növekszik, akár alszik, akár ébren van a földműves. A földműves bízik a mag saját belső erejében és a föld termékenységében. Az evangélium nyelvezetében a mag Isten szavának jelképe, ez a példabeszéd ennek a termékenységét hangsúlyozza. Miként a kicsiny mag kifejlődik a földben, úgy működik Isten erejével az ő szava is, annak szívében, aki hallgatja, befogadja. Isten a mi termőföldünkre bízta szavát, vagyis mindnyájunkra, a magunk konkrét emberségével. Bizakodók lehetünk, mert Isten szava teremtő szó, és az a rendeltetése, hogy kalászban lévő telt szemmé váljon. Ez a szó, ha befogadjuk, biztosan meghozza gyümölcseit, hiszen maga Isten adja a kihajtást és a növekedést. Mégpedig olyan utakon, amelyeket mi nem mindig tudunk fölismerni, és oly módon, amelyet nem ismerünk. Mindez azt érteti meg velünk, hogy mindig Isten az, aki a növekedést adja országának, ezért imádkozzuk sokszor, hogy jöjjön el a te országod, tehát ő adja a növekedést, az ember pedig az ő alázatos munkatársa, aki szemléli Isten teremtő tevékenységét, örül neki, és türelemmel várja a termést. Isten szava növekedést, életet ad. Ezért most ismételten emlékezzünk annak fontosságára, hogy legyen nálunk az evangélium a Szentírás kezünk ügyében, egy kisméretű evangélium a táskánkban, zsebünkben, és minden nap táplálkozzunk Istennek ebből az élő szavából. Olvassuk minden nap egy részletét az evangéliumnak, a Bibliának. Sose feledkezzünk meg erről, mert ez az erő, amely elindítja bennünk Isten országának életét, biztat nagyon sokszor Ferenc pápa bennünket. A második példabeszéd a mustármag képét használja föl. Bár a mustármag a legkisebb mag, de élettel teli, és minden kerti veteménynél nagyobbra nő. Isten ilyen, és ilyen az ő országa, emberi szempontból kicsiny és látszólag jelentéktelen valóság, ahhoz, hogy részt kapjunk belőle, szegénynek kell lennünk a szívünkben, nem saját képességeinkben kell bízni, hanem Isten szeretetének hatalmában, tetteinkkel nem a világ szemében kell fontosnak látszanunk, hanem Isten szemében kell értékesnek lennünk, aki az egyszerűeket és alázatosokat kedveli. Ha így élünk, Krisztus ereje behatol a világba rajtunk keresztül, és mindazt, ami kicsiny és egyszerű, olyan valósággal alakítja át, amely a világ és a történelem egész tésztáját megkeleszti. Ebből a két példabeszédből fontos tanítást kapunk. Isten országa igényli a mi közreműködésünket, de az mindenek előtt az Úr kezdeményezése és ajándéka. Gyengécske munkálkodásunknak, mely látszólag jelentéktelen a világ gondjainak bonyolultságához képest, de ha Isten
munkálkodásába illeszkedik, akkor nem kell félnie a nehézségektől. Az Úr győzelme biztos, az ő szeretete a földön létező összes jóság magnak megadja a kihajtást és a felnövekedést. Ez bizalommal és reménnyel tölt el minket mindazon drámák, igazságtalanságok és szenvedések ellenére, amelyekkel nap mint nap találkozunk. A jóság és a béke magja kihajt és felnő, mert Isten irgalmas szeretete adja neki az éretté válást. A Szent Szűz, aki termékeny földként fogadta be az isteni szó magját, támogasson minket ebben a reményben, amely soha nem csal meg minket. És imádkozzuk tovább. Szenteltessék meg a te neved. Megdöbbenve a mester, térdre borulva találkozásán a tanítványok kérték, tanítsa meg őket imádkozni. Kitalált nekik egy imát. Nem akármilyet, rövid és titkos, nyilvánvaló és szerény. Így jött világra a mi atyánk, a magány szöges ellentéte. Az atya, aki a mennyben van, bár jelen van a földön is. De hogyan lehet hozzáférni ahhoz a nagyon furcsa jelenléthez, amely hiányában még inkább képes érzékeltetni a létezését? Ez a név gyötrelme minden állítás közül a legelemibb, minden emberrel megosztva. Ha valakiről azt mondjuk, csak látásból ismerem, az azt jelenti, hogy szinte semmit sem tudunk róla. Viszont abban a pillanatban, hogy megismerjük az illető nevét, elmondhatjuk, hogy másként, mélyebben, tágabban ismerjük. A névben titkos információ rejtőzik, már nevén tudjuk szólítani. Milyen szép neved van, mondjuk időnként egy-egy személynek. Ez egy érzelem, amely megdobogtatja a szívünket is. Idegen ajkakon hallgatva még jobban érezzük magunkat az egyedi személyre szabott történetet, mert a név valami egészen más, mint a többi szó, a szavaknak csak jelentése van, a neveknek ereje van. Olyan erős hatás, hogy az evangéliumokban bizonyos felhívások szédítők. Olyan erős, hogy én vagyok, megváltoztathatja a nevét, amelyet eddig viselt. Simon vagy, János fia. Kéfásnak, ami Pétert, kősziklát jelent, fognak hívni. Akkor mi Isten neve? Hát ez furcsa ügy. Általában mások választják meg a nevünket. Isten ezzel szemben másként cselekszik. Ő választja ki magának azt a nevet, amelyet a szívében hordoz. Különös név, misztériumok játéka, szinte megfoghatatlan kísérlet. Az vagyok, aki vagyok. Rábízza Mózesre mindezt a hegypúpján. A kíváncsiság ég az emberben. Mondd meg a nevedet. Istenben a szerető szeretett szívben ég az igény, hogy a névvel az ember ne gondolja, hogy birtokolhatja Istent, megfoghatatlanságát gátolja, hogy ezt kiejtve senkinek eszébe sem juthat, hogy megtartsa magának. Az egyetlen kívánsága az, hogy a neve ne legyen átkozott. A tét olyan súlyos, hogy már a Szentírás lapjain is világossá vált, nem mondott hiába az Úrnak, a te Istenednek a nevét. Szeretetből, nem szeszélyből. Ez a sürgős figyelmeztetés, mert az Úr nem hagyja büntetlenül, aki hiába veszi a nevét. Tehát elkezdődött a párbeszéd. Mózes azt felelte Istennek, íme elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, atyáitok Istenek küldött engem hozzátok. Ha ők akkor azt kérdezik tőlem, mi az ő neve, mit mondjak nekik? Isten erre azt mondta Mózesnek, én vagyok az, aki vagyok. Aztán azt mondta, ezt mond Izrael fiainak, az, aki van, küldött engem hozzátok. Mózes hazavitte a nevet, vagyok, aki vagyok. És Mózes ráébredt, hogy ez bizony megnehezítette a sorsát, hogy megbonyolította Izrael egész népének jövőjét. Ez arányos lesz az érzéssel, hogy tudja,
hogyan kell Istent nevezni. A megismert név rendkívüli gondosságnak és felelősségnek a jelentését hordozza magában. Vannak titkok, amelyek szinte őrült módon kíváncsiává tesznek. Megismerve azonban a titkot, azonnal rájössz, hogy nem ismerni talán jobb lett volna, megőrizni a titkot annak, ami csak számodra derült ki, a szerelem komoly dolga, és a barátságé is. A névvel együtt Mózes rájön, hogy a legbonyolultabb sorsokat is hazahozta. Az, aki a nevét ajándékozta neki, olyan, mintha a rejtély belsejébe keveredett volna. Most, hogy ismered, mindent megteszel, hogy másokra bízzad, annélkül, hogy megneveznél engem. Az Istenség rettenetes, amikor enged, abszurd módon leköti a teremtményt. Egyedül ő képes az ember nyugtalan szívét megbékíteni. Sárpégű Isten himnusza az Éhhez című versében írta. Ó csillagos éj, első gyermekem, ki szenderítő örök ánylepelbe vonod a sok-sok nyugtalan teremtményt, a szilaj lovat és a szorgos hangyát, és az embert, ezt a szörnyű nyugtalant. Te altatod csupán el, bűvös éj, az embert, aki nyugtalanság kútja, ki egymaga nyugtalanabb, mint az egész teremtés. Ez meghívás, és ez a meghívás sodró ellenkezés. Boldog Sarkaházi Sára vértanú naplójában van erről a küzdelemről. Különféleképpen zörget az Úr, mindig és mindenben meglátni és észrevenni a zörgetést, és azonnal megnyitni. Zörgetsz a szívemben. Akarja tudni, hogyan szeretek másokat. Virasztani kell és vigyázni, mert nem tudjuk, hogy mikor és hogyan zörget az Úr. Gondolhatom azt is, minden, de minden, ami egy nap alatt ér, nem más, mint az Úr zörgetése.

magamtól és magamért nem tudtam volna otthagyni a világot, melyben boldog voltam. Az utóbbi időben pedig annyi szenvedést és nehézséget adtál, hogy azt nem is lehetett volna kibírni nélküled. Csak azzal a gondolattal, hogy te akarod, hogy érted. A kínatkoztatás a bizalom legmagasabb formája jele. Most, hogy tudod, add tudtál a másoknak, annélkül, hogy kimondanád. Mondd annélkül, hogy megneveznél. A haszonszerzés iránti szeretet kerülendő a föld színén. Isten minden előtt, az ember előtt, a mi atyánkban Jézus a dolgokat helyes sorrendbe helyezi. Amikor imádkozunk, az első hely legyen szabad. A teremtés sora az, hogy felismerjük magunkat a teremtő után másodikként. Semmi sem sérti jobban a gyereket, mintha az apjáról csúnyán beszélnek. Az apa legnagyobb szomorúsága, ha tudja, hogy fia meggyalázza háza jó hírét, az ő nevét. Tehát a név áll az első helyen, mindenek felett, mindenek előtt. A mi atyánk Jézus barátainak száraz kérdéséből született. Ha ő kényszerítette volna ki, akkor ez az ima a legfelháborítóbb diktatúra szítónak tűnt volna. Miután ezt kérték tőle, Jézus kihasználta a szabadságot, hogy a számára legkedvesebb szavakat fogalmazza meg, a legszebbeket, amelyeket valaha emberi ajkakon hallottak. Ez az ima szinte túlzásnak tűnt. Minden benne volt. A barátok nem értették meg azonnal. Imádkozással, kemény munka után világossá válik számukra, számunkra is. Mondd meg a neved, kíváncsi vagyok rá. Az vagyok, aki vagyok. Az Istenség neve furcsa, név és személy ugyanaz. A névvel való rossz bánásmód a személlyel való rossz bánásmódot jelenti. Isten nevét gyalázni annyi, mint átkozni Isten arcát. A legvakmerőbben gyalázni a sorsot. Lucifer, leggigantikusabb álma ez. Itt van tehát az imádkozó szorongása és vágya. A név kinyilatkoztatása, Izrael bebörtönzése és üdvössége lett egyszerre. Isten neve szorosan kötődik a személyhez, egyek. Nem lehet rosszat beszélni Isten nevéről, anélkül, hogy be nem mocskolnánk az arcát. Neve betűinek rettenetes varázsa van, mintha a világ belőlük állna. Lehetséges lenne egy világ nevek nélkül. Még a névtelen Isten sem. A nevek ébersége szólítják az embert. Éberségre. A keresztény Istené. Szenteltessék meg a te neved. Ez a buzdító kötőszó egy formája, kívánság, istenítés, remény. Passzív formában így hangzik, te avatkozz közbe, Istenem. A beavatkozás azonban az ember imában való vágyából fakad. Az ember vágyik és kér. Isten vár és megvalósít. Nincs öröm szabadság nélkül, szabadság arra is, hogy ne kérjünk, hagyjuk Istenre várva, hagyni, hogy Isten megtegye. Az imádság legkomolyabb dolga, ahogyan Jézus érti. Hagyja, hogy mások tegyenek bátor változást, cserét a mi életünkben. A vállalkozó szelleműség számunkra annyi, hogy tudjuk, hogy képesek vagyunk teremteni, ha hagyjuk, hogy mások tegyék ezt helyettünk, az azt jelenti, hogy teremtményeknek nyilvánítjuk magunkat. Az ember azt kéri, szenteltessék meg. Isten azonban az, aki válaszol, aki megszenteli a nevét. A kérés több, mint elég a mennyország számára, hogy az imádkozó ismerje föl, hogy néha meggyalázták a nevét, mivel megszentségtelenítettük. Te irgalmazz nekünk,
térjen vissza megtisztítva,

szentségbe öltözötten. Ez a felelősség beismerése. Könyörülj rajtunk, meggyaláztunk téged. Ne feledjük, ez az égi szerelem abszurditása. Minél makacsabbul akar kezünkben maradni, annál inkább van lehetőségünk elhomályosítani az ő fényét. Isten egy kisgyermek logikájával él. A tehetetlenség, bizalom, hit, kérés közelsége egészen addig, amíg a nevét ránk nem bízta. Mindez bizonyosság. Istent név szerint szólítani Krisztus előtt a legnagyobb Isten káromlásnak számított. Biztonság és kockázat. Ha ilyen közel van hozzánk, fennáll annak a veszélye, hogy elhomályosítjuk, vagy egyáltalán nem látjuk. Martin Buber író meg volt győződve arról, hogy az attól való félelem, hogy Isten nevét megszentségtelenítjük, akár el is veszíthetjük a bátorságunkat, hogy újra kimondjuk a nevét. Mégis, ha nem mondaná ki, még rosszabb lenne, mint meggyalázni. Mert ez a sátán nagyon intelligens törekvése, hogy az emberek felejtsék el a nevét. Hatalmunkban van egy utolsó lehetőség. Gyűjtsük össze újra a megszégyenített név töredékeit, és próbáljuk megtisztítani őket, figyelmeztetett József Ratzinger, 16. Benedek pápa. Isten nevének megtisztítása a hamis proféták kísérlete volt. A zsoltárok hallgatása reggelente, amikor a nap felkel, imádsága, harci stratégia, éber állapotba hozásunk. Senki nem emlékszik rád a halottak közül. Az alvilágban ki énekli a te dicséretedet, mondjuk a 6. zsoltárban. Ha senki nem hangoztathatja, Isten neve hiányzik. Ez a sorsa azoknak, akik szeretik, hogy félrevonulva hagyják őket, még azt is, hogy kívánják a távollétet, az elszakadást. Nem létezés. A gonosz van, tehát Isten nem létezik. A gonosz azonban, amint azt a Szentírás első könyve tanúsítja, eltűnik, ha nyakon ragadják, és segítségkérésé fordítják, akkor Isten megjelenik. Különös Isten, olyan éles a látása, hogy soha nem veszít szem elől semmit. A távol tőle előfordul, hogy meggörnyedve már nem is ordíthatunk rá. Nem válik idegenné. Soha nem megy el olyan messzire, hogy ne tudjon pontosan megérkezni az összeomlás pillanatára. Ez áll a követők élén, a leggúnyosabbtól a legvilágosabbig. Isten velünk az ő álneve, amelyet az Atya választott a fiúnak. Isten máshol az a gyanús becenév, amelyet Isten Lucifernek adott, aki örök riválisa a szeretetben. Istennek szégyen eladni, a sátán szégyentelen. Az első azt mondja, vészhelyzetben hívj engem, a második hallgat a megtévesztésről. Vészhelyzetben intézkedj, vergődve szólítjuk őt. Amikor a kételj mardos, ahogy Julian Tuwim költőbe vallja. Hát, ha nincs, azért kételkedem. Vétek ezt gondolni, vétek egy parányi semmiségnek, de miért kell nekem így kételkednem? S ó, jaj, befélek. Hát, ha van, s én azért áhítom, hát, ha ő gyújt fényt az égen, hogy piros lángokban égjen, mint a mák szirom. S azért áhítom ritkán, de mélyen. Egyetlen boldogtalanság van. Az, hogy nem vagyunk szentek, írta Léon Blois. Összességében ez a lényeg az első fohásznak. Tedd, ó Istenem, hogy az én nevem ne legyen buktató a tied előtt. Isten elhomályosítja nevének nemességét az enyém nyomorúságába,
hogy ne aludjak el. Az ember a bizonytalanságtól és a bizalmatlanságtól szenved, nem alszik el a túlzott önbizalomtól. Ismét a mártír halált halt Sára testvér naplójában írt imádságát idézem. Minden úgy történjen, amint akarod. Én mindent készséges lélekkel akarok elfogadni, még ha minden csepp véremet oda is kell adnom, ahová viszel, oda akarlak követni. Örömmel, boldogan, készségesen, szabadon, uralkodjék bennem a te akaratod, ó Istenem, nem akarok más akaratot, mint a tiédet. Úgy hordozol engem kezeden, mint egy gyermeket. Hálát adok neked, Uram. A te szereteted, Krisztus, űzzön, hajtson, sürgessen, küldjön, dolgozzon, lángoljon bennem, mint halálig. Mindörökké, ámen. Alleluja.

0: könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem.
1: Szorult helyzetemben segíts meg engem.
2: Könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
2: Tudjátok meg az Úr csodása megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
2: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, kirészesít jóban minket. Ragyogtass ránk, Uram, arcod fényességét.
2: Szívemben nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dussálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgass meg imámat.
2: Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat, mindnyájan ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úr házában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
2: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Éjjelente is áldjátok az Urat. Halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, és amikor fölkelsz.

Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Úr, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Már szeptember van, itt van az ősz, itt van újra. Itt mifelénk még nem érződik, itt még olyan, mintha jó meleg nyár lenne. Székelyföldön tudom, hogy azért már egy kicsit legalább esténként, reggelenként hűvös van. A Szennyiséket ezen a héten Csanádról, Temes megyéből és Korondról közvetítjük. Reggel 8 órától voltak és lesznek a hétköznapi szentmisék Csanádról, Korondról pedig a szentmisék este 7 órától kezdődnek, és kezdődnek még ma és holnap is. Holnap után, tehát szombaton a Csíksomlyói Kegytemplomból közvetítjük a Mária köszöntőt, melynek keretében este 6 órától lesz szentmise, hiszen a hónap első szombatja lesz. A hónap első vasárnapján, szeptember 6-án 10 órától lesz a szentmise Csanádról közvetítve, előtte 9:30-tól a helyszínen a rózsafűzért is imádkozzák a csanádi hívek, este 7 órától pedig egy nagyon szép ifjúsági szentmisét közvetítünk Korondról. És itt megragadom a lehetőséget, hogy a csanádi plébános atyának és a korondi plébános atyának is szeretettel megköszönjem, hogy vállalják a közvetítést, persze, hogy nem először, és bízom benne, hogy nem is utoljára. Köszönöm szépen, Isten fizesse nekik, köszönjük a kántori szolgálatot ellátóknak, rózsafűzért imádkozóknak, a technikában segítkezőknek, és mindenki másnak, akik bármit is tettek ezekért a szentmisékért, vagy azok közvetítésért, mindenkinek a szolgálatát nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse. Jövő héten a szentmiséket a Csíksomlyói Kegytemplomból, illetve Kárásztelekről fogjuk közvetíteni. A Csíksomlyói Kegytemplomnak lesz szombaton és vasárnap is, így tartják, hogy szombaton és vasárnap is az úgynevezett őszi búcsúja. És akkor lássuk, hétfőtől péntekig a szentmisék 7:30-tól fognak kezdődni, kivétel kedden, amikor 8 órától, tehát kedden 8 órától, többi hétköznap reggelen 7:30-tól közvetítjük a szentmisét a Csíksomlyói Kegytemplomból. Szombaton délelőtt pedig 10:30-től már a búcsús szentmise lesz, de azt mondta az atya, hogy Asztrik atya egyébként, hogy vasárnap 10:30-tól az a szentmise is búcsúsnak számít, sokan akkor jönnek el, és így akkor az őszi búcson vesznek részt a Kegytemplomban. Egyébként a szombati szentmisén a búcsús szónok Szénégető István atya lesz Marosvásárhelyről. Vasárnap 9:40-től a rózsafűzért is közvetítjük a szentmise előtt. A másik helyszín Kárásztelek lesz, este 6 órától lesznek a szentmisék egész héten keresztül, kivéve szombaton, amikor Marosvásárhelyről lesz ugyancsak este 6 órától a Mária áhítat keretében a szentmise, tehát vasárnap is este 6-tól lesz a Kárásztelki templomból a szentmise közvetítve. Szeptember 14-től kezdődő héten az egyik helyszínünk itt a Váradi stúdió kápolnája lenne, de hát felújítás miatt itt akkor a Szent József templomból, tehát Tibor atya fogja tartani a reggeli szentmiséket. Az esti szentmiség pedig a Nagyvárad Katalin telepi csodásérmű boldogasszony plébánia templomból lesznek. Azon a szombaton 19-én a nagyváradi székesegyházban papszentelés lesz. Egy olyan valakiről van szó, aki még fiatal korában, még gyerekkorában még önkénteskedett itt a váradi stúdióban. Gál Dávidról van szó egyébként. Az első ünnepélyes szentmiséje pedig a Katalin telepi templomban lesz vasárnap, szeptember 20-án 10 órai kezdettel, előtte 9:25-től a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. Tehát szeptember 20-án 10 órától primícia Nagyváradról. A szeptember 20-ai délutáni szentmise 4 órától fog kezdődni, tehát a megszokott egy kicsit eltérően, 4 órától Biharkeresztesről, amit Nagyváradról hátmegyünk a határ túloldalára, az első kisváros,
és ennek a templomnak azért hívják keresztesnek ezt a helységet, mert Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére van szentelve a templom, és így akkor ezt a búcsút így tartják most 20-án, tehát délután 4 órától, az itteni idő szerint 4 órától, ottani 3 órától, és akkor ez lesz a délutáni szentmiség. Lapozok tovább, szeptember 21-től kezdődő héten az egyik helyszínünk Marosvásárhelyen a Csereai Lébánia templom, vagyis a Szent Kozma és Damián tiszteletére szentelt plébánia templom lesz az egyik helyszínünk. Azért esett a választás erre a templomba, mert azon a szombaton lesz a búcsús szentmise, és egyébként a templom a 25. évfordulóját ünnepli, 25 éve épült meg a templom. Tamás József püspök atya fogja a búcsús szentmisét tartani, tehát Szent Kozma és Damián tiszteletére. A másik helyszínünk pedig a Temes megyei Ótelek lesz, bízunk benne, hogy összejön a dolog, onnan még nem volt soha közvetítés. Szeptember 28-ától kezdődő héten, ami már átmegy októberre, egészen 4-éig tart az a hét, az egyik helyszínünk megvan, a Székely udvarhelyi Kisszent Teréz plébánia templom, ott természetesen elsején búcsút tartanak Kisszent Teréz tiszteletére, szintén Tamás József püspök atya lesz a búcsús szónok. Ott udvarhelyen is, előtte pedig 3 napig tartanak trédumot is. Asztrik atya lesz a trédum tartója, végzője, a szentbeszédeket ő fogja tartani, és segít ráhangolni a templom híveinek, és illetve a Mária Rádió hallgatóinak és a Kisszent Teréz ünnepére. Azon a héten persze első szombat is van, úgyhogy a Csíksomlyói egy templomból Mária köszöntő is lesz. Arra a hétre még keresem a reggeli szentmiség helyszínét, tehát egy olyan helyszínt keresünk, ahol egész héten reggel lennének a szentmiség, tehát hétköznapokon is, vasárnap is reggel, illetve délelőtti szentmisét keresünk. Ha van valaki, aki szeretné elvállalni, kérem szépen jelezze, és akkor megbeszéljük a részleteket. Október 5-től arrafelé pedig szabad a pálya. Van olyan plébános atya, aki szívesen vállalna egy hét szentmise közvetítést a rádióba, akkor azt örömmel fogadjuk, és megbeszéljük a részleteket. Tehát pillanatnyilag itt tartok a közvetítések megszervezésével. Az elmúlt vasárnap Csanádon jártam, Temes megyében. Már mondtam, ez egy különleges helyszín, hiszen Szent Gellért kőkoporsója ott van, és az a miséző oltár. A teste az el lett menekítve még, amikor jött a török annak idején Velencébe. De a szarkofág, mondom, megvan, és azon miséznek. Ott egy szép nagy templom, egy kicsi felújítási munkálatokba hozzáfogtak, most éppen ott az eleje van felállványozva a templomnak, de attól még a szentmisék működnek rendesen. Voltam már ott, tehát beszéltem ott a rádióról, találkoztam is néhány hallgatóval, akik nagyon hálásak, mondták néhányan, hogy ismerik az applikációt, és azon hallgatják a rádiót, mások mondták, hogy a tévében, a kábel tévén keresztül hallgatják, vagy az interneten keresztül, tehát vannak ott hallgatóink. A legbuzgóbbak azok Székely származásúak, vannak ott Gyergyó környékéről néhányan. Hát ők az alap, ott a híveknek a kemény magja. Jó volt ismét ott lenni. Vittem magammal Mária Rádiós tárgyakat, és adományoztak is a kedves hallgatók, és jó volt velük találkozni újból. Örülök, hogy vállalták a közvetítést. Egyébként a kántor úr is gyergyói származású, úgy került oda a szolgálat véget, és aki a technikát kezeli, ő is a kántornak a fia, tehát ő is gyergyói származású, és hát köszönöm neki a szolgálatot, az apukának is. Tehát ez volt az elmúlt vasárnap,
Csanádon. Ezen a vasárnapon pedig Kárásztelekre megyek, hogy felszereljem a mobil stúdiót, és akkor már úgy megyek, hogy a 10 órás szentmisén részt vegyek, tehát most szeptember 6-án délelőtt 10 órától részt veszek Kárásztelekén a vasárnapi szentmisén, és utána fogom felszerelni a mobil stúdiót, viszek magammal különböző Mária Rádiós tárgyakat, és akkor lesz lehetőség. Különösen ajánlom szeretettel a 20 éves születésnap alkalmából készült Mária Rádiós tárgyakat a kedves hallgatók figyelmébe Kárásztelekén, és egyébként mindenhol máshol is a stúdiókban elérhetők, kaphatók ezek a 20 éves szülinapi tárgyak. Valószínű, hogy az utolsó szentmisére megyek majd ismét Kárásztelekre, amely arra misére, amit közvetítünk, hogy leszereljem majd a mobil stúdiót, hiszen másnap fel kell szerelni egy mobil stúdiót a Katalin telepre, Nagyváradon, aztán Bihar keresztesen is lesz arra búcsúra, arra is fel kell szerelni, és a nagyváradi székesegyházból is közvetítjük majd a szentelési misét, úgyhogy most gyakorlatilag minden hobby stúdióra, ami él és mozog itt a környéken, szükség lesz. A mai napon Kolozsvárról el fogom hozni a mobil stúdiót, illetve Kisbácsban maradt az ottani közvetítés után, azt is hazahozom, mert arra is nem haza, mert igazából Kolozsváron lenne a helye, de Kolozsváron ritkán szokták használni, úgyhogy el szoktam hozni, de hát szükség is van rá most a következő napokban is. Nagy szükség lesz rá, hiszen a másik még ott van Temes megyében, és egyelőre nem is hoznám el, hogyha Ótelken összejön a közvetítés, akkor az lesz átvive oda. Hát pillanatnyilag ezek a tervek, itt a Mária Rádió házatáján vannak kollégáim, akik szabadságon vannak, vannak akik már visszatértek, vannak akik ezután fognak menni szabadságra, de természetesen ebből a hallgatók nem vesznek észre semmit, ha csak nincsen szó hűséges hallgatókról, akik tudják, hogy melyik nap délelőtt, délután ki kell legyen szolgálatban. Akik ezt így megfigyelték, azok biztos észre fogják venni, hogy ki van szabadságon, de természetesen a helyettesítést egymás között a műsoros kollégák megoldják, megszervezik, úgyhogy megyünk tovább, elkezdtük a következő újságra a cikkeket megírni, úgyhogy készülünk, hogy szeptember végén, október elején megjelenjen a következő újság, és azt tervezzük, hogy a jövő évi naptár is meg kellene legyen október elejére. Így készülünk, ezt megpróbáljuk ezt a célt elérni. Itt a közel jövőben még van egy fontos esemény, szeptember 18-án pénteken fogjuk megünnepelni a Kolozsvári stúdió születésnapját, illetve hát a 20. születésnapot is úgy mondtuk, hogy ebben az évben körbejárunk minden stúdióhoz, és megünnepeljük a 20 éves szülinapot minden stúdiónknál, ahol lehetséges ez az illető stúdió születésnapjának a környékén. Itt Kolozsvár esetében ez nem jött össze. Úgyhogy ez a terv, hogy szeptember 18-án pénteken lesz akkor az ünnepség Kolozsváron. Ahogy közeledik az időpont, akkor részleteket is közölni fogjuk, hogy aki szeretne részt venni rajta, akár személyesen is, akkor megtehesse, akik nem, akkor a rádió hullámhosszán keresztül fognak bekapcsolódni, illetve erre lesz nekik lehetőség. Hát igen, körülbelül tehát ezek az újdonságok a Mária Rádió házatáján. Köszönjük azoknak, akik imádkoznak értünk a háttérben. Vannak csoportok, akik ezt megteszik, nekik nagyon szépen köszönjük. Tudom, hogy vannak személyek is, akik imádkoznak értünk. Jóisten áldja meg őket, és továbbra is kérjük, hogy akinek van lehetősége, akár személyesen, akár megszervezett csoporttal, imádkozzanak az Erdélyi Mária Rádióért. Erre nagyon nagy szükségünk van, és ezért nagyon hálásak is vagyunk. Tehát a hét további részében, akkor mai napon este 7 órától van szentmise Korondról, holnap reggel 8 órától Csanádról, holnap este pénteken is este 7 órától Korondról, szombaton reggel 8 órától Csanádról, első szombat lévén, szombat délután Mária köszöntő a Csíksomjai kegytemplomból, annak keretében este 6 órától lesz a szentmise, vasárnap pedig 10 órától lesz a szentmise, Csanádról fél tíztől előtte a rózsafűzért is imádkozzák,
majd este 7 órától ifjúsági szentmise Korondról. És jövő héten, a keddi napon lesz 8 órától a szentmise, a többi reggelen, hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 7:30-tól lesz a szentmise. Tehát figyelem, jövő héten a reggeli szentmiség keddet kivételve 7:30-tól lesznek a síksomjaik egy templomból, az esti szentmiség 6-tól lesznek, és ami még van ebből a hétből, tehát ma, holnap és vasárnap 7 órától lesz az esti szentmise Korondról. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
1: A szó bennem, az ige a számban, a szándék a tedben, az álmom, a vágyam a tiéd legyen, a te akaratod. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
2: A lángol a lelkem, te légy a tűz. Te ébresz bennem vágyat, mi űz, mi hajt a szép, a nagy tettek felé, hogy utadon jussak a fényed elé.
3: Vagy álljak a csendben, mint arcodnak mása, mint tiszta víztükre, mint felszálló pára, mint felhő az égen, úgy ússzak benned, mint eső a földdel, úgy legyünk egyek.
4: Add meg, ha kéred szívemből e szókat, adjál meg mindent, szépeket és jókat. Adjál meg mindent, ami kell nekem, de ne én

0: mellettem állva, akaratod szerint úgy legyen megáldva, ahogy te akarod.
1: Én azt kérem csak tőled, hogy legyen meg a te akaratod.
2: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok, úgy legyen minden, ahogy akarod.

Olyan jó élni Isten műhelyében, ott formáltatni hűséges kezében. Kemény vésővel, döngő kalapáccsal, szerető, szelíd, szent simogatással. Látni, hogy íme szobrok száza készül, néhány vonással naponta egészül. A mester keze percre sem pihen meg, eszközei munkálnak, nem pihennek. Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam, akaratjára soha nem hajoltam. Dacos énemről lepattant a véső, és hálát adni, hogy még most sem késő. Csodálni őt, amint szeretve fárad, amint nem sajnál drága életárat odaadni, értem is odaadni másért, egy megtörésért, hozzáfordulásért. Csodálni őt, aki annyi büszke lelket szeretetével örökrabul ejtett. Sziklatömböket döntött le a porba, hogy átformálja szépséges szoborba. Igen, csodálom őt, csak őt csodálom.

Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégeid sorába hívva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényen bár, de úgy szeretne. Mégis talán, ha meg lehetne. Rongyos ruhámra félve, hogyha még tekintni olykor elfelejtenék, azért előttem mégis ott lebeg, aranytermed, a szívem úgy remeg. Aranytermed, az én ruhám, és ajkamra félve jön könyörgés. Nem az első helyre ülnék, Uram. A meghívottak mellett boldogan húzódnék félre, félre, messzire, a díszes asztalnak legvégire, szívem mélyén azért repesve. Uram, talán ha meg lehetne. Uram, nem kellenének drága ételek. Nem tennék úgy én, mint az emberek, akik jólétre jutnak. Erre már kívánságuk felhőkben egyre jár. Így ember morzsát is ehetne. Uram, talán így meg lehetne. Uram, tudom, sok minden útban áll. Azért szívem mégis remélve vár. Kegyelmednek sugára végre tán, dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ezt tehetne. Uram, ó, bárcsak így lehetne.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a Szatmár Németi stúdióból. Ima beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét, és ugyan megszokhatták, Mustó Péter atya könyvét vesszük, ezzel foglalkozunk, ebben haladunk fejezetről fejezetre. Az előző műsorban lezártunk egy fejezetet, ebben a műsorban pedig egy új fejezet veszi majd kezdetét, erről fogunk egy picit beszélgetni. Erika, miről is szól a mai műsorunk?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és a választott könyvünk Mustó Péter jezsuita atyának Megszereted, ami a tiéd címet visel, és azért választottuk ezt a könyvet, mert olyan témákat hoz, amelyek nagyon súlyosak, nagyon életbevágóak, és nagyon befolyásolják az ima életünket, az Istennel való kapcsolatunkat. Tehát ezeket a nehéz témákat nem tudjuk megkerülni. Valamiképpen mindenképpen találkozunk velük, és emberi mi voltunk velejárói, befolyásolják önmagunkkal, fele barátunkkal, Istennel való kapcsolatunkat, és mint ilyen, tehát hogy az imánkban is ez megjelenik, ezért vesszük sorra ezeket a témákat. Az előző alkalmakkor a megbocsátás nagyon-nagyon nehéz témáját jártuk körbe, amiről úgy búcsúztunk el, hogy ez egy olyan dolog, amit egész életünkben gyakorlunk, egész életünkben folyamatosan figyelünk erre, nem véletlenül van benne a mi atyánk imánkban is, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És hát a mai alkalmon ugyanezt a témát folytatjuk tulajdonképpen egy kicsit más megközelítésből, egy más oldaláról, hiszen amikor azt mondom, hogy megbocsájtok, megbocsájtani, annak egy szinonima szava az, hogy kibékülni, hogy kibékülök valakivel, önmagammal, az Istennel, megbékélek a helyzetemmel. Tehát valamiképpen ott van ebben a kifejezésben a béke, hogy egy olyan állapotba kerülök, amit leginkább a béke kifejezése tesz egyértelműbbé, hogy megbékélek, hogy békességem lesz. És ez a béke szó elsősorban bennem történik, az a zaklatottságom, az a nyugtalanságom, ami jellemzett engem előtte, az valamiképpen megszűnik, és egy békesség lesz bennem. Tehát amikor megbocsájtok, akkor valamiképpen egy olyan folyamaton megyek keresztül, aminek a végeredménye az lesz, hogy egy békesség lesz bennem. Esetleg ez egy nagyon jó jelzője is lesz annak, hogy valóban megtörtént a megbocsájtás, hogy valóban ez a folyamat végkicsengéséhez jutott el, hogy ez a béke tapasztalatom, ez a megnyugvás, megbékélés tapasztalatom megszületik.
0: Nagyon szép volt tényleg a fejezet a megbocsátásról, hogy mennyire fontos az, hogy meg tudjunk bocsátani egymásnak, és olvasva ezt a fejezetet, így a műsor előtt, nagyon tetszett, hogy tényleg leírta Péter atya, hogy mennyire fontos az, hogy saját magammal kiengesztelődjek. Tehát, hogy talán nagyon fontos az, hogy saját magamnak is meg tudjak bocsátani, mert csak akkor fogom érezni ezt a békességet, mert ugye hányszor érezzük az ellenkezőjét, hogy elégedetlen vagyok magammal, nem tetszik az, amit tettem, és ahogyan tettem, nem tetszik az, ahogy végbe ment valami, és hogy saját magamnak nem tudok megbocsájtani ezzel, saját magamat hibáztatom azért, mert bizonyos dolgok nem úgy sikerülnek, ahogyan én szerettem volna. És nagyon szépen leírja Péter atya is az, és én biztos vagyok benne, hogy mindannyian tapasztaltuk már, hogy addig, ameddig nem tudok saját magammal kiengesztelődni, és elfogadni a dolgokat, amik történtek, hogy az megtörténtek, és hogy én ezen már nem tudok változtatni azon, ami megtörtént, hanem lehet, hogy azon tudok változtatni, hogyha jövőben odafigyelek arra, hogy na igen, most ez egy rossz dolog volt, ez egy hiba volt, akkor a jövőben odafigyelek arra, hogy akkor ezt elkerüljem, vagy egy másképpen csináljak, és akkor fog szerintem saját magamban is megszületni ez a kiengesztelődés, ez a megbékélés, hogyha hogyha el tudom fogadni a hibáimat, hogyha el tudom fogadni, hogy nem mindig vagyok én tökéletes, hanem én is hibázhatok, és akkor ezeket kell egy picit talán mélyebben megnézni ahhoz, hogy ez a kiengesztelődés úgy megszülethessen bennünk.
1: Hát nagyon jó végéről fogtad meg a dolgokat, mert hogy valóban az Istennel való megbékélés, ami ugye az imáinknak legtöbbször a témája, a tartalma, az ott kezdődik, hogy önmagammal békülök ki, önmagamat fogadom el, tehát önmagamnál kezdődik, és hogy elfogadni azt, ahogy te is mondtad, hogy vannak helyzetek, amiket nem tudok megváltoztatni. Érdemes a megfelelő hozzáállásomat megkeresni ezekben a helyzetekben. Péter atya a fejezet elején a vérfolyásos asszony történetét hozza, aki nagyon-nagyon sokat szenvedett. Szentírás mondja, hogy 12 éven keresztül kereste a gyógyulásának a folyamatát, a lehetőségét, és az a vérfolyás a kifejezésében benne is van, hogy vér, ami az életet adja, tehát valamiképpen egy folyamatos sebződési pontja lehetett, hogy folyamatosan vért veszített, életerőt veszített, és valahol elfolyik az élet ereje, és nem talál rá megoldást. A vérfolyásos asszony hosszú évekig nem tudta, hogy igazából mi a baja. A Szentírás azt írja, hogy sokat szenvedett számtalan orvostól, elköltötte minden pénzét, de semmi hasznát nem látta, hanem még rosszabbul lett. Lehet, hogy ez az asszony is 12 év alatt eljut abba a pontra, hogy ő tehetetlen, már nem tud semmit megváltoztatni, és hogy valamiképpen a helyzetével így szembenézve pont találkozik Jézussal. Péter atya ezt írja, az asszony megérinti Jézust, akiből erő árad ki. Talán pontosan az az életerő, amit ő folyamatosan veszített a 12 év alatt, azt az erőt most Jézustól kapja meg. Ez a gyógyító erő megszabadítja az asszonyt bajától, nyugtalanságától, félelmétől, szégyenétől. Megbékélten távozik. Az evangéliumi történet záró mondata, menj békével és légy mentes a bajodtól. Már a gyógyulás pillanatát rögzíti. Hát ebben az egy mondatban, írja Péter atya, hosszú folyamat sűrűsödik össze az evangéliumban, mert ezt jelzi a 12 év. A megbékélés folyamatának elején csak azt érezzük fájdalmasan, hogy valami nincsen rendben az életünkben. Nyugtalanság, keserűség van bennünk. Valami nem működik jól. Valami akadályoz abban, hogy sikerüljön az életünk. Nem tudunk összeszedettek lenni, nem tudunk még imádkozni sem. S félelmünket növeli, hogy nem tudjuk, mi a baj velünk. Kiegyensúlyozatlan lelki állapotunkat a mások is észreveszik, és lehet, hogy szóvá is teszik. És lassan ismerjük fel, hogy nyugtalanságunk, félelmünk, váratlanul feltörő keserűségünk honnan fakad. Nem vagyunk megbékélve, nincs bennünk békesség. Nem békéltünk meg azzal, hogy valamin nem tudunk változtatni. Eleinte nem látjuk, nem is sejtjük, hogy az a bajunk, hogy nem békéltünk meg. A folyamat későbbi fázisában lassan, fájdalmasan felfedezzük, kivel, mivel van kiengesztelődni valunk. Később ismerjük fel, hogy önmagunkkal, másokkal, az élettel nem vagyunk kivékülve, és ezért szenvedünk. Pedig nagyon vágyunk arra, hogy kisimuljon, ami háborog bennünk, hogy elégedettebben tudjuk látni azt, amivel annyit bajlódunk, és amit annyit kesergünk. És nagyon érdekes, hogy ezt a békére való felhívást, ezt a megbékélést az egyházi liturgiában is nagyon szépen látjuk, hogy amikor a Szentmisén részt veszünk, akkor a Szentmisén nagyon sok pontjában felszólít a pap, hogy béke veled, például akár a Szentmise elején, és mi ráválaszoljuk, hogy és a te lelkeddel, vagy tekintsük magunkba a Szentmise elején, és valljuk meg Isten előtt, hogy vétkeztünk, és azt mondjuk az evangéliumnál is, hogy az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. vagy imádkozzuk azt is, hogy ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét imádkozza a pap a felajánló imában. Sőt, áldozás előtt azt mondjuk, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. A végén pedig a pap azt is mondja, hogy menjetek békével, vagy amikor az áldozás előtt békejobbot nyújtunk egymással, és mondja a pap, hogy béke veletek, Krisztus békéje legyen veletek mindenkor. Tehát valamiképpen ez a megbékélés, ez a megbocsátás, ez a kiengesztelődés, ez folyamatosan ott van, és régen, amikor ezeket a negatív jelenségeket megtapasztaltuk magunkban, még bűntudatunk is támadt, és válaszul erre a lelkiállapotra, ezért az egyház bűnbánatra intett. Bánd meg a bűneidet, és akkor megszabadulsz ezektől a rossz érzésektől. A liturgia felhívja figyelmet arra, hogy a rendezetlen állapotunkon csak Isten segíthet. És valószínűleg, hogy ez a vérfolyásos asszony is a 12 év alatt arra lehetett rá, hogy a saját pénze, az energiája, az orvosokba veszett bizalma teljesen megrendült, és eljut abba a tehetetlen állapotába, hogy itt már csak Isten segíthet. De hogy miként rendeződhet életünk, arról csak egy mozzanatot hangsúlyoz, a hívő bánja meg bűnét, és akkor Isten megbocsájt. Igaz ez, a megbékélést valóban Istentől várhatjuk, de hogy a lelket valóban átjárja Isten megbocsátása, az nem automatikus, az nem magától értetődő. Hogy kiengesztelődjünk, hogy az életünk rendeződjön, az általában egy hosszú folyamat gyümölcse. Sokszor Isten kríziseken, betegségeken, kudarcokon vezet keresztül, és új belátásokat ad. Mindez része a gyógyulásnak és a megbékélésnek. A vérfolyásos asszonyt Isten formálta betegségében. A 12 év alatt ő nem vesztette el a bizalmát, hogy élete sikerülhet. És amikor Jézust meglátta, felismerte benne a gyógyítóját. Tehát amikor imádkozunk, és bennünk ez a nyugtalanság, akkor jó, hogyha újból és újból ezzel a nyugtalansággal mégis leülünk imádkozni, és az imánkban kifejezzük azt a szándékunkat, hogy Istenem, add meg nekem ezt a megnyugvást, ezt a lelki békét, amikor te jónak látod, amikor te úgy gondolod, hogy eljött ennek az ideje, és ez nagyon-nagyon próbára tesz minket, mert nagyon-nagyon nehéz kitartani ebben a nyugtalan helyzetben, ebben a feszült helyzetben, és Istennek hála, hogyha úgy megyek például egy szentmisére, hogy nagyon nyugtalan vagyok, és zaklatott vagyok, és szentmise végére megbékülök, és tényleg egy olyan békével jövök el, ahogy a pap is mondja a szentmise végén, hogy menjetek békével, és ráválaszoljuk, hogy Istennek legyen hála. És van, amikor a szentmisében megtörténik ez a megbékélés valamiképpen, ez a kiengesztelődés önmagammal, de nem biztos, hogy mindig így van. Tehát az nagyon jó lenne, vagy például amikor gyónni megyünk, ugye akkor is azért van bennünk egyfajta nyugtalanság, egyfajta békétlenség, és amikor kijövünk a gyóntatószékből, akkor tapasztaljuk ennek a békének a nagyon megnyugtató erejét, de van, hogy nem mindig történik ez így. Tehát, hogy van, hogy ez a béke megtapasztalása egy nagyon-nagyon hosszú folyamat eredménye, és nem tudok egyebet tenni, hanem hogy megmaradok ebben, nem menekülök el, nem keresek pótcselekvéseket, pótmegoldásokat. Na, én kértem Istentől a békét, és így nem történt meg, akkor már nem is imádkozom többet, Isten úgyse segít, és akkor leírom ezt a helyzetet, és mindenféle más kiútban próbálom a lelkem megnyugtatását keresni.
0: Nagyon tetszett, ahogy mondtad, hogy ne is keressünk pótcselekvéseket, hanem legyünk kitartóak, és tényleg, hogyha nem kapjuk meg azonnal azt, amit Istentől kérünk, az még nem jelenti azt, hogy Isten nem fogja megadni, csak tényleg kitartóak kell legyünk abban, főképpen az imában, hogy imádkozzunk és kérjük ezt a megbékélést, de nagyon fontos az, hogy mi is tegyünk az ellen, hogy ez a megbékélés megszülethessen. Tehát tényleg fontos legyen számunkra, hogy ez megtörténjen. Nekem például nagyon sokat szoktak segíteni a szentségimádások, mikor egy-egy szentségimádásra eljutok. Mert akkor ugye nem az a lényeg, hogy ott vagyok a templomban, például a Szent Misén, és oda kell figyeljek, és válaszolnom kell, hanem a szentségimádásban megadatik nekem az a csend, amikor ott lehetek a Jóistennel. Vagy ez a néhány biztató gondolat, ima, ami egy-egy szentségimádásra talán elhangzik, ami még inkább segít abban, hogy úgy beszélgessünk, hogy úgy tényleg megkeressem a problémáknak az okát, és hogy ez a megbékélés elindulhasson bennem, vagy megszülethessen bennem. Amikor a csendben úgy meglátod az Istent, a csendben úgy megtalálod az Istent, vagy akár egy nagyon szép zenében, nekem nagyon sokat segít például a zene, amikor le tudok ülni, és csak úgy csendben meghallgatni egy szép zenét, amely szintén abban segít, hogy még inkább megtaláljam a belső békémet, és ha ez a belső békesség úgy elkezd bennem megszületni, vagy elindul, akkor talán megszületett az, hogy megbékélek a tetteimmel, megbékélek magammal, és tényleg türelemmel kivárom azt, hogy Isten segítsen nekem ebben.
1: Nagyon köszönöm ezt a példát, amit hoztál. Nekem is egy példa jut eszembe. Egy jezsuita lelkivezető atya rendszeresen így imádkozta a szentmise elején, amikor ugye kérjük az Isten irgalmát és megbocsájtását, amikor mondjuk, hogy gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, és ő így fejezte be mindig, hogy és kérjünk bocsánatot és gyógyulást. És következetesen mondta ezt a gyógyulás szót. Tehát, hogy egy dolog, hogy bocsánatot kérek, de hogy az a folyamat, amikor én meggyógyulok ebből a sebzett állapotból, az nem történik így ilyen instant módra, ilyen egy pillanat módra, hanem hogy ez egy folyamat, és hogy kérjem szándékosan a gyógyulást, és hogy én ebből gyógyulni akarok. És hogy nagyon megérintett ez, hogy én kérem-e ezt a gyógyulást ebből az állapotból. És a másik dolog, hogy nagyon sokszor az a tapasztalatom, hogy vannak emberek, akik úgy hozzászoknak ehhez a békétlen állapothoz, hogy úgy nevezzem, hogy ó, ez már mindig is volt, már nem is tudom, hogy már miótól kezdődött, és hogy ugye ennél a vérfolyásos asszonynál már 12 év, azért legyünk őszinték, azért nagyon hosszú idő, és hogy lehet, hogy már úgy hozzánk nő ez a békétlen állapot, és úgy gondoljuk, hogy már ez a természetes, és ez a normális, hogy ilyen állapotban vagyunk, és lehet, hogy nem is nagyon akarunk már ebből az állapotból úgymond szabadulni. Tehát, hogy úgy elfogadjuk azt, hogy na ez van, én rajtam senki nem tud segíteni. Egy adott pillanatban úgy, mintha hogy berendezkedni ebbe a békétlen állapotba, hogy ez az élet velejárója, az élet áldozat, most én ezt az áldozatot hozom, és így azt gondolom, hogy ez a belső békétlenség, ez mint egy tüske, úgymond a testemben, vagy a lelkemben, ez soha nem fog feloldódni. És ez egy nem egészséges állapot. Tehát nem szabad ennyire, nem is mondanám, hogy depressziósnak, hanem ennyire ebben a tehetetlenségben ide eljutni, hogy akkor rajta már az Isten sem segíthet, mert körülbelül ezzel szinte azt mondom ki, hanem valahol azt lenne jó kialakítani magunkban, hogy azt mondom, hogy igen, ez nehéz. Tegnap is nehéz volt, ma is nehéz, és holnap is nehéz lesz. De hiszem, hogy az Isten gyógyító keze engem is meg tud gyógyítani, és bennem is tud békét teremteni. Nem tudom, hogy mikor, nem tudom, hogy hogyan, de én itt vagyok, és készen állok, és várom, hogy ő ezt a gyógyító pillanatot meghozza nekem, hogy ő valamiképpen a szívembe csepegtesse szépen lassan ezt a békét, és egyszer csak azt fogom venni észre, hogy én ezzel a dologgal már megbékéltem, mikor újra és újra az eszembe idézem, ó, én már nem is érzek se gyűlöletet, se bosszúállást, se haragot az iránt, az ember iránt, aki iránt lehet, hogy valamikor úgy éreztem, és azt mondtam ki, hogy talán soha többet nem tudok neki megbocsájtani. És megtörténik mégis ez a folyamat. Tehát érdemes ezzel a lelki hozzáállással legyünk, hogy adjuk meg Istennek a lehetőséget a lehetetlenben, hogy azt a pillanatot bízzuk rá, hogy mikor adja ő ezt az igazi békességet és megnyugvást nekünk.
0: Nagyon fontosak azok, amiket elmondtál, hogy tényleg a Jóistenben, a szűzanyában bízzunk, és hagyjuk, hogy tényleg ő vezessen minket, és megmutassa talán a béke felé vezető utat, mert biztos, hogy sokszor vagyunk nehéz élethelyzetben, sokszor érezzük azt, hogy hát betelt a pohár, és hogy most tényleg elszakad a cérna, és szükségünk van a megbékélésre, vagy szükségünk van a kikapcsolódás arra, hogy a Jóisten vezessen minket, vagy megmutassa az utat, vagy az ő szeretetét. Én sokszor érzem ezt, és sokszor vannak olyan helyzetek, amikor azt érzem, hogy akkor én most el akarok menekülni. Nekem szükségem van egy olyan helyre, ahol csak én lehetek, a Jóistenen lehetek, magam lehetek, ahol feltöltődhetek, és én ezért érzem azt minden évben, hogy Medjugorjéba el kell mennem, mert számomra az a békességnek a helye, és tényleg azt érzem, amikor onnan hazajövök, hogy úgy meg vagyok békélve magammal, úgy sikerül letenni néhány olyan terhet, ami fájdalmas, ami úgy zavaró, ami úgy nagyon rosszul esett, és ugye picit másképpen hozzáállni az életnek, egy picit hát feltöltődtebben nézni a dolgokat, úgyhogy engem minden évben vonz, minden évben érzem azt, hogy hív a szűzanya, hogy tényleg ezt a békességet minél inkább megtaláljam, mert ugye ő is mindig a jelenéseiben arra hív fel minket, hogy békességgel legyünk egymás iránt, és hogy törekedjünk a békére, és hogy tényleg mennyire fontos lenne, hogy a béke, a békességre való törekvés, a megbékélés az ott legyen a mindennapjainkban, és tényleg rá tudjuk bízni azt a Jóistenre, hogy minden konfliktusra van megoldás, csak hát ott kell legyen az akarat bennünk, mert hogyha folyamatosan az ellenkezőjét akarjuk, és harcolni akarunk önmagunkkal, vagy a békétlenségünkkel, akkor nem biztos, hogy hamar megtaláljuk azt a megoldást, de hogyha akarjuk, hogy ez megszülethessen, akkor ugyan te is mondtad az előbb, lehet, hogy pont egy olyan emberrel békülök ki, vagy múlik el iránta a haragom, akivel tényleg évek óta haragban voltam, de hogy bennem megszületett ez a megbékélésnek a folyamata, és rájöttem arra, hogy el kell engednem a fájdalmakat, és meg kell bocsájtanom, mert csak akkor tudok saját magammal is megbékélni.
1: Nagyon tetszett a tapasztalat megosztásodban az a kifejezés, hogy elmegyek erre a helyre, hogy letegyem a nehézségeimet, és ez egy nagyon-nagyon fontos lelki gesztus, hogy úgy mondjam, hogy nem ragaszkodok a fájdalomhoz, nem ragaszkodok ahhoz a teherhez, hogy azt gondolom, hogy ezt most csak én cipelem, és nekem nehéz, hanem hogy az Isten kezébe helyezem, hogy Uram, én nem tudok ezzel mit kezdeni, itt van, a te kezedbe teszem, én már cipeltem eleget, már szenvedtem tőle eleget, és a te kezedbe teszem, kezdjél te vele valamit, mert én már nem látom a megoldást és a végső lehetőséget ebben. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó hozzáállás például, hogy én az Isten kezébe teszem, nem engedem, hogy úgy hozzám nőjön, és hogy az én folyamatos nyugtalan terhem legyen, ami a megbékéletlenséget okozza bennem. Péter atya néhány dolgot felsorol, hogy milyen jelek mutatják, hogy ez a békétlenség bennem van. Érdemes most olyan füllel hallgassuk, hogy lehet, hogy mi is magunkra ismerünk néhány ilyen jelben. Például az önmagunkkal való békétlenségnek az egyik jele az, hogy folyamatosan ismétlődő lappangó önvád van bennem. Nem vagyok elégedett a teljesítményemmel. Nem tudok kiegyensúlyozott, nagylelkű és jóindulatú lenni másokkal. Folyton többet várok el magamtól, mint ami lehetséges. Talán észre se veszem, hogy úton, útfélen elmarasztalom, vagy leértékelem önmagam. Újra meg újra visszaidézel helyzeteket, írja Péter atya, amikor kudarcot vallottál, amikor hibáztál, amikor megszégyenültél magad vagy mások előtt. Döntéseidet megkérdőjelezed, következményeiktől szabadulni szeretnél. Eléggé könyörtelen vagy magaddal, és nem engeded, hogy megvigasztalódj. Na, hát ezek már nagyon-nagyon érdekes jelzések. Aztán, milyen jelek mutatják, hogy békétlen vagy másokkal? Elkerülöd, leírtad a másikat, közömbössé vált számodra, lemondtál a kommunikációról vele, elnémulsz, és nem érdekel, mit érez, mit mond a másik. Ellenszenvet érzel, rosszat feltételezel róla, haragot ápolsz, bosszúvágy van benned. Sokszor önvédelemből teszed, hogy ne sebződj jobban meg. Számon tartod a másiknak a sérelmeit, sőt, bármikor felidézed őket. Van, hogy a szüleidet hibáztatod, rosszul bántak veled, nem adtak eleget, rosszat adtak, cserben hagytak, elhagytak vagy nem figyeltek rád. Ezek mind lehetnek valós tények, de mindenképpen utalnak arra, hogy egy folyamatos békétlenség van bennem, amit mások iránt érzek. Vagy az imában is történhet jelzés, hogy nem vagyok megbékélve. Például ülök a zsámolyon, térdelek, érzem, hogy feszülök. Nehezemre esik egyáltalán időt szakítani az imára. Amikor imádkozom, akkor szétszórt vagyok, nem tudok összeszedett lenni. Nem találok az imában vigasztalást, nyugtalan vagyok, vagy akár például testi fájdalmakat is érezhetek az ima alatt, és nem értem, hogy miért. És csak visszatekintve ezekre ismerjük fel, hogy a megbékélés valamelyik folyamatán megyünk éppen keresztül. Én nagyon örülök ezeknek a jeleknek, amiket Péter atya itt felsorolt, mert ezzel be tudjuk azonosítani azt, hogy vajon a mi életünkben is hogyan vannak jelen ezek a békétlenségek, és akár, hogy mik lehetnek az okai.
0: Akkor arra biztatjuk önöket a mai estén, hogy gondolkozzunk el azon, hogy a mi életünkben milyen békétlenség van jelen, és hogy mik ezeknek az okai, és hogy próbáljunk meg ezeken változtatni, ezeken javítani. A mai estére is egy kedves történetet hoztunk önöknek így a műsorunk végére.
1: Anthony de Mello a Csend szava című könyvéből hoztam a történetet. Mi a legmagasabb rendű cselekedet, amit valaki tehet? Kérdezte a tanítványa mestertől. Ülni és elmélkedni, válaszolta mester. Nem vezet ez tétlenséghez? Ez maga a tétlenség, mondta a mester. A cselekvés akkor tehát alacsonyabb rendű? A tétlenség ad életet a cselekvésnek. Anélkül a cselekedeteink halottak. A tétlenség itt azt jelenti, hogy ugye nem teszek semmit sem. És amikor imádkozom, ez is egy tétlenség. Úgy tűnik, hogy fizikailag nem teszek semmit sem. De hogyha a cselekedeteink, úgymond a tetteink ebből a tétlenségből, ebből az imádságos tétlenségből születnek, akkor élet van bennünk. Az imádkozás tétlensége nélkül a tetteink halottak, azaz nincs bennük élet, nincs bennük lelkesedés, és nincs bennük öröm. Én kívánom, hogy a kedves hallgatók döntéseik, tetteik ilyen imádságos tétlenségből szülessenek.
0: Mi nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a mai műsorban, és hogy így is együtt lehettünk. Jóisten áldását és szeretetét kérjük önökre, áldott szép estét, szép hetet kívánva mindenkinek búcsúzunk a Szatmár Imeti stúdióból.
1: Trepszker Erika.
0: És Szűcs Timea. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Légy nagy lelkű az adományozásban, mint ahogy Isten is az.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok. Mark Uelli bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. Fél millió katolikus zarándok a pakisztáni Mária városak egy helyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez, Krisztus arcát sugározzátok. A legszentebb oltári szentség örök imádó nővérei közösség 50 küldöttjét fogadta Szent Atya szombaton délben az apostoli palota konzisztórium termében. Hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy az alapítóitól kapott különleges karizmájuk erejében töltsék be hivatásukat, és így az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyenek. Leó pápa szeretettel üdvözölte az ágostor rendi regulát követő örök imádó nővéreket, akik római zarándok úton járnak, a megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdonna nővér nyomdokain haladva, aki 1807-ben alapította a rendet. Monostoraik egy része 50 éve Szentlélek Szövetsége néven működik, főként Mexikóban. Az örök imádó nővérek jelenléte az Isten iránti hála fénylő tanúságtétele,
1: luminoso testimonio de la gratuidad de Dios,
0: amely az emberi szívben nyugtalanságot ébreszt, hogy keresse és szemlélje az ő arcát. A válasz ez egy mély emberi vágyakozása, amelyet a zsoltáros ragyogóan így fejez ki: keressétek arcomat, a te arcodat keresem, Uram, ne rejtsd el előlem arcodat. Isten arcának ez az állandó keresése, amely különösen is jellemzi a szerzetesi életet, sajátos árnyalatot ölt a kapott hivatásban, mert az olyan életi alakulát, amely teljesen a kenyérélet Isten folyamatos és csendes imádságának szenteli magát, aki pedig arra hív minket, hogy egyesüljünk vele az oltár áldozatában, hogy egy testet alkossunk vele. Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikájából idézte Szent Ágoston magyarázatát, amelyet az egyházi közössége új keresztényeinek adott, mondván: az oltáron lévő kenyér és bor a hívek egységének szentsége Krisztusban. Ehhez pedig eukarisztikus lelkiségre, azaz a szeretetben fennálló egyházi egység lelkiségére van szükség.

0: az egész világon. A megtestesülésű nevezett boldog Mária Magdolna nővé tanúságtétele ösztönözzön benneteket, hogy megújult reménnyel és az életszentség utáni vágyjal éljétek megszentelt életeteket, emlékezve arra, hogy az evangélium ősi és mindig új bölcsességéhez való hűség a legjobb út azok számára, akik a Szentlélek vezetésével Isten és a felebaráti szeretetnek szentelték magukat. Végül Leó pápa megáldotta őket, és a guadalupai szűzanya mennyei panastjának oltalmát kérte számukra.
1: Et nuestra Señora de Guadalupe las ampare con su manto celestial.
2: Ouellet bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. A kanadai Quebec legfelsőbb bíróságának ítélete kimondta, hogy Mark Ouellet bíborost hamisan vádolták meg szexuális erőszakkal a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros 100 000 dollár kártérítést kap, amelyet a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományoz. Mark Ouellet kanadai bíboros, a püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa, megnyerte a Pamela Grollo ellen indított pert. A nő hamisan vádolta meg szexuális erőszakkal a bíborost a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros, aki rágalmazás és becsületsértés áldozatának nevezte magát, a jó hírnévhez való jogának megsértése miatt 100 000 dollár kártérítést kap. Erről a kanadai Quebec legfelsőbb bírósága döntött. Az augusztus 31-én közzétett ítélet a bíborosnak adott igazat abban a rágalmazási perben, amelyet azután indított, hogy 2022. augusztusában nyilvánosságra kerültek az ellene felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak. Martin Castonguay bíró arra a következtetésre jutott, hogy a vádak megalapozatlanok, és arra kötelezte Grollót, hogy fizesse meg a bíboros által kért teljes összeget. Ouellet bíboros az ítéletet követően kiadott közleményében bejelentette, hogy a pénzt a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományozza. Ouellet bíboros közleményében háláját fejezte ki azért, hogy hazám polgári igazságszolgáltatása elismerte, hogy az ellenem felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak hamisak voltak, és a rossz indulattal egyenértékű, rendkívüli meggondolatlansággal fogalmazták meg azokat, továbbá, hogy az érintett személyt felelősségre vonták az ellenem tett és világszerte széles körben terjesztett gyalázatos és rágalmazó kijelentésekért. Ouellet bíboros köszönetet mondott az LCM Advocates ügyvédeinek és a számos tanúnak, akik vallomásukkal segítették a bíróságot a tények megállapításában, és abban, hogy az igazság érvényre jusson. Egyúttal megerősítette személyes elkötelezettségét amellett, hogy az egyházon belül és a társadalomban továbbra is küzdjön a visszaélés minden formája, különösen a szexuális visszaélés ellen, és kijelentette, hogy fenntartások nélkül támogatja a bizonyítottan áldozattá vált személyeket a helyreállító igazságszolgáltatásért folytatott törekvéseikben. Az ügy 2022. augusztusára nyúlik vissza, amikor a bíboros neve felmerült a quebeci római katolikus érsekség és Quebec római katolikus érseke ellen indított csoportos keresetben, amely több évtized során elkövetett szexuális visszaélésekre vonatkozó vádakat tartalmazott. Pamela Grollo, egy korábbi világi lelkipásztori munkatárs azzal vádolta meg a bíborost, hogy 2008 és 2010 között különböző cselekményeket követett el vele szemben. A nő beleegyezés nélküli fizikai érintés eseteiről számolt be, amelyeket később szexuális erőszakként mutattak be. Ouellet bíboros kezdettől fogva következetesen visszautasította a vádakat. Határozottan tagadta, hogy helytelen gesztusokat tett volna, és a vádak értelmezését, illetve terjesztését rágalmazónak nevezte. Azt is kijelentette, hogy aktívan részt vesz minden esetleges polgári vizsgálatban, hogy megállapítsák az igazságot és elismerjék ártatlanságát. Ugyanezen év decemberében a bíboros bejelentette, hogy jogi eljárást indít vádlója ellen becsületésre.

0: és jó hírneve helyreállítása érdekében. Az ügyben 2022-ben Ferenc pápa is intézkedett. Előzetes vizsgálattal bízta meg Jacques Servet jezsuita atyát. A vizsgálat lezárásakor Servet atya kijelentette, nincs semmilyen megalapozott ok arra, hogy vizsgálatot indítsanak Marc Ouellet bíboros ellen az adott személy szexuális bántalmazása miatt. A pápa ezért elegendő bizonyíték hiányában nem engedélyezte a bíboros elleni kánonjogi vizsgálat megindítását. Az augusztus 31-én hétfőn kihirdetett ítéletben, amely a 2026 márciusában Montrealban megtartott tárgyalás eredményeként született, a bíróság ellentmondásokat állapított meg Grolo beszámolójában, és megkérdőjelezte annak hitelességét és megbízhatóságát. A határozat arra is rámutat, hogy a csoportos kereset középpontjában 7 olyan gyermek története áll, akik pedofil egyházi személyek áldozatai voltak Quebec történelmének egy sötét időszakában, amikor a szerzetesek és egyházi személyek ellenőrzésük alatt tartották az oktatási rendszert. Ez az a gyalázat, amely miatt Ouellet bíboros panaszt emelt. Vagyis, hogy a csoportos keresettel kapcsolatos eljárások során pedofilokkal hozták összefüggésbe, olvasható az ítéletben. A püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa és ügyvédei hálával fogadták a bíróság döntését.
1: Félmillió katolikus zarándok a pakisztáni Mária kegyhelyen. Szeptember 4-én kezdődött a pakisztáni kereszténység legkiemelkedőbb hitéleti eseménye, a Nemzeti Mária zarándoklata szüzanya városában, Mariam Abadban. Pakisztán 1 milliós katolikus közösségéből 500 000 vesznek részt az eseményen, akik közt más felekezetűek, hinduk és muzulmánok is voltak, tudósít róla a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma. Az esőzések és a kellemetlen időjárás sem törte meg a pakisztáni hívők elkötelezett Mária tiszteletét. Idén is több ezren zarándokoltak el Mariam Abadba a pakisztáni katolikusok szeptember 4-én kezdődött 77. nemzeti zarándoklatára. Ez a legfontosabb eseménye a helyi egyház Mária tiszteletének, amely szeptember 6-áig tart. Kaiser Feroz káp atya, Lahore plébános, a pakisztáni püspöki konferencia szóvivője meghatottan számolt be a helyszínen a Fidesz katolikus hírügynökségnek. Jó látni, hogy a zord időjárás ellenére ilyen sokan érkeztek. A heves esőzések akár áradásokat is okozhatnak és megnehezíthetik a kegyhely előtti téren táborozó hívek tartózkodását. A nagyszámú hívők jelenléte azt bizonyítja, hogy a zarándokoknak erős a hitük, és mélyen kötődnek a szűzanyához. Semmi sem választja el őket Krisztus szeretetétől, mondta a szóvívő, aki közösségével együtt zarándokolt el a kegyhelyre. A szerzetes atya arról is beszámolt, hogy sokan már megérkeztek, de több ezren még úton vannak. Gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral, teherautókkal és buszokon, zarándok karavánokban haladnak még Pakisztán összes egyházmegyéjéből. A hit lenyűgöző megnyilvánulása ez, hiszen a családok több ezer kilométeres utat tesznek meg, hogy Máriához fohászkodjanak, oltalmába ajánlják magukat, felajánlják életüket, nehézségeiket és kegyelmeket kérjenek a szűzanyától. A 180 milliós létszámú Pakisztán 1 millió lelket számláló katolikus közösségéből 500 000 hívő vesz részt a zarándoklaton. A jelenlévők között muzulmán és hindú hívők is vannak, hiszen Máriát ők is mélyen tisztelik, mondta az atya. Az idei zarándoklat különleges ferences sajátosságot kap. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a pakisztáni ferencesek Mariam Abadban elmélkedő rózsafűzér imádságot vezetnek. Az imák között Szent Ferenc írásaiból hangzanak el részletek, amelyek a Poverello Szűz Mária iránti mély szeretetét tükrözik. A rózsafűzér így egyetlen hatalmas ima a békéért, amelyhez zarándokok ezrei csatlakoznak, számolt be az atya. Mariam Abad, amelynek jelentése Mária városa, Pakisztán legelső nemzeti Mária kegyhelye. A Pandzsáb tartományban Lahore-tól mintegy 80 kilométerre fekvő település története a belga kapucinos misszionáriusok munkásságához és különösen annak alapítójához, a 19. század végén a Pakisztánban szolgáló kapucinus misszionáriusok felismerték, hogy a frissen megkeresztelteket súlyos diszkrimináció, elnyomatás és rabszolgaság fenyegette. Éppen ezért Emmanuel van den Bosch kapucinos püspök mintegy 150 hold földet vásárolt a brit kormánytól, azzal a szándékkal, hogy települést hozzon létre a keresztények számára. Így akarta megmenteni a családokat a nyomorúságtól. 1893. januárjában három keresztény család a misszionáriusok vezetésével hatnapos menetelést követően érte el a megvásárolt új földet. Falut alapítottak, amelyet Mária városnak kereszteltek el. Félix atya 1896-ban érkezett Mária városába, és mint a közösség vezetője támogatta a falu mezőgazdasági, társadalmi és lelki fejlődését. A kapucinus atya abban is segített, hogy a katolikus családok végre saját földjüket művelhették, házakat építhettek maguknak és méltóságban, biztonságban élhettek munkájukból. Félix atya irányította az új templom építési munkálatait is, amelyet végül 1898. december 8-án szenteltek fel. A hívek azóta is rendkívül mély áhítattal tisztelik a szűzanyát, és naponta imádkozzák a rózsafűzért. A következő években a kapucinus testvérek a lurdi barlang mintájára egy sziklabarlangot alakítottak ki a templom melletti kis domb tetején, ahol elhelyezték a szűzanya szobrát. 1949-ben Mariam Ababot hivatalosan is Pakisztán nemzeti Mária kegyhelyévé nyilvánították. A helyszín egyúttal a vallásközi párbeszéd központja lett, amelyet nem csak keresztények, hanem számtalan muzulmán és hindu is látogat, hogy lerója tiszteletét Mária előtt és kegyelmét kérje. Tájékoztatta a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma.
2: A Salzburgi Ifjúsági Zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. A szeptember 2-i szerdai általános kialgatáson Mozart kis éjj zenéje töltötte be a Szentpéter teret a mintegy 15 ezer zarándok nagy örömére. A kialgatás végén a Szentatya találkozott a Salzburgi Ifjúsági Zenekarral, és Leó pápa kézbe vette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Wolfgang Amadeus Mozart Leopold papája kíséretében játszott 14. Kelemen pápa előtt. A Bella Musica, szép zene nevű salzburgi ifjúsági zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokain tesz olaszországi körutat a napokban, amelynek legrangosabb állomása volt szerdán éppen a Vatikán. A salzburgi Mozarteum alapítvány kurátorai magukkal hozták a már gyermekként világhírű hegedű virtuóz egykori úgynevezett Costa hegedűit, amelyet Mozart főként bécsi tartózkodása során használt. Az általános kialgatás végén Leó pápa találkozott az ifjúsági zenekar és a Mozarteum alapítvány tagjaival. Linus Klumpner, a Mozarteum alapítvány igazgatója mutatta meg a Szentatyának a féltve őrzött hegedű kincset, amelyet Leó pápa kézbe vett és alaposan megcsodált. Az igazgató így vallott a találkozásról. Ez egy spontán gesztus volt. Sokan zavarba érzik magukat, hogy egy ilyen törékeny hangszert kézbe vegyenek. A pápa azonban természetes mozdulattal vette kézbe a hegedűt, és nagy megtiszteltetés lett számunkra, hogy tanúi lehettünk egy történelmi hídnak. 250 év után ugyanis, mint a maga Wolfgang Amadeus Mozart tért volna vissza Rómába, hiszen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart első olaszországi útja alkalmával Leopold papájával együtt lépett fel 14. Kelemen pápa előtt, akire mély benyomást tett a kicsi maestro. Szerdán délután koncertfelvétel készült a Vatikáni Rádió számára, mégpedig a Vatikáni kertekben álló egykori Vatikáni Obszervatórium épületében, amelyet később átalakítottak a Vatikáni Rádió koncert kamaratermévé és stúdiójává. A koncert hangfelvétele megjelent magánjelleggel József Grünwiedl bécsi érsek, maga is képzett orgonaművész. A Salzburgi ifjúsági zenekar vatikáni koncertjén természetesen Mozart darabok csendültek fel, köztük a Così fan tutte nyitánya, a Jupiter szimfónia és az Ave Verum. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynökatya. 1:30-től Hajlák Attila atya Segítség Gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2:30-kor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3:30-től Mária iskolájába járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerda esti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5:40-től kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj

0: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye, Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szent áldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? Mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok. Történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot kérek tőled. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent, Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent, Szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a szent Szűzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes, hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás. Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet szent édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a Messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születése tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
4: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Az

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszony.

pályán. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél. Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél. Amen.

0: száján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tör járja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Aksimeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: parasztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: atyáján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát három napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban, a bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az ötödik tizedet, templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária. Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A Te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okoz.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Hogy mutatod másnak, barátom, hadd vegyem ki a szálkát a szemedből, mikor a saját szemedben levő gerendát nem látod, képmutató. Volt egyszer, hogy valakit nagyon nem fogadtam el a közösségben, és kifejezetten zavart, és amikor megismertem a történetét egy konkrét eseményen keresztül, hogy mi az, ami az ő neki egy botrány az életében, akkor nagyon láttam azt, hogy mennyire rossz volt az én ítéletem, mert megértettem őt, hogy miért viselkedett úgy, ahogy viselkedett. Az egy nagyon nagy segítség volt, hogy valóban látni magamban azt, hogy ki vagyok én, és hogy a másik nem rosszabb nálam, és felfedezni azt, hogy én vagyok rosszabb a másiknál, és ez egy óriási szabadságot adott, és azóta is ez az emberre nagyon jó a viszonyom. Egyébként a viccebe az, hogy amikor meglátom a gerendát a saját szemben, akkor nem akarom kivenni a másikéből a szálkát. Fölfedezni magunkat, és ami másik nagy tapasztalat volt, ez az idézettel kapcsolatban is, ami nagyon segít, hogy látni, hogy Krisztus a másik életében működik, és ez rengeteg segítséget adott a saját életemre vonatkozóan, és ezért jó az a közösség, mert látni azt, hogy Krisztus hogyan avatkozik be a közösségi testvérem életében. Még akkor is, ha nem tudom elfogadni, vagy épp egy adott dolog miatt ítélem, és akkor ez megjelenik, és akkor el tudja venni az Isten ezt az ítéletet a szívemből. Nem azért, mert hogy én megváltoztam, vagy jobb lettem, sőt, hanem tényleg a lélek képes működni.

Drága gyermekek, ez az idő legyen buzdítás számotokra a személyes megtérésre. Gyermekeim, imádkozzatok a magányban a Szentlélekhez, hogy erősítsen meg benneteket a hitben és az Istenbe vetett bizalomban, hogy méltó tanúi legyetek annak a szeretetnek, amelyet Isten ajándékoz nektek jelenlétem által. Gyermekeim, ne engedjétek meg, hogy a kísértés megkeményítse a szíveteket, és az ima olyan legyen, mint a sivatag. Legyetek Isten szeretetének vízfénye, és életetekkel tegyetek tanúságot a feltámadt Jézusról. Veletek vagyok, és édesanyai szeretetemmel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessek Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatókat. Húzd meg a határaidat! Ez a témánk. Kedves testvérek, sok ember él úgy, hogy kívülről erősnek látszik, belül azonban fáradt, kimerült és túlterhet. Segít, alkalmazkodik mindenkinek, megfelelni próbál, de közben elveszíti önmagát. Egy idő után már nem tudja, hol végződik ő és hol kezdődik a másik ember elvárása. Ugye, és arról beszélgettünk, hogy mit is jelent a határ, és akkor tudja, a határ az nem fal, nem elutasítás, nem szeretetlenség, hanem vajon mi is a határ? Én most meg is kérdem Tündét, hogy picit beszéljen
1: nekünk erről. Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Jelentem, én készültem a mai alkalomra, úgyhogy a határ átlépőn kívül még felírtam itt 6 féle határt.
0: Igen.
1: Az első az a mentális határ lenne, és akkor szeretném, ha majd ezekről így egyenként beszélgetnénk, ugye a saját hitrendszerem, a nézeteim, és akkor erről ugye ki mihez szeretne hozzászólni, érzelmi határ, erről már volt is szó az előző adásban, pénzügyi határaink is vannak, belső erőforrásaink határa, amit nagyon jó, ha ismerünk és betartatjuk, társalgási határ, ez ugye kultúráktól is függhet, mert mindenütt, minden Igen. országban, illetve egységben Igen. mások a határok, a társalgási határok, és ugye talán ami a legkritikusabb és legfontosabb, azok a testi határok, amit nem mindegy, hogy átlépnek, vagy megsértenek, amiről már ugye ezekről is beszélt a kolléganő az előző adásban. Hogy ezeket a határokat írtam fel, határátlépőn kívül, Aha. úgyhogy ez szerintem elég jó kiinduló pont.
0: Köszönjük szépen, igen.
1: Nekem miközben itt sorolgattam fel magamnak, az jutott eszembe, hogy én annak idején éltem Magyarországon, konkrétan Budapesten dolgoztam, és nekem nagyon-nagyon tetszett az, hogy ők nem kérdezgetik, hogy mennyi pénzt keresel, milyen a fizetésed, mennyiből élsz, meg ilyenek, és szerintem ez egy nagyon jó szokás. Uh-huh. Mert nagyon jó, hogyha az ember betartja ezt, és igazából szerintem semmi köze, sem a szomszédnak, sőt, senki másnak, mert az én pénzem, az én fizetésem, én magam osztom be. És szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogyha az ember ezt a határt megtartja. És betartatja másokkal, hogyha kölcsön ad, akkor azért kölcsön, hogy határidőre vissza kell fizetni, ugye Igen. itt is egy újabb határidő.
0: Hát én hozzászólnék egy picit, ugye, és ezt nem dicsekvésképp mondom, hogy a kedves Mária Rádió hallgatók is tudják, hanem mint tényként, hogy engem Püspök Atya ugye megbízott azzal is, hogy az egyház megyének a migráns referense is legyek, és éppen most voltunk egy ilyen képzésen, és ugye egy ilyen képzésen előadásokat hallgattunk, meg egymást erősítettük, bátorítottuk, valójában úgy volt, hogy Romániában a katolikus egyház megyék úgy vannak felosztva, hogy illetve igen, püspökségek, hogy vannak a római katolikus püspökségek, és vannak a görög katolikus püspökség, és mi most úgy együtt voltunk, és valójában szinte minden püspökséget képviselt egy-egy ilyen referens, tehát voltunk 12-en, és akkor hát erről úgy, erről picit, hát teljesen még a Romániában kezdetleges állapotok vannak, hogy ezzel kapcsolatban, hogy a migránsokkal hogyan kellene foglalkozni, és ugye már ott is ugye lefektetése került, hogy missziósnak lenni, meg migráns referestek nem ugyanaz. Missziós azt jelenti, hogy elmész te valahová, és megkeresel valakiket valahol. A migráns referens az azt jelenti, hogy ide jönnek, és ide jönnek, nem te mész utánuk, csak éppen az, hogy észre kell őket venni, tehát hogy itt vannak, közöttünk vannak, és ugye, hát valószínű, hogy nem jó kedvükből jöttek ide, és hogy Na és most akkor hogy lehet esetleg olyan embereket támogatni, akik úgymond bizonyos határokat átléptek, fizikai határokat, de közben itt egy közösségben, egy kultúrában vannak, és hogy ezen kultúrán belül hogyan tudunk velük érintkezni, meg együtt élni, hogy egymás határait úgymond ne sértsük. És itt felsorolt egy csomó más határt, hogy ez egy jó nagy feladat, mert ugye még mi egymás között is, akik ugyanazt a nyelvet, ugyanazt a kultúrát, ugyanazt a nyelvet, ugyanazt a kultúrában vagyunk, és igen, tehát ezt gondolom, hogy ezt úgy, ez úgy nem megy magától, hanem ezt úgy tanulni kell, gyakorolni kell, tehát hogy van feladat bőven. Hát köszönjük, hogy ezt hoztad, de visszatérünk a hát az előző beszélgetést, ugye ott hagytuk abba, hogy említettem a Mel Robinsonnak a Hagyj rájuk című könyvét, és akkor ilyeneket mond benne, és erről picit tudnánk beszélgetni, hogy ha valaki nem akar változni, akkor hagyd rá, hagyd rá, nem kell öltetni. Ha valaki félreért, hagyd rá, ezzel is nem kell őt meggyőzned arról, hogy téged jól értelmezzen. Ha valaki mindig elégedetlen, hagyd rá, nem kell neked meggyőzni, hogy elégedett legyen. Ha valaki nem akar közeledni, hagyd rá. Mert ugye a lelki gondozás, most nem csak a lelki gondozásban, hanem a pszichológiában is ugye meg kell tanulni, hogy nem mi vagyunk a megváltók. Ugye?
1: Hát a tisztában,
0: ezzel tisztában vagyunk.
1: Meg tiszteletben tartjuk a határait.
0: Határait, így van. És, de hogy ez amiatt is jó, hogy azt mondja, hogy hagyd rá, tehát saját magad miatt is. Hogy, mert hogy ezzel nem azt jelenti, hogy te fél munkát végeztél, vagy hogy nem érdekel, hanem hogy tiszteletben tartod a határait. Jó, ez,
1: mert az enyém, mert a sajátodat is, tehát elfogadom azt, hogy ő ezt és, látja, és megvan a kölcsönös tisztelet, igen. Mint amit Rogersnél is beszéltünk.
0: Igen, de ezt, igen, ezt mondhatjuk úgy is, hogy akár most olyan, hogy hát nem érdekel az ő sorsa, de hogy ez, kimondom, hogy tiszteletben tartom az ő határát, de valójában az is a háttérben lehet, hogy nem igazán érdekel az ő sorsa, érzelmileg nem vonottam be az ő sorsába, az ő fájdalmába, vagy az is lehet, vagy most bocsánat, hogy most egy picit lelkizek, hogy ráhagyom, megérint az ő sorsa, gondolatba kísérem az ő útján, az ő szenvedés útján, de hogy konkrétan nem avatkozok bele úgymond az életébe, hanem csak mindegy kísérő vagyok.
1: Kísérő. És amikor, és ha jelzisz, hogy szüksége van segítségre, akkor pedig támogatod és segítesz, vagy ott vagy.
0: Igen, igen, igen, de ez az időszak alatt, amíg ő nem... Mit tehet az ember? Hát mondjuk, hogyha ilyen lelki gondozó irányba elviszem, akkor imádkozhat érte. Maximum ennyit tehet, ugye?
1: Én azt mondom, hogy igen. Itt most konkrétan az első pontot érintjük, ugye a mentális határ, ami azt mondja ki, hogy mindenkinek joga van a saját hitrendszeréhez, és nekem konkrétan ezt tiszteletben kell tartanom. Uh-huh. Vagyis, hogyha ő nem kíván változni, nekem azt tiszteletben kell tartanom, hogy mert a változás annak belülről kell jönni. Kívülről úgy sem tudok. Én ami tőlem telik, a példát mutatom, tanácsot adhatok, kér tanácsot, vagy kéretlent, viszont nem rajtam múlik. És ez konkrétan ez a mentális határhoz tartozik, hogy a másik gondolkodás módját elfogadom.
0: Elfogadni.
1: És tiszteletben tartom. Igen. Mert elfogadom, de attól még lehet, hogy elkezdek piszkálódni, és segíteni, és túlkompenzálni, de abban meg már nincs a tisztelet.
2: És mindkettőnknek rosszabb lesz ezáltal.
1: A hangkapcsolati szempontból közelítjük
0: meg. Igen. És az is, ugye itt a könyvből olvastam, hogy nem minden seb gyógyítható, hogy nem minden seb gyógyítható azonnal.
2: Így van, mindenkinek más időszakra, ugye ezt a pszichológusok tudják meg, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy akár 10 évig, vagy 1 évig gyászoljon.
0: Vagy az is lehet, hogy van, aki sose gyógyul ki belőle. Például van olyan gyász is.
3: A patológiás gyász, de igen. Abban is segítenünk kell. Tehát ott már orvosi, ahol már az öngyilkosság, vagy a depresszió igen. Felerősödik, ugye a patológiás gyásznál, ott mindenképpen
0: a krízis
3: intervenció esetében, viszont támogathatjuk, de nem tudjuk hordani, vagy viselni a gyászt.
1: Nem a karetán kívül.
3: Ugye? Így van. Azt tudjuk jelezni, hogy ott vagyunk, azt, hogy milyen fontos számunkra, figyelünk a szükségleteire, ugye, ahogyan Ági mondta, hogy nagyon fontos figyelni a saját szükségletünkre, illetve a mások szükségleteire, de tiszteletben kell tartani ezeket a határokat.
0: Igen, és ugye erről is beszélgettünk előző adásokban is, hogy meg amúgy is, hogy nem minden ember akar gyógyulni. Tehát úgy értve nem tesz meg mindent a gyógyulásra, hanem ugye, hogyha az ilyen fájdalommal, vagy nem tudom mivel jár, hanem milyen gyógymódot használok a... Nem ez a gyökeres, hanem a legtöbben tünetkezelést akarnak, ugye? Tünetkezelést, és nem gyökeres...
1: Igen, mert az ismert, az komfortos számára, és nem akar ebből ugyanúgy. Elutasítja a változást, hogy ez is.
0: Igen, és hogy jó, ezt így tudjuk mi elméletben, hogy ezeket, hogy nem mindent elramjék, meg mindent, de mégis miért van az, hogy egyesek úgy, hát hogy olyan empatikusabbak, jobban bevonódnak, ugye? És vannak, akiket ugye nem érint meg a dolog, mi ezt ugye lelki gondozásban úgy tanultuk, hogy és akkor mondták nekünk, hogy ugye, hogy minden ember úgy születik, hogy az empátiás készsége megvan, csak hogy változó, van akinek alacsonyabb, van akinek magasabb az empatikus készsége, és ugye, hogy és akkor mondták, hogy ez fejleszthető, minden ember ezt fejlesztheti magába, de ezen dolgozni kell, ugye ez nem megy úgy magától, de aki túlságosan empatikus, ugye, azt nem tudom, hogy ott vissza kell fejlődjön, vagy mit kell tegyen, mert vannak ilyen ismerőségem is, hogy akár lelkész is, hogy a temetésen, hát jobban sír, mint bármilyen sírható asszony. És minden alkalommal, és hogy ez ugye akár zavaró is lehet, tehát, hogy a bevonódás az annyira nem, mindig nem segít. Nem segít, de hogyha nem érint meg, az is borzasztó. Tehát, hogy valahogy a kettő között. Jó. No, akkor lépjünk tovább. Igen, ott tartunk, hogy
1: igen, én is egyébként már csak megszólalok, hogy empataként, hogy szívesen hallgatnék tippeket erre, hogy lehet egy kicsit könnyítsen az ember magán, mert ugye...
0: Hogyha túl empatikus?
1: Igen, én lennék az, aki egy, hát nem csak filmen, versen, vagy bárminen sírom magam, volt már olyan, hogy csak egy képzőművészeti alkotást megnézek, és az is annyira megérint. És régebben még zavart, De most már úgy elfogadtam, csak nehéz. Úgyhogy ez is ugye két véglet, aki nem érzi, és azért tényleg könnyebb az, hogyha nem a saját terhemnek érzem a másik terhét. Úgyhogy...
0: Ugye több alkalommal is beszélgettünk, de mondtad, hogy annyira szereted ezeket az alkalmakat, mert nem csak, hogy rákészülsz, meg minden, te mindig tanulsz is ezekből a beszélgetésekből, de nem csak te, hanem mindannyian így vagyunk vele.
1: Szerintem személyiségemben is, úgyhogy én örömmel jövök mindig ebbe a társaságba, mert azért úgy kinyitják a szememet a kollégák itt sokszor. Tényleg konkrétan nekem nagyon sokat segített például a határhúzásban az, hogy meg abban, hogy konkrétan magamat megtaláljam. Mert hogy én is ugye nagy tesó, parentifikált gyerekként azért remélem hallgatja édesanyám az adást, körülbelül 42 éves koromban mondtam életemben először nemet az édesanyámnak, úgyhogy
2: És büszke vagyok rá, hogy nem is 20 évesen, és én viszont nagyon szívesen hallom a nemeket a gyerekeimtől, mert ugye ott van ez egy ellenpélda az én szerepemmel kapcsolatban, ugye, amit megéltem a családban, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy úgy felmerik vállalni, és határozottan tudják képviselni magukat, és konkrétan, amikor azt mondja a nagylányom, hogy anya, ez egy kicsit sok volt, mert megint hoztad a héten már harmadjára a rakott krumplit, mert hogy ő már felnőtt ember, és mondom, köszönöm szépen, hogy tükröt állítasz, mert kell. Ebből tanul az ember, és fejlődik, úgyhogy jók ezek. Nem megsértődni kell, hanem épülni kell általuk. Mm-hmm. Úgyhogy ne féljünk tőle.
0: Igen. Jó. Hát a Szentíráshoz nyúlok picit hozzá, nem biztos, hogy vigasztaló lesz, de azért próbálkozunk. Ugye a keresztény embereknek a szeretete ugye nem önmegsemmisítés jelent. Pál apostol azt mondja, hordozzatok egymás terhét, de később azt is mondja, hogy mindenki a maga terhét hordozza. Tehát azért a családon belül is azért ez asztalra kell kerülni, hogy mindenki hordozza a saját terét.
2: Ez nagyon benne. Jó reflektálás arra, amit az előbb mondtam.
0: Igen, mert van közös teher, és van személyes felelősség. Igen. És ugye, hogy ezt nem szabad ugye, hogy összemosni.
3: És nem foszthatom meg a másikat sem attól, hogy hordja a terhét.
0: Így van.
3: Köszönöm meg benne, hiszen enélkül nincs fejlődés. Tehát igen. Mindenkinek meg kell. És azáltal, hogy folyamatosan segítem és megmentem, és nem engedem neki,
2: igen,
3: lehet, hogy sokkal több hátránya lesz
0: belőle. Igen, és nem, egyben nem szabad elvenni tőle a felelősséget sem.
3: Pontosan.
0: Felelősséget sem. És ugye, mert ugye egy ember, akár fiatal bárki, lelkileg, ha beérett, akkor majd különbséget tud tenni a kettő között. A közös teherhordozás között, és a személyes felelősség között. És ugye nekünk ezért is kell nevelni ugye a gyerekeket, fiatalokat, hogy ez átmenjen náluk is a gyakorlatba is, nem csak elméletbe, hogy mi a közös és mi a személyes felelősség. És ugye, hogy
2: Igen, ez is tudatosság kérdése. Ugye, hogyha tudatosan figyelek arra, hogy mik az igényeim, mik a mások igényei, a többiek, ugye akár egy családon belül, és akkor itt kitérnék egy pontra itt a listámból. Jó. A belső erőforrások határa. Ugye jeleztem az előtt, sok mindent tanultam én itt ebben a kis csapatban. Például az, hogy figyeljek a saját szükségleteimre, meg ugye az, hogy megmerjem fogalmazni, hogy mi az igényem. És ugyanígy a családon belül, hogyha eltérőek az igények, nincs azzal semmi gond. Azért ugye mostanában már az egy nagyobb komfortban élünk, mindenkinek van saját szobája, igen, de jó azért, hogyha van egy közösségi, igen, tér is, eltérőek az, hogy ki mennyi pihenésre van szüksége, ki mennyit utazna, ki mennyit olvasna, vagy bármi. És ugyanígy van, ugye eszembe jutott a Szeretett nyelv című könyv, hogyha én nem kommunikálom, nem biztos, hogy kitalálja. Uh-huh. Mi nekem a legfontosabb? Nem biztos, igen, hogy az igényem, hogy minden héten egy virágcsokrot kapjak.
0: Igen.
2: Lehet, hogy sokkal fontosabb az, meg ugyanúgy, ugye, mint ahogy a kolléganő mondta az előző, igen, adásban, hogy nem biztos, vagyis biztos, hogy nem nagyobb érték az, hogy jó sok pénzt hozzon apa haza, hanem sokkal nagyobb érték az, hogy több időt töltsön a gyerekkel. Sokkal nagyobb. És hosszú távon, és arra fog emlékezni.
3: És apának is hiányzik. Igen. Hiszen nem egy pénzgyárként gondol magára, és az is nagyon nagy teher lehet számára,
2: igen,
3: hanem az, hogy részese a gyermekei életében, hogy ott van, hogy tudja követni. Tehát, hogy ez is fontos, de el tud menni biciklizni, vagy focizni a fiúkkal, vagy a lányaival. És ugyanakkor ott a határhúzásnál, meg a belső erőforrásnál, ahogy Tünde megemlítette, tehát és amikor ugye elfelejtjük ezeket a határokat meghúzni, nagyon fontos, hogy miután jelzem, utána azt is megkapom, hogy én fontos vagyok, tehát azért csak számítok.
0: Igen.
3: Tehát mert ugye addig azért nem húztunk határt, mert azt hittük, hogy ha nem húzzuk meg, akkor elveszíthetjük. De ezáltal az megerősödik, hogy igen, tényleg fontos vagyok számára, igen, tényleg szeret.
0: Igen.
3: És akkor ez is segíthet ezeken a igen, kapcsolatokon.
1: És arra még nagyon figyeljünk, hogy nem lehetünk mindig mindenki számára elérhetőek. Még akkor is, hogyha ugye az anyukának csecsemője van, szüksége van egy legalább 20 perc, fél óra kis pihenőre, vagy hogy kimenjen egyet egyedül sétálni. Ugye azért jó az, hogyha a nagy család neveli a gyereket, és ott van elérhetően a nagyszülő. Mert egyszerűen kiég, ugye nem csak a munkában igen, lehet kiégni, hanem az anyaságban is nagyon ki lehet ám égni.
0: Na most akkor hogyan húzzunk egészséges határokat? Ide leírtam, hogy tanuljunk meg ugye nemet mondani, a nem kimondása az nem bűn. Néha ez a legőszintébb szeretet. 2. Ne magyarázkodjunk túl, az érett ember nem védekezik állandóan. Egyszerű mondatokat mond, most erre nincs időm, ezt nem szeretném, most pihenésre van szükségem, pont amit mondtál, ugye Tünde. És fogadjuk el, hogy nem mindenki fog örülni a határainknak.
1: Bizony.
0: Aki ahhoz szokott, hogy mindig elérhetőek vagyunk, nehezen fogadja el a változást. Így van.
3: És természetes, hiszen...
0: De a konfliktus nem mindig rossz. Néha a gyógyulásnak a kezdete. Nézzetek
1: és
0: rá.
1: És építő jelleg. Igen,
0: és akkor milyen, most még csak annyi, hogy mit jelent, hogyha nincsenek egészséges határaink? Milyen jelek vannak? Állandóan kimerült vagyok, rejtett harag van bennem, sértettség, megfelelési kényszer, bűntudat, hogy nemet mondtunk, szorongás, mások véleményétől és lelki kiégéssel is vezethet. Tehát, hogy...
1: Igen, egy megmagyarázhatatlan belső feszültség, azt olvasom én ki ebből, mert ugye egyszerűen ez a helyzet adja, mert hogy mindig mindenki számára elérhető vagyok, nem adom meg magamnak az én időt, azt a nyugalmat, azt a pihenést, a feltöltődést, és akkor persze, hogy ugye sokszor az ember úgy végigjátsza magában, hogy hát ugye mindenem megvan, elégedetnek kellene lennem, és mégsem, mert hogy nincs meg a legfontosabb erőforrásom, a feltöltődés,
0: az önmagammal. Pontosan, és Carl Rogers ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy az egészséges embernek, jó kapcsolata legyen saját érzéseivel. Ez nagyon fontos. Mert sokan tudják, hogy akár segítő szakmában is, hogy mit érez a másik, meg a másik, mások mit éreznek, csak azt nem, hogy ő mit hordoz magába.
1: Igen.
0: Ugye ezt az Úr Jézus is mond egy ilyet, hogy mit ér neked, jó, lehet picit erőltettem, ha az egész világot megnyerted magadnak, de a lelkedet elvesztetted. Vagy lehet, ez nem ide kellett volna. Igen, Zsuzsa? Ja, jó. Igen.
1: Nekem na, hát... lett volna egy hozzáfűzni valóm, ezek a tolakodó kérdések.
0: Na, akkor picit felsorolni, ugye van egy fél percet.
1: A tolakodó kérdések, az igazából ez a határokhoz tartozik, a pénzügyi, a társalgási, vagy bármelyik ilyen határhoz. Az, amikor nyugodtan merünk határozottan fellépni, ha olyan kérdést tesznek föl, ami akár a pénzügyi helyzetünk, gyerekvállalás, házassági, vagy bármilyen más, ami csak ránk tartozik.
0: Igen.
1: Nyugodtan merjünk határozottan nemet mondani, vagy egyszerűen elutasítani a kérdést, mert hogy jogunk van hozzá. Úgyhogy ezt soroltam még ide a határhoz.
0: Nagyon jó, köszönjük. És ugye a határhúzás végső soron az nem önzés, hanem igazságosság. Amikor egészséges határokat húzunk, nem kevesebbet szeretünk, hanem tisztábban szeretünk. És talán éppen akkor kezdünk el először valóban szabadon szeretni. Mert nem félelemből, nem bűntudatból, hanem belső szabadságból forrásodik.
4: Igen, és lassan ugye be is fejezzük a mai beszélgetésünket. Hát ugye mindig azt szokták mondani, hogy az elmélet, de gyakorlat, szoktunk mi elbukni, és ugye nagyon-nagyon fontos, és a Mária Rádió hallgatókat is bátorítjuk, hogy igenis, főleg ahol vannak gyerekek, húzzák meg a határokat.
3: És nagyon jó védelmében, és ugye azért, hogy ne kerüljen.
4: A fehér legyen fehér, a fekete, és nem a szürke árnyalataiba gondolkozunk, hanem a fehérbe és a feketébe bizonyos élethelyzetekben. Jó, ez nem azt jelenti, hogy ne legyen dialógus, ne legyen empátia, ne legyen együttérzés, ez mind ott van, de vannak bizonyos élethelyzetek, ugye főleg ugye Zsuzsa is mondta, hogy főleg a krízis helyzetben nincs, ott fehér meg fekete van. Igen.
1: És mindennek az alapja az őszinte nyílt kommunikáció.
0: Hát ez zárószóként nagyon jó, és akkor el is búcsúzunk a Mária Rádió hallgatók, de először még itt mondok egy imát. Urunk Istenünk, taníts meg minket úgy szeretni, hogy közben önmagunkat se veszítsük el, adj nekünk bölcsességet, hogy felismerjük, mi a felelősségünk, és mit kell rád bíznunk. Szabadíts meg a megfelelési kényszertől, a túlzott teherhordozástól, és attól a félelemtől, hogy nemet mondjunk. Taníts bennünket tiszta, őszinte, határokkal rendelkező szeretetre, hogy ne birtokoljuk egymást, hanem kísérjük egymást az élet útján, a te világosságodban, aki élsz és uralkodó mindörökkön, örökké. Amen. El is búcsúzunk a Mária Rádió hallgatóktól, dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen. Békesség Istentől.

0: Bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket a Szatmári stúdióból. A Bibliai Nők Nyomában című műsorunk veszi kezdetét. Az eddigi alkalmakkor ismert ószövetségi nevek hangzottak el, és az ő történetükről beszélgettünk, vagy arról, hogy mit is üzennek ma nekünk, és mi az, ami kiemelkedik az ő életükből. Mai alkalommal egy olyan női szereplőt választottunk, akinek még lehet, hogy a neve ismerős, de a tevékenysége, az, amiben ő kiemelkedik, az talán egy kicsit háttérbe szorul, vagy nagyon keveset ír róla a Biblia. Mirjámról lesz szó, aki a Bibliában szereplő Áron és Mózes testvére, proféta nőnek tartják, és az Egyiptomból való kivonulásnál, a Vörös-tengernél történő csodánál hallunk róla, olvashatunk róla, de mi is ennek a háttere? Az izraeliták letelepedtek Egyiptomba, de mint szabad nomádok nagyon megszenvedtek az egyiptomiak szigorú adórendszere miatt. Második Ramszesz fáraó nem volt önkényúr, de szigorú, és központosított államában adózniuk kellett azoknak, az idegen pásztor népeknek is, akik használták az egyiptomi legelőket. Ez egyáltalán nem tetszett a szabadság szerető izraelitáknak, mert rabszolgasságként élték meg ezt a rendeletet, és ezért inkább menekülni kezdtek. Talán ez a menekülés, az Egyiptomból való kivonulás, ez ismerős számunkra ez a történet, de lássuk, hogy mit ír még erről a könyvünk, Éld, ami vagy, Anselm Grün és Linda Járosnak a könyve. Az egyiptomi határőr csapatok azonban nem engedték csak úgy elmenni az adózás elől menekülőket, vagyis az izraelitákat. A gyalog menekülő nomádoknak azonban sikerült egy sekély, nádas tengerszakaszon átkelniük, míg az őket üldöző nehéz egyiptomi harci szekereknek nem. Az egyiptomi szabadulás és a Vörös-tengernél történtek Izrael számára azt az őscsodát jelentette, amelyet aztán a nép újra és újra elbeszélt. Mirjám proféta asszony Áron nővére a dobot kezébe vette, kiment utána az összes asszony dobokkal, táncoló karokban, és ő így énekelt előttük, és ez a mondat talán a nagyon legismertebb a kivonulás könyvéből. Énekeljünk az Úrnak, mert fenségeset művelt, lovat és lovast a tengerbe vetett. Mirjámot proféta nőnek mondjuk, van szeme a valóságra, kívülről úgy tűnhetett, hogy az izraelitáknak pusztán szerencséjük volt. Gyalog át tudtak kelni a Vörös-tengeren, ám az egyiptomiak elakadtak, sőt elsüllyedtek ugyanott. Mirjám azonban meglátta azt, hogy itt nem egyszerűen szerencséről van szó, hanem maga Isten cselekedett. Mirjám a történet mögé lát, felismeri, hogy Istennek valami célja volt ezzel a történelmi eseménnyel. És világos lesz számára Isten lényege, hogy tudni illik ő megváltó és megszabadító Isten. Mirjám prófétanőnek megvan az a képessége, hogy egy konkrét eseményből következtetni tud Isten működésére és az isteni szeretet titkára. Vagyis felfedezi a felszín mögött a lényeget, és mindezt szavakkal értelmezni is tudja. Az ő szavai nem pusztán elméletiek. Szíven találja velük a többi nőt is, mozgásba hozza őket, közös táncba kezdenek. A proféta nőre tehát azért is szükség van, hogy megérítsen más nőket, és lelkesítse őket. Mikor Mirjámot prófétanőnek nevezi a Biblia, akkor elsősorban látnoki képességeit ismeri el. Úgy látja a történelmet, ahogy Isten elgondolta. Mélyebben belelát az élet titkába. Felismeri a történések valódi értelmét, amit Miriamban dicsér a Biblia, az sok más nőben is benne van. A dolgok mögé látnak, átlátják a dolgokat a szószoros értelmében. A dolgok mélyére látnak. A dolgok belső lényegére tapintanak rá, ráéreznek a lényegre. A nő a lényeget látja, tudja értelmezni a gesztusokat, olvas az emberek kisugárzásával, és a szavak mögé lát. Miriamhoz hasonlóan gyakran mi is a belső megérzéseinkre kellene hagyatkozzunk. És így hamarabb észrevesszük azt, hogy a másik igazat beszéle, hogy szavaiból áldás vagy átok, melegség vagy hidegség, világosság vagy ügyeskedés fakad. Ha hallgatunk a megérzéseinkre, és komolyan vesszük azokat, csak akkor fognak hallgatni ránk a férfiak, és komolyan venni minket. Miriamtól megtanulhatjuk, hogy bízunk a bennünk lévő prófétanőben, hogy hallgassunk megérzéseinkre, és hogy amit szemünkkel látunk, azt olyan módon értelmezzük, ahogy sejtésünk, belső látásunk sugja. Röviden összefoglalva a könyvnek ezt a fejezetét, ezt írják a könyvírói Miriamról, és pár fontos dolgot azért kiemelnek, amit talán magunkkal vihetünk, vagy elgondolkoztat bennünket. Timi, te így első hallásra ezt a megfogalmazást, így a prófétanővel kapcsolatosan így milyennek találod, vagy mi az, ami hát neked így kiemelkedett, vagy így elgondolkoztat, vagy nekem volt olyan is, amire azt mondom, hogy ó, hát én így erre nem gondoltam, tehát már arra sem, hogy esetleg bár több rész, vagy több szemét úgy ismerek, vagy olvastam a Bibliában, de így, hogy próféta nő, ezzel így nem igazán találkoztam, bár Miriamnak a neve ez így ismerős volt, története talán kevésbé, de hogy prófétákról, tehát ugye az Ószövetségben inkább férfiaknak a sorát tudnám így felsorolni, és ezt a küldetést, ezt a prófétaságnak így a küldetését, azt inkább én így a férfiakhoz kapcsolom. Igaz, hogy róluk olvastam és hallottam többet. De te hogy vagy ezzel, Timi?
1: Ugye Miriamnak a nevét azért én is ismertem a Bibliából, ugye többször halljuk és találkozunk az ő nevével, de így a történetét hát én sem olvastam, és én sem hallottam még így konkrétan, hogy ő hogyan is prófétált, hogyan is próbálta az Urat áldani és dicsérni. Hát engem, ami nagyon megfogott az ő történetében, hát ugye én nagyon szeretem a zenét, és magával ezt a zenével való Isten dicsőítést. És milyen szép az, amikor zenében és táncban tudjuk az Urat dicsérni, és ezáltal is úgy önmagunkat adni. Tehát én mindig úgy fel tudok oldódni, amikor így úgy tudom dicsérni az Urat, hogy esetleg közben táncolhatok, vagy mozoghatok, és valahogy mindig bennem van ez, és amikor a templomban ifjúmisén énekelünk, akkor mindig van ilyen ösztönösen elkezdek egy picit így mozogni is hozzám, meg úgy picit talán így úgy érzem mindig, hogy ebben a féle dicséretben én jobban át tudom adni magamat ennek a dicséretnek, ennek az Urral való kommunikációnak, mondhatjuk így is, mert ugye énekben is nagyon jól tudunk imádkozni, és hogy ugye van ez a közmondásunk is, hogy aki szépen énekel, az kétszeresen imádkozik, és milyen szép az, amikor ebben a dicséretben tudom dicsérni az Urat, tudom áldani őt, és talán most nekem Medjugorje jut eszembe, ahol minden éneknek van egy koreográfiája, és olyan jó látni azt a több száz, több ezer fiatalt, aki egyszerre táncol, és élvezi azt, amit tesz, és énekel, és táncol, és ezáltal dicséri az Urat, és hát én azt érzem, hogy szerintem ez a Jóisten előtt is nagyon kedves, amikor tényleg teljes testünkkel tudjuk dicsérni őt.
0: Jó, hogy ezt a részt emelted ki. Részben elgondolkoztató, de ilyen örömteli is, hogy ugye itt azt írták róluk, hogy ugye Miriamnak a lelkesedésére, meg a buzdítására ugye egy csomó asszony ugyanígy dobokkal dicsőítette az Istent és tánccal, és hogy az egész hát lényükkel áldották, dicsőítették az Istent. Bár volt időszak, amikor így a mi kultúránktól egy kicsit így ez idegenebb volt, ma már látjuk, hogy ugye egyre inkább van az, hogy igen, van liturgikus tánc, vannak ilyen liturgikus mozdulatok, és hogy talán egyre jobban kezdjük érteni ennek a lényegét, hogy úgy miért is van, és mit fejeznek ki. Valójában én túl sokat nem tudok a liturgikus táncokról, de néhányszor volt, amikor mások vezetésével így bekapcsolódtam. Mindegyiknek megvan, igen, a koreográfiája is, de hogy ezeknek a mozdulatoknak a fontossága, hogy mi az, ami a tartásnak, a testtartásnak, a kézmozdulatoknak, a lépéseknek úgy a lényege akar lenni, de hogy mind azért van, hogy az Isten felé irányítsa a tekintetünket, és hogy minél jobban kifejezzük azt, hogy hozzátartozunk, és hogy tudjunk jobban ráfigyelni. Tehát ne csak a gondolatainkkal, ne csak esetleg így az érzések szintjén, hanem akár igen a testünkkel is ezt ki tudjuk fejezni. Úgyhogy valójában ennek van egy ilyen, ami talán nem mindig mondanak el, de hogy van egy ilyen háttere, ami talán érthetőbbé teszi ezeket a mozdulatokat, de már szerintem az is nagyon nagy érték, amikor valaki esetleg ilyen önfeledten tud hálás lenni, és örülni, és hogy említetted Medjugorjéban ezeket az alkalmakat, amikor hát azért is, hogy picit mozogjunk, de azért is, hogy jobban oda tudjunk figyelni a dalokra, és azoknak az üzenetére, tehát hogy vannak ezek a mozdulatok. Engem, ami még jobban úgy elgondolkoztatott, vagy így felkeltette az érdeklődésemet, az az, hogy ilyenkor mindig ezt az örömet lehet érezni. Tehát, hogy az, hogy az énekben, a táncban, tehát ez az öröm úgy felszabadul az emberekben. Valójában az volt bennem, amikor így ezeknek részese lehettem, hogy az egyházunkból, meg így a közösségünkből ez egy olyan oldalt mutat meg, amit hát lehet a hétköznapokban, vagy akár vasárnaponként is, ezt nem mindig szoktuk így megmutatni, vagy érezni. Pedig, hogy a kereszténységünknek egy fontos része lenne, vagy talán nagyon is kifejező, vagy vonzó lenne az, hogyha ezt az örömet éreznék rajtunk, akár a liturgiákon, akár a hétköznapjainkban is. Tehát, hogy jó az Isten közelében lenni, jó az Istenhez tartozni, és jó együtt lenni. Úgyhogy azt hiszem, hogy így Medjugorjéban nekem egy ilyen nagyon fontos tapasztalat volt ennek az örömnek a kifejezése és a megmutatása, és hogy ezt úgy megkívántam, hogy hát ez milyen jó lenne, hogyha tényleg érződne rajtunk, ahogy akár a vasárnapi szentmiséken ott vagyunk egymás mellett, és hogy ez valahogy átsugározna, vagy átsütne rajtunk. Azt hiszem, hogy vonzóbbak lennénk, és hogy talán nem is magunk miatt, hanem azért, hogy mások is megkívánják azt, hogy hát milyen jó az Isten.

0: mert úgy is tudjuk, de én úgy vagyok vele, hogy az éneknél valahogy én személy szerint másképpen élem át ezt, mert talán jobban oda tudok figyelni a szövegnek a mondani valójára, talán jobban oda tudok figyelni arra, hogy mit is akarok ezzel kifejezni, hogy te is mondtad, hogy az öröm valahogy ott van ezekben a dalokban, mert a szívünkből jönnek ezek, mert tudjuk azt, hogy ezáltal mi az Úrnak akarunk talán egy ajándékot adni azzal, hogy szívből tudunk énekelni.
1: Most így elgondolkoztam azon, tehát amikor hát nincs megfelelő hangszer, vagy aki tud játszani rajta, vagy nincsen elég énekes, aki úgy tényleg tudja vinni a dallamot, meg a lelkesedni is, hogy akkor tényleg mennyire szegényes esetleg az az alkalom. Most a táborokba érzékeltem, hogy mennyire alap dolog az, hogy igen, a hangszer, az ének, a jó hangulat, és hogyha ebből kevesebb van, mert ugye hát nem mindenkinek van jó hangja, vagy jó érzéke a zenéhez, akkor az tényleg egy ilyen, hát inkább egy ilyen szegényesebb bekanapok, így hangulatilag is, és hogy ugyanúgy a liturgiák, és akár a misék, vagy a szentségimádás, az esti, meg a reggeli imádságok, amiknek tényleg az alapjai is az ének, azon kívül, hogy igen, vannak ima szövegek, vagy imádságos gondolatok, de hogy az ének az nagyon tudja színesíteni, meg tud talán sokakat jobban érinteni, és hogyha ebben van egy szép harmónia, vagy összhang, akkor az nagyon-nagyon tudja vinni a csapatot. Azokon a táborheteken, amikor ez az összhang megvolt, sok zenész volt, jó énekesek voltak, akkor érződött, hogy például a gyerekek, akik kevés éneket tudnak, de így a napok alatt bekapcsolódtak, vagy ők is tanulgatták, hogy mennyire lelkesen tudtak énekelni, és hogy egy idő után tényleg ez a, tehát nem csak az, hogy tudták énekelni, hanem hogy ez a lelkesedés, ez teljesen ilyen magával ragadó volt. És hogy ez milyen sokat jelent, és hogyha valakinek van egy ilyen élménye, akkor ez nagyon maradandó tud lenni. Akkor még Miriam történetéhez visszatérve, még ami engem így megragadott, mikor azt írták róla, hogy mögé lát a dolgok mögé, felismeri az összefüggéseket, és azt, hogy az eseményeken keresztül mit szeretne üzenni az Isten, vagy mire hívja fel a figyelmünket, vagy a népnek a figyelmét. Valójában így nőként ez nagyon sok nőnek esetleg az adottsága, vagy úgy bennünk van, hogy akár mondatok mögött, helyzetek mögött azért szeretjük keresni, meglátni azt, hogy miért is van, vagy valakinek a történetében is, tehát nem csak egy ilyen, lehet, hogy rossz napja van, vagy rossz pillanata van, hanem sokszor az is van, hogy emögött esetleg az ő élettörténete, háttere is ott van, amivel ő esetleg küszködik. Nagyon sokszor tényleg jó ezeket a dolgokat ilyen nagyobb távlatba vagy összefüggésekben nézni, vagy látni. És utolsó gondolatként, Timi, esetleg mi az, amit te így Miriam történetével kapcsolatosan így kiemelnél, vagy így a útravalóként fogalmaznál meg a következő napokra?
0: Ugye itt mondtad az előbb, hogy milyen jó az, amikor a dolgokat az összefüggésekben látjuk, és talán ez az, amit ki szeretnék emelni, hogy nem mindig tulajdonítsunk rosszat egy-egy dolognak, vagy hogy mindig a negatív oldalát lássuk. Ugye, mert sokszor halljuk azt, hogy hát az ifjúsági énekek azok nem valók a templomba, azokat nem szeretjük, azokat nem szabad ott énekelni, mert hogy ez rossz szemmel nézi a Jóisten. És valahogy én, amikor ezeket a mondatokat hallom, valahogy azt érzem, hogy nem tudunk szívből és szeretettel imádkozni, vagy szívből és szeretettel énekelni, hanem ragaszkodunk mindig bizonyos szokásokhoz, és azoktól nem akarunk eltérni. Én ezt üzenném a kedves hallgatóknak, hogy nézzük a dolgokat az összefüggéseinkben, és nézzük meg azt, hogy mi az, ami jó nekünk, mi az, ami kedves a Jóisten előtt. Vagy talán a legfontosabb kérdés az, hogy mi az, amivel a fiatalokat a legjobban meg tudom fogni, és ott tudom tartani a Jóisten mellett, és fontosá tudom tenni számukra

0: azt, hogy igenis a templom és a Jóistennek a dicsérete az részese legyen a mindennapjaiknak.
1: Legyen így, és akkor ezt a mai témánkat akkor most így lezárjuk, bezárjuk, és a következő alkalomra is szeretettel várunk és hívunk mindenkit. Talán hasonló érdekességeket tudunk hozni, amivel így a könyvünk szerzői meglepnek majd minket. Mindenkinek szép estét kívánunk, és búcsúzunk a Szatmári stúdióból.
0: Szűcs Timea
1: és Gyukodi Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Egy ember csak annyi, amennyit egy mérlegre téve élő súlyban nyom. Lenni akkor kezdünk, amikor máshoz, másokhoz hozzá mérjük magunkat. Az énnek nem csak többes száma, hanem szinonimája is a mi, mondta Örkény István.

Nagyon-nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Amint hallották, az előadásom címe minden két hétbe, hétfőről hétfőre megújulni rózsafűzéreink által. Kedves hallgatók, a Krisztus hívő közösségben önök, akik a szűzanyát tisztelik. Amikor ma hallgatnak engem, meghívom, hogy kicsit mélyedjünk el a hitünk titkaiban, ugyanis a szűzanyától akárhányszor mondjuk a rózsafűzért egy különleges meghívást kapunk. Meghívást arra, hogy megújuljunk, vagy az előadás is mondja, megújulni rózsafűzéreink által. Vagyis nem a világ divatja szerint, nem külsőségekben, hanem legbelül a szívünk rejtekében. Kedves hallgatók, ma arról fogunk elmélkedni, hogyan válhat ez a megújulás valósággá az életünkben a legszebb égi édesanyja, a boldogságos Szűzmária kezét fogva, megújulni rózsafűzéreink által. Ezt a gondolatot két csodálatos pillér köti össze a lelkünkben, úgymond augusztus van, és augusztus hónapját mi katolikusok Mária hónapnak is nevezzük, hiszen ott van a fényes nagyünnep augusztus 15, nagy boldogasszony Mária dicsőséges mennybe vételének az ünnepe. Nagy boldogasszony fenséges ünnepe, és a rózsafűzér mindennapi imádsága. Amikor, kedves hallgatók, kézbe vesszük a rózsafűzért, akkor nem csupán egy tárgyat tartunk a kezünkben, egy láncot tartunk, amely a földet az éggel, a szívünket pedig Mária szeplőtelen szívével köti össze. Augusztus 15-én, kedves hallgatók, nagy boldogasszony ünnepét ültük. Szűz Mária mennybevétele hitünk egyik legfényesebb titka. Mit ünnepelünk ilyenkor? Az, hogy Mária földi életpályája befejeztével, testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Vagyis ő az első a teremtmények közül, aki már most részesül abban a teljes megújulásban és megdicsőlésben, amelyre kivétel nélkül mindannyian meghívást kaptunk. Kedves hallgatók, Mária nem halt meg, Mária nem maradt a sírban. Miért? Mert az ő élete a kezdetektől fogva a tiszta, Istenre hagyatkozó igen volt. Az ő test, amely hordozta a világ megváltóját, az első élő tabernákulum 9 hónapon keresztül nem láthatott rothadást. Kedves hallgatók, nagy boldogasszony napján ugye mindannyian feltekintettünk az égre, és valósággal felismertük, felfedeztük újból a mi életcélunkat. A mi életcélunk a mennyországba jutás, az üdvösség hona. De hogyan juthatunk el oda? Hogyan újulhat meg a mi megfáradt, bűnökkel megterhelt földi életünk? Úgy, ha elindulunk azon az úton, amelyen ég édesanyánk, a boldogságos szűzanya Mária járt. És ez az út ott van a kezünkben. Ez nem más, mint a rózsafűzér apró szemei. Sokan azt gondolják, kedves hallgatók, hogy a rózsafűzér unalmas, monoton imádság, pedig a rózsafűzér valójában egy belső utazás. Szent II. János Pál pápa azt mondta, hogy a rózsafűzért imádkozni nem más, mint Máriával együtt szemlélni Krisztus arcát. Milyen gyönyörű gondolat, megismétlem. A rózsafűzért imádkozni nem más, mint Máriával együtt szemlélni Krisztus arcát. Igen, kedves hallgatók, amikor az üdvözlégyeket ismételjük, az olyan, mint a szívverés, vagy a lélegzetvétel nyugalmat áraszt. Miközben az ajkunk mondja a szavakat, a lelkünk belép a titkokba. Az örömteli titokban megtanulunk örülni Isten jelenlétének. A világosság titkaiban kérjük a tisztán látást a mindennapokhoz. A fájdalmas titokban pedig erőt kapunk saját keresztjeink, kisebb, nagyobb keresztjeink hordozásához. És ott van a dicsőséges titokban pedig, amelyek csúcspontja éppen nagy boldogasszony titka, megízleljük a feltámadás reményét. Kedves hallgatók, a rózsafűzér által a mindennapi rohanásban megállunk. Kikapcsoljuk a rohanásban lévő életstílusunkat, lecsendesedünk és engedjük, hogy Isten kegyelme megérintsen. Engedjük, hogy átformálja az ő kegyelme, megújítsa a gondolkodásunkat, ez a metanója, a megtérés, a gondolatok megváltoztatása jó irányba. Kedves hallgatók, hadd osszak meg önökkel egy igaz, mélyen megható és tanúságos történetet, amely rávilágít erre a titokra.
Néhány évtizeddel ezelőtt egy kis faluban élt egy idős asszony, akit Anna néninek hívtak. Anna néni élete nem volt könnyű, fiatalon elveszítette a férjét a háborúban, egyedül nevelte fel egyetlen fiát, Jánost. János felnőve elhagyta a falut, a nagyvárosba költözött, és sajnos a hírnév a pénz hajszolása közben elfelejtette a gyökereit. Elfelejtette az imádságot, és elfelejtette az édesanyját is. Évekig felé sem nézett. Anna néni egyetlen vigasza egy kopott, egyszerű fából készült rózsafűzér volt. Ezt még az édesanyjától kapta. Minden áldott test, amikor a magány sötétje rászakadt a kisházra, elővette, és a maga csendességében imádkozott. Imádkozott a fia megtérésért, imádkozott a faluért, imádkozott a világért. A rózsafűzér szemei az évek alatt kifényesedtek az ujjai között, a lánc pedig egy helyen elszakadt, de ő egy egyszerű cérnával gondosan összekötötte. Egy augusztusi napon éppen nagyboldogasszony ünnepének előestéjén Anna néni nagyon megbetegedett. Érezte, hogy föld élete végéhez közeledik. Utolsó erejével a rózsafűzért szorongatta, és így imádkozott. Égi édesanyám, nagyboldogasszonyom, de aki fenségesen uralkodsz a mennyben, ne hagyd el az én fiamat, újítsd meg a szívét, mielőtt végleg lehunyom a szemem. És kedves hallgatók, ugyanezen az estén a nagyvárosban János egy elegáns étteremben vacsorázott az üzletfeleivel. Sikeres volt, gazdag, de legbelül mérhetetlen üres, tele volt pénzzel, mindene volt, de mégis unott volt az arca, megtört volt, mégis boldogtalan volt. És ezen az estén hirtelen minden látható ok nélkül furcsa nyugtalanság fogta el, amíg az édesanyja ő érte imádkozott. Lelki szemei előtt megjelent az édesanyja arca. Valami láthatatlan erő arra késztette, hogy fizessen, üljön be az autójába, és induljon el szülőfaluja felé. Késő éjszaka volt, mire megérkezett a régi házhoz. A kapu nyitva volt. Belépett a szobába, és meglátta az ő szerető édesanyját, aki az ágyban feküdt, szinte élettelenül. János tétre rogyott az ágy mellett, és sírva fakadt. Megfogta az édesanyja hideg kezét, amelyben ott volt a kopott, cérnával összetartott rózsafűzér. Anna néni még egyszer utoljára kinyitotta a szemét. Nem volt benne szemrehányás, csak végtelen szeretet. Halványan rámosolygott a fiára, a kezében nyomta a törött rózsafűzért, és így suttogott. Kedves fiam, a nagy boldogasszony hazahívott téged. Javítsd meg a látszott, fiam. Ezzel a mondattal visszaadta lelkét a teremtőnek, mint azt mondotta volna, neki köszönheted, hogy még egyszer hazajöttél, de te is használd, vedd kezedbe a rózsafűzért, amelyet én annyi sokszor évtizedeken át koptattam. János napokig vigasztalhatatlan volt, nagyon megérintődött, de a temetés után ott ült a csendes szobában, kezében a kopott rózsafűzérrel. Eszébe jutottak a gyermekkori esték, amikor az édesanyjával együtt térdeltek az ablak alatt. Megnézte a cérnával átkötött részt. Elővette egy kis darab ezüst húzalt, és nagy türelemmel, könnyes szemmel újra összekapcsolta a szemeket. Ahogy az utolsó szemet is a helyére illesztette, úgy érezte, mintha valami megpattant volna a saját szívében is. A jég elolvadt. Ott a magányos szobában, hosszú évtizedek után először elkezdte mondani: Pater Noster, mi atyánk, Ave Maria, üdvözl légy Mária. És ennek hatására, kedves hallgatók, János élete gyökeresen megváltozott. Nem hagyta ott a munkáját, de a prioritásai átalakultak. Jóságos, adakozó, segítőkész és imádságos ember lett belőle. A törött rózsafűzér megjavítása, úgy is mondhatjuk, megújította az életét, megváltoztatta a lelkét. Kedves hallgatók, mi a tanulság ennek a történetnek? Az, hogy sokszor a mi életünk, a mi kapcsolatunk Istennel vagy embertársainkkal olyan, mint az elszakadt rózsafűzér. Megkopott a hitünk, elszakadtak a szeretet szálai a családjainkban, elfelejtettünk imádkozni, elragadott minket ennek a világnak zaja. De nagy boldogasszony üzenete az, hogy nincs olyan törött élet, amelyet Isten kegyelme ne tudna megújítani.
Mária, ami égédesanyánk, folyamatosan közben jár értünk. Ő nem tesz csodát helyettünk, de a kezünkbe adja az eszközt, a rózsafűzért. Kedves hallgatók, amikor elkezdjük imádkozni a rózsafűzért, valójában elkezdjük megjavítani az elszakadt szálakat az életünkben. Összekötjük magunkat az Istennel, bocsánatot kérünk és képessé válunk a megbocsátásra. Kedves hallgatók, ahogy közeledek lassan az előadásom végéhez, arra hívom meg önöket, hogy tegyünk közösen egy szent elhatározást. Ne hagyjuk a rózsafűzéreinket a fiókok mélyén porosodni, a kocsink visszapillantó tűkörére felakasztva, vagy akár a nyakunkba hordva, ne hagyjuk csak ott, hogy ott legyenek. Ne tekintsünk rájuk csupán, mint kegytárgyakra, vagy díszekre, ahogy mondottam, a visszapillantó tükrön. Vegyük kézbe őket nap, mint nap, amikor nehéz az élet, amikor a családunkban feszültség van, amikor a jövő bizonytalannak tűnik, keressük meg a rózsafűzért. Nagy boldog asszony, a mennybe felvett királynak, aki testben és lélekben megújult, mindig ott áll mellettünk. Ő minden egyes üdvözlő imádsággal közelebb von minket szent fiához, Jézus Krisztushoz. Újuljunk meg rózsafűzéreink által, engedjük, hogy a hit, a remény és a szeretet újra fellángoljon a szívünkben, így amikor eljön a mi óránk, Mária minket is kézen fogva vezethet be szent fia országába, kedves hallgatók, a dicsőséges örök megújulásba, hiszen mindannyian oda készülünk, mindannyian oda tartunk, földi életünk célja, kiteljesedés a mennyországban van, az Istenhez való eljutás, ami nem más, mint az örök boldogság. Kedves hallgatók, most egy imára hívom meg önöket, egy háladó imára. Mennybe felvett királynőnk, világossággal övezett nagy boldogasszonyunk, édes anyai oltalmazunk. Hálatelt szívvel, mély alázattal és gyermeki szeretettel borulunk le most szent színed előtt. Nagy boldogasszony ünnepén, amikor az egész teremtett világ a te megdicsőlésedet, tested és lelked mennyei diadalát ünnepili, lelkem legmélyéből tör fel a hálainek. Köszönöm neked, hogy nem hagytál minket árván ezen a földön, hanem a mennyei dicsőség fényéből is anyai szemmel tekintesz ránk küzdő gyermekeidre. Köszönöm, édesanyám, azt a tiszta és rendíthetetlen igent, amelyet a názereti csendben mondtál el az angyal szavára. Ezzel az igennel megnyitottad a világ számára a megváltás kapuját, és karjaidba fogadtad a szentet, a világ világosságát. Köszönöm a hűségedet, amellyel végigkísértett szentfiadat a keresztút folyamán, fájdalmán, és köszönöm azt a kimondhatatlan áldozatot, amellyel a Golgotán mindannyiunk édesanyjává lettél. Hálát adok neked, nagy boldogasszonyunk, minden egyes megvigasztalt könycseppért, minden meghallgatott fohászért és azokért a kegyelmekért is, amelyeket észesen vettünk, mégis megóvtak minket a lélek veszedelmeitől. Köszönöm, hogy amikor a bűn sötétsége és az élet viharai körbevesznek minket, te mindig a szent fiadra, Jézusra mutatsz, és szelíd fényeddel utat mutatsz. A jóságos anyám, miközben hálámat hozom eléd, fülemben és szívemben visszhangzik a te halk, de határozott anyai kérésed, amelyet évszázadok óta oly sokszor megismételtél felénk, tegyétek meg, amit a fiam mond nektek. Hallom a kérésedet, Mária, amellyel arra hisz minket, hogy újítsuk meg életünket. Kéred tőlünk, hogy vegyük kézbe a rózsafűzért, a béke e szent fegyverét, és imádkozzuk minden nap szívvel, lélekkel a világ békéért és a bűnösök megtéréséért. Kéred tőlünk a tiszta szívet, a bűnbánat szentségéhez való visszatérést, és azt, hogy ne engedjük kihűlni a szeretetet a családjainkban. Arra kérsz, hogy hordozzuk türelemmel keresztjeinket, és váljunk mi magunk is élő igenné Isten kezébe. Ó, megvallom neked, édesanyám, hogy sokszor gyengék és hűtlenek vagyunk anyai kéréseidhez, de most, amikor visszagondolunk a te csodálatos ünnepedre, augusztus 15-re, nagy boldogasszony fényében hálámat azzal akarom teljesíteni, hogy felkínálom, odaadom neked a szívemet. Segíts, hogy meghalljam és megéljem intő szavaidat. Taníts meg úgy szeretni Jézust, ahogyan te szeretted őt. Taníts meg imádkozni a rózsafűzért úgy, hogy az ne csak az ajkam, hanem a lelkem beszéde is legyen.
nagy boldogasszonyunk, magyarok nagyasszonya, ajánlj fel minket szent fiadnak, oszlasd el a békétlenséget, gyógyítsd meg a betegeket, vigasztald meg a magányosokat, és gyújtsd meg a remény tüzét a csüggedők szívében. Vezess minket az élet szentség útján, hogy egykor földi vándorlásunk végeztével veled együtt dicsőíthessük az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket mindörökké. Amen. Kedves hallgatók, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és továbbra is bátorítom önöket, hogy imádkozzák minden nap, amennyiben lehetőség van, és kerítsünk rá időt a rózsafűzért. A rózsafűzért, amely összeköti a földet az éggel, és bennünket is közelebb visz Jézus Krisztushoz, hiszen amikor imádkozzuk a rózsafűzért, valójában Máriával imádkozunk, de egyben szemléljük Jézus Krisztus arcát. Kedves testvérek, kedves hallgatók, kívánok további áldott Mária rádió hallgatást, és vigyázzunk egymásra, vigyázzunk arra a kincsre, amelyet Istentől kaptunk ajándékba, az életre. És életünk legyen egy nagy Mária igenje, mindig Isten akaratára. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve.

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

megvilágosodni és világítani. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízetlenné válik, ugyan mivel sózzák meg, semmire sem jó többé, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem lehet elrejteni a hegyre épült várost, lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék atyátokat, aki a mennyekben van. Szent Ágoston egyik beszédét szeretném most idézni kiindulásként. Csak azzal dicsekedhetünk, amiről a lelki ismeretünk tanúskodik. Vannak vakmerően ítélkező, megszóló, súgdalózó, károgó emberek, akik szeretnék megsejteni azt, amit nem tudnak, nem látnak, akik szívesen meghányják, vetik azt is, amiről sejtelmük sincs. Az ilyenek ellen mi marad más, mint saját lelki ismeretünk tanúságtétele? Testvérek, még amiben tetszeni akarunk, abban sem keressük dicsőségünket, és nem is kell keresnünk, hanem azok üdvösségét kell keresnünk, akik minket követnek, és azért kell helyesen élnünk, hogy el ne tévedjenek. Nem a magunk javát keressük, tehát amikor az emberek tetszésére akarunk lenni, hanem örülni akarunk az emberek miatt, és örülni akarunk azért, hogy tetszésükre vagyunk, hiszen ez azért jó, mert az ő javukat szolgálja, és nem a mi tekintélyünket. Érthető tehát, hogy ki ellen beszél az apostol, amikor azt mondja, ha még emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája. Viszont az is nyilvánvaló, hogy kik miatt mondta ezt. Legyetek mindenkinek mindenben a kedvére, ahogy én is mindenkinek mindenben a kedvére járok. Mind a kettő világos, mind a kettő békét hozom, mind a kettő becsületes, egyik sem okoz zavart. Te csak egyed Isten legelőjének füvét, és így a tiszta vizét, de le ne taposd azt, és fel ne zavard ezt a vizet. Mert bizonyára hallottad magától, Urunktól, Jézus Krisztustól, az apostolok mesterétől, úgy világítson a ti világosságtok az embereknek, hogy jó tetteiteket látva dicsőítsék mennyei atyátokat, hiszen ő az, aki ilyenekké tett titeket. Ugyanis legelőjének népe és kezének nyája vagyunk. Őt dicsér tehát, aki téged jónak tett, ha jó vagy, és ne saját magadat, hiszen a magad erejéből csak rossz lehettél. Miért akarod az igazságot kiforgatni úgy, hogy amikor valami jót cselekszel, a magad dicsőségét keresed, és amikor meg valami rosszat teszel, az Úrban keresed a hibát. Minden esetre, aki ezt mondta, világítson a ti világosságtok az embereknek, ebben a beszédében azt is mondta, ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek. Tehát ne csak arra törekedjünk, hogy buzgók legyünk, hanem arra is, hogy az embereknek jó példát adjunk. Ne csak arra törekedjünk, hogy lelkiismeretünk szerint cselekedjünk, hanem amennyire gyengeségünkből és emberi gyarlóságunktól telik, törekedjünk arra is, hogy semmi olyat ne tegyünk, ami gyenge testvérünkben a rossznak gyanúját kelthetné, nehogy amíg mi tiszta füvet fogyasztunk és tiszta vizet iszogatunk, letapossuk Isten legelőjét, és a gyenge juhok már csak ezt a letaposott füvet egyék, és zavaros vizet igyák. Ez a hosszú idézet aztán meglep minket, mint a tegnap írta volna Ágoston püspök. Nehogy elbátortalanodjunk, hiszen nem azért szól keményen, hogy kioktasson, megalázzon, hanem hogy segítsen talpra állnunk. Két mélyen hittel élő, Jézus közelségét megtapasztalt személy, mindkettő kortársunk, tanúságtételét szeretném átadni. Szívükben, életükben Jézus vallja meg irántunk való szeretetét. Talán meglep ez a közvetlenség, ahogyan az Úr szó szoros értelemben a szavát adja nekik, a szó maga az Úr, csak a hang az övéké. Az első párbeszéd tapasztalata, amit maga Jézus életésére Dolindo Rótoló szentség hírében a 20. században élt ferences pap írt le önéletrajzában. Dolindónak mondta magát ez a jó atya Nápoly szegényei között a külvárosban élt, szolgált. A neve jelentése fájdalom,
Szavaiban, mint Szénai Katalin életében Jézus szólít meg minket, aki azt mondja, miért zavarodtak össze felzaklatottan? Hagyd az Úr a dolgaid intézését, és minden lenyugszik. Az Úrra hagyatkozás nem azt jelenti, hogy fel kell pörögni idegesen és kétségbe esni, majd izgatott imával fordulni hozzá, hogy kövessen téged, és így az izgatottságodat imává változtassa. Ráhagyatkozni azt jelenti, hogy nyugodtan lehunni a lélek szemét, elterelni a nyomorúság gondolatát, és visszatérni hozzá, hogy egyedül úgy találhasson engem, mint például az anya karjában alvó kisdedet. Ami a bizalmat lerontja bennünk, az az akadékos okoskodásunk, gondolkodásunk, nyaggatásunk és törtetésünk, hogy bármi áron gondoskodjunk arról, ami minket sújt. Hány dolgot megtesz az Úr, amikor a lélek szellemi és anyagi szükségleteiben feléje fordul, ránéz, és azt mondja, gondolj rám, csak ennyit, gondolj rám, és lehunyva a szemét, és megpihen, elcsendesedik. Kevés kegyelemhez jutunk a folytonos aggódással, fájdalomban imádkozom, hogy az Úr elvegye gondomat, de úgy vegye el, ahogy én elvárom tőle. Feléje fordulok, de azt akarom, hogy alkalmazkodjon az ötleteimhez. Nem beteg az az ember, aki a kezelést kér az orvostól, de erőlteti, hogy őt így meg így gyógyítsa, vagy amazzal a kezeléssel. Ne tegyük ezt, hanem imádkozzunk, ahogy tanított minket a mi atyánkban. Szenteltessék meg a te neved, vagyis dicsőítsék meg ebben a szükségletemben. Jöjjön el a te országod, vagyis minden hozzájárul a te országolásodhoz, uralmadhoz bennünk és a világban. Legyen meg a te akaratod, vagyis te gondoskodsz róla. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk már imádkozni, mi atyánk. Legyen meg a te akaratod, te gondoskodj róla. Az Úr gondjára bízom létezésemet, és neki gondja lesz rá. A ráhagyatkozással ellenkezik az aggodalom, az izgatottság, valami dolog következményein való gondoskodni akarásom. Olyan ez, mint a gyermek, amikor elvárják, hogy anyjuk gondolkodjon az igényeikről, és ugyanakkor ők akarnak intézkedni ötleteikkel és gyermeki szeszélyükkel akadályozzák munkáját. Engedjük magunkat elragadni kegyelme áramlata által. Nyugodjunk meg ő benne, mondván, te gondolj rám. Isten beavatkozásánál erősebb gyógyszer nincs a világon. Hányszor gyötör minket álmatlanság. Álmatlan vagy, mindent ki akarsz értékelni, mindent alaposan átgondolni, mindenre gondolni, és így az emberi erőkre, ragaszkodásra, vagy ki tudja milyen összeköttetésekre bízod magad, bízva azok beavatkozásában. Ez könnyen megakadályozza, keresztezi az Úr szavait és nézeteit. Az izgatottság nem Istentől való. A sátán pontosan erre hajlamos, izgatni, hogy elkerüljük az Úr cselekedeteit. Bízzatok az Úrban, és arcotok felderül. Csodákat tesz a benne való teljes bizalom. Az Úr ránk árasztja a kegyelem kincseit, amikor teljes szegénységben vagyunk. Egyetlen aggályoskodó, okoskodó, elmélkedő sem tett csodát, még a szentek között sem találunk ilyet. Azok, akik átadták magukat Isten előtt, isteni munkát végeznek. Amikor látjátok, hogy a dolgok bonyolódnak, mondjátok a lélek csukott szemeivel, Jézus, gondoljám! Ábrahám az Úr nagy vándora, hitben zarándokok példája, megrendítő példájával áll előttünk. Elindul az Úr felszólítására áldozatot bemutatni, a fiát. Ábrahám tehát fogta az égő áldozathoz szükséges fát, a fia Izsák vállára adta, ő pedig kezébe vette a tüzet és a kést. Így mentek egymás mellett. Akkor Izsák megszólította Ábrahámot. Atyám, az válaszolta, igen, fiam. Ez azt mondta, lám itt a tűz és a fa, de hol a bárány az égő áldozathoz? Ábrahám így felelt, Isten majd gondoskodik bárányról az égő áldozathoz, fiam. Ábrahám pedig azt még hozzátette, a hegyen,
ahol az Úr gondoskodik. Ha többre nem telik imádságunkból, akkor legalább ezt a sóhajt engedjük föltörni lelkünkből. Jézus, gondolj rám! Ne aggódjunk, az Úr gondoskodik, és áldottá lesz a neved azzal, hogy megalázod magad. Ennél hatékonyabb imádság nincs, mint gyakran elmondani, Jézus, rád hagyatkozom, te gondoskodj rólam. A szívére hagyatkoz, és majd meglátod. Az Úr azt akarja, hogy higgyünk minden hatóságában, és ne törtető szavainkban, hogy próbáljuk őt cselekvésre indítani. Keressük a belső kapcsolatot az imádságban, hogy őre hallgatva felfogjuk és teljesítsük az ő vágyait, ami azt jelenti, hogy gazdagítson, szeressen, ahogyan ő akar. Nyugodjunk meg benne, engedjük, hogy folyton ránk árassza minden hatóságát. Ha közel maradunk hozzá az imádságban, ezzel kifejezzük, hogy hiszünk minden hatóságában, akkor az Úr keményen fog küzdeni veled, érted? Beszélj, menj, dolgozz, de maradj imádságban, és nyugton fogsz aludni, mert a 126. Zsoltár szavaival így mondja, ő maga bíztat erre, a kedvesemnek alvás közben is megadom a szükségeset. Emlékezzünk csak szavára. Ha megteszed az akaratom, akkor bátyám, a nővérem és az anyám leszel. Milyen őszinte szeretet az, amelyből ezek a szavak születtek? Maradjatok meg szeretetemben, ha bennem maradsz, és a szavaim benned maradnak, kérj, amit akarsz, és megadom neked. Az egész keresztény tapasztalat középpontjában olyan szeretet megélés áll, amely megment, mert megváltoztatja az életet, és lehetővé teszi, hogy valóban szabadon váljunk önmagunká. Ez a szeretet soha nem valami elvont, hanem Jézus Krisztus személyével való konkrét találkozás. Benne van, hogy megtapasztaljuk azt a szeretetet, amely megment, és amely valóban világra hoz minket. A gyermekség történetében van egy olyan epizód, amelyet a napkeleti bölcsek történeteként a mágusokat értem alatta főszereplőként tekintünk, és nagyon hasznos újraolvasni, hogy megértsük, mit szeretnék elmagyarázni. Azok meghallgatták a királyt, és útra keltek, és lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket, és ajándékot adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Van egy csillag, amely vezeti ezeket a bölcs embereket, és még rossz utakon is, ne felejtsük el, hogy Herodestől is hírt kértek, végül megérkeznek Galileába, annak a távoli helyére, ahol Jézus született. Az evangélium azt mondja, hogy amikor beléptek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborultak és imádták. A leírás pontos és száraz, nincs sok fontos dolog azon a helyen, csak a gyermek és az anyja. A szegénység, az egyszerűség és a látszólagos jelentéktelenség mögött ezek az emberek mégis megértik, hogy Isten előtt állnak, valaki előtt, akit imádni kell, és leborultak és imádták őt. Hirtelen megértik, hogy az, ami a szegény gyermek mögött rejtőzik, az anyja társaságában és a szegényes istálló adta környezetben, ott van Isten. Az értelem tekintete ad hitet, vagyis az a tekintet, amely tudja, hogyan kell a dolgok belsejében olvasni. A hit intelligenciát, értelmes hozzáállást követel tőlünk, nem pedig naivitást. Csak értelmünk felhasználásával ismerhetjük föl Isten fiát a gyermek mögött, a világegyetem és a történelem középpontjában egész életünkben, életünk céljában. Talán ez az oka annak, hogy Jézus továbbra is felajánlja magát nekünk, miközben felajánlotta magát a mágusoknak, napkeleti bölcseknek. Továbbra is felajánlja magát nekünk, mint valami keresendő, felismerhető és imádható valakit. Az eukarisztia tapasztalata ugyanaz, mint a napkeleti bölcseké. Ott van Jézus, Isten fia, tegnap védtelen gyermekként, ma pedig törékeny kenyérként.
az eukarisztikus imádat hitünk megértésének gyakorlata. Megújítja a mágusok és a pásztorok ugyanolyan tapasztalatait, mint Mária és József, vagy Simeon, vagy bárki más, akinek sikerült meglátnia, mire élik az adott gyermek ember emberségében. De az Isten tisztelet szeretet, nem kötelességtudó cselekedet. A katonának kötelessége szorosan figyelni a foglyát, hogy ne szökjön el. Számára ez kötelesség, nem pedig szeretet cselekedet. Az imádat viszont hasonlít egy olyan anya tekintetére, aki éjjel is fölkel, és némán néz a szeretetben elaludt fiacskájára. Olyan szeretőhöz hasonlít, aki elhallgat, és egy szót sem szólva néz a szeretet szemére, mert szerelmes, és annak, akit egyedül szeret, az arca egész életet megér. Ezt az imádatot kell megtanulnunk. Ez a keresztény ember, aki nem ezzel a gyengétséggel és vágyjal, ezzel a mélységes törekvő igényel néz az eukarisztia felé, talán inkább egy tankövetője, mint egy személyé. Az igazi bajunk azonban az, hogy mindez nagyon szép, de amikor csendben leülünk az eukarisztia előtt, a csend fülsüketítő gondolatok és érzelmek zaját hozza magával. Szorongást, erőltetést, félelmet érzünk magunkban. Szeretnénk elmenekülni,

ebben a kenyérben, és többet érsz, mint a menekülési vágyam, az aggodalmaim, a kedvem. Valóban, Uram, most minden gondolatomat letérdeltetem előtted, és mindegyiket bemutatom neked egyesével. Gondoskodni fogok róla, hogy minden kínom, fájdalom vagy üresség, amelyet bennem okoznak, imádni fognak, csókot küldenek neked, elmondják, hogy szeretlek. És amíg ezt próbáljuk megtenni, Jézus nem marad karba tett kézzel, tudja, mire van szükségem, még mielőtt kérnénk tőle. Az eukarisztia előtt nem csak ezért állunk és térdelünk, hogy kérjünk, elnyerjünk valamit, hanem mindenek előtt azért, hogy adjunk. Fölajánljuk neki egy kicsit a vállunkat, az időnket, az ott létünket. Itt vagyok, te érted, Uramért. Azért vagyok itt, hogy társaságod legyek, aki néha egyedülállónak, szegénynek és elhagyatottnak érzed magad közöttünk. Épp úgy, mint amikor az olajfák kertjében voltál, amikor a barátaid elaludtak és magadra hagytak. Mi is alszunk, de azért akarunk küzdeni, hogy itt ébren maradhassunk végre. Azt akarjuk mondani, hogy szeretünk és számíthatsz ránk. Minél több időt töltünk és telik el, annál inkább ez az oktatás, ami az imádatból származik hozzánk, megjeleníti bennünk jelenlétét. Nem valamivel vagyunk erősek, amit megértettünk, hanem valakivel, aki mindig velünk van a világ végéig. A jelenléte azt mondja, hogy nem vagy egyedül, és amikor nem érzed magad egyedül, akkor találsz erőt, és a nehéz és fárasztó dolgokkal szembe tudsz nézni. Sík Sándor néhány sorával kimondva: Uram, ha élő tenyered szívemre tennéd, hogy töltené el e szívet a gondolatból kevesebb, s jobban a szentség, az együgyű, a gyermekarcú szeretet.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyert.